0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
0: Trend Night.
1: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsen címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Este FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről, ezt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Hallaktam éppen a Szajna felé. Hallaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedar.

Ballagtam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghal.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Valóságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: 30 helyszínen több mint 60 program várja az érdeklődőket május 4-e és 10-e között Veszprémben, a fesztivál szezont nyitó Gizella napokon. A fesztivál szervező Veszprémi Programiroda Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztiválon egyebek mellett koncertek, kiállítások, bábszínházi előadás és gasztronómiai programok várják a veszprémieket és a városba érkezőket. Szirtes Edina Mókus és az Akusztik Quartet az Óváros téren ad ünnepi műsort, a Szent Mise helyszíne a Szent Háromság tér lesz, amelyen a Magyar Honvédség Légierő zenekara, a Mendelssohn Kamarazenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek közre. A történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, a gólyalábasok, a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak. Május 8-án és 9-én városszerte zajlanak majd koncertek, fellép mások mellett a Punani Masszív, a Méringer, a Csak Neked Kislány, az Anna and the Barbies, a Kék Nyúl, a Fiúk, a Lóci játszik Bodoráron és a Bohemian Betyárs. A veszprémi kötődésű előadók közül Caffi, a The Bluesberry Band és az LGT Emlékzenekar lép színpadra. Az egyhetes programsorozatot a Gizella Női Kar koncertje zárja majd május 10-én vasárnap. A Szilágyi utca galériában Fenyvesi Otto Feedback című kollás kiállítását láthatják az érdeklődők a Veszprémi Érsekség szakmai programokkal, ünnepi koncerttel, vezetett sétákkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel, borkóstolóval, valamint kreatív és interaktív játékokkal várja a látogatókat. A Kabóca Bábszínház május 9-én szombaton a Kőleves című előadással várja a családokat a Hangvilla előtti téren, május 9-én és 10-én pedig kézműves vásárt tartanak a belvárosban.
0: Esemény.
1: Új közösségi térrel és alkotó műhellyel bővült a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtára. A közlemény szerint az új tér a könyvtár megváltozó szerepére reflektál, és lehetőséget teremt arra, hogy a látogatók ne csak fogyasztói, hanem aktív szereplői legyenek a tudás megosztásának és alakításának. Mint írták, a metszéspontban a tudás, az alkotás és a közösségi tanulás találkozik. Az új közösségi tér az Európai Unió Horizon Europe programja által támogatott MegaTech projekt keretében jött létre, az európai együttműködés célja, hogy újra gondolja a könyvtárak szerepét. A projekt a fenntarthatóságra, a körforgásos gazdálkodásra, a kreativitásra és a közösségi tanulásra épít. A Fészek Pilot intézményként vesz részt a programban, és egyike annak a 9 európai könyvtárnak, ahol az új modell a gyakorlatban is formálódik. A MegaTech program keretében a központi könyvtárban kialakított metszéspont mellett a Fészek körúti könyvtárában és a Kálvária téri könyvtárban is számos programmal, előadásokkal, workshopokkal várják az érdeklődőket.
0: Kiállítás.
1: Tömegek ritmusa címmel nyílt meg Kósa Molnár Mária életmű kiállítása a BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtárban. A szeptember 6-áig megtekinthető tárlat a két világháború közötti magyar művészet egyik elfeledett, különleges hangú alkotójának munkásságát mutatja be. A múzeum közleménye szerint Kósa Molnár Mária munkássága 100 év távlatából is meglepően aktuális kérdéseket vet fel a közösségről, spiritualitásról és az emberi kapcsolatok természetéről. A Kiscelli Múzeum kiállítása a töredékekből rekonstruálható életművet mutatja be, és arra tesz kísérletet, hogy visszahelyezze a művészt a 20. századi magyar művészet történetébe. A művész hitvallása szerint alkotásainak alapgondolata a tömegek éreztetése, alkotásaiban a részletek helyett a formák ritmusára, az összhatás erejére és a kompozíciók érzelmi töltetére koncentrált. Szobraiban gyakran drapériákba zárt alakok jelennek meg, a naturalista ábrázolás helyett erőteljes szimbolikus formavilággal. művészetét egyszerre határozza meg az expresszionizmus érzelmi intenzitása és a szimbolizmus mélyebb jelentésrétegeket kereső elmélete. A kiállítás különlegessége, hogy a korábban szétszóródott hagyaték újonnan előkerült darabjai most először láthatóak együtt.
0: Esemény.
1: Idén immár második alkalommal rendezik meg a Mentálliget fórumot. A május 18-i esemény helyszíne a Városliget, a Magyar Zeneháza lesz. A munkahelyi mentális egészség szakmai fórumát a Városliget ZRT, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Zeneháza rendezi meg. A május 18-i eseményen több mint 20 programon 40 előadó, többek között Pál Feri atya és Batiz András is részt vesz. A Mentálliget fórum elsősorban vállalati döntéshozóknak és szakembereknek szól. Cégvezetőknek, HR és pénzügyi szakembereknek, marketing és kommunikációs vezetőknek. A fellépők között olyan elismert szakemberek szerepelnek, mint Pál Feri atya, aki a mentális egyensúly és az önismeret kérdéseit évtizedek óta közérthető módon hozza közel a közönséghez, valamint Batiz András, aki a hiteles kommunikáció és a vezetői jelenlét fontosságát járja körül. A generációs különbségekről Trunk Tamás, Horváth Dorka és Varga Eszter beszélnek. A zene és a mentális állapot kapcsolatáról zajló panelben Harcsa Veronika és a szakértők arról beszélnek, miként válik a zene egyszerre kapaszkodóvá, feszültséglevezetővé, vagy éppen elkerülési eszközzé.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Tavasz beköszöntével nem csak a természet, hanem természetjáró kedvünk is újraélethet, a hétvégékre vagy akár csak egy-egy szabadnapra programötletként is felötölhet csodás arborétumaink felfedezése. A botanikus vagy fűvészkertek különleges típusa az arborétum, amely kifejezetten fás szárú növények rendszerezett bemutatására, fajok fenntartására, tudományos célú kutatásra szolgál. Magyarországon ma több mint 30 ilyen kertet találunk, melyeket mind érdemes meglátogatni. A Szombathelyen található Sági kastély hangulatos kertje vonzó kirándulóhely lehet a késő tavasszal virágzó, rododendronai és a színes programokat kínáló látogató központja miatt egyaránt. Az alapító dr. Sági István elismert méhészként elsősorban mézelő növényeket telepített kastélya köré az 1800-as évek végén, de nagy szaktudással és odaadással foglalkozott különböző fajok nemesítésével is. A 7 hektáros területen már akkor 244 fenyő és 310 lombos fajt tartottak számon. Ezen örökség alapján az arborétumban ma is a fenyők gyűjtését tartják kiemelt feladatnak. Tavasszal a rododendron több száz faja és fajtája virágzik, ilyenkor még inkább érdemes ide ellátogatni, ám az örökzöld és lombhullató liliomfák, valamint Magyarország legnagyobb fás pünkösdi rózsa gyűjteménye is káprázatosan szép.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja. Nyár közepén részlegesen megnyílik a Biodóm Budapesten. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írta, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol az egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölte az intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Szlovákiában leállították egy nagy katonai kórház építését a kivitelezés rossz minősége miatt. A tartó szerkezet ellenőrzése során minőségi problémákra bukkantak. A védelmi miniszter szerint ezek a megállapítások oda vezettek, hogy le kellett állítani az építkezést, amelyet most további szakértői vizsgálatok elvégzése követ. Ez utóbbiak arra kiderítésére irányulnak, hogy az építkezés problémás részeit ki lehet-e javítani, vagy kénytelenek lesznek az egész eddig felépült részt lebontani és újra felépíteni. A keletkezett kár mértékének megállapítását a tárcavezető a szakértői vizsgálatok elvégzése utáni időszakra teszi.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit elképesztő nagy szeretettel köszöntök, Hernádi Judit, Jászai Mari díjas, érdemes művész színésznőt.
2: Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit.
1: Igazából olyan sok kérdésem van, hogy nehéz választani, hogy mivel kezdjünk. Én azzal kezdtem az előbb, hogy nem olyan régen láttam egy darabot, amiben ugye a Menopauza című darabot, amiben ugye ön is játszik, és valami elképesztő hangulat volt. Megtöltötte ez, Debrecenben voltam a Főnix csarnokban, gyakorlatilag telt ház volt, és hihetetlen hangulat uralkodott, ami nekem meglepő volt, hogy nem csak hölgyek voltak, hanem férfiak is. Igen. Voltak, és kíváncsiak voltak arra, hogy mi nők mit élünk meg az életünk során, legyen az különböző szerepekben való
2: hát
1: megfelelés.
2: Neked azért ez még odébb van, de igen.
1: Zseniális volt nyilván a szereposztás is, egyébként a hangulat is, fenomenális élmény volt. Úgyhogy én akkor eldöntöttem, hogy én mindenféleképpen le szeretnék ülni, és beszélgetni szeretnék egy picit.
2: Jó, hát akkor itt az alkalom, de azért el kell, hogy mondjam neked, hogy ez egy különleges dolog, hogy így egy sportcsarnokban egy négy szereplős színházi darabot játszunk el. Számomra ez elég félelmetes is volt, amikor ebbe így belevágtunk, illetve hogy hát a színház a játékszín belevágott, mert egyszerűen más dolog, hogy 300, az nem tudom, hogy mennyi a játékszín befogadó képes, mert nem néztem ezt meg, de biztos, hogy nem több, mint 400 ember, szóval 300 valahány ember fér ott el, vagy bocsánatot kérek, hogyha nem pontosan mondanám, és hát ehhez képest ezek az ezres nagyságrendű nézőtér, ez számomra félelmetes. Mindig is az volt egyébként, mindig is az volt, engem ezek nem vonzanak, az ilyen helyzetek, de hát fölszívtam magam, és azt mondtam, hogy jó, hát csináljuk meg, 5 előadás volt itt sorban, és azt hiszem a Debrecen volt az első, és Székesfehérvár volt az utolsó. Igen.
1: Mennyire jellemző egyébként a munkamorára ez a felszívom magam, és csináljuk meg.
2: Ha már egyszer igen mondok valamire, akkor azt úgy érzem, hogy azt akkor meg kell, akkor már igen van mondva, akkor azt én már végig akarom csinálni.
1: Az jutott most eszembe, hogy ugye ez a darab rendkívül sok üzenetet fogalmaz meg, nagyon sok élethelyzetben mutatja meg az embernek a nehézségeit, az esendőségét, a bátorságát, a kíváncsiságát, tehát hogy nagyon sok mindenről szól, és nagyon sok mindenkihez szól, egy elképesztő nagy térben, és nem vész el az üzenet.
2: Igen, ez egyébként furcsa. Én ennek nagyon örültem. Ez egy nagyon furcsa élmény volt ott állni, és azt érezni, hogy a poénok tulajdonképpen ugyanúgy élnek meg, tehát ugyanúgy figyelnek, abszolút lehet érezni, és ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, igen, egy ilyen kicsit olyan tacepaósabb az ilyesmi, egy ilyen helyen játszani. Tulajdonképpen örülök, hogy én ebbe belementem, hogy büszke lehetek magamra, mert szívem szerint nem mentem volna bele, mert mondom, ez engem félelem tölt el ennyi ember elé odaállni. Egyszer régen még a szegedi szabadtéri színpadon játszottam, egyébként nem csak egyszer, többször is, de ott volt egy ilyen nagyon furcsa élményem. A Alföldi Robi rendezte a Csárdás királynőt, és én voltam benne a Cili, az öreg, a mama. Hát ami a Honti Anna volt annó, dacu már annak idején. És hát egyrészt ugye, hogy berendezett nekem egy lépcsőt, amin le kellett jönnöm. Még az volt a szerencsé, hogy a szerepem szerint mégse voltam fiatal, úgyhogy kapaszkodhattam forzalban. Na mindegy. És hogy ennyi ember előtt, és el kellett énekelni azt, hogy Hajmási Péter, Hajmási Pál. Amit hát ugye tudok. Gyerekkorom óta tudom. Hajmási Péter, Hajmási Pál, a Barométer, stb. És egyszer csak ott jöttem rá valahogy, úgy érintett meg ez az iszonyatos gondolat az egyik főpróbán, hogy rajtam kívül mindenki jobban tudja ezt a nézőtéren ezt a dolgot, mint én. Hát ez egy félelmetes érzés volt, és akkor ugye a partnerem a Gálfi Laci volt a színpadon, és meg a Bodrogi Gyula többek között, és a Gálfi Laci azt mondta, hogy belenéztem a szemedbe, és a halál könyökölt ki rajt. Halálfélelem, ezt mondta. Halálfélelem könyökölt ki rajt. Igen, igen, ez egy furcsa dolog. De örülök, hogyha a nézők nem veszik észre, és élvezik, az klassz.
1: semmilyen nem tud be,
2: nem, ott nem is volt ekkora élelmem, azért nem volt. Azért senki nem tudta úgy ezt a szöveget, mint én. De Hajmási Péter, Hajmási Pál, hát ez amit a himnusz tulajdonképpen. Abban van valami félelmetes.
1: Az 1974 óta tartó aktív éveket, ha nézzük, akkor sok ilyen félelmetes pillanat volt? Vagy ezek úgy eltűnnek, mert mondjuk a taps, az öröm, a visszajelzés, a visszatükrözés, az élménynek az elviszi ezeket.
2: Sok ilyen félelem, nem. Talán azt mondom, hogy így van igazad, elviszi, nem. Nem, így félelmeket azért biztos volt, de most nem jut eszembe már több. Ennyi elég is ebből a félelemből. Igen, nem. Ezért nagyon sok jó élményem is volt, és én azt gondolom, hogy egyébként színpadon játszani, azért vagyok nagyon hálás, hogy végül is az, amit én szeretek és tudok csinálni, az másoknak úgy tűnik, hogy örömet jelent, és ez nagyon jó, mert ez önző módon szeretem csinálni. Ekkora sportcsarnokot nem szeretek, rendben van, oké. Azt megcsinálom, felszívom, megcsinálom. De amúgy én színpadon játszani szeretek, és szeretem a színdarabokat kezembe venni, formálni, átgondolni, újra gondolni, a szerepeknek újból életet adni, a szavaknak újból életet adni, átgondolni egy-egy mondatot, hogy jé, most egész más jelentése van, mint tavaly ilyenkor, vagy akár tegnap. És akkor az nekem egy öröm, és én ennek annyira örülök, hogy azért vagyok hálás, hogy ez másoknak is tetszik, és hagyják, hogy én ezt csináljam, és sőt, még néha örülnek is neki, elég gyakran. Örülnek neki, igen. És ez jó. Ez az életemben egy borzasztó nagy és pozitív dolog, aminek örülök.
1: De hogy lett meg ez a szakma? Édesapa gyermekorvos volt.
2: Úgy lett meg, hogy mindig ez akartam lenni, és nem tudom ezt megmondani neked, hogy miért. Egyszer csak volt egy pillanat általános iskolában, én nem voltam szép kislány, de kifejezetten olyan hátrasorolt kislány voltam én, de ez nem baj. De hogy volt egy ilyen kiemelt osztálytársam, még általános iskolában, még az első években ráadásul, őt nagyon szerették, őre úgy odafigyeltek, ő volt a sztár az osztályban. És akkor hát kérdezték tőle, hogy mi akarsz lenni, és mondta, hogy hát persze, hát színésznő. És én tudom, hogy ez olyan szinten megütött, mint hogyha kongattak volna a fejembe, és egyszerűen az a mondat született meg bennem, hogy dehogy ő lesz színésznő, én leszek színésznő. De ezt nem mondtam ki, én ezt csak tudtam. Vannak ilyen dolgok, én szerintem néhányan tudjuk ezt, és szerintem talán mindenkivel is megeshet ez, hogy valamikor egyszer csak így rádöbben valamire, hogy na ez vagyok én, vagy ez lesz velem. És ez lehet bármi, ez lehet az, hogy meglát egy sampont, és azt mondja, na ez az én sampon. Mindegy, de amikor tudja, hogy ez ő, ez neki van, ezt neki találták ki, ez az ő pillanata, ez az ő dolga, vagy bármi, vagy ez az ő télikabátja, mindegy, hogy mi, de amikor az ember pontosan tudja, hogy ez van vele, ez neki van. És ez volt egy ilyen pillanat, és kész. Ennyi volt a történet. És hát én ezt nagyon nem vertem dobra, hogy én színésznő akarok lenni, mert ennek senki nem örült, meg senki nem is gondolta, hogy én ezt lehetek komolyan, mert mint mondtam, nem voltam szép kislány, nem szavalgattam, nem álltam ki, nem perdültem ki a emberek elé kis szoknyába, nem ez voltam. Én csak színésznő akartam lenni, és tudtam, hogy az leszek. És az lettem, és ez olyan különös. De így van.
1: Volt olyan menet közben, amikor volt olyan gondolat, hogy nem.
2: Hogy nem akarok színésznő?
1: Megújtam. Más szeretnék csinálni. Más
2: nem, olyan nem volt, búlani. Olyan volt. Olyan pillanat volt, hogy úgy éreztem, hogy zsarolnak valamivel, és akkor azt gondoltam, hogy akkor inkább nem leszek színésznő, de akkor se. Ilyen volt? Ilyen volt. De sose zsaroltak annyira. Úgyhogy elfogadták a nememet, mely határozott volt, és mégis maradhattam a pályán.
1: Egyszer olvastam egy idézetet öntől, amikor arról beszélt, hogy van, aki beáll a sorba, és van, aki nem. Uh-huh. Ez volt a lényege.
2: Igen.
1: Pár perce találkoztunk, én azt gondolom, hogy abszolút az lejön, hogy a Hernád Judit nem fog beállni a sorba.
2: Hát most már mindegy, de igen, sokáig, sokat nem álltam be, sőt, kiálltam a sorból.
1: Egy új sort csinált.
2: Hát igen. Igen, végül is igen. Igen, mert hogy a szabadúszást, hogyha így visszagondolunk, akkor én voltam az első szabadúszó, igazán szabadúszó színésznő. Azért mondom, hogy igazán, mert abban az évben azért páran fölmondtak színházban, méghozzá nagy nevek mondtak föl, a Garas Dezső, Töröcsik Mari, de ők leszerződtek a filmgyárba színésznek. Én meg nem. Én teljesen maradtam, én kiváltottam a nem tudom mit, amit akkor papíron ki kellett váltani, és számlát akartam mindenképpen írni, amikor valamit kellett, és akkor azt mondták, hogy hát akkor így nem tudjuk, mert hogy milyen számlát, hogy számlát. De én voltam az első számlás színész. De végül is így lett.
1: Miért volt erre szükség? Mert a szabadság kellett.
2: Igen.
1: Jobban.
2: Igen.
1: Az, hogy én döntöm el, hogy
2: igen.
1: Mit, mikor, hogyan.
2: Igen. Igen, pontosan. Ezt akartam, ezt szerettem volna, ez volt a belső vágyam, ez volt a második menet. Színész akartam lenni, és aztán meg nem úgy akartam színész lenni. Így történt. Igen, nem szerettem ezt a társulatosdít. Én nagyon belátom, hogy ennek nagyon sok haszna van, és nagyon-nagyon jó dolog valahol föloldódni, és hinni abban, hogy a társam engem szeret, hinni benne, és ezért jobban tudni produkálni. De én meg azt gondolom, hogy én meg ez a Magyarország nem nagy, a színész társadalom nem nagy, és végülis én ennek a társulatnak a része vagyok. És ez az én társulatom. Úgy az egész. Remélhetőleg. Ha van, akivel sikerül összekapcsolódnom egy színdarabban, van, akivel nem az életem folyamán, de attól még a társulat tagja. Egyébként, ha az ember egy társulatban van, akkor is van olyan, hogy valakivel nem játszik soha. Ez akkor így van. Emlékszem még, amikor fiatal voltam, Vígszínháznál voltam, és akkor még mindig ezt így emlegették, hogy nem, hogy egy madácsos színész nem tud összejönni színpadon egy víges színésszel, egy nemzeti színész, hát ezek nem tudnak. Amikor van a nyári szünet, és a nyári színházi évadok, ezek a Gyula, Szeged, ezek a szabadtéri játékok, akkor tudtak így összejönni ezek a színészek egymással. Így. Meg filmekben, meg tévén.
1: Pedig az emberi kapcsolatokat szerintem valami kevéssé befolyásolja az, hogy valaki most benne van, vagy számlát
2: ad. Igen,
1: le.
2: De akkor meg volt még a fészekklub, és a fészekklubban viszont összejöttek. Azt nem tudom, hogy a jó Istenbe bírták ezt csinálni, vagy bírtuk. Ezt csinálni, mert éjjel ott voltunk, nappal próbáltunk, utána rádió volt, vagy tévé volt, vagy szinkron volt, és utána színház, érdekes. Talán a közlekedés volt rövidebb. Nem tudom, hogy a jó Istenbe bírt, lehet, hogy a közlekedés miatt rövidebb volt odaérni valahova. Igen.
1: Van olyan időszak, ami ilyen legkedvesebb, ahol a legjobb volt, ami a legjobb volt? 90-es évek, 2000-es, 80-as. Ezt a kollégák miatt
2: azért, mert
1: is
2: nincsen
1: leg. A kollégák miatt is kérdezem, akik ott voltak, akikkel együtt volt.
2: De ilyen nincsen, hogy leg. Én ezt a leget nem szeretem.
1: A
2: leg
1: a
2: az azt jelenti, hogy már meghaltam. Akkor lehetne ezt. Honnan tudod, hogy holnap nem lesz leg? Leg az nem jó. Nincsen leg. Ma van és kész. De megpróbálok válaszolni, egészet szerettem.
1: Azért kérdezem a leget, mert olyan nehéz váltani szerintem, és ha valaki ilyen típusú karakán ember, akkor annak talán könnyebben megy a váltás, könnyebben tud lépni egyik helyről a másikra. A mai világnak nagy nehézsége az, én azt látom, hogy olyan, ugye eldöntjük magunkból, hogy jó lenne, de a tettekig nehéz eljutni.
2: Nem biztos, hogy könnyen váltok, de nem, van, amiben nagyon beleragadtam az életemben, de ezek főleg érzelmi dolgok, nem feltétlenül szerelmi érzelmi dolog, bármi, amihez érzelmileg egy kicsit kötődtem, nehezen tudom lehántani magamról valahogy valamiért. Ezeken még el tudok molyolni az életembe, talán még erre lesz idő, hogy miért, de bizonyos dolgok, amikor befejeződnek, akkor számomra befejeződnek. Akkor azt én ott hagyom. Be van fejezve, és örülök, hogy be van fejezve, azon már nem lehet mit rontani. Például szeretek egy utolsó előadást csinálni. Túl vagyunk rajta, isteni. Megvolt. Hát az, akkor én azt már többet nem tudom elrontani. Az isteni, az már megvolt. Arra lehetek büszke, ez biztos, hogy megvan. Ez így jó. És akkor én azt könnyen ott tudom hagyni, és azt mondani, hogy megvolt, kész. Nézzük meg, hogy mi lesz utána, vagy mi nem. De például ebben az évben én megkértem az Orlai Tibort, meg hát a játékszínnél is így alakult, hogy nem akarok új darabban próbálni, mert tavaly volt 2, úgy érzettem, hogy elég volt. Én nem próbálok minden évben például. Na például ezt nem szerettem, amikor azt kérdezték tőlem, hogy egy darabig dühített, hogy mibe próbálsz most? Semmibe. Most éppen semmibe. Miért kéne állandóan próbálni? Miért nem lehet élni? Miért kéne mindig? Na mindegy. De ettől függetlenül jó az is, csak nem kell sokat.
1: A rágódás miatt is kérdeztem, mert hogy ilyen idézetet igen. is olvastam, hogy visszafele kár nézelődni, előre fele a jövőbe a tervezés.
2: Igen.
1: Az
2: igen.
1: fontos. De hogy egyébként szerintem ez is megvan, hogy annyit nézünk visszafele, hogy megbotlunk előre, sok esetben. És olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy nem kell rágódni, felesleges energia.
2: Igen, azt gondolom, hogy nem, de azért nem baj, hogyha az ember tudja, hogy mi az, ami volt, és hogyha ugyan, igen, igen, hiába, szóval hiába tanul a saját hibájából, és azt mondja, és én holnaptól kezdve mindig észre fogom venni, hogyha engem így akarnak beszippantani valamibe, amit én nem szeretnék, nem fogja észrevenni, mert megint be fog egy idő után megint szippantódni, és akkor úgy lesz. Hát igen, nehéz. Ez nehéz, de nem baj, nem jó, nem kell. Nem kell mindig visszafele, igen.
1: Volt olyan, amikor az volt, hogy ezt én biztosan nem viszem színpadra, ezt én nem
2: hogy
1: fogom
2: ne
1: eljátszani?
2: Volna.
1: És azt hogy fogadták? Mondjuk egy kezdő színész megmondhatja-e azt, hogy mi az, amivel nem tud azonosulni? Vagy aztán később?
2: Azért nehéz, mert elmondtam a nemet, amikor mondtam a nemet, és ezért el is felejtettem. Tehát azon én már nem, az nincs a polcon nálam, amire már nemet mondtam. De volt ilyen, igen. Figyelj, az a helyzet, hogy ha eldöntöm, hogy nem, jó, valami eszembe jutott, ott egy színdarab, és ez már a Víg Színházban volt, már és még, mert már nem voltam a Víg Színház tagja. De visszahívtak engem, akkor még 3 szerepet is játszottam. Erre tulajdonképpen nagyon büszke lehetnék, mert valaki úgy megy el a Víg Színháztól, hogy elmegy, és visszahívják, ez nagyon nagy dolog. Végül is. És visszahívtak egy szerepre, és elkezdtük próbálni, és a próba közben jött egy pillanat, amikor én még nem is tudtam, amikor kiléptem a próbáról, én nem tudtam, hogy vissza fogom adni a szöveget. Nem tudtam, hogy vissza fogom adni. De elindultam hazafelé, és ez a próba valamilyen külső helyen folyt, valami külső, ki lett szervezve valami külső helyre, tehát nem a színházon belül volt a próba. És ahogy elmentem, pont a Víg Színház mellett mentem el a Pannonia utcába, és beventem a kapun, a művészbejárónál, fölmentem a második emeletre, a titkárság volt, és azt mondtam, hogy nem akarom eljátszani. Senki nem kérdezett semmit. Nem voltam dühös, nem voltam mérges, de pontosan lehetett tudni, hogy a nem, az nem. Én szerintem az egy nagyon nehéz kérdés, amikor az ember eldönt valamit tényleg, hogy azt hogy tálalja, mert van a sértettség mellé, meg van a dű. Ha bármelyiket alkalmazza a közben, amiközben azt mondja, hogy nem, akkor nem fogják neki elhinni, hogy nem. De hogyha egyszer csak között, hogy nem, akkor az nem.
1: Van még egy idézet. Nem az a lényeg, hogy mit mond az ember, hanem hogy miért.
2: Ilyet is mondtam. Hát igen. Néha nagyon okos vagyok. Na jó, de itt a miérteket már nem lehetett megkérdezni tőlem. Én tudtam, hogy miért, és az
1: ha utólag nem volt
2: megbánás. Nem bántam
1: megbánás,
2: meg egy pillanat. Á, de hogy
1: akkor
2: bántam
1: az egy jó döntés.
2: Pillanatra se bánom meg.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Hernádi Judit a mai vendégem. Sok mindenről beszéltünk az adás első felében, az elengedéstől kezdve a saját véleményünkig való kiállásig.
2: Azt kérdezd meg, hogy az igeneket megbántam-e? Ott már voltak olyanok, amire azt mondtam, hogy igen, megcsináltam, és egy kicsit megbántam, olyan volt, de hát megbocsátottam magamnak.
1: Miért volt a megbánás? Tehát igent mondok, megcsinálom.
2: Mert nem volt jó.
1: Az eredmény? Vagy igen. Közben az érzet?
2: Mert nem lett elég jó, igen. És akkor kicsit megbántam, de hát ha már egyszer igen mondtam, akkor fölvállalom és végigcsinálom. De nem mondtam azt, hogy te miatta, hanem azt mondtam, én vállaltam el.
1: Akkor ez a felelősségvállalás, ez megvan?
2: Általában én, igen, általában szoktam felelősséget vállalni a saját döntéseimért. Igen, ez így van.
1: Ez jó, mert ezt is nehéz megtanulni.
2: Ezt igen,

0: Igen, azt hiszem, hogy ez...
1: Néha könnyebb ezt kifele keresni, ezt a felelősséget.
0: Hát nem könnyebb, szokásos. Szokásos, igen.
1: És akkor mi által tanuljuk meg?
0: Ezt tudom mondani, hogy én így csinálom, ha valakit érdekel, érted? Azt mondom, Jutka így csinálja. De nem mondom, hogy neked ezt így kell csinálni. Én ezt nem mondom. Egyáltalán biztos, hogy másnak az bejön, ahogy én csinálom. Hát mindenki a saját életét, és abszolút nem vagyok sajnos pedagógus típus, tényleg nem, nem tudok oktatni.
1: Van egy sikeres művész, akinek van egy sikeres művész gyereke is.
0: Igen, igen, ezt erre mondom, ezt ő se tudtam. Ezt nem, vannak hibák, amiket én elkövetem, erről majd beszéljen a Zsófi, ő tudja, én megpróbáltam a legtöbbet kihozni a helyzetből, ennyi siker, egyébként halálosan büszke vagyok a saját lányomra, hát borzasztóan boldog vagyok tőle, és büszke. De biztos, hogy hú, nagyon sok hibát követtem el, de lehet, hogy ez kellett ahhoz, na ez persze csak lehet, hogy magyarázom magamnak, hogy ez kellett ahhoz, hogy azzá váljon, ami. Ki tudja.
1: Ha már azzá váljon, ami ugye elképesztő sok színházi szerep, elképesztő sok filmszerep, tehát nagyon-nagyon sok karakter van, amit a Hernádi Judit ugye megalkotott, megismertetett az emberekkel, és azért, ha valaki például sokáig játszik valamit, akkor azért hajlamosak vagyunk azzal azonosítani. Most színészként hogy lehet megőrizni az embernek saját magát valahol, az identitását, a személyiségét, a sok-sok szerepben. Egy nap lehet, hogy két különböző szerepbe bújok.
0: Igen.
1: Egyébként az életben is ez van, hogy egyik szerep váltja a másikat, már követik ezeket egymást.
0: Mondom, ezeket mind úgy élem meg, mint adományokat, ezeket a szerepeket, hogy én ezt csináltam, mindegyikhez van közöm. Ez egy szerencsés dolog, hogy mindegyikhez van közöm. Nincsen olyan szerep ebben a pillanatban, amit most játszom, azt hiszem 8 vagy 9, amire azt tudom mondani, hogy van, amelyiket néha nem szeretem annyira, de aztán újból meg tudom szeretni. Tehát mindegyikhez van közöm, és mindegyiket megpróbálom. Bár ezt bevallom nektek, hogy én csak úgy tudok színpadra menni, hogy azt mondom, hogy ezt lehet, hogy nem kéne elmondani. De hát előbb-utóbb úgy is kiderül majd, hogy én azt mondom, hogy nincs kedvem. Ez az én védekezésem. De ez egy... Én csak így tudok színpadra menni. Aztán ami egyáltalán nem így van, mert hiszen előtte való nap, én ezt mindig átolvasom pont azért, mert ennyi van, és mindig én úgy mondom, hogy a fiókban rendet teszek, tudom, amit másnap el kell játszani, azt én előtte való nap, vagy olyan is van, amit hogyha havonta egyszer, vagy hat hetente egyszer, akkor azokat még előbb, így kihúzom, és rendet teszek az egész szöveget, átnézem azt, hogy miért mondom, mit, hol, újból átgondolom az egészet, úgy, ahogy kell, és akkor másnap azt én el is tudom játszani, de csak úgy tudok színpadra menni, hogy azt mondom, hogy nincs kedvem. Mert én így félek. Ez az én lámpalázam, hogyha úgy tetszik, hogy én ezt mondom, hogy nincs kedvem. De volt, aki ezért följelentett, emlékszem. Volt ilyen. Igen, emlékszem olyan helyen, ahol én meg voltam hívva vendégnek, ami ugye hát gyakran van. Hát ez egy régi mikroszkóp színház volt, igen. És akkor ott nekem csináltak, volt egy műsor, ami rám és körém volt. Kettő ilyen is volt egyébként. És hát így mentem, hogy nincs kedvem, és akkor emlékszem, hogy valaki így elment az igazgatóhoz, és elment. És neki nincs is kedve. Így, nem baj. Úgy érezte, hogy ő neki lett volna kedve, de őt sose kérték meg, hogy játszon ennyi. Egy végig egy egész estét. Hát erre nem kérték meg, és tessék, most itt van, ez ide van hívva, és nincs is kedve. Nem baj, nem történt semmi. Szóval ez így el kellett mondani.
1: Mi a legnehezebb része ennek a színészetnek? Ez nekem annyira érdekel.
0: Mi a legnehezebb?
1: Minden munkának van valami olyan nem akarom része, amit úgy nem szeret az ember, hogy kihagyná. Én például nem szeretek vágni. Az utómunka. Így beszélgetni szeretek, engem ez érdekel nagyon. A színészetnek mi ez a nem szeretem része?
0: Nem tudom, van egy lápos része, így mondanám, egy láp jellegű rész, ami nehéz átmenni. Érted? Amikor van az olvasópróba, akkor van egy képzetet, hogy ez milyen lesz. És érdekes módon ez a képzet valahogy elkezd szétfoszlani a próbák folyamán, és aztán megint még érdekesebb, hogy amikor eljutsz a bemutatóig, akkor pár napon azt kell mondanod, hogy de hát ugyanez van, mint amit én olvasó próbán tudtam, szinte teljes mértékig ugyanez. de mégis amíg átmész ezen az egészen, az egy olyan, mint sárba menni. Nehéz megtalálni, hogy hol van szilárd talaj, mennyire mélyre megy az a sár, vagy hogy tudsz ezen átkerülni, ezen a pocsán. Egyet tudsz, hogy 6 vagy 8 hét múlva talajt kell fogni a másik oldalon. És ez így nehéz. És azt el kell mondjam, hogy néha hiába van meg a bemutató, még utána hosszan gondolom át a szerepeket, meg javítgatunk, és ebben viszont nagyon örülök, hogy olyan partnereim vannak, akikkel ezt meg lehet beszélni. És azt lehet mondani, hogy te nem lehet, hogy inkább ez itt arról szólna, hogyha azt úgy megpróbálnánk, és úgy előadásról előadásra picikét kattogtatjuk a fogaskereket egymásba is, és épül föl jobban és jobban az előadás, és az még egy nagyon jó dolog.
1: Így. Az ember tud átlagemberként színész. Valaki színész, és tud átlagemberként figyelni egy színdarabot, egy mozit, egy filmet.
0: Hogyne tudna. Igen, tud. Igen, én úgy ülök be, mint egy néző. Igen, mint a nézők, úgy. Én is nézek, és mint egy néző. Most volt egy ilyen furcsa élményem, azt nem tudom, hogy másnak milyen lehet. A Katonában láttam a Néma Csend című előadást, ami ugye hát borzasztó sok helyen üti meg az embert, és nem tudom, hogy egy átlagnézőt hogy üt meg, ezt nem tudom, mert hogy ugye a színpadon effektív a Vas utcának a Vas utcai aula van ábrázolva, teljesen naturálisan, és hát az az én életem, hát én oda jártam, az engem nagyon megüt, hát ez másnak nem babaszoba, de nekem igen, meg hát a színészeknek. Úgyhogy azt nem tudom, hogy másnak milyen élmény lehet, de nekem nagyon nagy élmény volt, és nagyon különleges.
1: De
0: bármi más tudok nézni nagy szeretettel.
1: Kritikai él, akár a saját munkásságban, akár más irányába. Nagyon sokat beszélgetek művészekkel is, azért én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan leginkább maguk irányába.
0: Há, persze.
1: Kritikusak, és nem is az
0: van,
1: nyugtatja meg őket, teszik. Hogy mi jön kívülről, akár megnyugtatásként
0: az
1: jó
0: mindegy
1: volt,
0: is
1: hanem életem. Hogy belül ők mit éreznek.
0: Hát igen, ez így van, amit belül érez az ember. Hiába mondják azt, hogy ez jó volt, oda se tudok figyelni, hogyha én belül nem érzem azt, hogy ez úgy helyén van, és őszintén szólva bár bánt, amikor fanyalognak, de azért ezt egy vagy két órán belül helyre tudom tenni. És azt mondom, hogy hát vagy tanulok belőle, mert megértem, hogy mit akar, mert azért lehet a kritikából lehet tanulni, lehet, és azt az ember így, ha nem védekezik rögtön ellene, akkor azért azt át kell ereszteni az embernek magát, és aztán vagy azt mondom, igaza van, vagy azt mondom, hogy nincs. Vagy az, hogy ennyit tudok tenni. Lehet, hogy igaza van, de én ennyit tudok tenni. És kész.
1: Én azt gondolom, hogy a művész embereknek elképesztő nagy felelősségük is van a társadalmi szemléleteknek a formálásában. Mm-hmm. Talán a Brecht mondta, hogy a művészetnek nem tükörként kell a valóságot bemutatnia, hanem kalapácsként kell azt valahogy alakítania.
0: Jesus Maria.
1: És ez egy olyan érdekes gondolat egyébként, mert az ember azt gondolná, hogy ami bent van, az ugye megjelenik kívülre. De hogy a művészetben ez valahogy máshogy megy. Nekem meg most az jutott eszembe, hogy ez a típusú, ha már a felelősségvállalásról beszéltünk, igen, hogy ez a típusú szemléletformálás, amit én hozzá tudok adni, akár egy szerephez, akár az üzenethez, az a Hernád Judit játékában, létezésében, munkásságában hogyan tudott megjelenni, vagy hogyan nem tudta például akár mondjuk egy rendező szemlélete ezt átalakítani, vagy formálni. Hogy kiadja azt a szerepet, a színész, a rendező, valaki, aki elképzel, hogy mit szeretnék látni a színpadon, vagy valaki, aki
0: van ilyen
1: magát
0: is, van olyan
1: be.
0: Is, van. Amikor főiskolára jártam, én Várkonyi Zoltán tanítvány voltam. És a Várkonyi tulajdonképpen azt mondta, hogy minden színésznek kell tudni a saját magát rendezni, mert elég kevés olyan rendező van, aki tudja őt majd rendezni, és hát igaza volt, és de azért van, aki tud, és van olyan is, akiről azt gondolom, hogy nem tud, és mégis tud, és azért azt be kell engedni, azt az akaratot, meg észre kell venni. És van, aki tud, és annak oda tudom magamat adni. És én nagyon hálás vagyok, hogyha valaki megmondja, hogy mit tegyek, hogy tegyek, és hogyan tegyek. Amiért nem vagyok hálás, hogyha valami olyasmit kér tőlem, hogy legyek apró termetű, kékszemű és szőke, mert ezt mind nem tudom produkálni. Tehát sajnos ebből a dologból kell főzni, ami vagyok. Ez nem tud más lenni, ez tud lenni. De hogyha valaki ezt akarja tőlem másképp formálni, hát boldogam. Én boldogam. És még azt sem mondhatom, hogy ez nem, még tudok példát is mondani rá, hogy ez még sikeres is volt, és jó is volt, és hát így. Igen, például a Robival, a földi Robival a Félelem megeszi a lelket című előadás, amit jó hosszú ideig játszottunk, majdnem 100 előadásig elment. Ez ebben a műfajban azért ritka, és az egy Fassbinder filmnek a átformálása volt. És az egy nagyon-nagyon jó előadás volt, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy bár az előadáson lehetett nevetni, de nem feltétlenül rajtam, tehát nem én voltam a humoros forma benne, de ez, szóval ez nagyon jó előadás volt. Nagyon. És ő abszolút tudta, hogy ezt kell, azt kell, ott kell, és amet kell. De azt is tudta mondani, hogy amikor Cili voltam a Csárdás királynőbe, hogy akkor a Hernádi Juditkának kell lejönni a lépcsőn, hát ha kapaszkod, én mondta, és akkor én kapaszkodtam. És lejöttem, és elénekeltem, és az jó volt. Igen. Tehát magyarul ő tudja, hogy mit akar. Amikor engem választ, akkor tudja, hogy mit akar. És ez nekem egy nagyon jó érzés, amikor engem választanak, akkor tudom, hogy belőlem akarnak valamit. Bármit.
1: Fordítva volt olyan, amikor azt mondta a Hernádi Judit, hogy ezt a szerepet már pedig én szeretném eljátszani.
0: Hiba. Nem igen. Volt, amikor a helyzetbe jutottam, hogy azt mondták, hogy kéne valamit játszani, és akkor hát ennek így igen, annak úgy örülnék, és akkor ehhez kerestek rendezőt. Hiba. De meg volt, jó volt, de hiba. Még díjat is kaptam rá, de akkor is hiba. Nem kell. A rendező akarjon engem. Ennyi. Ez biztos.
1: Pályatársak, olyan nagy neveket hallottunk az előbb, és ha már a pedagógus szemléletről beszéltünk, akkor mit lehetett tőlük tanulni? Van, ami esetleg megmaradt, például egy Törőcsik Maritól?
0: Igen, sok minden, de így, hogy mit, ezért bocsásson meg a Mari, bocsásson meg a Rutkai, bocsásson meg bárki, így én soha nem így vettem. Én valószínűleg nem tudom, szóval nincs bennem alázat. Felesleges alázat, ezt mondanám. Felesleges alázat nincs bennem. Borzasztóan szerettem őket, és nagyon néztem, és azt gondoltam, hogy átereztem magamon a lényüket, de azt gondoltam, hogy én nekem kell lenni. Nem, én nekem kell lenni, lehetőleg mellettük. Ha nem mellettük már, akkor meg nekem kell lenni így. És legyen más mellettem, ő maga.
1: Volt olyan pillanat, amikor az elmúlt évtizedekben, lehet, hogy egyébként valakinek soha nincsen, én mondjuk a saját szakmámon belül, én emlékszem egy olyan pillanatra, amikor azt mondtam, hogy én ezt a munkát szeretem.
0: Szereted?
1: Igen. Azt mondtam, hogy ez a munka az én szerelmem. Emlékszem, akkor még a Magyar Televíziónál dolgoztam, és borzasztó fáradt voltam, és egy péntek délután volt, és amikor úgy csatakos az ember, és már így a világát nem tudja, és arra jön rá, hogy de ugye, amúgy ez
0: én
1: megéri.
0: Én ezt mindig szeretem. Én szeretem. Én közbe szeretem. Én előtte azt mondom, hogy nincs kedvem, utána nem foglalkozom vele. Ha jó volt, végképp nem. Ha rossz volt, akkor egy kicsit még foglalkozom vele, de általában, hála jó Istennek, nem kell vele foglalkoznom. Én közben általában nagyon szeretem. És én azt mondom, hogy az tart engem karban. És én egyfajta meditációnak nevezem ezt, és ez csak akkor lehet, hogyha az ember hosszan van a színpadon, ezt is hozzá szeretném tenni, mert például a kis szerepek, a rövid kis szerepek egész más habitusú hozzáállást követelnek az embertől, mint egy egész estés állapot. Mert a kis szerepre koncentrálni kell, ott, akkor, és ott, azt, úgy, ott el kell mondani. De a nagyobb ívű, szerepeknél az ember hát elengedheti magát közbe, és hagyhatja, főleg ha tudja a lépcsőket, hogy mire, mikor és hogyan kell lépni, tehát a szöveget, a természetesen a szöveget, és az, hogy mit szeretne ábrázolni, hogy mi a lényege ennek a szerepnek, hogy mi a menete, az érzelmi, logikai menete, akkor ez egy meditatív, oda-visszaható, gyönyörűséges állapot. És a közönséggel való együttlét, és ez persze egy sportcsarnokban szerintem nehezebben van meg, így visszatérve, de a közönséggel való együttlét, azt én érzem őket az esetek 80%-ában, és akkor erre nagyon büszke lehetek. Érzem őket, érzem. És ezért van az, hogy az ember az elején még fél kilépni a színpadra, mert akkor és ott, és abban a pillanatban, amikor ott van, akkor dől el, hogy milyen lesz az az este. Akkor is ott én hiába készültem föl, én hiába pucoltam ki a cipőmet. Szóval érted, tehát, hogy mindent megtettem, amiért... Ha nem veszik, hogyha kinn egy tömegbalesetből érkeznek be, érted, bármi, amitől nem veszik, érted, amitől nem tud ez működni, akkor nem tud működni. És,
1: de hogy működik?
0: Hát általában működik, azért mondom, az esetek 70-80%-ában ez működik, és ez egy nagyszerű dolog, és akkor én azt tudom mondani, hogy igen, ez az, amit én szeretek, ezért élek, ezt szeretem csinálni, ez jó, ott benn, előtte nem jó, utána meg már nem érdekel, de ott benn jó.
1: Nekem ez a beszélgetés volt jó.
0: Jó.
1: És nagyon hálás vagyok érte, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vigvandával című magazinműsor. Hernádi Judit volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják. Akkor visszahallgathatják ismétlésben itt a rádióban, illetve hát a felületeinken is, és nagyon sok sikert kívánok a következő darabokhoz, meg hát nagyon klassz évet így 2026-ra
0: jó,
1: is.
0: Köszönöm szépen, és minden jót nektek, és minden kinek.
1: Köszönjük szépen! Tartsanak velünk jövő héten is, én akkor is itt leszek, és várni fogom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
2: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plus járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
2: A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma is egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket, igazi hétvégi témákat, köztük programokat is. Kalmár András kulturális ajánló műsorával a Kapcsolódjunkkal kezdjük a napot, majd Buza Sándor turisztikai információs magazinjából szemezgetünk, végül olvasnivalót ajánl nekünk, akár hétvégére is Olá Andrea. Kezdjük is a kulturális eseményekkel és beszélgetésekkel az első órát Kalmár Andrással.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: A héten Fajer Ivett volt a műsor vendége, akivel a Láthatáron csoport előadásairól beszélgetett Kalmár András. Ez következik most.
2: Kedves hallgatóink, színházról lesz szó, méghozzá független színházról, és itt van a vonalban Fajer Ivett, a Láthatáron csoport alapítója és művészeti vezetője. Szia Ivett, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm én is.
2: Hát lassan itt vagyunk az évad végén, és azért ti nagyon sok felé játszotok, hát mondhatom úgy, hogy kőszínházban, bár ezek nem olyan nagyon igazi színházak, de mondjuk azt, hogy kulturális központok, és játszotok nagyon sokat iskolákban, játszotok óvodásoknak, játszotok gimnazistáknak, és arra gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy ebben a rettenetesen gyorsan változó világban, hogy közhelyen éljek, mennyire érzékelitek azt a fiatalokon, a gyerekeken, hogy ők mennyire változnak így akár évadról évadra is?
3: Őszintén nem annyira érzékelem. Én nem érzékelem, hogy ők változnának. Nem, tényleg ez a rövid válaszom. Hogy esetleg az, hogy a mobilról nehezebb leszakadni, de mivel sok helyen nagy szigorúság van, és eleve beszedik a mobilt, ez nem szokott általában probléma lenni. Tehát sokkal kevesebb helyen gond ez, hogy ez megetolja az, hogy figyeljenek. Úgyhogy még csak ezt sem mondhatom.
2: Mondtad, hogy színházi nevelés, ugye ezt úgy kell érteni, hogy vannak az előadások, és azok után van egy beszélgetés, vagy akár közben is vannak interaktív részek, tehát bevonjátok a közönséget.
3: Igen, igen.
2: Ezért is gondoltam, hogy valószínűleg nagyon update információid vannak arról, vagy inputjaid vannak arról, hogy tulajdonképpen hogy állnak most a fiatalok, hogy állnak most a gyerekek ezzel a, hát, problémánál azért ez több, tehát ezzel a helyzettel.
3: Szerintem úgy állnak, hogy az ő szemléletük is változik lassan. Tehát többet tudnak ők maguk is arról, hogy ez a jelenség van. Még az angol nevét is tudják, egy nagyon sokszor egy vidéki, eldugott, hátrányos helyzetű gyerekek, ahol tanulnak egy olyan suliba is tudják, hogy ez a bullying. Tehát, hogy tudnak erről a problémáról, többet hallanak erről. Az, hogy magukban mennyire ismerik fel az, hogy ő mondjuk egy zaklató, vagy hogy ő egy csatlós, vagy hogy tudna ennek ellenállni, vagy oké-e segítséget kérni, vagy az árulkodás, az már egy másik dolog. Abban nem feltétlenül van előrelépés. De hogy a problémáról tudnak, az egyre inkább jellemző, ami szerintem egy nagyon jó
2: dolog. Akkor mégis van változás. Ugye ti elképesztő, igen, izgalmas visszajelzéseket kaptok ilyenkor a gyerekektől. Nem tudom, hogy van-e bármi olyan, ami ilyen nagyon-nagyon emlékezetes maradt, vagy amit úgy elmesélni,
3: hogy megosztanál velünk. Hát, hogyha ezt mondod előre, akkor nekünk van több oldalnyi visszajelzés, mert akkor kikeresek egyet. Most kinyitom a gépemet, de hát nagyon... Emlékszem egyszer, ez nagyon szíven ütött, ezt pár évvel ezelőtt játszottuk, és egy különben még annyit kiegészítenék, amit mondtál, hogy ezek nem beszélgetések utána, hanem ez egy dramatikus játékok, gyakorlatok. Tehát az, hogy a gyerekek kvázi szerepbe lépnek, ők azok az osztály, ahol ez az iskolai zaklatás előfordul, és utána a foglalkozáson is ők az osztály, aki ez aztán visszamegy az áldozat, meg visszamegy az zaklató, ők hogy reagálnak, mit mondanak, akikkel az osztályfőnök beszélt, tehát ez sokkal inkább egy tapasztalati élmény alapú foglalkozás. Hát sokkal hatásosabb, és akkor utána kilépnek a szerepből, és közösen reflektálunk rá. Tehát hogy érezted, hogy viselkedett az osztály? Ki mondta azt, amit tényleg mondani akart? Miért volt, hogy lekezeltél szerinted? Vagy milyen bátor az, aki nem kezel le az aklatóval, mikor visszajön? Most milyen manipulatív technikákat használt szerintetek? Tudtok egyet-kettőt megnevezni? észrevettétek, stb. Uh-huh. Tehát ez ezerszer hatékonyabb, mint egy kognitív beszélgetés arról, hogy mi történt. Tehát ez kivillenti őket a komfortzónájukból, és meg tudják magukat tapasztalni egy-egy helyzetbe, ami egy biztonságos keret. És mindig elmondjuk, hogy nyilván az életben ez ezerszer bonyolultabb, uh-huh. veszélyesebb, stb. Meg, hogy milyen gyerekek tudnak zaklatóvá válni. Szóval, és akkor volt ez, hogy egy pár éve játszottuk, és utána vége volt az egész foglalkozás, aztán kis, és ott maradtak még a gyerekek, és az egyik fiú fölállt, sírt, és azt mondta, hogy ővel az előző iskolájában az volt, és hogy itt ezt nem merte senkinek elmondani, de amikor idejött, nagyon félt. És ahogy fogadták, hogy szóltak hozzá egy-két jó szót, meg nem volt olyan elutasító mindenki, az neki ég és föld, hogy az neki annyit jelentett. És akkor minden osztálytársa oda ment, és így megölelték. És ez többször volt ilyen élmény. Hmm. Nyilván 130-ból nem ez a többség, de hogy az, hogy ez előfordulhat, hogy meg tudnak így nyílni, az csodálatos. Ez csodálatos. És sokszor azt is megtapasztaljuk, hogy igen, az, aki a zaklató, az a foglalkozásban is úgy nyilvánulnak. Tehát majdnem mindig meg tudom mondani az előadást, és a foglalkozás után meg tudjuk a kollégákkal mondani, különben két csodálatos kollégával játszom, ez nem csak Nóri és Tóth Lederház Csongorral, ezt Szivák Tóth Viktor rendezte, hogy ki aki a zaklató, ki aki az áldozat. Tehát, hogy lehet látni. Ez kidobja a rendszer. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ebbe van elmozdulás, és nagyon sok civil szervezet foglalkozik ezzel, több előadás van, tehát ez egy nagyon pozitív változás, mert ez egy minden gyereket potenciálisan megnyomorító probléma. Na de hát ez az egyik előadás nekünk a 7 ifjúsági előadásunkból, és az 5 felnőtt előadásunkból, tehát nagy a repertoárunk.
2: Na igen.
3: Igen.
2: Hát abszolút, erre is rá akartam kérdezni, hiszen függetlenek vagytok, és a függetlenek finanszírozása az egy űrletes nagy téma, de hát mindannyian most azt reméljük, hogy azért itt vagyunk a küszöbén egyfajta változásnak.
3: De még azért az utolsó erőfeszítéssel gyorsan szétosztottak pár milliárdot. Nem közöttünk, hogy ennyit mondjak.
2: Igen, ezt tudjuk, igen. De itt vagyunk a változás küszöbén, legalábbis mindannyian ebben reménykedünk, mint nézők, mint színházcsinálók. Szóval erről még valószínűleg korai lenne beszélni, de ugyanakkor van két darabotok, amit a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében láthatunk. Ugye az egyik a Kenyértörés, május 5-én lesz, és a másik a Boldogságom története, amit pedig május 11-én lehet látni a Freedomban. Mesélsz ezekről egy pár szót?
3: A Kenyértörés az egy vitaszínházi előadás, amit elsősorban a középiskolásoknak játszunk, de szoktak belőle nyilvános előadásaink is lenni, aha. és ugyanúgy alkalmas felnőtteknek. Én nagyon szeretem ezt, hogy keverni a korosztályokat, tehát a multigenerációs előadásokat szeretem. Ez nem egy színházi nevelés, hanem ez egy frontálisan előadott egy órás történet, az ókori görög-perzsa háborúk idején játszódik, a két nagyhatalom között rekedt szigettel, akik hellének, de mindig is a perzsákkal kereskedtek. És most, hogy kitör a háború, most egy lojalitás konfliktusba kerülnek. És a történet után, amiben a nézők, úgy van már megírva, Fábián Péter írta ezt, és ő is rendezte, a színészek Csányi Dávid és Kovács Kata Milla, jelenleg, tehát, hogy ez úgy van megírva, hogy a nézők is bele vannak kalkulálva, ők a ténoszi népgyűlés, sokszor kifordulunk hozzájuk, rájuk utaló gesztusokat teszünk. És utána pedig egy vitában a ténoszi népgyűlés, azaz a nézők döntik el, hogy a főszereplő, vagy az egyik szereplő a három közül, az anya, aki a dráma csúcspontján egy bizonyos döntést hozott, az helyesen cselekedett, vagy nem. És ez a történet, ami különben ez egy valós sziget volt, ez a Petyának, a rendezőnek a zsenialitása, hogy tényleg volt egy ténoszi sziget, és ők fordították meg gyakorlatilag a háborút, tehát Szalamisznál, mert ők voltak azok, akik értesítették a görögöket, hogy a tengeren fognak jönni a perzsák. És ez is kiderült, de hogy ez egy hatalmas morális dilemma volt az anyának, hogy mit tegyen, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy mostani aktuális helyzetről, a háborúról, a szolidaritásról, a túlélés fontosságáról beszélgessünk egy biztonságos távolságból.
2: Hát, igen, de ez egy régi darabotok nektek,
3: ez,
2: ugye?
3: Ez is egy régi darab, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor írta Fábián Petya, akkor
2: igen,
3: itt a teljesen más darabot próbáltunk, és hát ezt félretettük. Tehát ez 2022-ben mutattuk
2: igen,
3: be.
2: Igen, igen, igen, igen. Emlékszem, mert akkor beszélgettünk
3: igen,
2: róla.
3: Igen, és azóta fel volt terjesztve 2023-ban pár kritikus legjobb független előadásnak is. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk erre a nézőket. Most először fogunk a textilgyárban játszani, Óbudán, május 5-én, úgyhogy szeretettel várunk minden fiatalt, szülőt, pedagógust. A másik darabunk...
2: Bocsánat, annyit a textilgyárról, hogyha valaki nem tudná. Ez ott a Lajos utcai lakótelep környékén van, ha jól tudom, Fényes Adolf utca 23. Tehát ezt érdemes, Kéli vendéglő, meg ilyenek vannak a környéken, hogyha valaki ismerős Óbudán, akkor
3: igen, ez egy viszonylag új játszóhely. Több független előadás megmutatkozott már ott, és most mi is örülünk, hogy ott fogunk először játszani.
2: Nagyon szuper. Na, és akkor a Boldogságom története a másik, ugye?
3: A Boldogságunk története az az egyik legújabb darabunk, igen. Októberben mutattuk be, az 5-ös 10-ben játszunk jelenleg, az 5-ös 10 művelődési házban, de már vendégjátszottunk vele itt-ott. Ezt eredetileg felnőtteknek készítettük, de aztán rájöttünk, hogy ez meg olyan, hogy alkalmas középiskolásoknak is, aha. És volt is, hogy nézte, nem tudom, a Teleki Blankából egy osztály, és csodálatosak voltak. Volt utána egy beszélgetés, és most is lesz egy beszélgetés. Ez egy ősi tibeti mese alapján íródott. Vas Szandra írta, ő egy kortárs fiatal drámaíró és dramaturg, és mi elmondtuk neki, Siflis Anna a rendező, meg én is elmondtam, hogy mi ragadott meg engem ebbe a nagyon ősi tibeti mesébe, aminek az a címe, hogy a Boldogság madara. És erre írt egy kortárs keretet, és egy kortárs helyzetbe, társadalmi helyzetbe, egy anya-fia kapcsolatba helyezte ezt a mesét, ahol ők úgy élnek, ahogy összezárva, szegénységben, egy elég deprimált állapotban, amikor előjön ez a régi mese, ami reményt ad. Tehát ez is nagyon reflektál kortárs társadalmi helyzetünkre, és van benne a remény, és az a kérdés, hogy mi ad nekünk boldogságot, mi az integritás, mit vagyunk hajlandóak megtenni azért, hogy elérjük, amit akarunk, és mi az, amit nem lehet megtenni. Ez egy nagyon vizuális, élő zene van benne. Takács Nagy Jászmin a zeneszerző, és ő játszik élőben különböző népi hangszerekkel, meg lupon, és Tóth András kollégámmal játszuk. És az előadás után most Babarczi Eszter lesz a vendég, akivel a kedvesség projektjéről és a boldogságkutatások eredményeiről beszélgetünk. Úgyhogy erre is nagy szeretettel várjuk a nézőket. Ez a Freedomban lesz, a Szabolcs utcában, a Free SFE játszóhelyén és befogadóhelyén. Itt sem játszottunk még soha, úgyhogy nekünk is új tapasztalat lesz.
2: Szabolcs utca 27. Ivett, nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Hát nagyon sok sikert kívánok. Én igyekszem ott lenni mind a két előadáson.
3: Jaj,
2: és hát
3: jó.
2: Nagyon reméljük, hogy azért a függetlenek helyzete változni fog.
3: Jobb idők jönnek a láthatáron.
2: A láthatáron, igen, a láthatáron csoportnak. Ivett, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Fajer Ivett volt a vendégem, a láthatáron csoport alapítója és művészeti vezetője. Köszi szépen még egyszer, szia!
3: Köszönöm, szia!
1: Fajer Ivettel Kalmár András beszélgetett a Láthatáron csoport tavaszi fesztiválon látható előadásairól. Most egy kis szünet következik, majd folytatjuk a kapcsolódjunkkal a hétvégi menetrendet. Presser Gábor lesz a vendégünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő 20 percben Presser Gábor Kalmár András vendége, aki januári koncertsorozatáról oszt meg néhány részletet.
2: Kedves hallgatóink, a napokban megjelent egy izgalmas videó, amelyen Novák Péter barátunk kérdezi Presser Gábort, also known as Pici bácsit, aki arról számol be, hogy hát egy koncert sorozatot fog adni januárban, méghozzá 3 részből fog állni ez a koncert, női hangon megszólaló dalok lesznek, 100 zongorával megszólaló dalok lesznek, és lesz zenekarosdi is, és természetesen itt van a vonalban Presser Gábor. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Szia!
2: Na hát nagyon izgalmasan hangzik, és az ember úgy nagyjából sejti is, hogy mire számíthat, de az pontosan nem derült ki ebből a kis interjúból, hogy melyik koncertet hányszor játszod, mert nyilván ez azért fontos az érdeklődőknek.
3: Ez már egyébként fönt van a Facebookon, az oldalamon, nálam mindig jobb, hogyha pontosabb információt keresnek. De ez 10-11 nap alatt 8 koncert. Az első 3 koncertnek az a címe, hogy Hódolat a női hang. Uh-huh. És hát ugye nagyon-nagyon sok dalt írhattam csodás énekesnőknek, és ebből csináljuk az első részét a sorozatnak, az első 3 estet. A második 2 est, az az 1 zongorás, ami hát nem teljesen így igaz, mert nyilvánvaló, hogy hangszeres és énekes előadók azért jönnek majd hozzám a színpadra, de alapvetően a zongorával én vagyok, hát úgy mondom, a főhős. És akkor megint jön 1 nap, vagy 2 nap szünet, és akkor következik a 3 nagyzenekaros

0: Koncert, amikor, hát ahogy szoktam, 10-10, néha 20 muzsikussal játszunk, és akkor hát csinálunk egy kis zajt, meg hát ilyen örömzenélésre számítok, vagy arra készülünk, mert hát viszonylag rég, tehát 25 októberében játszottunk együtt utoljára, és hát az én muzsikusaim nekem nagyon hiányoznak, és akkor csapunk egy másféle kis mókát, mint ami volt az MVM-ben.
1: Valószínűleg te is hiányzol nekik. Mi az, amit elárulhatsz? Most nyilván a hódolat a női hangnak koncert kapcsán, azért mindenkinek, aki ismeri a te munkáidat, koncertjeidet, szokott koncertekre járni, azért megjelenik egy-két név a fejébe, nyilván ilyen Falusi Maria, meg Olái Bolya, meg Rúzsa Magdi, vagy akár Lábas Viki is, aki pont az általad említett MVM Dómba ott volt. Elárulhatsz ennél többet, vagy ezt még januárig lebegtetitek?
0: Akiket mondta, természetes és magától értetődő, hogy őket szeretném meghívni, nyilván Szenát szeretném meghívni.
1: Igen, kihagytam tényleg.
0: És szeretnék még egy jó csomó énekesnőt, akit azért nem akarok most elmondani, mert még azért közösen törjük a fejünket azon, hogy mit, hogyan. De valójában ez a műsor úgy, mint műsor, nagyjából készen van, tehát mondjuk el lehet kezdeni próbálni május végén, és szeretnék elkezdeni betanítani, szeretnék elkezdeni próbálni, szeretnék kipróbálni olyan dolgokat, amiket erről az estről álmodoztam, a csodálatos hölgyektől körülvéve. Hát szóval ez...
1: Világos, most azt mondod, hogy május végén elkezdtek próbálni, hát ez egy űrlet. Most nyilván van a nyár, amikor azért kisebb-nagyobb szünetek hát vannak, azért. Gondolom.
0: De és hát jó mondod, mert itt a nyár. Uh-huh. Tehát ki kell használni azt, hogy még a nyár előtt még tudunk egyeztetni próbákat. Aha. Ami esetleg sokan itt lehetnek. De még akkor az is jó nekem, hogyha csak egy valaki vagy kettőnek, vagy egy nap mondjuk hárman eljönnek talán egyszerre, talán nem egyszerre, mert a nyáron nem lehet majd semmit sem csinálni. És ahhoz, hogy ez egy soha nem volt műsor, ahhoz, hogy ez működjön, hogy azt tudjuk nyújtani, amit szeretnénk, amit elvárnak, és amit szeretnénk, meg az elvárnak attól szeretnénk egy többet nyújtani nyilvánvalóan, ahhoz kell, hogy úgy elkezdjük fölépíteni a dolgot. Vannak olyan dolgok is, hogy mondjuk csak, ahogy a színházban mondják, hogy emlékpróba, tehát, vagy felújító Igen. próba, hogy nyilvánvaló, hogy vannak olyan dalok, amiket azokkal az énekesnőkkel, akiket említettél, és akiket már tényleg az emberek elvárnak, hogy ott legyenek mellettem, ővelük nem csináltam hosszú évek óta. Mert hát azért az MVM Dómban, akárhogy is ott voltak mindannyian, hát kisebb szerep jutott rájuk, mint egy ilyen koncerten, amikor csak a női hangról van szó. Szóval nyilván belenyökögünk egy párat, ugye a muzsikusok
1: fiúk,
0: bele fogunk zümmögni abba, amit a hölgyek énekelnek, de azért ez az ő estjük, és mi csak egy ilyen, hogy mondjam, kísérő zümmögést gondolunk hozzátenni. Úgyhogy igen, én amúgy is én nagyon szeretek próbálni, meg abban van valami, nem tudom jól elmagyarázni, mert azt hiszem senki sem tudja azt jól elmagyarázni, de ott lenni, próbálni, és végigélni azt, hogy egyszer csak kezded azt hallani, amiről álmodoztál, az egy tök jó dolog. Úgyhogy próbálunk, igen.
1: Igen, ugye hoztad a színházat példának, de akkor mennyit fogtok nettóba próbálni? Általában egy színdarab színpadra állításúhoz 6-7 próba kell, tehát általában úgy szoktak 6-7-ig próbálnak a színészek. Most itt 3 koncertről van szó. Számolgattad, hogy körülbelül mi az, amit ebbe bele kell rakni így időben?
0: Igen, igen. Csináltunk egy nagy próbatervet. Aha,
1: gyártási tervet szinte.
0: Nem tudom, nekünk ez tényleg egy nagy munka, de hát én erről álmodoztam nagyon-nagyon régen. Olyan sokszor szerettünk volna úgymond ilyen maratoni koncertet tartani még az LGT-vel. A Somló Tominak meg nekem ez egy ilyen mániánk volt, állandóan visszatérő mánia. Mi mindig 3 óra 20 perc körüli hosszúságú koncerteket játszottunk, és még akkor is jöttek a rajongók, és azt mondták, hogy jaj, nagyon jó, annyit sírtunk, nevettünk, ugráltunk, nem tudom, micsoda. De azt nagyon sajnáltuk, hogy nem játszottátok el, és akkor felsoroltak 3 számot. Ilyenkor az ember nem tudja már, mit csináljon, sírjon vagy röhögjön. Hogy játszottál 3 óra 20 percet, az egy normális koncert mérethez képest majdnem, hogy 2 koncert, és akkor azt mondják, hogy hiányzott ennyi dal, mert hogy ez meg az miért nem szólt. Na jó, és akkor elkezdtük a Tomival ezt végig gondolni, és miután a próbákon általában 5-6 órát próbáltunk, ezért azt tudtuk, hogy ez nekünk menne. Uh-huh. Tehát ha a fejben rendben vagyunk arra, hogy 5-6 órás maratoni koncertet csináljunk, akkor ez meg lesz, meg tudjuk csinálni. De a koncertrendezők azok lepattintottak minket, uh-huh. hogy ez marcság, és ezt nem lehet, és a közönség úgyse bírja. Persze nyilván vannak olyanok, akik ott lennének végig, de hogy elfáradok, ezen nem tudtunk megharcolni, mert ez az ő szakmájuk, és a végén ez így maradt. De még, hát ugye nekünk 13-ban volt az utolsó
1: igen.
0: koncertünk, és még az előtt még egyszer szóba került ez, és ugye ez így nagyon rossz kimondani, a Tomi már nincs, és a mi legkedvesebb koncertrendezőnk, a Brádi Marci,
1: igen.
0: meghalt a Covid-ban szegény, és ők ketten vitatkoztak ezen, én már csak ültem és néztem. Tudtam, hogy egyiküket sem lehet meggyőzni semmiről, úgyhogy ők egy darabig vitatkoztak, és hát persze nem volt valójában ennek aztán semmi értelme, mert többet nem játszottunk. De most bocsánat, hogy így elkomorodtam. Visszatérve erre, tehát hogy én azt gondolom, persze ez egy nagy gyártási terv, meg ezt ugye nehéz rendszerbe foglalni, hogy hogyan kell próbálni, de azt mi megoldjuk. Amúgy meg azt gondolom az egészről, hogy ez nem valami hősies vállalás, mert régen turnékban bőven játszottunk ennyit, még nem is olyan régen, ezelőtt hát nagyon-nagyon rövid idővel. A Felvidéken játszottam úgy turnét, hogy 6 vagy 7 estét egymás után egy húzamban. És ott még utazni is kellett. Szóval nem ebben látom a nehézséget, hanem az, hogy a dolognak, te mondtál egy ilyen filmes szót, hogy gyártás.
1: Igen.
0: A gyártási rész az, hogy egyeztetni az összes szereplőt, hogy december 14-én elkezdünk próbálni zenekari próbákat, mit tudom én, 5 napig, és hogy akkor mindenkivel egyeztetni. Hát ami persze tényleg egy gyártásvezetői feladat, de a mi csapatunkban, vagy úgy mondom, hogy a mi társulatunkban megvan erre az az ember, az a kolléga, aki ezt már most csinálja. No, úgyhogy persze van ebben egy csomó olyan háttérmunka, ami ijesztően hangzik, hogy össze kell egyeztetni 20-30, még több embert, mert legalább, hát ennél többen leszünk.
1: Hát, és ahogy téged ismerlek, ezeknek a száma egyre nő. De hát azért beszéltem én hangmérnököddel, aki mondta, hogy a bejövő csatornák számát a koncert előtt hogy kellett bővíteni, aztán nem is tudom mennyiről mennyire. Szóval, hogy biztos, hogy lesznek még ötletek, lesznek még zenészek, lesznek még hangszerek.
0: Persze. Hát ez alakul, ez alakul. Hát erre mindenki fel van készülve nálunk.
1: Igen, ahogy egyébként a koncertek dátuma is szokott alakulni, tehát általában az úgy szokott lenni a Presser koncerteknél, hogy meg vannak hirdetve hivatalos napok, de aztán lesz még egy főpróba, meg egy főpróba, szóval azért kicsit elasztikusan kezelitek ezt, és gondolom így lesz ez most is.
0: Mindenképpen lesz főpróba. Az, hogy lesz egy nyilvános főpróba, az sok mindenen múlik. Egyrészt azon, hogy akarunk-e egy teljes főpróbát eljátszani, hogy úgy érezzük, hogy jót tesz, vagy élvezni fogjuk. Aztán még az is, hogy a koncertet rendezők, ők hogyan látják, hogy szükség lenne az érdeklődés miatt egy viszonylag zárt körű főpróbára, tehát olyankor mindig lezárnak helyeket a nézőtéren, és csak mit tudom én, a fél termet engedik be. Szóval vannak ilyen hátsó hadititkok, amikkel mi nem szoktunk ezzel foglalkozni.
1: Nem is akartam a titkokat firtatni.
0: Nem, ezt viccből akartam mondani. Tehát, hogy valójában a mi dolgunk az, hogyha azt mondják nekünk, hogy szükség lenne egy főpróbára, ahova be tudunk engedni, nem tudom én, 670 embert, vagy 1100 embert, nem tudom, hogy mik lennének majd az ilyen kulcsszámok, akkor rajtunk múlik, hogy azt mondjuk, hogy bírjuk-e, akarjuk-e, de hogy aznap, tehát a koncertek között két nap szünet van mindig. És hogy a két nap szünetben lesz próba, és hogy akarja-e a technika. Tehát nagyon sok ember dolgozik a koncertek megvalósításán, a színfalak mögött, a keverőpultoknál, a világosítópultoknál, a videóbejátszók, nagyon-nagyon sok ember. És ha ők azt mondják, hogy nekik szükségük lenne arra, hogy egyszer lemenjen úgy egyben az egész, hogy hát mint egy színházi főpróba, nem ezt magyaráznom, akkor nekünk ezt meg kell fontolni.
1: Világos.
0: Hát ők ugyanaz a csapat, ők egy másik fajta munkát, és egy másik fajta tehetséget, és egy másik fajta művészetet tesznek hozzá, amit tőlünk lát a közönség. És hát abszolút nagyon-nagyon fontos, hogy ők biztonságban legyenek. Ők adják nekünk, és mi valamilyen módon próbálunk nekik biztosítani nyugalmat.
1: Fontos, hogy ezt szóba hoztad, mert ritkán esik szó róluk, ugyanakkor hát nélkülök nem is lenne semmi, és nem is tudna működni ez az egész úgy, ahogy van. Jó, akkor viszont összefoglalom, tehát nem is mondtam a dátumot, hogy január 8 és 17 között van ez a háromféle koncert. A hódolat a női hangnak az 8-9-10, tehát január 8-9-10, Budapest Kongresszusi Központ, mind a három. A dalok a szívről az lesz január 12-én és 13-án, és a bandásdi az pedig január 15-16-17, tehát még egyszer Budapesti Kongresszusi Központ. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Van-e bármi, amit még fontos elmondanunk a hallgatóknak, vagy amiről megfeledkeztünk?
0: Hát, hogy jó lenne találkozni. Jó lenne egy jó koncertet, vagyis hát most egy csomó jó koncertet csinálni ezekből a különböző álmokból.
1: Hát szerintem sikerülni fog.
0: Köszönöm.
1: Én biztos vagyok benne. Az. Jó, én mindenképpen menni fogok, és hát erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, bár január még messze van, és nehéz így májusban arra gondolni, hogy úristen, lesz egyszer január is, de legalább azokban a sötét napokban ez biztos, hogy egy fantasztikus fénypont lesz mindannyiunk számára.
2: Presser Gáborral Kalmár András beszélgetett az elmúlt percekben közelgő koncertmaratonjáról. Most hírek következnek itt a Trend FM-en, majd Buza Sándor Menni Enni című műsorából válogatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Lassult az ingatlan piac, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balog László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. A Spitzbergák az európai átlagnál 3-4 gyorsabban melegednek. Ez derül ki az Európai Unió Kopernikusz programja és a Meteorológiai Világszervezet éves jelentéséből. A kutatók megállapították, hogy az 1990-es évek közepe óta Európában évtizedenként több mint fél fokkal emelkedett a hőmérséklet, gyorsabban, mint a bolygó bármely más kontinensén, ami a földet beborító, fosszilis tüzelőanyagokból származó szennyezésnek tudható be. A jelentés szerint az éves tengerszint feletti hőmérséklet Európában elérte az eddigi legmagasabb mértértéket.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez még mindig a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. A következő szűk 20 percben turisztikai információkat, híreket hallhatunk Buza Sándortól.
2: Forradalmi újítást vezettek be a budapesti tömegközlekedésben. Vitézi Dávid és Karácsony Gergely is közösségi oldalán jelentette be, hogy április 22-től bankkártyával és okos eszközzel is lehet jegyet, illetve bérletet vásárolni a budapesti metróállomásokon. A tervek szerint 2028-tól pedig minden fővárosi tömegközlekedési eszközön lehet elektronikus jegyet venni. A rendszert korábban a Föld alattin és a 100E reptéri buszon tesztelték, amivel egy újabb nagy lépést tett a főváros az elektronikus jegyrendszer irányába. Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom vezetője közölte, hogy egy vonaljegyet számláznak, amivel utána bármely metróállomásra elmehetnek a metróhálózaton belül, ahol aztán vonaljeggyel is át lehet szállni. Hozzátette, hogy ha az ellenőr kéri a jegyet, akkor elég bemutatni a bankkártyát vagy a mobil eszközt. A cél, hogy az egész városban minden tömegközlekedési eszközön használható legyen a rendszer, egyelőre csak a 4 metró vonalon működnek ezek a jegyérvényesítők. Egy idén márciusban végzett felmérés adatai szerint a magyarok 60%-a tervez külföldre utazni, míg közel 70%-uk úgy véli, hogy bizonytalan időkben biztonságosabb utazási irodán keresztül szervezni az utazást, adta hírul a turizmus.com. Az utazási csomagok egyik legnagyobb előnye az egyértelmű felelősségi rendszer. Az utazás szervezők jogszabályi kötelezettsége, hogy minden a szerződésben szereplő szolgáltatást teljesítsenek. Ez azt jelenti, hogy előre nem látható és elháríthatatlan körülmények esetén is biztosítaniuk kell az utazás folytatását, például alternatív járat szervezésével, másik szállás biztosításával vagy a felmerülő többletköltségek fedezésével. Ez jelentősen csökkenti az utazók pénzügyi és szervezési kockázatait. Ezzel szemben azoknak, akik egyenileg szervezik utazásukat, különfoglalva a repülőjegyet és a szállást, maguknak kell kezelniük a fennakadásokat. A gyakorlatban ez akár pénzügyi veszteséget is jelenthet, például akkor, ha egy járattörlés miatt nem tudják igénybe venni a szállást, és a szolgáltató nem téríti vissza az összeget. A biztonság mellett a kényelem is egyre fontosabb szerepet játszik az utazási csomagok népszerűségének növekedésében. Nemzetközi utazási platformok elemzései szerint az egyénileg utazás szervezők átlagosan mintegy 70 különböző weboldalt böngésznek át. Az utazási irodák igénybevétele nem csak időt takarít meg, hanem többletköltség nélkül biztosít hozzáférést szakértői tudáshoz is, miközben az árak megegyeznek az utazás szervezők által kínált árakkal. A Soproni Egyetem kutatói által írt és a Krakkói Közgazdaságtudományi Egyetem által kiadott kutatás szerint a magyar utazók több mint fele jellemzően családjával utazik, míg közel harmada partnerével kell útra. Ez rámutat a közös élmények fontosságára, ugyanakkor a biztonság és a támogatás iránti igényre is a külföldi utazás esetén. A külföldi utazások természetüknél fogva bizonytalanságot hordoznak, beleértve a nyelvi akadályokat, a kulturális különbségeket, a közlekedési nehézségeket vagy váratlan fennakadásokat. Sok utazó számára ezek kockázatérzetet jelentenek, különösen a belföldi utazásokhoz képest, amelyek gyakran kiszámíthatóbbak és könnyebben kontrollálhatónak tűnnek. Az utazási csomagok jelentősen csökkentik ezeket a bizonytalanságokat, az utazók nincsenek egyedül egy idegen országban, hiszen az utazás szervezők helyi képviselőket biztosítanak, akik szükség esetén segítséget, tanácsot és támogatást nyújtanak. Ahogy a globális bizonytalanságok továbbra is befolyásolják az utazási szokásokat, a magyar utazók is egyre tudatosabbá válnak. Az utazási csomagok iránt növekvő kereslet egy szélesebb trendet tükröz. Az utazók nem csak vonzó úti célokat keresnek, hanem olyan megoldásokat is, amelyek nyugalmat és biztonságérzetet biztosítanak. Sokáig azt hittük, hogy igen, aztán végül kiderült, hogy nem. Mert hogy idén nyáron is nagy forgalmi dugókra lehet számítani a horvát autópályákon, ugyanis az ígéretek ellenére jövő márciusig fennmaradnak a fizetőkapuk, és csak utána vezetik be az új útdíszedési rendszert. Az egyik legnépszerűbb horvát hírportál, a Vecerné List információi szerint az új rendszerre átállás céldátuma jövő év március 1-e, vagyis ha a munkálatok a tervek szerint haladnak, úgy 2027 nyarán már megállás nélkül is eljuthatunk az Adriára. Horvátország hagyományosan az egyik legnépszerűbb külföldi úti cél, tavaly csak nem 800 ezer honfitársunk utazott déli szomszédunkba, összesen 3,8 millió vendégészakát eltöltve. Magyarországhoz hasonlóan Horvátországban is maximalizálták a közel-keleti háború miatt az üzemanyagárakat, amelyeket két hetente vizsgálnak felül. A legfrissebb május 5-éig érvényes árak, 95-ös benzin 1,5 euró, a dízel pedig 1,55 euró. A fontosabb horvát autópálya szakaszokon a következő árakat kell fizetni. Goričan-Zágráb szakasz 6,4 euró, Zágráb-Rijeka 10,1, Rijeka-Rovinj 8,5, Zágráb-Krk-sziget 8,9, Zágráb-Zadar-Észak 17,6, Zágráb-Makarska 29,7, Zágráb-Ploče 33,7 euró. Jó hír, hogy a Krki és a Peljesac híd idén is ingyenesen használható. A sebességkorlátozásokra itt is érdemes odafigyelni, hiszen gyorshajtásért akár 700 eurót is elkérhetnek, vezetés közbeni telefon használatért vagy biztonsági öv hiányáért pedig 130 eurót. Kötelező felszerelési tárgy például az elsősegélydoboz, az elakadásjelző háromszög és az utastérben tárolt láthatósági mellény is. Idén is nagy hasznát lehet venni az INC készüléknek, amellyel elkerülhetők a fizetőkapuk előtti nagyobb sorban állások, ugyanis az autópálya üzemeltetők külön sávot, kaput tartanak fel az INC-vel utazóknak. Így nem kell beállni az esetenként kilométeres sorokba, készpénzes vagy kártyás fizetéshez, mert az eszköz megállás nélküli elektronikus fizetést tesz lehetővé. A masinát meg kell venni vagy bérelni, aztán fel kell tölteni az egyenleget. Turistaként egy oda-vissza útra nem érdemes megvásárolni, de sok helyütt így hazánkban is lehet bérelni. Marad a távolság alapú díjszabás, így a sofőrök a ténylegesen megtett kilométerekért fizetnek. Becslések szerint a személygépkocsik útdíja kilométerenként 8 és 10 eurócent között lesz, útvonaltól és jármű kategóriától függően. Egy Zágrából Splitbe tartó út az A1-es autópályán várhatóan 44 euróba fog kerülni. Másik hír, hogy a horvát kormány olyan szabályozási csomagot készített elő, aminek célja, hogy egységesebb, ellenőrizhetőbb rendszerbe terelje a rövidtávú szálláskiadást. A tervek szerint minden kiadó apartmannak, szobának és nyaralóháznak saját regisztrációs számmal kell rendelkeznie. Az azonosító nélküli szálláshelyeket nem lehetne a nagy platformokon hirdetni, mint például a Booking.com. Azok a szállásadók pedig, akik nem fizetik be az idegenforgalmi adót, akár a működési engedélyüket is elveszíthetik. Érdekesség, hogy a tervezett szabályozás megtiltaná a vendéglátó helyeken az energiaitalok felszolgálását és fogyasztását is. Kerozinválság fenyegeti a légi közlekedést, és járatcsökkentésekkel reagálnak a légitársaságok, adta hírül a turizmus.com. A Sirium légi közlekedési elemző cég szerint a kerozin drágulása miatt májusban több nagy légitársaság is járatcsökkentést tervez. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér üzemanyag ellátása jelenleg stabil, ugyanakkor már több a budapesti repülőtérről rendszeresen közlekedő légitársaság vizsgálja a járatritkítás lehetőségét. Az elemzés szerint a világ 20 legnagyobb légitársasága közül egy kivételével mind kapacitás csökkentést terveznek a következő hónapokban. A visszafogás egyelőre mérsékelt, a májusra tervezett globális kapacitás március elejéhez képest 3% ponttal lehet alacsonyabb. Mint az bizonyára mindenki tudja, az áremelkedés hátterében az Egyesült Államok és Izrael februárban indított Irán elleni háborúja, valamint a Hormuzi szoros kiesése áll, ami miatt megugrott a kőolaj és a finomított termékek, köztük a kerozin ára. A repülőgép üzemanyag ára közel duplájára nőtt, és egyre nehezebb a beszerzése a kitermeléssel nem rendelkező országoknak. Az európai légitársaságok közül a KLM, a Lufthansa, az Edelweiss Air, a Scandinavian Airlines és az Aer Lingus törölt járatokat, írják a Business Insider gyűjtésére hivatkozva. A Ryanair egyelőre csak mérlegeli a járatok számának csökkentését, a Wizz Air közlése szerint jelenleg nincs náluk fennakadás a kerozin ellátásban. Ázsiában több légitársaság már csökkentette vagy tervezi csökkenteni járatai számát, és eddig ezen a térségen láthatók a legnagyobb visszafogások. Az Air Ázsia például 10%-kal mérsékelte a kapacitását, miközben a jegy árai már 30-40%-kal emelkedtek. Az igazságügyi légi üzemeltetési szakértő szerint reális forgatókönyv, hogy hamarosan a Ryanair és a Wizz Air is másnapi járattörlésekre kényszerülhet, mivel a válság végpontja továbbra sem látható, írta a cikkében a telex.hu. A Lufthansa csoport bejelentette, hogy októberig mintegy 20 ezer rövidtávú járatát törli, ez kevesebb, mint 1%-os kapacitás csökkentést jelent az elérhető ülőhely kilométerekben. A módosítások már megkezdődtek, május végéig napi mintegy 120 járatot töröl a vállalat. Az EU közlekedési biztosa egy uniós közlekedési miniszteri videokonferencia után elismerte, hogy a repülőgép üzemanyag ellátás Európa egyes részein kihívásokkal küzd, ugyanakkor a piac egyelőre képes kezelni a helyzetet, és nincs tényleges hiány. A biztos nem vár széles körű járattörléseket az Európai Unióban az elkövetkező hónapokban. És akinek már megvan a repülőjegye, joggal teheti föl a kérdés, hogy utólag is drágulhat-e a repülőjegy a kerozin hiány miatt. A repjegy.hu friss adatai és iparági tapasztalatai alapján a kép ennél jóval árnyaltabb, a magyar utazóknak jelenleg nincs okuk pánikra, ugyanakkor néhány fontos változásra érdemes felkészülni. Tapasztalataink szerint az egyéni repülőjegyek ára a vásárlás után nem módosul, mondta Holzinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője. Fontos tudni, hogy a légitársaságok kötelesek alternatívát felajánlani, annak el nem fogadása esetén pedig a teljes ár visszajár. Mivel 14 napon belül a légitársaságok már kártérítésre kötelezhetőek, számukra is kulcsfontosságú a stabil működés, ezért a menetrend optimalizálás várhatóan időben megtörténik. Tette hozzá a szakértő. A bizonytalan hírek hatására a hazai utazni vágyok viselkedése már most változik. 10%-kal nőtt azok aránya, akik 30-90 nappal az indulás előtt foglalnak, a teljes foglalási volumen nem csökkent, ugyanakkor az USA iránti kereslet jelentősen visszaesett az elmúlt hetekben. A magyar utazók nem mondanak le az utazásról, inkább tudatosabban terveznek, hangsúlyozta Holzinger. Majd hozzátette, az időzítés és a rugalmasság is nagyon fontos, érdemes akár 1-3 hónappal előre tervezni, folyamatosan figyelni és összehasonlítani az ajánlatokat, valamint élni a rugalmas átfoglalási opciókkal. És ebben a bizonytalan időszakban az útlemondási és utasbiztosítások szerepe kulcsfontosságúvá válik, ezek ugyanis védőhálót jelenthetnek váratlan események esetén. Minden esetben fontos azonban a teljes körű tájékozódás. Mindezeken túl a jegyvásárlást érdemes olyan stabil, hazai hátterű partnerekre bízni, akik közvetlen és gyors segítséget tudnak nyújtani, ha ügyintézésre vagy módosításra van szükség, tette hozzá Holzinger Zoltán. Jó hír, hogy a varsói, gdanszki, wroclawi és katowicei járatok után április 2. felében Budapest és Krakkó között indít járatot a Ryanair és a Wizz Air is. Krakkó a magyar utazók egyik legkedveltebb lengyel úti célja, azonban eddig az autóval közel 7 órás utazást jelentett. Az új közvetlen járattal a menetidő mindössze 75 percre csökken, ami gyökeresen átalakítja az utazási lehetőségeket, mint a City Break kedvelőknek, mint az üzleti utazók számára. A Ryanair április 23-án indul, és hetente kétszer, csütörtökön és vasárnap repül Krakkóba, míg a Wizz Air első járata április 29-én indul, és heti 4-szer, hétfő, szerda, péntek és vasárnap reggel közlekedik Budapest és Krakkó között. A közvetlen összekötetésnek köszönhetően a közkedvelt Vielicskai és Bochniai sóbánya, Auschwitz, a Tátra, Zakopáné és Podhale vidéke, a fürdők, valamint a családok körében népszerű Energylandia élménypark is könnyebben elérhető lesznek Krakkóból. Az új járat egyszerre kínál lehetőséget rövid városi kiruccanásokra, hosszabb régiós tartózkodásra, üzleti utakra és családi programokra. És néhány program, amelyre érdemes lesz odafigyelni Krakkóban. Június 6-án, 7-én az Ulica Krakkó utca színház és fesztivált rendezik meg, 20-án és 21-én lesznek a Szent Ivánéi programok, június 27-én és 28-án tartják a Krakkói Képregény Fesztivált, Június 27-e és 31-e között a Jazzy a főszerep a Summer Jazz Fesztiválon, július 1-e és 5-e között tartják meg a 35. zsidó kulturális fesztivált, augusztus 12 és 16-a között a Pierogi Fesztivált, és október 11-én lesz a krakkói félmaraton. Átrendeződtek a magyarok kedvenc úti céljai, adta hírül a Vízer egy felmérés kapcsán. Korszakos változást hozott a Brexit és a turisztikai szokások megváltozása. Miközben a brit úti célok népszerűsége kopik, a Vízer hálózatában elérhető olasz városokat egyre több magyar utas látogatja. A legnépszerűbb nyaralási célpont tavaly Spanyolország volt, Egyiptom pedig évről évre egyre népszerűbb. A légitársaság tájékoztatása alapján az általuk megkülönböztetett négyfajta utazási típus között továbbra is a családlátogatás dominál, az utasok közel fele így utazik. Ebben a szegmensben a legfontosabb változás, hogy a célországok versenyében trónfosztás történt, míg 2021-ben az Egyesült Királyság uralta a szegmenst, több mint kétszer annyi foglalást generálva, mint a második helyezett Spanyolország. Miközben az abszolút foglalásszám évről évre bővült, az Egyesült Királyságban szóló foglalások aránya folyamatosan csökkent az elmúlt 5 évben. Tavaly meg is történt a fordulat, Olaszország átvette a vezetést a britektől. Magyarországról Olaszországba tartó családlátogató forgalom 4 év alatt a 6-szorosára nőtt. Spanyolország és Németország stabilan őrzi a helyét a családlátogatás céljából az 5 leggyakrabban foglalt célország között, viszont említésre méltó még, hogy ebben a kategóriában Románia a semmiből tavaly egyszer csak az 5. helyre ugrott az erdélyi magyar diaszpóra felé irányuló járatbővítések nyomán. A légitársaság magyarországi utasai körében Spanyolország egyértelműen uralja az üdülési célú utazások kategóriáját, köszönhető ez nagyobb részt annak is, hogy a Vízerrel utazók már 10 különböző Budapestről induló spanyol célállomás közül választhatnak. Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Malaga, Menorca, Palma de Mallorca, Tenerife és Valencia is szerepel a kínálatban. A legnépszerűbb nyaraló desztinációk közé tartozik még Olaszország és Görögország is. A nagy meglepetés Egyiptom előretörése, míg 2022-ben nem is szerepelt a Wizz Air magyar utasainak 10 legkedveltebb nyaraló célpontja között, 24-ben és 25-ben már a 6. legnépszerűbb volt, elsősorban a hurgadai, Sharm el-Sheikhi nyaralójáratoknak köszönhetően. Tavaly Németország és Franciaország is bekerült a top 10-be, ami szokatlan a szabadidős kategóriában, és a városi turizmus egyértelmű erősödését jelzi. Hétvégi városlátogatásokra egyre többen választják Franciaországot, Románia és Törökország városait, és idén 2 új adriai üdülőhelyel bővül a légitársaság kínálata, amelyek kiválóak lehetnek a nyaralás mellett egy hosszabb hétvégi kiruccanásra is, Dubrovnikba június 8-ától, Zadarra pedig június 9-től lehet majd repülni.
1: Buza Sándort hallották az elmúlt percekben turisztikai fejleményekkel, hírekkel, érdekességekkel. Most egy kis szünet következik, majd megyünk tovább egy ikonikus rock magazin újabb számával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. 1986 óta létezik a Hammerworld, egy havonta megjelenő, a hard rock és heavy metal műfajba tartozó előadókkal foglalkozó nemzetközi zenei magazin. Buza Sándor most az egyik alapítóval sztorizgat múltról és jelenről.
2: Kezemben egy magazin, az a címe, hogy Hammer. A Wordet nem is tudom látni, mert fejek, különféle fejek kitakarják. A kikiáltási száma nem a megjelenési száma értelemszerűen 356, a megjelenés 2026 április. Cselőtei László, a vendégem, szevasz Laci. Köszönöm, hogy itt vagy. Ez egy fantasztikus hír azoknak, akik a rockzene nélkül nem hajlandók még egy lépéssel lépni, és nem is ébrednek föl, és nem is fekszenek le úgy, hogy valami nagy gitár riffet el ne dúdolnak.

0: állnak magukba, de azért ez egy, a mai világban ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy bár az online térben ott voltatok folyamatosan, azért mégiscsak meg lehet fogni, és mielőtt válaszolsz, igen, hát ettől az agyamat eldobtam, amikor kinyitottam, és bent póster. Hát eszembe jutott 1971-ben, amikor Deep Purple meg Uriah Heep posztereket, meg Zeppelin posztereket vadásztunk, és hozattuk Ausztriából a különféle magazinokat, és akkor ott bent volt, és akkor tettük fel a szobánk falára, és azért mentünk a haverokkal egymáshoz, hogy megnézzük, hogy kinek milyen új szerzeménye van. Szóval egy igazi, nagy, kinyitható poszter, az Alter Bridge az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a tankcsapda, már ugye az új felállással. Hát oda lehet tenni, hova az ember akarja.
1: Így van.
0: Ez eleve ott volt az agyatokban, hogy le kell, hogy legyen benne poszter?
1: Igen. Kezdeném előről, hogy tényleg egy lépés sem lehet megtenni az újság nélkül, hogy most tényleg újra az a helyzet, hogy az emberek magukkal tudják ezt vinni, és amellett, hogy nagyon sok oka van, mindjárt el is mesélem, hogy mik voltak az okok a nyomtatott verzió megszűnésének és újraindulásának, de hogy akkor először azt mondanám, hogy mi ezt egy kicsit ilyen digitális detoxnak is szánjuk. Tehát érted, hogy mi azokhoz akarunk szólni, akik szeretik megfogni a tárgyakat, akik tudod vinilt vagy CD-t is gyűjtenek, akik
0: egyszerűen... Könnyűbe azonosítani 40 plusz, 50 plusz.
1: Hát igen, igen. Egyébként szerencsére vannak fiatalabbak is, de nyilván a mi közönségünk, ugye a mi generációnk, ez a 40 pluszos sztori. Szóval, hogy érted, hogy ne online kelljen olvasni ezeket a híreket. Rengeteg felületen lehet online olvasni. De szerintem annak van egy hihetetlenül speciális és jó hangulata, amikor te ezt az újságot megfogod, érted, beülsz hát egy fotelbe, közben beteszed a zenét.
0: Hajamat.
1: Szóval, hogy ennek ez is volt a célja. Ugye, hogy miért szűnt meg 2024 júniusában? Nem azért, mert nem volt elég olvasó, vagy nem volt elég az érdeklődés, egyszerű pénzügyi okai voltak. Covid után megszűnt lényegében a hirdetési piac, és mi szakmai hirdetőkből éltünk, miközben egyébként az előállítás meg nagyon drága lett az újságnak, és mivel a költségvetés nem lehetett egyensúlyba tartani, ezért egy idő után
0: ebből
1: azt kellett mondani, hogy nem.
0: Ebből a szempontból változott meg? Hát
1: egy kicsit
0: költség?
1: Nem, hanem inkább azt mondhatnám, hogy a zeneipar egy kicsit magára talált azóta. Tehát amikor megszűnt, lényegében abban az időszakban, vagy azelőtt, tehát a Covid előtti időszakban volt a legtöbb koncert Magyarországon, fesztiválok, külföldi turnék, hazai zenekarok is mentek körbe-körbe, elképesztően pezsgő zenei élet volt, és ez teljesen lenullázódott. És mostanra talán úgy néz ki, hogy ez magára talált, egy kicsit magához tért az egész rockzenei piac, és ennek is köszönhető, hogy úgy gondoltuk, hogy vissza tudunk térni.
0: Azt gondolom, bár nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy a legnagyobb fejvakarást az kellett, hogy okozza nektek, hogy a végtelen online térből mik azok az apró kis puzzle elemek, amiket beraktok a magazinba?
1: Hát ez mindig egy nagy kérdés volt, igen. Én azt gondolom, hogy nekünk országos magazinként, és ugye, amit megbeszéltünk, hogy milyen generációhoz szólunk, azokra a zenekarokról kell elsősorban írni, ami sok embert érdekel. Szóval ugye mindig is próbáltunk, és igyekeztünk a tehetségkutatással is foglalkozni. Ugye ez az egész történet 40 éves múltra tekint
0: hát
1: most
0: igen,
1: már
0: 1986.
1: vissza.
0: Hát igen,
1: így van, és ez is az oka, hogy egyébként most jöttünk vissza, és nem mondjuk jövőre, vagy nem előbb, bár igyekeztünk volna, tehát ennek az eredeti tempója az volt, hogy akkor még az előző év végén visszatérünk. De aztán különböző okok miatt, többek közt egyébként a tankcsapda együttes miatt is azt gondoltuk, hogy akkor legyen 2026 tavasz a megjelenés. Szóval, hogy a tartalom, hogy nyilván van, arra törekedtünk, hogy minél szélesebb zenei ízlésű közönséghez tudjunk szólni, de hogy olyan zenekarokról beszéljünk, akik a legtöbb embert érdeklik. Tehát, hogy most a visszatérő számban van például Metallica, Megadeth, Exodus, Lamb of God, tehát olyan nevek, akik 40 évvel ezelőtt kezdték, tehát nagyjából abban az időszakban kezdték a működésüket, amikor mi akik az aranykorból igen. Származnak, igen. Hát nézzük meg, hogy most nyáron lesz Metallica koncert, tehát néhány perc alatt elvitték az összes jegyet, és tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok embert érdekel.
0: Laci, azt ugye tudjuk, hogy a művészetben, és ez is művészet, mindig minden változik, és azért itt 40 évről van szó. Mik voltak azok az alapvető tézisek, amik az elmúlt 40 évben mondjuk a rockzene megváltozását mutatták? Stíluskavalkádok, megjelenések, megtapadások, elfelejtések, újaknak a kitalálása, összeboronálása, covereknek az elkészítése. Tehát mi az, ami a legfontosabb változás, vagy legfontosabb változások az elmúlt 40 évben? Aha. Mert az, hogy egy rocker fekete bakancsba, fekete nadrágba, oldalára kötött kiskendővel, fekete hajjal, a lányoknak az orrába, piercinggel, meg a fülébe, így mennek egy koncertre, az még most is van, szerencsére.
1: Igen, ez is abszolút. Hát erre egyébként hadd mondjak valamit, hogy pont tegnap előtt volt tankcsapda koncert, tehát szombaton volt tankcsapda koncert 28-án, és az volt a nagy tapasztalat, hogy végigmentem a folyosón, teltházas buli volt egyébként, és hogy totál átlag embereket láttam. Tehát, hogy nyilván van az a fanatikus közeg, aki...
0: Persze, nem,
1: aki
0: kinőtték a fekete
1: nadrágot, meg a bakancsot. Igen, szó szerint, hogy volt ez a pólós bőrcsek is közeg, amit te is mondasz, de hogy igazából a közönség nagy részéről meg se tudtad volna mondani az utcán, hogy ő mondjuk tankcsapdát, vagy mit tudom én, más esetben Metallicát, vagy ilyen klasszikus és egyébként nagyon kemény zenéket hallgat. Úgyhogy, hát figyelj, tehát amikor mi ezt elkezdtük, az volt ennek az egésznek az aranykor, tehát a modern hard rock és heavy metal.
0: Hát meg föl. A glam rock 80-as
1: így
0: évek.
1: Van, igen.
0: Tehát, hosszú, szőke, ondolált hajak, és akkor fiúk, csinos fiúk, nagy terpezben.
1: Így van, igen. Tehát az volt az aranykor, mindennek az alapja, meg kezdete, és utána nyilván én azt látom, hogy elsősorban a generációváltásoknak köszönhetően, ugye mert hogy a gyerekek sose hallgatják a szüleik zenét, vagy alapesetben nem hallgatják, igen. Vannak azért kivételek. Tehát, hogy amikor egy-egy generációnak a zenéje úgy futott ki, hogy fölnőtt mellé egy következő generáció, akkor ott bejöttek más zenék is, gondoljunk itt a 90-es években a grunge-ra, tehát míg a dallamos hard rock, meg a metal volt a 80-as évek, addig a 90-es évek a grunge-ról szólt, aztán jött a new metal.
0: Azt ugye még az indinek mindenfajta
1: változatai. Így van, igen. Tehát, hogy ez szerintem ilyen generációs kérdés elsősorban, meg hát érted, maga a művészet is olyan, hogy akkor jó, hogyha tud fejlődni, és hogyha tud újat mondani, és tud valami újat mutatni az embereknek.
0: De azért azok a nagy betondarabok, amik annak idején lelettek rakva, mit tudom az, hogy az északi hangvétel, igen. A német pop slágerek, uh-huh. A dél-amerikai ugyancsak hardcore, igen. Ezek azért úgy megvannak?
1: Abszolút, persze.
0: Tehát és olyan, vannak fiatal követők?
1: Minden stílusnak vannak fiatal képviselői is, és az a klassz benne, hogy ezek ilyen báványként tekintenek az előző generációkra, és megpróbálnak még életvitelben is ugyanúgy viselkedni és élni, mint mit tudom én a 80-as években. Tehát ugye ismerek zenekarokat még itt Magyarországon, és pontosan úgy néznek ki, mint mondjuk mit tudom én 30 évvel ezelőtt a nagy klasszikusok.
0: És Magyarországon mi a helyzet? Mert oké, hogy tankcsapda, meg Ród, meg most sajnos csak az ő nevük jutott eszembe, de vannak, mert említetted hát a tehetségkutatás, vagy
1: igen,
0: a tehetségkeresést.
1: Hogy ez az érdekes ebben, hogy miért nem tud ez megszűnni, vagy miért nem tud meghalni a rockzene, de akármelyik másik művészeti ágról beszélünk, az sem. Mert hogy mindig vannak fiatalok, akik meg akarják mutatni, hogy mit tudnak, hogy van bennük új gondolat, hogy tudják másképp csinálni, mint az előző generációk, tehát hogy ez egy ilyen alkotási folyamat, ami minden...
0: És az,
1: minden...
0: bocsánat,
1: igen, csak, persze,
0: és az alkotási folyamatban látjátok azt a vonulatot, amikor egy picit az egyszerű, mert a rockzene az alapvetően valljuk be őszintén egyszerű. A blues is nagyon egyszerű. 1-4-5-1, ugye az akkordmenetet nézzük, van egy, a középen mindig van egy gitárszóló, énekes énekel, végig énekel, vagy lezár, vagy úszik, és akkor jön a következő, vagy dallamos balladát, lassú balladát énekelnek, vagy odaveri. Tehát kész, ennyi. De azért ugye itt beszélünk generációváltásokról, ezek a fiatalok például beemelik a zenei világukba az elektronikát azon a szinten, amelyik már megkerülhetetlen. Hiszen valamilyen szinten azért senki nem olyan dalt szeretne bár mondjuk anyagilag nem lenne rossz, mondja a Smoke and the Water, mondjuk a Deep Purple-től, hanem valami olyasmit, de mégiscsak megspékel be a mostani kor elvárásaival.
1: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ettől is lesz friss mindig a dolog, hogy és mára ez tényleg odáig jutott, hogy igazából a közönség részéről is összemosódik a rajongótábor. Tehát, hogy most már nincsenek igazából így rockerek, meg nem tudom, poprajongók, hanem vannak a zeneszerető emberek, és azok rengetegféle zenét szeretnek, nyilván van, aki a keményebb zenét szereti, de a mostani kemény zenéknek egy nagy részében nagyon megjelent a popzene, azon belül is az elektronika, vagy az industriális alter dolgokból átvettek egy csomó mindent, tehát hogy állati nagy keveredés és folyamatos megújulás van ennek köszönhetően.
0: Van olyan fórum, ahol ezek a zenék tudnak szólni Magyarországon? Jó, tudom, van a Rock FM, de az nem valószínű, hogy ezt képviseli, ráadásul ugye az is egyfajta zenei világot képvisel, ami van, akinek tetszik, van, akinek tetszik, mert ugye ezt a fajta zenei irányzatot mindig is verte a jég. Abszolút. Azáltal, hát, hogy nem volt rádióbarát, ha szabad ezt így mondanom.
1: Igen, ez most nincs, másképp nincs. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy nincs, nekünk 2 évvel ezelőttig volt a Petőfin
0: volt,
1: igen. egy heti egy órás műsorunk. Én azt gondolom, hogy az a műsor volt az, ami változatosan tényleg úgy mutatta be ezt az egész műfajt, hogy minden szegmenséről lehetett tájékozódni, és szerintem nagyon jó zenéket tudtunk belehozni, és azt is gondolom, hogy nagyon szükség lenne egy olyan rockrádióra Magyarországon, egy országos elérésű rockrádióra, ami igenis mindenkinek ad valamit, aki ezt a műfajt szereti, és én azt gondolom, a koncertekre járással lehet ezt bizonyítani, tehát hogy mennyi teltházas koncert van Magyarországon, és hogy minden szegmense ennek a műfajnak képviseltetve van, hogy rengeteg embert érdekel.
0: A végére tartogattam az AI kérdésemet. Én konkrétan lemegyek hídba, hogy az AI-jal mi mindent tudnak ma már elkövetni. Tehát popdalokat rockosítanak, rockdalokat újraírnak olyan riffekkel, olyan hanggal, hogy egyszerűen adódik a kérdés, hogy ha ezt így meg lehet csinálni, akkor minek növesszem a hajamat?
1: Hát figyelj, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Tehát én magam is rendszeresen belefutok az online térben olyan nótákba, mondom, hát figyelj, ez elképesztően király. És akkor elkezdek utána nézni, és aztán kiderül, hogy ez egy valaki, aki leprogramozta ezt a dolgot, tehát hogy tökéletesre van fejlesztve ez az egész. Én azt gondolom, hogy azért ezt is alapvetően valaki, egy ember programozza. Igen. Tehát, hogy az emberi tényező azért nincs kizárva teljesen. Magának a művészeti, nem tudom, világnak ez szerintem azért sokat árt, mert az emberi alkotást háttérbe szorítja, de nyilván ennek nem lehet ellene menni, mert a világ változik, és sajnos a technológia lehetővé tette ezt. Szerintem meg kell találni a jogi utat, tehát hogy szerintem most ott tartunk, ahol régen az online, tehát hogy az internet elterjedésekor, hogy ugye addig volt egy jogviszony a zenekar, tehát az előadók részéről, és ez teljesen felborult, tehát hogy ingyen lehetett terjeszteni és másolni a zenéket, vagy meghallgatni a zenéket, ami lényegében nagyon sokat ártott a zenei piacnak. Most de hát aztán lett egy jogi szabályozás. Most megint azt kell kitalálni és megoldani, hogy emögött legyen egy olyan jogi szabályozás, ami azért az élő művészeknek garantálja azokat a jogokat, ami megilleti őket.
0: Egyébként, ha AI feldolgozás van, akkor a jogot meg kell ugyanúgy igényelni, vagy valaki otthon egy szobába leül, aztán
1: hát elköveti. Hát elméletileg a jogkezelőkhöz be kell jelenteni, aha, hogy te AI-jal csináltad a zenét, erre most már készülnek szoftverek.
0: A felírás ott kell, hogy legyen normális van, esetben, igen, AI generált.
1: Igen, és erre készülnek szoftverek is, amik ezt kiszűrik, tehát hogy tényleg amennyire csak lehet, azért ez egy igazságos dolog legyen, és érted, a jogdíjak azok úgy legyenek elosztva, hogy a valós művészek ne károsodjanak.
0: Gratulálok!
1: Nagyon úgy köszönöm.
0: Fent, hogy vettetek egy nagy levegőt, és kihoztátok ezt a magazint. A korábbiak egy picit vastagabbak voltak, de gondolom, hogy ezek is majd vastagabbak
1: lesznek. Hát figyelj, ne viccelj, ez csak tényleg gyorsan hadd mondjam el, hogy ez 116 oldal, és mi 100 oldalon jelentünk meg folyamatosan régebben. Ebben az évben 10 lapszámot fogunk megjelentetni, és tényleg havonta jövünk majd. Ugye a tankcsapda miatt volt az, hogy, hogy egy kicsit márciusban kezdtünk, mert mi akartuk bejelenteni, a, vagy együtt akartuk bejelenteni az új gitárost a zenekarral, akiknek február 28-án volt, vagy 26-án volt Daklában, ugye a Sivatagban egy koncert, és addig nem adhattuk nyomdába a lapot, mert hogy akkor a nyomdából kiszivároghat az információ, tehát hogy ezért kezdtünk március végén. Ez az áprilisi számunk, ami most kapható egészen április 30-áig, és utána minden hó elején jön a következő egészen az év végéig, úgyhogy a rockerek minden, rockrajongók minden hónapban el lesznek látva információval, és azt gondolom, hogy érdemes ezt megvenni és gyűjteni, mert legalább olyan jó a minőség, legalábbis igyekeztünk rajta,
0: mint az
1: elmúlt 40 évben.
0: Ahogy annak idején Richie Blackmore által vezetett Rainbow énekelte a Long Live Rock and Roll, ez így maradt. Köszönöm szépen, Cserőtei László volt a vendégem, kezemben ugye az új Hammer World magazin, amelyik 40 év távlatát egy kicsit visszatükrözve 2026-ban is megjelent, ez a 356. példány. Sok sikert hozzá, köszönöm szépen!
2: Most ismét friss hírek következnek, majd jövünk vissza a hétvégi menetrenddel Buza Sándor beszélgetéseivel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igénybe nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja.
0: Időjárás jelentés.
5: A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Bár már mögöttünk a húsvét, van egy apropó, amiről mindig izgalmas beszélni. Utazni fogunk nagyon-nagyon messzire, és történelmi emlékeket vizsgálunk a következő órában húsvét jelszóra. Buza Sándor interjújában a részletek.
2: A Föld egy tőlünk nagyon távoli szegletéről, a Húsvét szigetről beszélgetünk. Szakértőnk dr. Balázs Géza egyetemi tanár, aki a kedvenc történelmi magazinomban a múltkorban publikált erről, a még mindig sok-sok talánnyal, megválaszolatlan kérdéshalommal megáldott földdarabról. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
2: Balázs úr, alapvetően nyelvész?
3: Én nyelvész vagyok és néprajzkutató. A néprajzi érdeklődésemhez kapcsolódik a kulturális antropológia, és ez egy kapcsolatot jelent a nyelvészeti antropológiával is. Úgyhogy a nyelvtudomány és a néprajztudomány határán kalandozok.
2: Azért a Húsvét szigetek ad alkalmat ahhoz, hogy a nyelvészetet, az összehasonlító nyelvészetet is gyakorolja.
3: Ad alkalmat, de bevallom, a Rapanui nyelvet, tehát a Húsvét sziget hagyományos régi nyelvét én azért nem ismerem, de hallottam egy gyönyörű Mária éneket Rapanui nyelven, az ottani, egyébként katolikus templomban énekelni, ki is írták, lehetett együtt énekelni a hívekkel, úgyhogy egy kis Rapanui szöveget azért tudok, de természetesen nem azért mentem a Húsvét szigetre, hogy nyelvészeti kutatást folytassak, bár azért utána néztem, hogy mi is ez a rapanui nyelv.
2: Akkor ezek szerint járt a szigetem?
3: Igen, 2 évvel ezelőtt eljutottam a Húsvét szigetre. Ez úgy kezdődött, nem ez volt a fő célom. Néhány évvel ezelőtt egy közép-amerikai meghívásnak eleget téve eljutottam Guatemalába. És ott találkoztam a maja piramisok látványával, és ez engem annyira lenyűgözött, hogy én nem hittem volna, hogy életem második felében egy ilyen nagy változás történik velem. Egyszerűen csak megszállottként elkezdtem kutatni a majákat, onnan aztán kiterjedt az érdeklődésem más eltűnt, titokzatos civilizációk iránt. Rengeteget olvastam róluk, különböző elméleteket is, hogy a civilizációk azok miért pusztulnak el, vagy pusztulhatnak el, többnyire pusztulnak egyébként, a 6-7 képző nem is helyén való, és hát ennek a sorába került be a Húsvét sziget véletlenül, azért véletlenül, mert sikerült egy nagyon olcsó repülőjegyet szereznem, mert ahogy említette, nagyon messze van, 17 000 kilométerre van, többszöri átszállás, és én bevallom, hát azért napi áron nem fizetnék ki, nem is tudnék kifizetni egy repülőjegyet, de sikerült egy olcsó repülőjegyet találni, olyan időszakban, amikor kevés turista van, ez nagyon-nagyon fontos volt, és így eljutottam Chilén keresztül, csak Chilén keresztül lehet egyébként eljutni, mert Chiléhez tartozik a csendes óceán déli részén fekvő Húsvét szigetre.
2: Igen, hát ugye annyira a semmi közepén van, hogy csoda, hogy 1722-ben sikerült felfedezni, egy Jacob Roggeveen nevezetű holland találta meg ezt a szigetet. Sokan egyébként úgy gondolják, hogy Cook volt az, aki először a lábát a szigetre tette, de azt hiszem, ha jól olvastam, akkor ő 50 évvel később került a szigetre.
3: Így van, ez a holland hajós fedezte föl, és Cook kapitány jóval később, hát nem jóval később, 1774-ben jutott el a szigetre. Őt azért tartjuk fontosnak, mert ő már antropológiai megfigyeléseket is tett, például arról, hogy ezek a híres szobrok, ezek ledőltek, tehát ledőlve találta őket. Rögtön ugye a beszélgetés elején el kell mondani, hogy a Húsvét szigetet ezek a monumentális, grandiózus, nagyon furcsa stílusú szobrok tették híressé. Egyébként nem túl vonzó a szigetnek a klímája, mezőgazdasági szempontból sem túl szerencsés helyen van, a tenger nagyon-nagyon hullámzik körülötte, egy kicsit kellemetlen helyen van, hát persze 20 fok a hőmérséklet úgy általában, de mindig fúj a szél, és mondanám azt, hogy olyan közepesen elfogadható a hőmérséklet, télen és nyáron.
2: Olyan jó londoni.
3: Igen, de a kutya nem menne oda, higgy el, ha ezek a szobrok nem lennének. Tehát senkit nem érdekelne, turizmus a nulla lenne, Csendes óceánban nyilván ezer ilyen hasonló sziget van, senkit nem érdekel, de ezek a szobrok, ezek valahogy nyilvánvalókból olyan rejtélyt hordoznak, aminek hatására azért mindenki érdeklődik irántuk. Rengeteg kutató ment a Húsvét-szigetre, nagyon sok könyvet írtak róla, nagy elméleteket gyártottak róla, és a turizmusa is igen jelentős.
2: Maradjunk még egy gondolat erejéig a Cook kapitány útjánál, ugyanis ha jól olvastam, akkor az ő matrózai között volt egy olyan, aki azt a nyelvet beszélte, amely nyelvet a szigetlakók beszéltek.
3: Nagyon sok minden olvasható a Húsvét-sziget kapcsán, például a Húsvét-sziget nyelvéről, tehát az eredeti nyelvéről, a Rapa Nui nyelvről, aminek a nevét egyébként csak a 18. vagy 19. században adták, hiszen a szigetlakók nem adtak nevet a nyelvüknek. Miért nem adtak nevet? Azért, mert azt hitték, hogy ők vannak egyedül a földön. Nekik nem volt erre szükségük, hogy megkülönböztessék magukat másoktól. Tehát ez egy polinész szó egyébként, ez a Rapa Nui, nagy evező valami ilyesmi, és hát nagy evezősök, akik ezt hordozzák. A nyelvről annyit tudok, ismétlem, én azért nem vagyok az ausztronéz és egyéb nyelveknek, a polinéz és egyéb nyelveknek a tudósa, nem ismerem én ezeket a nyelveket, nem mondhatok. Amit olvastam róla, hogy polinéz nyelvről van szó, és Cook kapitánynak ez az egyik matróza, aki nem tudom, Hawaii környékén vagy honnan származik, vagy ott már megfordult, és ott valamilyen, ugye sokféle nyelv van, tehát ez nem egy nyelvről beszélünk, rengeteg nyelvről beszélünk, ő valamit megértett ebből a szigetlakóknak a nyelvéből, és így hát polinézeknek gondolták őket eredetileg. De ez azért nem volt mindig így, mert ha majd előre szaladunk a beszélgetésbe, kiderül, hogy mások meg egészen más gondolnak.
2: Igen, voltak éppen, ugye arról van szó, hogy nem is lehet tudni, vagy legalábbis a kutatások még egyértelműen nem tudják bizonyítani, hogy azok, akik ott éltek ezen a szigeten, ők honnan keveredtek oda, és mikor?
3: Ez az első nagy titok. Na most különböző dátumokat mondanak a történészek, régészek, antropológusok és nyelvészek. A nyelvészekkel kezdtük, ők azt mondják, hogy hát azért ez egy polinéz nyelvnek a maradványa, vagy abból fejlődött ki, és körülbelül 1000 körül, tehát időszámításunk után 1000 körül le kellett válnia a többi polinéz nyelvről, és ugye előbb említettük már, hogy 1722-ben bukkantak rájuk, tehát 700 évig külön fejlődött ez a nyelv. A történészek és a régészek korábbra teszik a leválást időszámításunk kezdetére. Tehát valamikor időszámításon kezdetén kellett, hogy elszakadjanak, hajókra kellett ülniük, el kellett hajózniuk, és eljutottak erre a szigetre, és valószínűleg ott ragadtak, nem tudtak visszamenni, tehát akkor viszont 1700 éves különfejlődés. Ami a lényeg, és ami nagyon izgalmas antropológiai szempontból, hogy tehát van az emberiségnek egy csoportja a Húsvét-szigeten, amely csoport időszámításunk kezdetétől, vagy 1000-től, vagy 1000, vagy 1700 éven keresztül külön fejlődött. És ezek az emberek, akik ott éltek, az elején még őrizték azt a eredet mítoszt, hogy mi valahonnan jöttünk, de tulajdonképpen ők nem tudtak a világról. Tehát nem tudták azt, hogy van világ. Ők azt gondolták, hogy ők a világ.
2: Ez, bocsánat, hogy közbevágok, de ez mondjuk a nyelvészet szempontjából azért érdekes, hiszen ha ők egy izolált környezetben élnek több száz éven keresztül, akár azt is feltételezhetnénk, hogy a nyelvüket semmifajta külső hatás nem érte, ergo megőrizték azt az eredetit. Így könnyen utána lehet nézni, hogy honnan jöttek.
3: Ez egy nagyon jó feltételezés, de a nyelvek fejlődését ismerve ez nem igaz. Azért nem igaz, mert minden élő nyelv változik, hiszen ahogy változnak a körülmények a társadalomban és a kultúrában, és itt jelentős változások történtek 1000 vagy 1700 év alatt, nagyon-nagyon nagy változások történtek, ezt valahol a nyelv is követi. De mondanék erre egy analógiát. Azért a magyar nyelv is, amióta ismerjük pontosan, tehát írásbeliségünk kezdetétől, a 10., de inkább a 11. századtól kezdve azért változott. Annyit nem változott, hogy a halotti beszéd nyelvét mi ne értenénk, de azért nagyon archaikus nyelvnek gondoljuk a halotti beszédnek a nyelvét, és ha valaki itt most a halotti beszédet elkezdi felolvasni, sejthető eredeti ómagyar hangzásban, azért sokan úgy furcsán néznének erre erre az emberre. Na most, hogyha még nagyobb távolságokról beszélünk, és nem hat semmi más erre a nyelvre, akkor van arra esély, hogy ez a nyelv hát elkezd lebomlani, átalakulni, megújulni. Ugye itt mindenféle fogalmat lehet használni. Új jelenségek jönnek, akkor ki kell valami találniuk. Analógiák hatására kitalálnak valamit.
2: Azt lehet tudni, hogy körülbelül mennyien voltak a honfoglalók?
3: Nem, semmit nem lehetett tudni. Körülbelül ugye hát pár száz emberről vagy beszélnek, aztán felfutott a szigetnek a létszám, ezeket mind-mind hipotézisek alapján, tehát hogy vizsgálják a növényzetet, a tárgyi maradványokat, és abból következtetnek. Tehát van olyan elképzelés, hogy tehát nem érkezett oda sok ember valószínűleg, és valamilyen nyomás hatására, a polinézek nagyon nagy hajósok. Óriási hajósok, akik több ezer kilométerre el tudtak hajózni, és még olykor vissza is találtak. A Húsvét-sziget azért érdekes, mert a Húsvét-sziget az Chilétől, tehát Dél-Amerikától 3600 kilométerre van. A legközelebbi polinéz szigetek pedig 2-3 ezer kilométerre vannak. Ezek rettenetes nagy távolságok, és nagyon viharos itt a csendes óceán. Tehát az történhetett, hogy ők mászkáltak, ezek a polinéz hajósok, valamilyen nagyon különleges tengeri irány, tehát volt egy nagyon különleges ismeretük arról, hogy hogyan lehet tájékozódni a hold, a nap, a hullámok verése és egyebek alapján. Ők állítólag azért vissza is találtak többször, de valószínűleg egy csoportjuk nem talált vissza, és ők ott maradtak a Húsvét-szigeten. Vittek magukkal pár állatot, de nem minden állatot, mint ami a Polinéz-szigeteken van, azok ott elterjedtek, és majd milyen beszélünk arról is, hogy mi lehetett ott. Tehát pár száz emberről szerintem nincs ezerről szó, ők elkezdtek szaporodni, fölmentek több tízezerig, és aztán pedig elkezdett csökkenni a számuk, mert kimerítették a földet, és hát nem volt elég ennivaló, háborúztak, stb. És amikor felfedezték őket, akkor sajnos behurcoltak betegségeket, olyan betegségeket, amelyeket ők nem ismertek, és gyakorlatilag kipusztultak. Ma egy-két ember, család, a mostani polgármester azt mondja, hogy ő Rapa Nui származású, tehát valakik azért ezt így visszavezetik, de erre nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy tömegével, most 7000-en laknak a szigeten, és 100000 turista látogatja őket évente. Nagyon kicsi az esély annak, hogy ez a 7000 emberből túl sokan valódi leszármazottai lennének a Húsvét-sziget őslakóinak. Valószínűleg a későbbi bevándorlók leszármazottairól van szó, és mindenki spanyolul beszél természetesen.
2: Írásbeli emlékek nem is maradtak fönn?
3: Maradtak fönn szikla rajzok, petroglifák, ezek maradtak fönn, és bizonyos írásbeliség is, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert elkezdték kutatni az ő nyelvüket és írásbeliségüket, és kiderült, hogy van írásbeliség, és vaj, de érdekes, és akkor ezt elkezdték kutatni, kiderült, hogy hamisítvány volt, valaki meghamisította, ennek is van elég tekintélyes szakirodalma. Tehát igazából én most erre egészen biztos választ azért nem merek adni, mert nagyon sok kókler és hamisító is megjelent ezzel kapcsolatban. Saját szemem, mert petroglifákat, tehát sziklába vésett rajzos szövegeket, ezek valószínűleg ilyen hieroglifa-szerű szövegek, ezeket láttam, de ugye nem vagyok ennek szakértője, és ebben nem mernék én állást foglalni.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy egyetlen, kicsit áttételesen mondom, írásos emlékük a szobrok maguk.
3: Hát áttételesen igen, a szobrok azok, igen, a szobrok tették híressé a Húsvét szigetet, és a szobrok is hordoznak rengeteg titkot, és hát ennek a megfejtéséért folyik a harc, hogy igazából miért is vannak ezek a nagyon érdekes, monumentális, lenyűgöző és megbabonázó, bennünket megbabonázó és elvarázsoló szobrok.
2: Valóban a szobrokról még fogunk beszélni, viszont az érdekelne engem, hogy hogyan éltek ezek az emberek több száz éven keresztül ott elzárva a külvilágtól abban a tudatban, hogy csak ők a világ?
3: Nagyon érdekes, hogy botanikusok is kutatták a Húsvét-szigetet, sőt én egy ilyen botanikusból lett antropológusnak a könyvét olvastam, ez a Jared Diamond, aki az Összeomlás című könyvet írta, magyarul is megjelent, fantasztikus könyv, és ebben benne van a Húsvét sziget alkonya, ő egy amerikai professzor, botanikus alapvetően, nem, bocsánat, ő ornitológus, tehát madár megfigyelő, de aztán nagyon sokat foglalkozott botanikával is. Mert ez a Jared Diamond hivatkozik botanikusokra, akik elmondják, hogy ásatások alapján meg lehetett állapítani, hogy ez a sziget, ez egy paradicsom volt, tele volt pálmafákkal, banánligetekkel, és amikor az első emberek megérkeztek oda, tehát valamikor időszámításunkkor, vagy utána valamikor, akkor ez egy paradicsom volt. Minden megvolt. De valami történt. Valószínűleg elkezdték kivágni a fákat, és nem ültettek újakat, vagy nem tudtak új fák ott megmaradni. A fákra két okból lehetett szükségük. Az egyik ok az, hogy hajókat átcsoljanak, de hát valószínűleg nem jutottak már vissza ezekkel a hajókkal oda, ahonnan érkeztek, de hát, hogy halásszanak, azért is kellettek a hajó. A másik pedig, mert fűteni kellett, mert az elég hűvös van ott a téli időszakban, nem nagyon hűvös, de azért jó volt fűteni, meg hát főzni is kellett. No, a lényeg az, hogy pár száz év alatt kipusztították ezeket a fákat, és letarolták az. Tehát nem maradt semmi. Még egy okból lehetett letarolni a szigetet, mert földműveléssel kezdtek foglalkozni, és akkor lehet, hogy ezért is. Na most azzal, hogy letarolták a szigetet, a madarak sem telepedtek meg soha többé. Egyszer csak ráébredtek arra, hogy nincs több fa. Ha nincs több fa, akkor nem tudunk fűteni, akkor nem tudunk hajókat csinálni, ha nem tudunk hajókat csinálni, nem tudunk halászni. És ebből jött a társadalmi összeomlás, a tragédia, hogy egy paradicsomból, ahol minden volt, azt túlhasználták, kizsigerelték, és előbb a népesség megnőtt, és előbb-utóbb ugye kitört az éhínség ennek hatására. Húshoz nem tudtak már jutni, halhoz nem tudtak már jutni, madarak nem jöttek, és akkor a kérdésére válaszolva röviden, egy paradicsomi világból sikerült egy kicsit sikerült egy kicsit hát lepusztítani ezt a szigetet, és egy puszta, pőre szigetről van szó. Egyébként ma is olyan, ez a sziget, vannak fák, mert azóta ültettek fákat, de alapvetően, ha fölmegyünk a sziget legmagasabb pontjára, akkor nagyon érdekes a látvány, mert körös körül csak a vad óceánt látni, a vad óceán. És nincsenek fák, igen?
2: Arra vonatkozzalak, hogy esetlegesen kannibalizmus volt a szigeten, vannak nyomok, utalások?
3: Igen, hát imádják a különböző, hogy is mondjam, a különböző kutatók mindig kitalálnak valamit, és hát erre vannak állítólag nyomok. Én szeretnék középen maradni, nem tudom, hogy ez így volt-e. Harcok kitörtek állítólag, és akkor a barlangokba menekültek az emberek, és ilyen nagy testvérháborúkról beszélnek. Ezek voltak, és halovány emlékei vannak az éhínség miatt annak, hogy esetleg kitört a kannibalizmus. De erre azért egészen megnyugtató adat azt hiszem nincsen.
1: Balázs Gézával Buza Sándor beszélgetett az elmúlt percekben. Kis szünet után jövünk vissza a beszélgetés második felével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en, én Somodi Evelin vagyok. Egy elpusztult civilizáció lenyomataira bukkanhatunk a Húsvét szigeten. Balázs Géza személyesen utazott oda Chilén keresztül, és már is folytatja élménybeszámolóját, Buza Sándor beszélgetése.
2: Azt akartam mondani, hogy a Húsvét szigetek a téma, de hát pontosan erről van szó. A tanár úr a telefonvonal túlvégén, dr. Balázs Géza. Nos, hibáztam vagy nem?
3: Jó napot kívánok! Sokszor én is ráfutok erre, hogy Húsvét szigetek, azért, mert a csendes óceánban található szigetcsoportok, azok általában többes számban vannak, tehát ilyen szigetek formában. Húsvét sziget a helyes megoldás, azért, mert ez egy magányos sziget, de azért egy pici kis igazság van benne. Ez egy vulkanikus sziget, három vulkánja volt, ma már ezek persze nem működnek, és leszakadtak róla kisebb darabok. Ezek a kisebb darabok, hát ezek a kisebb darabok azért iszonyatos nagy kőtömbök, olyan 50-100-200 méterre távolodtak el a szigettől, ezeken madarak fészkelnek, és ilyen verseny úszást hajtottak végre oda állítólag a régi-régi húsvétszigetiek, oda átúztak madártojást gyűjteni. Na most ezeket lehet szigeteknek nevezni, de ezek alapvetően a Húsvét-sziget tartozékai. A korrekt földrajzi megnevezés Húsvét-sziget egyes számban.
2: Nos, akkor jöjjenek azok a bizonyos kőszobrok. Kezdem egy közbevetéssel, mégpedig olvastam, hogy 1960-ban volt egy cunami, amelyik eléggé megborzolta a Húsvét-sziget felszínét, és ekkor egy csomó szobor ledöntetett talán, de talán az is lehet, hogy már korábban ledöntetett. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye nagyon sok mindent kerülhetett a felszínre ezáltal. Segítette ez a kutatásokat, hogy voltak éppen ezek a szobrok, ezek milyen célt szolgálnak, hogyan kerültek oda, hogyan állították föl, és még aztán föltehetnénk sok-sok kérdést.
3: Ez az eset nagyon fontos, a 1960-ban valóban volt egy chilei földrengés, és ennek a következtében 3600 kilométerre vagyunk egyébként Chilétől, és 4-5 óra repülőút, azért ezt tegyük oda. És akkor valóban a cunami ledöntötte a Tongariki csodálatos parti hát szobrait, némelyiket nem tudom, több száz méterre arrébb vitt. És ez azért érdekes, mert a szobrok mindegyike le van döntve. Amikor 1722-ben felfedezték a szigetet, akkor megdöbbentek, mert ugye azt látták, hogy körbe a szigetet, szinte teljesen körbe védik ilyen szobrok, ezek háttal állnak a tengernek, és befelé néznek a sziget felé. Egyébként az érdekességként elmondom, hogy van egy szoborcsoport a szigeten belül, az meg a tenger felé néz, de ezt csak zárójelben akarom mondani. Alapvetően háttal álltak, és befelé néztek. És ez lenyűgözte a hajósokat, hogy mi a csuda ez. Ugye ez egy titokzatos dolog. És amikor később mentek már a hajósok, nem tudom, 50 évvel később kapitányok és mások, akkor ezek le voltak már döntve, és úgy voltak ledöntve, hogy ledöntötték őket, és ahogy ledöltek, a fejük el is tört. Tehát rögtön több darabra, a fejük mindig lerepült, a fejükön van egy ilyen korona, pukaónak nevezik, az néha 20 méterre elrepült, több tonnás dolgokról beszélünk egyébként, és tönkretették a szobrokat. Miért tették tönkre? És ez a chilei földrengés és cunami azt mutatja, vagy azt sejteti, hogy lehet, hogy nem is ők csinálták, hanem a tenger. De mondjuk a sziget belsejében is lehet. Éppenséggel. Az egyik titok az, hogy miért állították a szobrokat, milyen beszélek a szobrokról, hogy milyenek. A másik titok pedig az, hogy ha már egyszer felállították, és együtt küzdködtek vele több száz évek keresztül, akkor mi a csodának tették tönkre ezeket a szobrokat. A szobrok érdekességeiről hadd mondjak el néhány dolgot. Ezek a szobrok három részből állnak. Állnak egy talapzaton, ez egy ilyen téglalap alakú kiemelkedés. Ezeken állnak a szobrok, a talapzatot ahunak nevezzük, a szobrot pedig moainak nevezzük. Ilyen törzsökös szobrokról van szó. A törzs és a láb és a kar szinte így egybe van. és van rajtuk egy fejdísz, nem mindegyiken, de a többségén van egy Pukaónak nevezett fejdísz, ez egy ilyen vörös vulkáni kőzetből van, több mázsa esetekként több tonna súlyú. Na most, ugye ezek elég jól néznek egyébként, és eléggé misztikusak, és izgalmasak ezek a szobrok.
2: Bocsánat, hogy közbevágok, hogy kell elképzelni ezt a szobrot mondjuk egy normál ember magassághoz képest?
3: Ezek olyan 10 méteres szobrok legalább. Vannak kisebbek, nagyobbak, és akkor a legfontosabb az, hogy nincs két azonos. Tehát két azonos nincs, stílusok vannak, három stílusa van ezeknek a szobroknak körülbelül, ezt a művészettörténészek jobban el tudják magyarázni. Nagyok, óriásiak ezek a szobrok, tehát lenyűgözőek. Egy részüket visszaállították, másik részük pedig az továbbra is a többsége eldőlve fekszik a parton, több darabra szakadva. És akkor oda lehet menni, rálépni nyilván tilos, de meg lehet őket nézni. Na most a legizgalmasabb az egész az, hogy ugye, hogy miért állították, erre vannak különböző elméletek, de hogy kerültek oda? Mert hogy ezek három vulkán van a szigeten, és ez egy vulkánnak a kőzetanyagából vannak, és ezeket egyes esetekben több kilométerre, esetleg 10 kilométerre el kellett vinni. Na most ezek sok mázsás, sok tonnás kőtömbök, és ez a másik, vagy nem tudom, hagyadik kérdés már, hogy a fenébe tudták ezt oda elvinni, mert oda is elvitték, ahol egyébként nem bányázták. És egyébként a bányában is fennmaradt egy csomó félbe maradva.
2: Ugye több verzió van, hogy hogyan szállíthatták ezeket a szobrokat, vagy hogyan kerültek el oda ezek a szobrok. Ön melyiket fogadja el leginkább? Ezzel ugye azt a feladatot is adom, hogy mondja el, hogy melyek ezek a verziók.
3: Három verziót mondanak. Az egyik az, hogy háton csúsztatták, de akkor jobban meg kellett volna kopnia a szobrok hátának. A másik, hogy hason csúsztatták, de akkor meg a hasukat kellett volna jobban, jobban ledörzsölte volna a talaj. Voltak ilyen utak, tehát azért lehet látni, hogy a kráterből vannak ilyen kivezető utak minden irányba. Tehát valahogy ott cipekedtek vele. A harmadik az a legvalószínűtlenebbnek tűnik, de mégis az a legvalószínűbb, hogy lábon vitték, tehát hogy lehet egy 10 méteres szobrot, 5-10 méteres szobrot lábon vinni, hát billegtették. Ezt olyan jó lenne mutatni, ha most képernyő előtt állnánk. Ugye a bútorokat is úgy cipeljük a lakásba, hogy hát vagy toljuk, de akkor az csiszolódik és tönkreteszi a parkpadlót, vagy így billegtetjük, kicsit megemeljük és arrébb tesszük, kicsit megemeljük és arrébb tesszük. Ez az egyik valószínű módszer, de nem lehet tudni, ahogy az egyiptomi piramisokra is egy csomó kérdés vetődik föl. Én nem szeretnék állást foglalni, mert nem vagyok ennek szakembere, igazából érdekel a kérdés, de azért majd elmondom, hogy igazából az egész miért érdekel. Tehát ez egy technológia, ami elképzelhető.
2: Az oké, viszont hogyha maradunk ennél az utolsó billegtető verziónál, akkor ugye a szobor úgy került oda, hogy már állt, hiszen billegbe ment oda. Ha igen. Esetleg nem így vitték, akkor is felmerül még egy izgalmasabb kérdés, ha háton vagy hason csúsztatták, hogy oké, hogy oda kerültek ezek a szobrok, viszont ezeket a több tonnás kőtömböket valahogyan föl kellett állítani. Ugye erre nézvést is vannak elképzelések, hogy ez hogyan tudták megoldani.
3: Igen, próbálják ezeket rekonstruálni, és kísérletekkel is igazolni, hogy milyen kötelekkel, hogyan lépésről lépésre. Ugye van egy csomó a kráterben, amelyik félig van csak kifaragva, fekvő állapotban láttam ezeket kifaragva, és ezeket aztán valahogy lecsúsztatták a hegyről, és akkor valahogy fölállíthatták. Nem vagyok ennek szakértője, úgyhogy nem szeretnék ez ügyben okoskodni. Itt van egy érdekes technológiai csoda, azért mondjuk megjelent a helyszínen Erich von Däniken is, aki azért hát elmondta, hogy hát azért biztos volt valami külső segítség föntről az égből, ő mindenhol megjelenik egyébként, ahol valami titok van. Hát ezt ebbe is lehet hinni, én mondjuk ezt nem annyira tartom valószínűleg, inkább az emberiség csodájának gondolom, hogy az emberiség bizonyos dolgokat önmaga is felfedez, aztán elfelejti, és az utódok nem tudják. És ami engem ebből az egészből izgat, miért kellett ezt csinálni, miért pusztultak el, amikor esetleg már lehet, hogy éhínség is volt, és akkor ők szobrot faragtak. Szóval azért ezek a dolgok, mint örök emberi tulajdonságok, cselekedetek, ezek izgatnak engem.
2: De voltak éppen akkor elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez, hogy mi célt szolgáltak ezek a kőoszlopok?
3: több elmélet van rá. Az egyik az, mindig azt szokták mondani, hogy valami vallási oka lehetett ennek. Nyilván volt hiedelemviláguk, és akkor valami vallási célból, hogy ezek talán őrzik őket a tengertől, vagy valami más. Akkor a második elmélet, hogy az ősök tisztelete. Tehát, hogy ők az ősöket szimbolizálják, akik vigyáznak rá. Ezek örök emberi dolgok. Mi valóban félünk a természettől, és szeretnénk, hogyha az őseink vigyáznának ránk. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkban most is benne van. Tehát ezek érthető magyarázatok, lehet, hogy nem elégségesek. A harmadik, hogy valamiféle verseny alakult ki, mert azért csoportokra oszlottak a szigeten. Nem nagy a sziget, be lehet ám járni másfél nap alatt, szóval nem egy óriási szigetről beszélünk, 15 km széles, és talán 30 km hosszú, most fejből mondtam, tehát nem egy nagyon nagy szigetről beszélünk. Ha fölmegyünk a csúcsra, akkor körbelátjuk az óceán, tehát gyakorlatilag mindent látunk, de több csoportra oszlottak, és valószínűleg hierarchizálódtak, tehát arisztokratákra, földművesekre, vagy valami ilyen lehetett, és akkor valami verseny alakult ki, hogy a mi csoportunk állít egy ilyet, és akkor a ti csoportotok is, jó, akkor ők állítottak egy ilyet, akkor én is fogok egyet állítani. Ezt a Földön sok helyen megfigyeltem, hogy egy ilyen halmozásba mennek bele a különböző kultúrák képviselői, hogy hű, ők építettek egy stúpát, akkor én építek egy szebb stúpát, ez mondjuk éppenséggel a Bagáni fennsíkra igaz, Myanmarra, hoztam egy párhuzamot. Tehát valami ilyen oka is lehetett ennek. Nagyon érdekes dolgot mond a Jar Diamond. Volt időszak a szigeten szerinte, amikor volt elég kaja, és nem volt semmi gond, és akkor aztán szórakoztak. És a művészet. Szóval azt mondták, hogy hú, hát akkor én most itt faragok egy ilyen szobrot. A szomszéd is farag, sok embernek kellett együttműködni, egy ilyen szobornak a kifaragása és a lecipelése, lehordása, az rengeteg embernek az együttműködését igényelte. Úgyhogy ezek ilyen nyitott kérdések, és nagyon nagy butaság lenne a részemből, ha azt mondanám, hogy az egyik ok volt, és nem valamiféle. Tehát én nyitva hagynám a kérdést.
2: Az az elmélkedés valamilyen szinten megállja a helyét, hogy ezeket a szobrokat vízforrások megjelölésére is állították?
3: Ez egy újabb elmélet, hát ugye azt szokták mondani, hogy brit tudósok, de ezt éppen amerikai.
2: Milyen jó, hogy mindennek lesz egy új elmélet.
3: Ezt most amerikai kutatók állapították meg, rendkívül naívnak gondolom. Megmondom őszintén, nagyon naívnak. Mi olyan hülyék voltak ezek az emberek, de nézzük meg őket hülyéknek, hogy ott a forrás, és akkor fölé teszek egy szobrot. Hármat? Ötöt? Tizet? Minek? Hát oda teszek egy jelet esetleg, hogy asszonyok ott a víz. Itt a víz nagy kincs volt egyébként, tehát ez nem kérdés, mert sós víz van, és nagyon kevés víz egyébként. Tehát olyan barlangok voltak, és ott voltak a vizek. Én azt gondolom, hogy a világon ilyet sehol nem csináltak. Miért csinálták volna ezt? Én ezt rendkívül naív dolog. Még egy elmélet, hogy sírok vannak alattuk, és hát ez lehetséges, mert találtak csontokat. Tehát, hogy esetleg de az is lehet, hogy amiről eddig beszéltem, annak valamiféle szintéziséről. Ősök, akik védenek, akiknek a csontjai ott vannak. És egyébként még versengünk is, mert nekem szebb síremlékem van, mint neked. Tehát még ez is így lehet, hogy valahogy összejön. De ennyire konkrét dolgot, hogy ott egy forrás a barlangban, és fölé teszek ilyen 10 méteres moaikat azért, hogy te jobban lásd, vagy óvja a vizet, én ezt nem tudom elképzelni. Ezt naívnak gondolom.
2: Ugye az egész sziget a világörökség részét képezi, mennyire harcolja le az a rengeteg turista, aki a szigetre látogat, illetőleg hogyan tudják megvédeni a környezetet, a környéket, a szobrokat, hiszen évente több százezer turista megy és csodálja meg ezeket az alkotásokat.
3: Azt hallottam, hogy százezren mennek, és ezt maximálták, pont amikor én voltam ott 2018-ban, akkor bevezettek egy maximálást. A repülőtéren, ez egyébként Chile része, hát Chile-től 3600 kilométerre van, naponta egy repülőjárat megy, ez részben a helyi lakosokat is szolgálja, és csak azt engedik fel a repülőgépre, aki igazolni tudja, hogy fizetett szállása van. Mert ugye általában a kempingezők ott megjelentek, és ott szórakoztak. A szobrok, a felállított szobrok körbe vannak kerítve, és hát nappal ott van őrség, este nincs egyébként. A szigetet körbejárni lehet biciklivel, és lehet ilyen pici kis autókat lehet bérelni, ilyen pici terepjárókat, ez a családkocsi a terepjáró, és ezzel körbe lehet szaladgálni. Ez a legegyszerűbb egyébként, mert buszjárat meg ilyenek nincsenek. Csoportokat visznek, de hát például én nem szeretek csoporttal menni, tehát én többször a kis autóval így körbe jártam a szigetet, és ott megültem. Hát vigyáznak rá, de ha valaki nagyon gonosz, akkor tud bajt okozni. Nem engedik a kempingezést, ahogy már említettem, és így próbálják megóvni. Semmilyen szemetet nem lehet ott hagyni, csak is egy nagy települése van, ahol a repülőtér is van, ahol laknak az emberek, ott iskola, templom, egy-két étterem van, meg ez az autókölcsönző, hát ott kell szállást foglalni, ilyen kis egyszerű panziókban, és hát én azért azt gondolom, hogy ők nagyon vigyáznak rá, mert tudják, hogy ez egy óriási kincs. Hát én is vigyáztam rá, igen.
2: Azt írja a cikke végén, hogy az ember által okozott ökológiai katasztrófa mintapéldája a Húsvét-sziget. Miért gondolja?
3: Igen, ez nem az én gondolatom, ez Jared Diamondnak a gondolata. Tehát, hogy összefoglaljuk a beszélgetést, itt arról van szó, hogy a Húsvét-sziget kicsiben leképezi a Földet, a Föld lakosságát, bennünket, minket most. Tehát azt, hogy van egy közösség, amely elkezdi kihasználni az adottságokat, a természeti adottságokat, és nem gondol arra, hogy amit ma én most elveszek a természettől, az vissza fog nekem ütni előbb-utóbb. Tehát nem lesz élelmem, nem tudok valamit, nem tudok halászni menni, nem tudok fűteni. Tehát ilyen egyszerű dolgok, és hát ez egy intőjel ránk nézve. A Húsvét-sziget gyakorlatilag egy paradicsomi állapotból, egy lepusztult állapotba jutott el 1000-1700 év alatt. Ha nem jönnek a holland hajósok, lehet, hogy gyakorlatilag ők kipusztulnak, és nyomuk nem marad, vagy csak ezek a szobrok maradnak, mint nyomok. És azt mondja ez a Jared Diamond összeomlás című könyvében, nekem ez egy nagyon kedves könyvem, és nagyon nagy hatással van rám, mint hogyha most is valami hasonló lenne. Hadd olvassam fel ezt a pár sort, mert ez annyira pontos. A Húsvét-sziget és a mai Föld bolygó közötti párhuzam hátborzongatóan magától értetődik. Az ő hazájuk, mármint a Húsvét-szigetiek, épp úgy magában áll a csendes óceánban, mint a mi földünk a világűrben. Mikor helyileg megoldhatatlan nehézségeik támadtak, nem volt hova menekülniük, akár csak ma nekünk. Ami velük történt, egy tanmese, amely bemutatja jövőnk lehetőségei közül a lehető legrosszabbat.
1: Balázs Gézával Buza Sándor beszélgetett. Most rövid hírek következnek, majd könyvekről lesz szó. Olá Andreára érdemes hallgatni, remek könyvet ajánl ezúttal, főleg a történelmi regényeket kedvelőknek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt, Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában Olá Andrea sikeres és kedvelt könyvajánló műsorának legutóbbi adását szemlézzük. A zsidóság történelmét vizsgálja a mai kötet. Már is jönnek a részletek.
2: Masági György könyvét hoztam, egy olyan regényt, amely sajátos történelmi nézőpontból vizsgál egy napjainkban nagyon aktuális kérdést. A fülszövegben ezt olvashatjuk. A szemünk előtt változik minden, vagy mégsem? Minden ugyanaz, mint volt 1000, talán 2000 éve is, már ami Európa és a zsidók viszonyát illeti. Néhány évtizednyi kegyelmi állapot után most úgy tűnik, ott folytatódik ez a kapcsolat, ahol jó 80 éve abba maradt. Akkor tájt Európa legfőbb exportcikkévé a zsidó vált, már aki megmaradt közülük. Az export főleg a Közel-Keletre és Amerikába irányult, korlátlannak tűnt a kereslet, szinte ingyen adták őket. Mostanra telítődni látszik a felvevő piac, és az ottaniak szívesen szabadulnának készleteiktől. Európa azonban nem fogad el reklamációt. A korábbi kereslet és kínálat egyensúlya felborult, és a zsidók ott rekedtek a senki földjén. Ám bár minden föld valakié. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos, vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024 novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva. Amszterdamban esett a Dunába, ez a regény címe, és hoztam egy idézetet, erről kérdezem először a szerzőt. Az idézet így szól, a történetek csak akkor maradnak fenn, ha valaki elmeséli, ha továbbadjuk őket, az el nem mondott történetek megszűnnek történetek lenni.
3: Ez így van. Gyerekkoromban, nekem 10 éves korom még semmiről sem meséltek otthon. 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. És utána persze aztán hamar, mivel az édesanyám szeret mesélni, mindent meséltek a családról, ami velük történt, illetve a történeteket, amik velük történtek. És hát amit nem tudtam volna, vagy amit nem hallottam, azok a történetek örökre elvesztek, és én úgy látom, hogy egyre kevesebben szeretnek mesélni arról, ami velük történt. Mert ami másokkal arról időnként beszélnek, de ami velük történt, bár az emberekben megvan a közlési vágy azért. A saját olyan múltjukról, amit szeretnék elfelejteni, arról nem igazán szeretnek mesélni, és hát azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet is, ami például a zsidóságot körülveszi ma Európában, az főleg azért van, mert azok a személyes történetek, amiket el lehetne mesélni, azokat nem mondták el, kiestek az emlékezetből, és ami nincs az emlékezetben, az nem létezik.
2: Ennek a könyvnek a kiinduló pontja ez az amszterdami történés volt? A zavargás?
3: Hát ez a foci meccs utáni, nevezzük zavargásnak, attól talán némileg több volt, is igen. Volt. Azért érdekes a dolog számomra, vagy azért volt érdekes az annyira számomra, mert hogy többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt, egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba. Azon gondolkodom, de nem, azóta nem voltam ott, de végülis ugyanúgy továbbra is jól érezném magam, hogyha ott oda elutaznék, mert hogy a város maga egy olyan, ami élhető és jól élhető, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet. Uh-huh.
2: Igen, ebben ez a megrendítő, hogy egy pillanat alatt elszabadul a pokol, és ahogyan leírja, abszolút érzékletes, hogy mi történhetett ott. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik. Tehát sokkal erőteljesebb, sokkal átélhetőbb, döbbenetes, amit ír.
3: Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amszterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, de ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban és a meccs előtt, után, és hogy ez provokáció volt. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Most egyébként ez tavaly évvégén Angliában, most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott volna egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssége vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci csapat szurkolói, vagy egy foci meccs utáni események ezt váltsák ki azt, amit kiváltottak Amsterdamban, az egy egészen döbbenetes, és ettől még döbbenetesebb az, hogy az angol a rendőrség ott a helyben nem csak azt nem engedélyezte, hogy az izraeli szurkolók megérkezzenek, hanem a birminghami helyi zsidó lakosságnak sem engedélyezték, hogy a foci meccsen, mint kollektív szurkolók megjelenjenek. Nyilván egyénileg bárki kimehetett, de hogy mint kollektív szurkoló csapat jelen legyen a meccsen. Ez meg azért borzasztó, mert ebből következik az, amiről a könyv is szól, hogy tudnék, ez nem csak izrael ellenesség, hanem a zsidó ellenesség vagy antiszemitizmus is, hogy kvázi meg kell védeni a helyi, akik akár több száz éve is ott laknak Birminghamben egymástól a különböző embereket.
2: Ez az esemény, ez egy keretet ad a könyvének, mert a végén van a bírósági tárgyalás és az ítélet, és amit most mond, hogy antiszemitizmus vagy nem, ugye ez fölmerül, meg az, hogy abban a helyzetben, a szurkolás hevében ez jött ki az emberekből, hogy elkezdték üldözni a zsidó szurkot. Tehát, hogy az hogy jön ki?
3: Erre nehéz válaszolni. Én azt gondolom, hogy igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van Izraeltől függetlenül. Most, hogy erre Izrael ráerősít vagy sem, az egy ettől teljesen szerintem külön kérdés. Ha akarják, a közönség akarja, hogy ráerősítsen, akkor ráerősít, ha nem, akkor nem erősít rá.
2: Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a második világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
3: A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka a Gönyűn három uszára felhajtották őket éjszakára, és a három uszájból az egyiket egyébként elsüllyesztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt, és anyám erről mesélt, tehát például amikor még régen volt a rádióban a délben, vagy 2 órakor volt a vízállás jelentés, és Gönyű neve mindig elhangzott, amikor vízállás jelentés volt, akkor az anyám mindig kikapcsolta a rádiót. Ami Amsterdamban volt, az ugye a Amsterdamnak azon a részén volt, amikor a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
2: Hogy motorosok beletuszkodták az embereket.
3: Igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, vagy nyilvánvalóan ahhoz az kellett, hogy tudjam a történetet, amit anyám mesélt, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy mindenre rá lehet ismerni. Tehát azért jó az, amit az elején beszéltünk, hogy azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok, és nyilván nem okvetlen kell, hogy nekem arról, ami Amsterdamban történt, az jusson eszembe, amit anyámmal történt Gönyűnél, vagy a Duna mentén végig, de hát az, mert hogy ismertem a történetet, és önkéntelenül is az összeért valahogy bennem teljesen, azt hiszem egyébként jogosan és szükségesen.
2: És ugyanígy minden történet, minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban, a történelemben már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek majdnem minden történet kapcsán.
3: Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás, az azt hiszem, hogy évezredek óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig, most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk. Én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok ősünkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik, ezért tudni kell az, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ez most nem csak negatív, ez pozitív értelemben is lehet persze ugyanez. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le. Én emlékszem arra, amikor kitört a délszláv háború, és azt mondták, hogy a horvátok és a szerbek gyilkolták egymást. És azt mondták, hogy hát ez a 20. század, hát ilyen nem fordulhat elő. És itt pár kilométerre tőlünk előfordult, és ugyanez, ami most Ukrajnában zajlik. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az ember változik. Én azt gondolom, hogy nem változik. Tehát ugyanaz minden.
2: Igen, végül is az olvasó úgy csukja be a könyvét, hogy az a konklúzió, hogy ez a kiszolgáltatottságról szól. Igen. Ez a könyv arról, hogy bárkivel, bármikor megtörténhet ez. Igen. A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én. Igen. A fejezetekben, és van még négy szereplő, de sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, igen, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét, valós történet ebben, tehát az ön múltjából, vagy az ön által ismert emberek történetéből mennyi szűrődik bele ebbe a regénybe?
3: Ugye a mi családunk egy nagy család. Anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám.
2: Hát, akkor ez a Lili családja.
3: Igen, igen. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lili, aki a könyvben szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de van olyan, ahogy a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult. Ők Máté Szálkán maradtak, ők mind Auschwitzba haltak meg. És hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan vannak, akik megjelennek a könyvben. Érdekes módon a könyvben az amerikai ág, ami aztán megjelenik elég hangsúlyosan, őket ismerem a legkevésbé, sőt, őróluk. Igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy egyrészt ők nem sokkal az első világháború után elmentek, az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy ők azonnal elhagyják ezt az országot. Illetve ez most pár éve derült ki, hogy az apai nagyanyámnak a családja, ők Biatorbágyon éltek, de semmi nyoma nincs a családnak ma Biatorbágyon, senki nem maradt meg. Most volt egy ilyen biatorbágyi zsidó emlékek séta, és ott az egyik házra, ott, aki vezette a sétát, és mondtam, hogy hát hogy hívták a családomat, azt mondta, na ez az ő házuk volt. Ennyi van, most éppen egy pizzázó van a helyén. Tehát, és őróluk tudom azt, hogy ők effektív Amerikába mentek. Ennyi az, akikről tudok, hogy hallottam, de igazából az amerikaiak az olyan értelemben kitalált történet, vagy nagyjából kitalált történet, hogy tudom, hogy ott vannak, vagy voltak olyanok, akik oda mentek, de hogy igazán mi történt velük, vagy hogyan egy darabig annyit tudok még, hogy a 56 után nem sokkal egyik vagy másik jelentkezett, de aztán el is tűntek. És most ugye én fent vagyok ezen a MyHeritage-en, a genetikain, ott néha kapok értesítést arról, hogy Amerikában viszonylag közeli rokon, tehát másodunoka testvér jelentkezik, és aztán amikor levelezésre kerül a sor, akkor aztán abban marad a dolog, de azt gondolom, hogy ott vannak. És az egyikről kiderült valaki ott a MyHeritage-en, hogy ő orvos, és tudom azt, hogy volt olyan, aki itt elkezdte az orvosi egyetem, és így került bele ez az orvosi szál, amerikai orvosi szál a történetbe.
2: Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert igen, elüldözték az egyetemről, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás, és hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidóságról erről, megkérdezném, mert talán kevesen tudják ezt. Igen. Viszont a My Heritage Old, ez ezért érdekes, mert hogy egyszer azt hiszem Lili mondja valakinek, hogy jó lenne, hogyha te is utána néznél. Tehát aki szidod a zsidókat, megnéznéd, hogy valójában mi folyik az ereidben.
3: Ez egy érdekes dolog. Ugye én főtevékenységként ügyvéd vagyok, és van olyan ügyfelem, aki viszonylag jó kapcsolat van közöttünk, hát meglehetősen szélsőségesen jobboldali nézeteket, de ez nem zavarja azt, hogy tényleg jó a kapcsolat közöttünk, és én mondtam neki a My Heritage-et, és akkor mondta, hogy akkor ő is megvizsgáltatja magát, majd egyszer csak azt mondta, hogy megkér arra, hogy a rokonságával ne beszéljek erről. Úgyhogy igen, tehát, hogy ez ügyben is bárkiről bármi kiderülhet, amire nem is számítunk, vagy nem számítottunk. Úgyhogy igen.
2: Hogyha visszatérünk az amerikai történetre, ez azért érdekes, mert ugye ez a Bernát, aki Amerikából hazajön, egy fiatalember meg akarja nézni, hogy a nagypapája Budapestje milyen, vagy mi maradt belőle. Ő lett volna az, aki orvosnak készült, ami már egy kitörés az akkori igen, családi körülmények
3: van.
2: Közül.
3: Ez így van. Így van, tehát a család, akikről a könyv beszél, itt Magyarországon egy erősen kispolgári, tehát szabó, de egy falusi szabó, vásári szabó, igen, aki járja a vásárokat, és ott var. Tehát nem egy jólétben élő valaki, de olyan a család, tehát a testvérek, akik hát szeretnék, hogyha a fiúk ott az adott környezetben majd orvos lehetne. Nyilván ez az adott körülmények között a 20-as, 30-as években, vagy a 20-as évek előtt, 1920-as évek előtt, ez egy orvosnak lenni egy kis településen, ami hát óriási előrelépés egy család számára, és ők ezt meg akarták teremteni a gyerekük részére. Nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Akkor még nem kellett, de a legjobb felfogásuk szerint az volt a következmény, hogy nekik innen menniük kell.
2: És joggal gondolhatták, hogy Amerikában könnyebb lesz.
3: Igen.
2: Akár igen. Orvosnak is lenni, igen, de igen, hát igen. Nagyon furcsa, amivel ott szembesülniük kellett.
3: Ez kifejezetten, amikor a könyv készült most, én akkor szembesültem én is nagy részt ezzel, hogy hát Amerikában is, akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem ilyen olyan
2: kritériumok, nem elég csapatjátékosok.
3: Igen, igen. Tehát olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg. Tehát nem direkt, hanem indirekt módon. Ez például azt is eredményezte, hogy volt olyan egyetem, ahol amikor ez a szabályozás bevezették, egyik évről a másikra a felére csökkent a zsidó hallgatóknak az aránya, tehát ott is voltak hasonló dolgok.
2: Uh-huh. Miközben ugye Bernát bosszusan mondja, hogy ő az apja és a nagyapja is orvos, és szeretik a munkájukat, és szükség van rájuk.
3: Igen, ez így van, tehát, hogy végül is ott megvolt az a lehetőség, hogy aki elég kitartó volt, és elég erős volt benne a szándék, hogy elvégezze az egyetemet, az meg tudta ezt tenni, és utána már, amikor a munkát kell végezni, akkor már én azt gondolom, hogy onnantól kezdve csak a tudás és a bizalom számít az orvossal szemben, tehát, hogy aki hozzáfordul, az kellően megbízik benne a tudásában, és mindabban, hogy ő az orvoslást végzi.
2: Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit aztán megint Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy milyen fajta, kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Hát ez azt gondolom, hogy egyébként ez evidens.
2: Igen, de az is érdekes, hogy lesz ez szempont. Szóval ez a történelemben végig így volt, hogy más mondta a mellette élő emberre egyszer csak, hogy ő zsidó. Addig az nem volt fontos. Tehát, hogy ez egy nagyon erős megállapítás szerintem a Lili részéről.
3: Ez akkor válik fontos, hogyha politikává válik. Én azt gondolom, hogy a mindennapi kapcsolatokban ez kevésbé nem úgy kevésbé egyáltalán nem játszik szerepet, amikor ez politikai kérdéssé válik, és a politikai elvárássá válik az, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján, hanem valami más szempontok szerint. Ezt a helyzetet mindig a politika teremti meg.
2: Sági Györggyel beszélgetünk új könyvéről, amelynek címe Amszterdamban esett a Dunába.
1: A holokauszt túlélő Lili és családja történetéről hallottak az elmúlt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrendén. Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is Olá Andrea könyvajánlóját.
2: Sági Györggyel beszélgetünk Amszterdamban esett a Dunába című új könyvéről. Sági György minden írása a zsidóságról szól, arról, mi köt valakit egy közösséghez, milyen az a közösség, amelyhez tartozik. Így ebben az új regényben is lényeges kérdés ez. Mutatok most néhány mondatot, ami fontos lesz a beszélgetésnek ebben a felében. Azon az amszterdami éjszakán a zsidók nem nagyon akartak zsidók lenni. Ez elég gyakori érzés köztük. Talán a nem zsidók között is. Mármint az, hogy egy pillanatra valaki nem akar a saját népéhez tartozni. Aki nem érzett még ilyet, az nem szereti igazán a sajátjait. Kollektív bűn, bűntudat vagy félelem, vagy csak a szomszéd esetleg egy kanyarban elénk vágó autós gyűlöletek, ki tudja miért. Aztán ez elmúlik, és visszatér a nemzeti büszkeség, az önbecsülés, az önimádat, a nemzeti felsőbbrendűségi érzés, ki tudja még mi, vagy egyszerűen csak kisüt a nap, az elénk vágó sofőr neki megy egy másik autónak. Ilyenkor mondja egyik zsidó a másiknak azt, ha nem volna zsidó, maga is antiszemita lenne. Lili nem szerette a zsidókat, de azt nem állítom, hogy antiszemita lett volna. Ezt kizárta, ahogyan önmagát szerette, de kétségtelenül érzett valami viszolygást a maga fajtákkal szemben. Igyekezett távol tartani magát tőlük, egész egyszerűen kimérte a három lépés távolságot, némelykor szó szerint, amelyet megtartott a legtöbbjükkel szemben. Folytatom tehát a beszélgetést Sági Györggyel.
3: Könyvben utazom.

0: ezek a szereplők, akikkel találkozunk a könyvében, különböző helyről származnak, de valahogy a gyökerek mégis összeérnek, és más utat választanak. Ugye csak azért, hogy a hallgatók értsék, ugye Vira, akivel először találkozunk Amsterdamban, ő Kárpátaljáról jött, ugye Lili Máté Szalkájról, van egy Klein nevű ember története, vagyis kettő Klein története, az, akiről szó van ott, ő Franciaországból érkezik, és ugye van a Bernát, aki Amerikából, szóval, hogy ez mire ad lehetőséget íróként önnek? Mire adott?
1: Ez egy érdekes dolog, különösen, hogy ugye a történetben bejön a franciaországi Klein, ugye nem tudom, mennyien emlékeznek rá, talán a 70-es, 80-as években volt ez a francia film, a Klein úr.
0: Láttam. Alain Delonnal.
1: Alain Delonnal a főszereplésében, így van. És azért volt megdöbbentő, mert a film végig arról szólt, hogy akit az Alain Delon játszik, arról nem tudni, hogy zsidó vagy nem zsidó, csak a neve az, hogy Klein. És önmagában az a név, hogy Klein, az elegendő arra, hogy aztán Auschwitzba is elkerüljön a francia megszállás alatt, hogy tudnélik, az előítéletek mindentől függetlenül működnek és léteznek, és lehet bárki megjelenésében, bármiben olyan, ami nem zsidós, semmi köze a zsidósághoz, de a környezet annak tartja, hogy akként éli meg, hogy ő neki valami köze van ehhez, az azonnal befolyásolja a környezetnek a hozzávaló viszonyát, és ez nem változott semmit. Ráadásul ugye itt még, amikor ezt a filmet ugye 70-es években a Franciaországban vetítették, hiába volt Alain Delon a főszereplő, olyan minimális nézőszámmal játszották, vagy vetítették, hogy teljes közön vette körül, tehát, hogy nem volt még az sem érdekes, hogy őt lássák a moziban, hanem egyszerűen ezt a filmet nem akarták megnézni, mert hogy arról szólt, hogy bárki kiszolgáltatott lehet, és bárkivel bármi megtörténhet.
0: És a többiek, az, hogy Kárpátaljáról, az, hogy Budapestről, igen. Az, hogy például Izraelbe megy ugye a Lili negyik testvére, mert igen. Azt mondja, hogy ő itt nem maradt. Tehát az, ami történt azok után, és igen. Akik és magyarok bántották őt, vagy magyarok ártottak neki, ő itt nem marad.
1: A kárpátaljai történet az egy korábbi könyvemből jön át valamennyire, hogy tudnélik, a Lilinek volt, és tényleg volt egy vőlegénye a háború alatt, aki Kárpátalján volt, ott volt munkaszolgálatos, aztán utána őt is gyalogmenetbe hajtották, és egészen a hegyes halomig mentek onnan, és aztán ő ott halt meg. De leveleztek Lilivel, és azok egy érdekes történetek voltak, hogy a kárpátalja sokszínű volt mindig nemzetiségileg, és hogy mennyire nem volt gyűlölet az emberek között, ott a helyiek között, tehát hogy a környező lakosság, aki volt magyarok, zsidók, hát zsidók kevésbé, mert ugye azokat munkaszolgálatra vitték, de ruszinok, tehát ukránok, akkor még szlovákok is, és hogy nem volt semmiféle olyan, amit nagyon negatív következményei lettek volna a dolgoknak. A munkaszolgálatos századnál történtek olyan dolgok, amik borzasztóak voltak, és ezek a történetek megmaradtak a anyámon keresztül, és aztán én azt gondolom, hogy a Kárpátalja azért érdekes, mert ugye itt jön be az ukrán-orosz háború, vagy legalábbis annyira bejön a dologba, és ez a könyv szempontjából van jelentősége, hogy azok a tüntetések, amelyek ma Izrael ellen vannak Európában szerte, hogy ugyanezek a tüntetések nem játszódnak le az orosz-ukrán háború kapcsán ugyanúgy Európában, pedig hát az orosz-ukrán háborúban legalább annyi atrocitás történik a helyi lakossággal, vagy egyáltalán az ukránokkal, mint amennyit most ugye a tüntetéseken az izraeliek szemére hánynak a palesztinokkal szemben, és ez egy egészen megdöbbentő. Mondanám, hogy érdekes, de ettől sokkal rosszabb, mert megdöbbentő, és ilyen értelemben párhuzamban van állítva az izrael-palesztin konfliktus és az orosz-ukrán konfliktus, hogy bármi történik ott, Ukrajnában az oroszok részéről. Hát a legegyszerűbb dolog, amikor ugye az ukrán gyerekeket elviszik a szülőktől, és kiviszik az Oroszországba, és ott nevelőszülőknek adják át. Ez szerintem a legborzasztóbb dolgok egyike, hogy semmiféle tüntetés, hogy bármi ilyesmi nincs ez ellen. Az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán pedig nap mint nap vannak Londonban, Párizsban, Németországban, Spanyolországban nagyon. Tehát, hogy ezeket, ha összehasonlítjuk, ez egy nagyon borzasztó, vagy hát nem tudom minek, de borzasztó. Na most így jön be az a Kárpátalja, hogy hát az ott élők, A könyvben a Vira, aki a kárpátaljai lány, ugye jól beszél magyarul, de nem derül ki, ugye, ahogy benne is van, hogy hát a nagyanyja magyar, de hogy ki a nagyapja, azt nem tudja, és hogy egyáltalán, hogy ki fia borja ilyen értemben, azt nem tudja. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értemben a kárpátalja jelképesen is benne van, meg hát egyébként is érdekelt ez az egész mikrovilág, ami ott azon a területen volt, illetve talán még most is van. Többször voltam ott, az egy érdekes világ.
0: Arról fontos beszélnünk, hogy Lili már idősen szembesül azzal, hogy teljesen tájékozatlan amerikai fiatalok, akik nem tudják a történelmet, bántják a zsidókat, vagy szidják a zsidókat.
1: Ez egy érdekes dolog, hogy, és ez azért számomra nagyon érdekes, mert itt Magyarországon sokáig azt gondoltuk, hogy az antiszemitizmus az egy szélső jobboldali dolog. És hát hiszen nyilván, amit a történeteket hallottunk itt Magyarországról, az egy szélső jobboldali antiszemitizmus. Aztán néhány, egy-két-három évtizeddel ezelőtt ugye szembesülni kellett azzal, hogy ez Európában a baloldalról sem elképzelhetetlen, sőt, ma már Európában sokkal inkább baloldali antiszemitizmus van, mint jobboldali, és hogy ebből következőleg az anyám, aki egyébként mindig nagyon baloldalinak vallotta magát, és ezért azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi a különbség az, hogy baloldal, és ugye az amerikai fiatalok, illetve a mai európai fiatalok ugye progresszívnek nevezik magukat, inkább mint baloldalinak, hogy nem tudja a különbséget érzékelni, az, hogy progresszív vagy baloldali, és ha a progresszívet úgy értelmezi, hogy az akkor nyilván az antiszemitizmust is magába tudja foglalni, ami én nem így gondolom, de azért ez egy érdekes kérdés, és akkor itt az, hogy amiről az elején beszéltünk, hogy a nem ismert történetek, a nem elmesélt történetek, azok sehogy nincsenek jelen a mai progresszív fiatalok gondolkodásában. Tehát azok a történetek, amikor azt halljuk, hogy hát hiszen amit a zsidókkal megcsináltak 44-ben, most ők azt csinálják a palesztinokkal, meg másokkal. Hogy én azt gondolom, hogy ezek a történetek egyrészt nem összevethetők, meg nem összemérhetők, nem csak számarányok miatt, meg egyébként semmiféle rossz nem összevethető szerintem. Minden rossz önmagában rossz. Hanem hogy szembesíteni, hogy kellene valamilyen módszernek, lehetőségnek, nem tudom minek lenni arra, hogy azok, akik ma ezeken a tüntetéseken és bármiken részt vesznek, hogy az okáról, tehát nem, amikor nem össze kell hasonlítani a dolgokat, hanem amik történnek, hogy azok miért történnek ma úgy, akár Izraelben, akár a zsidókkal, hogy arról bármiféle ismeretük lenne, anélkül mondanak véleményt, anélkül cselekszenek, és valahogy ez kellene, hogy nem tudok módszereket, csak az, hogy a történeteket el kéne mesélni. Tehát én, mint aki szoktam írni, a történeteket mesélem. Nyilván a történelmet is másként kellene tanítani részükre, de hát ez az, hogy Amerikában vagy Európában hogy tanítják azt, ami történt, ami történelem, tehát ami megtörtént, azokban nagyon nehéz innen bármit is mondani. Igen, igen. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Tehát Izrael létrejötte, amikor azt mondják most, hogy ez egy gyarmatosítás, stb. Volt. Ha az gyarmatosítás volt, a zsidók akkor mentek oda, amikor itt Európában 6 millió zsidót megöltek. Eszükbe se jutott, hogy a többségének, hogy a megmaradtaknak, hogy itt maradjanak egy olyan hely, nem csak itt, most az itt az nem csak Magyarország, hanem Európa, egy olyan helyen, ahol 6 millió zsidót kiirtottak. Ha maradnak, akkor ugye azt mondják, hogy ugyanez megtörténhet újra velük. Ha mennek, akkor azt mondják, hogy gyarmatosítók, akkor talán ezt kellene valahogy rendbe tenni, hogy az gyarmatosítása az, hogyha innen elmenekülnek. Épp tegnap láttam valahol a Facebookon, valaki feltette, hogy gyarmatosító telepesek Palesztinában, és a menekült zsidók voltak rajta. Ezt épp tegnap láttam egy képen, tehát ez valami egészen abszurd.
0: Arról is sok szó esik a könyvben, hogy ki hogyan éli meg a saját zsidóságát. Tehát azért ott van, hogy Lili ugye nem vallásos.
1: Igen.
0: Hogy ott van egy másik család, ahol viszont minden szabályt be kell tartani, és természetes, hogy mi az út. Ott vannak a tehető zsidó családok, akik nem nagyon szeretik a keveredést másokkal.
1: Igen.
0: Vagy például ki hogyan próbál túlélni, és egyébként itt a túlélés ez a legnagyobb erő. Szóval erről mesél egy kicsit, hogy mit tartott nagyon fontosnak, hogy mindenképpen ott legyen.
1: Ez egy egy érdekes dolog, mint ugye mondtam, hogy hát én 10 évesen tudtam meg egyáltalán, hogy zsidó vagyok. A családban ez addig nem volt egyáltalán téma, és utána is nem a hagyományos aspektusokból voltak, tehát nem vallási oldalról lett a zsidóság a családon belül megtárgyalva, hanem hogy hát mi egy nép vagyunk. Ebből kifolyólag a vallás az nem volt jelen, később sem. Annyira nem, mert a könyvben több ilyen jelenet is van, hogy tényleg egész. Már amikor a Lili unokái megszülettek, és iskolába járnak, és zsidó iskolába, akkor ő ezt hát meglehetősen rossz néven veszi, mert hogy a zsidó az most vallás itt Magyarországon, és akkor az azt nehezen veszi tudomásul.
0: Igen. Az unokák zsidók, de ő, amikor őt kérdezik, hogy hova húzzák a strigulát, igen, akkor azt mondja, hogy ő nem.
1: Igen, így
0: nem
1: van.
0: Nem érti az adminisztrátor, de...
1: Igen. Szóval ő ezt ő komolyan is gondolta. Tehát élete végéig ez egy fontos kérdés volt, hogy ő hova tartozik, de egyébként ez egy érdekes dolog, hogy egy sajátos családban nőtt fel, és az egész család ilyen értelemben sajátos volt. A nagyanyám, tehát a Lili anyja egy nagyon vallásos családból származott, ott rabbik is voltak, az apja az meg egy egyáltalán nem vallásos családból jött, és maga a házasság is egy érdekes helyzet voltak nagyszüleimnél, de az egy külön történet, és a gyerekek nevelésében a nagyapámnak a hatása úgy tűnik, hogy erősebb volt, mert hogy akik aztán Izraelbe mentek, ugye a könyvben van egy mondat, hogy azt írja az egyik, a testvére, a legközelebbi testvérenek, Lilinek, aki Izraelbe ment, hogy abban a pillanatban, amikor a saját országodban élsz, abban a pillanatban már a vallási parancsok betartása kevésbé fontos, mint hogyha nem a saját országodban élsz. És anyám, és az egész család ezt nagyjából így érte meg, így gondolta. Az izraelek is, amikor némelyik, vagy hát sokat jártak haza, és amikor mondtuk, hogy mi elmegyünk őszi ünnepekkor a zsinagógába, akkor mondták, hogy ők nem jönnek, ők nem, ők annélkül is tudnak zsidók lenni, hogy Jom Kipurkor, vagy bármikor Rosh Hashanára zsinagógába mennének. Úgyhogy igen, ez egy ilyen sajátos felfogás, és hát azt gondolom, hogy a családban ez áthagyományozott. Nagyon kevesen vannak. Vannak most már azért, aki vallásos lett, vagy sokkal vallásosabb lett, de azért ez meglehetősen ritka a családon belül. Ahogy mondtam, egy erősen baloldali érzelmek voltak, és hát ez az későbbi nemzedékekre is kiadott. Tehát az is egy valós jelenet volt, azt anyám sokszor elmondta, hogy talán egy széder este, még a háború előtt, az egyik testvére, aki idősebb volt nála, az Adi verset szavalt, tehát, hogy ez mindig is jelen volt. És ez
0: de tüntetőleg?
1: Igen. Tehát, hogy hát Adi verssel is lehet zsidónak lenni. És ez mondom, nem a háború után, hanem a 30-as években talán, hogy így is meg lehet élni a zsidóságot. És én így azt gondolom, hogy teljesen megértettem. Nem értettünk sok mindenbe egyet az anyámmal, de ezt megértem, hogy ő így viszonyult a dolgokhoz. A zsidósághoz való viszony az egy nagyon fontos kérdés, hogy tudnilik, itt ma Magyarországon meg lehet élni a zsidóságot népként, vagy ez csak vallási alapon megy. Ugye ez egy érdekes dolog, ugye a zsidóság, amikor 1990-ben a rendszerváltáskor, hogy kiknek adjanak nemzetiségi jogot, akkor a zsidók visszautasították azt, hogy ők nemzetiségi jogot kapjanak, szigorúan csak vallásként. Volt a zsidóságon belül egy irányzat, amelyik ezt erőltette volna a nemzetiségi jogot, de ezt visszautasították maguk a zsidók. És én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy bal oldalról kellene valahogy vagy progresszív oldalról az antiszemitizmussal szembeni fellépés, mert hogy ma sokkal veszélyesebbnek látom egész Európában, Amerikában azt, hogy az antiszemitizmus baloldalon erősebb, és hát ettől már csak egy rosszabb van, hogyha a baloldal, a szélső bal és a szélső jobb összeér, mert ilyen is lehetséges, tehát azért én azt gondolom, és hogy az izrael ellenesség az antiszemitizmus, ez számomra egy alapkérdés.
0: Amszterdamban esett a Dunába. Ez a címe Sági György új regényének. Erről beszélgettünk ebben a műsorban. A könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
2: Talán még nincs késő olvasással tölteni a hétvégét, Ehhez adtunk most némi javaslatot. Mára ennyi volt hétvégi magazinunk, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom Önöket holnap is, Somodi Everint hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely, életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plus járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
2: A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a techóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogom foglalkozni, és mint ahogy mindig ilyenkor a több beszám most is abszolút indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A hírekben azzal foglalkozunk, hogy visszatér a Nokia 3310-es lepattintható hátlapja, és kicseréltjük az aksit. Az első része nem igaz, a második része viszont igaz abból a szempontból, hogy jövő év elejétől az Európai Uniós szabályozás szerint csak olyan készülékeket, és nem csak mobiltelefonokat, csak olyan elektronikai készülékeket dobhatnak piacra a legnagyobb gyártók és a kicsik egyaránt, amiben cserélhető az akkumulátor. Természetesen van egy többcsillagos, apróbetűs rész, de erről majd a hírekben értekezünk. Azt is megemlítjük, hogy a Meta a saját dolgozóit kényszeríti arra, hogy tréningeljék azt a mesterséges intelligencia algoritmust, ami aztán le fogja cserélni azokat a dolgozókat nagy valószínűséggel, akik éppen tréningelik ezt a mesterséges intelligencia algoritmust. Ha most valaki a fejéhez kapott és csattan a homlokán a saját tenyere, akkor abszolút megértjük, mert ez a legeslegjobb indulattal is pimasz lépés, mindemellett azért nagyon sok ezer embertől már közben megvált a Meta. A műsor közepén azzal foglalkozunk, hogy hogyan teszik az AI vállalatok egyik zsebükből a másikba, több cégen keresztül, de a végeredmény szempontjából egyik zsebükből a másikba a saját pénzüket, és ezáltal hogy pumpálják föl a tőzsdepiacot az AI körül. A műsor legvégén pedig egy mobiltelefon trió, a vadonatúj Honor 600-as termékcsalád debütál itt nálunk, amiben a Lite, a Shiba és a Pro verziót fogjuk megnézni, összehasonlítani és elmesélni, hogy milyen az, amikor az Honor, mondjuk azt, hogy fotózásra kihegyezett készülékei a piacra kerülnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Az Európai Unió az utóbbi 5-8 évben egészen durva módon, azt kell, hogy mondjam, hogy acélbetétes vastagtalpú bakancsal lépett rá a nagy mobilgyártók tyúkszemére, ám most egy olyat húztak, ami bizony-bizony nagyon fog fájni a legnagyobbaknak, ugyanis jött egy olyan szabályozás, hogy nem olyan sokára már csak olyan készülékeket, és nem csak mobiltelefonokat, olyan készülékeket lehet forgalmazni, új készülékeket lehet forgalmazni az Európai Unió területén, amiben cserélhető az akkumulátor, de
2: ezek a szabályozások, amiket az Európai Unióban hoznak, azok nagyon sokrétűek és sok mindenre ki kell térniük, és nyilván nagyon-nagyon-nagyon jó esik felhasználóként, fogyasztóként az, hogyha mi érdekeinket védik, de azért vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet nagyon masszívan és erőteljesen rárúgni az ajtót az iparra, de az USB-C csatlakozók voltak még ilyen érdekes helyzetben, nagyon sokáig az Európai Unió területén, nagyon sok cég tudott haladékot kapni, többek között például egyébként az Apple is, ugye a Lightning lecserélésére, de előbb-utóbb ugye el kellett jönni annak az időnek, amikor már minden egyes csatlakozó, amit töltésre használunk, USB-C kell legyen egy mobil eszközön, és ez egyébként világszerte is egészen komoly hatásokat ért el, pont az említett almás márkánál. A következő ilyen nagy hullám egyébként valóban az akkumulátor csere lehet. Lesz. Nyilván nem arról van szó, hogy mint ahogy egy 33-10-esben lepatintottuk a hátlapot, kicseréltük az akkumulátort, vagy hát nem is kell annyira messzire mennünk, de mondjuk a holland Fairphone nevű gyártó egyel korábbi generációs készülékénél még pontosan ugyanígy cserélhettünk aksit. Nem erről lenne szó, arról lenne szó, hogy akár otthon is, mint ahogy egyébként szintén az emlegetett holland gyártónál, a mostani modell esetében két darab csavar kicsavarozásával, illetve a hátlapot rögzítő csavar eltávolításával tudjuk az akkumulátort házilag és cserélni nem csak okostelefon, hanem tabletek, laptopok, nagyon sokféle mobil eszközre kiterjedne ez a fajta házilag cserélhetőség szabályozása, ami egyébként 2027. február 18-tól lép életbe, és pontosan innentől kezdve már csak olyan eszközöket lehet hivatalosan árulni, amelyek házilag is cserélhető akkumulátorral rendelkeznek.
1: És a de, amire utaltam az elején, az igazából most jön, mert hogy azért van kibúvó ez alól, amennyiben a készülék gyártója garantálja, hogy 1000 ciklus, 1000 töltési ciklus után is minimum a 80%-os kapacitását képes megtartani az akkumulátor, akkor nem kell olyan készülék burkolatot gyártani, amit akár csavarhúzóval, akár pattintva, bármilyen úton, módon is, de otthoni körülmények között le tudunk szedni és ki tudjuk cserélni az aksit, és azért, hogyha megnézzük a készülékeket meg a legnagyobb gyártókat, akkor azért az iPhone ezt már tudja, mármint a 17-es új verzió, már most tudja a jövő évben bevezetendő 1000 ciklusos és 80%-os kapacitást, ugyanúgy tudja a Google Pixel 10 Pro is, a Samsung Galaxy S26 Ultra 1200 ciklust is tud, ebben a formában, a Nothing Phone 4 a legfrissebb Nothing telefon pedig még erre is jócskán rálicitál, ugyanis 1400 ciklusig garantálja a gyártó, hogy megőrzze 80%-os kapacitását, tehát nem arról van szó, hogy a jövő évtől az iPhone 18-ok, gondolom ez lesz a neve, mellé majd kis csavarhúzót kapunk, és akkor majd, hogyha baj van, ki tudjuk cserélni az aksit, de bizony-bizony jó néhány gyártót, méghozzá nagy gyártót, ismert gyártót, komolyan fog érinteni ez a probléma, és vagy azt mondják, hogy vállalják ezeket a feltételeket, amit ugye az Apple, a Google, a Samsung és társaik, vagy pedig tényleg kénytelenek lesznek szerelhetővé tenni a telefonjaikat. Meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet. Én gyanítom, hogy inkább az első verziót fogják választani, és ha már nagyvállalatokról beszélgetünk, és arról, hogy ki mit választ, akkor a Meta szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon pimasz megoldást választott arra, hogy hogyan és milyen módon kéri meg, pontosabban szólítja fel a dolgozóit, hogy segítsenek egy kicsit tréningelni a mesterséges intelligenciát.
2: Egészen konkrétan arról van szó, hogy a Meta saját belső szabályzatában előírja azt, hogy mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy az összes tevékenységét, minden olyan tevékenységét, amit a munkahelyi gépein végez, azt nem csak, hogy egyszerűen figyelik, hanem egészen konkrétan fel is fogják használni mesterséges intelligencia betanítására. És nem arról van szó, mert ez nagyon sok cég alkalmazza, hogy az AI számára azért gyűjtenek adatot, hogy utána teljesítményértékelésnél sokkal egyszerűbb dolga legyen az emberi erőforrás kezelő kis csapatnak, és azt tudják mondani, hogy akkor 100% pontosan meg tudom mondani, hogy ki milyen gyorsan tudja az egeret felhúzni a jobb sarokból a bal sarokba, és ezzel tudok rangsorolni a dolgozók között, mert hogy azért valljuk be, ez sem tűnik túl munkaerőbarátnak. Ennél sokkal, mondjuk finoman szólva is, hogy pimaszabb az, amit a mesterséges intelligencia fejlesztéseiről és egyébként közösségi médiáról ismert cég bevetett. Egész konkrétan arra van szó, hogy azért tanítja a mesterséges intelligenciát a dolgozók bármilyen cselekedetével, hogy utána ezt a dolgozói tömeget szépen lassan le tudja cserélni AI alapú munkatársakra. Tehát szimplán arra van szó, hogy az AI elveszi ezeknek a dolgozóknak a munkáját, és a Meta még el is várja, hogy a mesterséges intelligenciát, amivel ugye majd helyettesíteni fogják őket, ezek a dolgozók be is tanítsák. Olyannyira komolyan gondolja ezt a cég, hogy már 10%-át leépítette a dolgozóinak az elmúlt hetekben. Egész konkrétan ez egy globális leépítési hullám, ami a cég több országában is megtörtént, és minden esetben az volt a Meta magyarázata, hogy onnantól kezdve, hogy a mesterséges intelligencia szolgáltatásaik eléggé felfejlődtek, akkor ezeket az embereket már tudják helyettesíteni is. Nyilván ebben benne van egyrészt a spórolás, másrészt persze ez, ha a publikum felé nem is annyira jó reklám a cégnek, de a befektetők irányába, illetve a mesterséges intelligencia piac irányába egy nagyon-nagyon-nagyon erős reklám, ha tényleg azt tudták elérni, hogy hiba nélkül jobb munkaerőt tudtak az AI-ból generálni, azáltal, hogy tényleg ugye a saját dolgozókon betanították azt. De ha már nagyvállalatok és ha már egy picit ilyen horrorisztikus élményben mentünk el, akkor menjünk egy kicsit vidámabb témára, egész konkrétan a Google és a bostonság már nyaralási szezon kezdete jön lassan, és ehhez kapcsolódó az a hír, hogy ez a fejlesztés, amit most minden androidos felhasználó még tapasztalhat a saját készülékén, ez pedig nem más, mint a Google pénztárca egy új fejlesztése.
1: Én alapvetően szeretem a Google Wallet, tehát tök jó, jól működik az is, amikor a repülőgép beszálló kártyát el lehet oda menteni, és akkor minden egy helyen van, nem kell keresgélni az applikációba. Ettől függetlenül még a mai napig jó néhány fapados légitársaság kéri, hogy a saját applikációból mutassuk meg a beszálló kártyát, de ez most mindegy, de ez is már egy jó funkció volt, hogy hozzáadhatjuk a Google pénztárcánkhoz gyakorlatilag a beszálló kártyát is. Ez a funkció bővül továbbra is, hogy az alapján a beszálló kártya alapján megmondja és egy ilyen állapotjelző csíkkal jelzi a repülés folyamán a Google Wallet szolgáltatás, hogy hol tartunk, mikor indul a gépünk, az éppen késik-e, és hogy várhatóan mikor érkezik majd meg a célállomásra, és ahogy repülünk, szépen az a kis miniatűr repülőgép ikon is megy ezen a csíkon, és mutatja, hogy hol tartunk. Igazából azt gondolom, hogy ennélkül lehet élni, de mindenképpen egy olyan vizuális visszajelzés, ami mondjuk egy ilyen hosszú-hosszú repülőúton segíthet, hogy jó, már túl vagyunk a felén, akkor már csak a felét kell kibírni annak, amit a repülőgépen töltünk, és mindenképpen egy olyan dolog, hogyha mondjuk a késés vagy valamilyen probléma merül föl, akkor azt akár valós időben láthatjuk, nyilván felszállástól leszállásig, hiszen a gépen nem kapcsoljuk ki a repülőgép üzemmódot ugye soha. Ettől függetlenül ez egy jó szolgáltatás, nyilvánvalóan azt jelzi, hogy a Google Wallet egyre okosabb, és már nem csak fizetésre fogjuk használni, mint ahogy majd a jövőben gondolom még jönnek új szolgáltatások is, és hogyha már Android és Google, akkor említsük meg egy másik szolgáltatásokat, ahol viszont van egy pici baki, egyelőre nem mondhatjuk azt, hogy globális szintű, ennek ellenére azért jelentős a probléma a YouTube házatáján.
2: Valljuk be őszintén, hogy a YouTube prémium felhasználók jelentős része nem azért fizet elő, mert egykoron bármilyen olyan különleges és nagyon exkluzív tartalmat kaptak volna a nagy videószolgáltatótól, ami miatt megérte előfizetni. Igazából két funkció volt annak idején, ami miatt érdekessé váltott bárki számára, illetve a többség számára a YouTube Premium. Az egyik a háttérben történő lejátszás a mobil eszközökön. Nemes egyszerűséggel erre a kliens vagy szándékosan, vagy mondjuk az, hogy fókusz hiányában nem volt soha képes. A másik pedig a reklámmentesség, ami most már egyre égetőbb és kínzó probléma lehet, legalábbis akkor, hogyha sok YouTube videót fogyasztunk. És mi mindig van egy egészen sok olyan felhasználó, aki különféle adblockereket, tehát hirdetés blokkolókat használ, ahelyett, hogy előfizessen a YouTube Premiumra, teljesen érthető módon, mert azért nyilván ez is egy borsos áru streaming szolgáltatás, De az, aki abszolút semmi ilyesmivel nem él, és csak szimplán elviseli, hogy reklámokat kell nézni, most egy új bosszúsággal szembesülhet, ez pedig az, hogy a reklámok után a YouTube nemes egyszerűséggel elfelejti azt, hogy hol tartottunk az adott videóban, tehát nagyon sokszor előfordult felhasználók az elmúlt időszakban egy hiba miatt, és ez most egyelőre tényleg egy hiba és nem szándékos bosszantása a nem előfizetőknek, hogy a reklámblokk végeztével a videó előreugrott, és újra elkezdhettük ugyanazt a kis körforgást, megvárhattuk, amíg a reklám véget ért, aztán jó eséllyel tovább tudtunk lépni a videóban, de technikailag erre semmiféle garancia nem volt. De nyilván nem ez az egyetlen, és nem az az első eset, hogy a reklámfelületes megoldások a YouTube-nál problémákat okoztak. Volt ugye olyan probléma, hogy 90 másodpercig nem tudtunk átlépni reklámot, úgyhogy erre hivatalosan ennél sokkal hamarabb képesnek kell lennie a YouTube reklámfelületének. Folyamatosan fejleszti egyébként a cég azt a mögöttes kiszolgáló rendszert, ami ugye a reklámok megjelentéséért is felelős, illetve az adblockerek kikerüléséért is. Ez egy ilyen örökös harc, és nyilván ebben a fejlesztési körben azért elég sokszor belefuthatunk ilyen kisebb-nagyobb hibákba. Egyelőre ez még nem globális.
1: Nekem az volt az egyik meglepő, lehet, hogy azért, mert alapvetően YouTube Premium szolgáltatást használok, hogy amikor tévén néztük, nem az én accountommal az élő közvetítést, ugye nem olyan régiben, ez aktuális volt, hogy élőben néztük a YouTube-on a dolgokat, akkor nagyon-nagyon sokszor bekúszott a reklám az élő közvetítésbe is, és egy ilyen osztott képernyő jelent meg, és ott is észrevettem, hogy Google TV platformon nem mindig lehetett átugrani, vagy hát át lehetett ugrani, de nem mindig az első kattintásra ugrott át a reklámokat az élő közvetítés közben bejövő osztott képernyős reklám, ahol nyilván ilyenkor nem hallottuk az élő közvetítés hangját, hanem a reklámban próbáltak nekünk gépjárművet, vagy éppen arckenőcsöt eladni. Mindegy, de ez csak egy olyan dolog, ami azt mutatja, hogy gőzerővel fejleszti a háttérben a hirdetési platformját a Google a YouTube-ra is, és gőzerővel harcol azért, és az ellen, hogy mi ezt megakadályozzuk akár adblockerrel, akár bármilyen más szolgáltatással. Nyilvánvalóan ezeket a hibákat ki fogja és ki is kell javítania, de abban biztos vagyok, hogy a jövőben még fogunk találkozni hasonló esetekkel.

iFater. Technológia konyhanyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyhanyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Aki egy picit jártasabb a tőzsdén, ez tudja, hogy azért negyed évente a nagyvállalatok kiadnak mindenféle jelentéseket arról, hogy hogyan teljesítenek, milyen pénzügyi elvárásaikat sikerült a részvényeseknek teljesíteniük, mik azok, amiket alulmúltak, mik azok a területek, ahol még fejleszteni kell, és mi az, amiben viszont baromi jól állnak. És hát eddigiekben azt hallgattuk minden nagy AI vállalattól, de tényleg mindegyiktől, főleg a hardware-gyártóktól, hogy annyira, de annyira szuper és csodálatos minden, és az egekben vannak a részvények értékei, és hát úristen, milyen csodálatos nekünk. És ehhez képest a valóság egy picit árnyaltabb, de nagyon jól mutatja a mostani sztori azt is, hogy mennyire múlik mindez a hírverésen, mennyire múlik minden a hírverésen egyébként a tőzsdeszélyek körül, és a valós adatokhoz képest hogyan igazodik a piac viszonylag lassan, mert hát ugye az emberi feldolgozó képességnek azért vannak határai, tehát egy ilyen jelentés megjelenésekor azért nagyon könnyű beárazni egy céget első blikre, és aztán kiderülnek a kis finomságok az ilyen riportokból, de a furcsaságát a mostani sztorinak az adja, hogy egy nagy AI vállalatról van szó, az Nvidia-ról,

0: hardware gyártásban, ugyebár ők a legnagyobbak per pillanat, és ugye mesterséges intelligenciához gyártanak szinte mindent, és mindenki ki van fogyva a csipekből, és őrült módon kapkodja azokat, és egy mesterséges intelligencia hívta fel a figyelmet arra, hogy azért nem veszük olyan a forró rakását, még az Nvidia sem feltétlenül akkora szárnyaló csoda, mint amennyire beállítják magukat, és hát a végeredmény meg is lett egészen gyorsan.
1: Ez eddig a világ történetében nem volt olyan, hogy 18 óra alatt ilyen szép ívből egy ilyen elég szép mélyrepülésbe kezdjen egy vállalat, ugyanis minden nagyon szépen is jól hangzott, egészen 18 órán keresztül, november 19-én az Nvidia közzétette a negyedéves adatait, ami messze-messze felülszárnyalta az elvárásokat, az $54,9 milliárd bevétellel szemben $57,1 milliárd lett, vagyis jóval több pénzt keresett az Nvidia annál, mint amire mindenki számított, értelemszerűen az egész tőzsdepiac ennek nagyon örült, elkezdett szárnyalni az Nvidia részvény, ezzel együtt húzta magával a Bitcoint is, ugyanis nagyon sok vállalatnál és mesterséges intelligencia startupnál nagyon sok pénz van, tőke konkrétan Bitcoinban, tehát szépen elindult fölfelé ez az egész piac, és ugye mindenki nagyon boldog volt, hogy akkor mégiscsak jó ez az AI ügy, mégiscsak lehet ezzel pénzt keresni. A Bibi ott van igazából, hogy ilyenkor elkezdik az elemzők nézni az adatokat, végigolvassák a hosszú oldalas, apró betűs részeket az Nvidia jelentésben, stb. És hetek vagy akár hónapok múlva derül ki, hogy mondjuk nem minden olyan csillogóan fényes ebben a jelentésben, sőt, igazából van pár apró betűs rész, ami komoly aggodalomra ad okot, csak hogy időközben, ugye talán ez is közismert, hogy már nagyon sok olyan trader applikáció van, nagyon sok kereskedő alkalmazás van, ami mesterséges intelligenciát használ arra, hogy figyelje a tőzsdei árfolyamokat, és egyáltalán figyelje a tőzsdei mozgásokat. Sőt, ezeket a jelentéseket is már figyelik, és érdekes módon most nem kellett eltelnie heteknek, hónapoknak, míg az emberi szemek és agyak felfogták azt, hogy van baj azért az Nvidia házatáján, ugyanis ezt az algoritmusok kiszúrták, és azok, amik arra voltak beállítva, hogy akkor automatikusan ennek fényében, a tudott adatok fényében kezdjenek el kereskedni az Nvidia részvényekkel, szépen elkezdték leértékelni az Nvidiát, és hirtelen ebből az óriási szárnyalásból egy elég erős mélyrepülésbe váltott mind a cég részvényei, és ezzel együtt az egész AI piac.
0: Félreértés, ne essék, nem arról van szó, hogy hirtelennyében kiderült, hogy senki nem vesz Nvidia csipeket, és hogy borzasztó rosszul megy egyébként a cégnek, nincs ekkora átverés. Igazából ami érdekességet felfedezett a mesterséges intelligencia, az ugye a számok mellett a trendek összehasonlítása más vállalatokkal, hasonló cégekkel, ebből derült ki ugyanis, hogy valami nem teljesen oké, és nem minden fedi a valóságot a korábbi nagyon nagy ívű kijelentésekből, mert hogy az Nvidia egészen lassan tudja beszedni a pénzeket azután, az eladott chip mennyiség után, amiről ők szépen szárnyalnak, hogy ennyi meg annyi chipet leszállítottunk, és hát ehhez képest a bevételeik nem abban az ütemben nőnek, ami indokolt lenne. Nem arra van szó, hogy nagyon-nagyon hosszú idő után, vagy egyáltalán nem tudják behajtani a felvásárolt chipek utáni pénzeket, hanem hogy mondjuk egy nagyjából egy héttel csúszik a korábbiakhoz képest ez a fizetési időtartam. Ami önmagában nem tragikus, csak hogy a piaci trend az ellenkezőjét mutatja minden más vállalatnál, tehát kedve az Advanced Micronál, az Intelnél, a taiwani chipgyártóktól, ez a mindenki rövidebb időtartamban ő tudja felhajtani azt az összeget, amit az elvileg leszállított chipek után meg kell, hogy kapjanak. Ehhez képest az Nvidia-nál az időtartam növekedett az előző időszakhoz képest, tehát úgy tűnik, hogy ott van valami keresleti vagy fizetési probléma a vásárlóknál, illetve ami még nagyon árulkodó volt, hogy mindezzel együtt, annak ellenére, hogy elvileg chip hiány szerűség van, már nem olyan durván, mint régebben volt azért, de hogy elvileg brutális a kereslet a chipekre, a gyártó jelentésében növekedett a felhalmozott, tehát otthon tárolt, mármint a saját raktárjában tárolt, legyártott chipeknek a száma, és ugye azoknak az értéke. Tehát ez azt mutatja, hogy valami az eladások terén nem egészen stimmel.
1: Igen, ugyanis folyamatosan Jensen Huang is, és Colette Kress is, aki a pénzügyi igazgatója az Nvidia-nak, folyamatosan arról nyilatkozott, hogy óriási a kereslet a chipekre, gyakorlatilag nem tudnak eleget gyártani, ami ugye lehet igaz, és valószínűleg ez így van, hiszen dollár 100 milliárdokat öl a Google, a Meta és mindenki más is abba, hogy az AI-ba fektessen, és ehhez 90%-ban Nvidia chipeket fognak használni. Ennek ellenére, ha őrületes készlet hiány van, akkor nem igazán értették az algoritmusok sem, és most már az emberi elemzők sem, hogy akkor vajon hogyan növekedhetett a raktárkészlete a fennmaradó még az Nvidia-nál lévő chipek száma 32%-kal, hiszen a piac egész egyszerűen úgy működik, hogyha valamiből kereslet hiány van, akkor az nincs raktáron. Pont. Ilyen egyszerű. Tehát valószínűleg, és most már a szakértők is látják a trendeket, hogy mi lehet mögötte, itt valami súsmus van, mert akkor vagy az van, hogy az Nvidia raktározza ezeket a chipeket, de igazából azok már el vannak adva valakinek, csak még nincsenek kifizetve, de azt a kifizetést már ő azért beírta ceruzával, de hát a jelentésben nincsen, hogy ceruza, bevétel, kiadás, nyereség, viszont látásra, de hogy ceruzával kvázi így mutatom az idézőjelet, beírta azért ebbe az eredménybe, hogy ja, persze azok a chipek, amik ott raktáron vannak, azok persze sok-sok, de azok már mind el vannak adva, csak még nem fizették ki, viszont így, amire a Pet is utalt, hogy ez igazából egy 7 napos időszak, amiről beszélünk, csak amikor 100 milliárd dollárokról van szó, és ilyen értékű összegekről és kifizetésekről, akkor leosztva a 7 napra az bizony komoly milliárdos tétel, vagyis hiány egy cég életében, aki éppen azt mondja, hogy soha életében ennyit nem keresett, és itt kezdtek el most már az emberek vizsgálódni ezek alapján, az adatok alapján, tehát ezt vette ugye észre egyrészt az algoritmus, hogy itt valami bivi van, tehát nem növekedhet a készlet, hogyha készlet hiány van, és hogy milyen lassan jönnek be, az iparági standardhez képest lassan jönnek be az Nvidia-hoz a pénzek, az általában gyorsabban szokott lezajlani a nagyobb vállalatoknál, Intel-től kezdve a TSMC-nél mindenkinél, és erre reagáltak az automatikus traderek azzal, ugye az algoritmus, hogy elkezdték leértékelni az Nvidia-t, de közben a szakértők, az emberi szakértők arra is rájöttek, és arra is felfigyeltek, hogy itt komoly körbefinanszírozási spirál van az AI-on belül, és ez bizony-bizony nagyon-nagyon komoly jövőt fest az Nvidia-ra és az összes olyan vállalatra, ami ebből akar csilliárdokat csinálni, mármint a mesterséges intelligenciából.
0: A körbefinanszírozás alatt inkább azt kell most konkrétan érteni, hogy a vállalatok egymás szolgáltatásaira és egymás termékeire írnak alá szerződéseket, vásárlási kötelezettségeket, tehát amíg az egyik cég mondjuk elad, a másik cég kifizet, de a harmadik céget megfinanszírozzák ebből a pénzből, amely a negyedik cégnek egy vásárlási kötelezettséggel bevonja úgymond a tőkéjét, vagy legalábbis valamiféle befektetését, mert hogy ő meg a szolgáltatás értékesítésre írt alá szerződést a vásárlóval, szóval mindenki mindenkinek valamilyen formában tartozik, valamilyen formában fizet, és ez a rossz körkötelezettség igazából körbe megy a piacon, mindenkinek valamilyen mértékben felduzzasztja az elméleti értékét, tehát minden cég egy picit drágább és picit értékesebb lesz önállóan nézve, hiszen hozzá nagy összegek folynak be, nagy cégek, Microsoft, Oracle, mindenki, az XAI-tól kezdve mindenki ezen a területen akar nagyokat kaszálni, és pont az adott terület nagyjaitól, óriásaitól vásárol be, akár szolgáltatást, akár hardware-t, de hogy ezek a cégek pedig egymás felé visszafelé osztják ezeket a költségeket, és elkezdik egymástól megvásárolgatni a dolgokat. Szóval a gyakorlat az, hogy míg a részvényesek őrült módon pakolják be a pénzt a vásárlásokba, mert emelkedik a részvények értéke, addig ezek a cégek valójában úgy tűnik legalábbis a mostani elemzések szerint, hogy egymást támogatva úgymond, felhúzva növelik mesterségesen az AI piac értékét, ami a gyakorlatban még mindig nem tudja igazán megmutatni, tehát az egész mesterséges intelligencia piac megmutatni azt, hogy hogy is lesz az átlag ember számára, sőt igazából a cégek számára is effektíve ténylegesen pénz a mesterséges intelligenciából.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Három darab Anel készülék hever előttünk, nagyon-nagyon közeli rokonságban vannak ők, hiszen édes testvérek, ugyanis az Anel 600 Lite, az Anel 600 és az Anel 600 Pro az, ami itt hever az asztalon, és most elgondolkoztam egy pillanatra, hogy Anel 600-nak kellene hívnom, de mindegy, maradunk az Anel 600-nál, és ez az a trió, ahol nyilván a rutinos hallgatók tudják, a Lite az egy kicsit egyszerűsített, pénztárca barátosítottabb, és most már létezik ilyen szó, verzió. A sima Anel 600 mondjuk azt, hogy a mainstream közönségnek szól, a Pro pedig azoknak, akik például, és ezt majd kitárgyaljuk, jobb kamerás képességekre vágynak, de ugyanazt a design nyelvet, ezt nagyon utálom ezt a szót, szerintem eddig soha nem mondtam ki a rádióba, és azt hiszem soha nem fogom, de hogy használják, és ha már itt tartunk, hogy design nyelv, tessék, másodszor is kimondtam, akkor adresszáljuk is az elefántot, ami betévett a porcelánboltba, ugyanis ezt a külalakot egészen konkrétan, egészen sokszor egy egészen másik gyártónál láthattuk.
2: Nevezzük nevén az Apple design elvet, vagy a design elemeit köszönti a Honor 600-as széria is a gyártónál. Nagyon sok más androidos és nagyon sok más ASE gyártóval egyetemben. Annyira sikerült egyébként ezt a dizájnt, ezt az Apple dizájnt mondjuk azt, hogy ihletforrásként használni, hogy a legkisebb modell, tehát a Lite, az az iPhone 17-re a legalapabb modellre hasonlít. Itt azért még nem olyan nehéz egyébként ugye azért erőltetni is a hasonlóságot, más gyártónál is találunk hasonló készülékeket, de hogy a sima és a Pro modellnél a kamera körüli kis üveg felület egy az egyben a 17 Pro és Pro Max változatokat idézve az Apple-től, azt egyszerűen kár tagadni is, és igazából a gyártó sem tagadja, egész egyszerűen arra van szó, hogy az ázsiai piacon nem számít cikinek mondjuk úgy másolni, és igazából itt már tele nincs rá jobb szó, másolni a design elemeket más gyártóktól, ha azok mondjuk tele nagyon menőnek számítanak a piacon, mert hogy mindenki pontosan azt keresi, hogy mi a számára tetszetős modell, mind tudásban, mind pedig külsőben, és az Apple nyilván nem kevés pénzt és energiát tölt abba, hogy külsőre is tetszetős készüléket gyártson. Ezt leszámítva, mármint ezt a kis design elvet, a 600-as széria ízig-vérig androidos készülék, ráadásul annyira Honor készülék, hogy a gyártó Magic OS nevű operációs rendszer felületét használva töménytelen mennyiségű mesterséges intelligencia szolgáltást is találunk, de ezekre majd leginkább egyébként a fotózás terén fogunk kitérni, mert hogy többnyire a fotózást és képalkotást érinti legalábbis a mi régiónkban az az AI szolgáltatás csomag, amit mindhárom Honor 600-as fedélzetén megtalálunk.
1: Vegyük át először a hasonlóságokat, mivel édes testvérek, ugye a Lite, a sima és a Pro modell, ezért a dimenziókat tekintve és a külalakot tekintve nagyon kevés különbség lesz közöttük. Érdekes módon a legnagyobb, mutatom az idézőjelet kijelzője, a Lite modellnek van, ami 6,6 colos kijelzővel rendelkezik, azért mutatom az idézőjelet, mert a sima és a Pro modell 6,57, tehát 300 collal kisebb mindössze a kijelző, tehát gyakorlatilag teljességgel elhanyagolható ez a méretkülönbség, viszont a legvékonyabb is a Lite modell, ez 7,34 mm, míg a másik két tesó egyaránt 7,8 mm, egy picit vastagabbak, nyilvánvalóan sokkal több hardware kellett belepakolni a sima és pláne a Pro modellbe, ezért lehet ez az icipici különbség. Előről gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a három modell, kijelző tekintetében is abszolút arról beszélünk, hogy nagyon-nagyon hasonló megoldásokról van szó. Akkumulátor tekintetében szintén érdekes, valószínűleg itt volt a legtöbb hely, hogy a legnagyobb aksi az a Lite-ban van, a Pro-ban és a simában egy icipicit tényleg elhanyagolhatóan, icipicit kisebb az aksi, mind a háromnak nagyon-nagyon jó az üzemideje, illetve víz és porállóságban pedig nyilvánvalóan a sima és a Pro modell áll jobban, ahol a Pro teljesít a legjobban, tehát hogyha mindenképpen vízes poros környezetben szeretnénk használni a 600-as szériát az Anertől, akkor muszáj a legdrágább Pro verzió felé kacsingatnunk, de innentől jönnek az igazi különbségek, hiszen mind processzorban, pláne mind kamerarendszerben és egyebekben azért jócskán van különbség a készülékek között.
2: Mielőtt rátérnék a processzorra, egy gyors különbség töltés szempontjából. A legkisebb modell 45 wattos vezetékes töltésre képes mindössze, a középső ezt már 80 watton képes megtenni, de csak a Honor saját szabványával nyilván. Míg a legnagyobb modell az egyedüli a három közül, aki vezeték nélküli töltést is kapott, és ezt tudja akár 50 watttal felvenni. Megint csak ugye figyelnünk kell, hogy kompatibilis töltőket vásároljunk ezekhez a készülékekhez. De ha már különbségek és ha már hardware, a Lite készülék MediaTek Dimensity 7100 Elite processzort kapott, az Elite ne téveztem meg senkit, ez egy takarékos és a középkategória alján kucorgó chipset, de igazából a mindennapi használatra abszolút elegendő, mivel egyébként takarékos, ezért nagyon jó üzemidőt lehet elérni a nagyon nagy akkumulátorral párosítva, míg a Honor 600-as egy Snapdragon 7 Gen 4-et kapott. Ezt ebben a kategóriában, ebben az árajánlásban kicsit kicsinek és kicsit szűkösnek érzem, annak ellenére, hogy a mindennapi használatban nem sok hátrányát látjuk annak, hogy tényleg abszolút mértani pontosággal a középkategóriás processzort választott a gyártó. Szimplán az a helyzet, hogy a dráguló hardverek mellett most már igazából ebben a kategóriában csak ez fért bele a készülékbe. A Pro modell viszont egy Snapdragon 8 Elite-et kapott 3 nanométeres gyártás technológiával. Ez egy bitang erős chip ahhoz képest, amilyen kategóriába, amilyen sávozásba rakta a készüléket, ez a felső középkategóriába a gyártó, és ennek megfelelően ez a legerősebb, legnagyobb teljesítménye rendelkező, ez még a kamerás képességben egész pontosan videózásnál is megérződik, mert hogy a három modell közül csak ez képes 4K felbontás mellett 60 képkocka per másodperces rögzítésre, a középső modell ez 30 képkockával tudja megtenni, a legkisebb pedig csak full HD felbontásban tud rögzíteni, de ha már kameráról beszélgetünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk azokat a kamerás képességeket, amikre a Honor egyébként nagyon büszke is, mert hogy ezt a sorozatot ismételten csak ezt a számozott százas sorozatot a fotózásra élezte ki nagyon sok szempontból. A legkisebb modell 108 megapixeles főkamerát kapott, egészen nagynak hangzik. Nem feltétlenül ez lesz majd a piacvezető a kategóriáján belül sem, de a kategória átlagot jól hozza egyébként minőségben. Az 5 megapixeles széles látószögű, amit emelé raktak, igazából szerintem egy kicsit felesleges is. Nem fog túl sok szép eredményt produkálni ezzel a készülék. Míg a közép mezőnyös 600-asunk már 200 megapixeles főkamerával és optikai képstabilizátorral is rendelkezik. Itt 12 megapixeles a ultranagy látószögű lencsénk, és a 200 megapixeles főkamerával digitálisan kevert zoomolást is tudunk már itt mindenféle trükkökkel elérni, amit mesterséges intelligencia is segít feljavítani. Ugyanez a helyzet egyébként a 600 Pro-nál is, de ott az optikai nagyítás is rendelkezésünkre áll, hála az 50 megapixeles periszkóp rendszerű 3,5-szeres optikai zoomot kínáló zoom vagy telefotó lencsénknek. Egyébként annyit mindenképpen a középső és nagytesó számlájára is oda kell írnom, hogy a nagylátószögű, tehát az ultranagylátószögű kamera autofókuszt is kapott, ezzel nagyon szép makrofotókat tudunk készíteni, de nyilván a legnagyobb modellnél abszolút az AI nagyításon van a hangsúly, ami egy-két éve még csak csúcskategóriás készülékekben volt elérhető, itt már 120-szoros zoomot is el tudunk papíron érni. Nyilván ezen a zoom távolságon azért már a mesterséges intelligencia sem tud csodákat művelni, de azért egész szépen fel tud javítani képeket, illetve mondhatjuk úgy, hogy megpróbálja kitalálni abból a kis pixel halmazból, amit ilyen nagyításnál elérünk, a mesterséges intelligencia, hogy mit is akartunk fotózni.
1: Amiben még hasonló, mert ugye én vagyok az, aki hasonlóságokat mondja, amiben még hasonló három készülék, hogy mind a három készüléken van dedikált olyan gomb, amit használhatunk másra is, mint a bekapcsolás vagy a hangerőszabályozás. Ugye általánosságban azt lehet mondani, hogy újra feltalálták a melegvizet a mobil gyártók, és elkezdtek plusz gombokat, jelesül plusz egy gombot tenni a készülékek burkolatára, azért, hogy azt valamire használhassuk. A Lite esetében ezt szinte kizárólag csak AI funkciókra, azt is limitált mennyiségben AI funkciókra használhatjuk. A sima és a Pro modelleknél viszont ezt a gombot egészen-egészen sokrétűen lehet programozni, és alapvetően itt szeretném begombolni azt a gondolatot, hogy én üdvözlöm, hogy újra feltalálták a melegvizet a gyártók, és bár kamera gombnak használják a legtöbben, ettől függetlenül nagyon-nagyon jó, hogy dedikált gombokat is kapunk végre újra egyes gyártóknál, így az Honor 600-as szériánál is, úgyhogy én ezt mindenképpen üdvözlöm, és mindenképpen jónak tartom, pláne, hogy a sima és a 600-as modellen ezt elég sokrétűen nagyon sok mindenre be tudjuk állítani, tehát személyre tudjuk szabni, és hogy nem úgy csinálja, mint sok más gyártó, ahol csak mondjuk a hangasszisztenst, a fotózást, vagy esetleg AI funkciókat tudunk kiválasztani. Mondom, itt is azért a sima és a Pro modell az, ami ebben jobban jeleskedik.
2: Tárhely szempontjából, illetve rendszer memória szempontjából a legkisebb modell 8 GB-tal és 128 GB háttértárral takarékoskodhat, míg a nagyobbak esetében már a 600-asnál van választás lehetőségünk 8x256 vagy 8x512 GB-os kiszerelésre, a 600 Pro-nál 12 GB rendszermemória és 512 GB háttértár áll a felhasználó szolgálatában, ebben már nincsen túl sok variáció, és természetesen itt is még olyan egyéb AI funkciókat is megkapunk, mint mondjuk a különféle írási asszisztensek, a fotóból videó animációkat készítő rövid kis mesterséges intelligencia szolgáltás. Ez az első időszakban egyébként abszolút ingyenesen elérhető majd a felhasználóknak, de rengeteg olyan mesterséges intelligenciához kötődő funkciót kapunk ezekben a készülékekben, ami egyébként nem mindegyiken működik jól magyar nyelven, de ahogy látom, a gyártó nagyon sokat oda tett azért, hogy ez egyre fejlettebb és fejlettebb legyen.
1: Az Under 600 Lite 600 és 600 Pro nagyjából le is fedi a normál alsó kategóriától a csúcs kategóriáig az árakat is, úgyhogy innentől mindenki igényei és pénztárcája szerint válogathat. Alapvetően három a saját területén és a saját osztályában jó készüléket ismertük meg. Nyilvánvalóan, hogy a kamerázásról van szó, videózás és fotós képességekről, akkor a Pro az mindenképpen viszi a pálmát. Mi nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk ez a három készülék, de ez az egy óra általában kevés szokott lenni, hogy mindent elmeséljünk, így jön ez most is, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
5: A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propagandáról beszélgetünk. Most például egy olyan témáról, ami azt gondolom, hogy nagyon szorosan hozzátartozik a propaganda tevékenységhez, elsősorban az iskoláról, tananyagokról, gyerekeknek a bevonásáról lesz szó, az 50-es éveknek az elejéről, és persze pici kitekintéssel aztán a későbbi évekre is, akit elhívtam beszélgetni, Unger Gabriella, levéltáros történész, az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának munkatársa. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
1: Az a izgalmas a mostani beszélgetésünkben, többek között, nem csak a témafelvetés, hanem egyáltalán, hogy annak apropóján kezdtünk el beszélgetni, hogy neked egy személyes vonatkozás, egy személyes szál került elő egyáltalán a elsős, másodikos tankönyvek és tananyag alapján, úgyhogy szeretném, hogyha ezzel vezetnénk fel ezt a mostani beszélgetést.
2: Igen, igen, egy véletlen alkalmával, egy költözés alkalmával a pincében találtam meg édesanyámnak a gyerekkori rajzait, aki 48-ban kezdte az iskolák államosításakor az első osztályt, és megdöbbentett, hogy mennyi politikai témájú rajz szerepel az ő rajzai között. És akkor ez vitt arra, hogy összehasonlításképpen megnézem a korabeli tankönyveket, és azt láttam, hogy gyakorlatilag 47 és 1950 között minden évben új és új általános iskolai tankönyvet adtak ki. Elsős, másodikos, harmadikos, negyedikes, a többit nem néztem, de ezekből minden évben újabb és újabb kiadások
1: születtek. És milyen tendencia látszik? Mik kerültek be? Hogyan bővült a propaganda szempontjából?
2: Igen,
1: a
2: hát nagyon egészen elképesztő, tehát a 47-es tankönyvben még megjelennek általában az ünnepeknek a nemzeti oldalai, általában véve nagyon barátságos, gyerekbarát stílusú olvasmányok, hangvételű, gyerekekhez közel álló hangvételű olvasmányok találhatók a szövegekben. 49-től már egészen drasztikus változások jönnek, megjelennek a konkrét politikai tartalmak, az 1950-es tankönyv pedig már tulajdonképpen csak és kizárólag propagandát tartalmaz. Ezek vastag tankönyvek voltak ahhoz képest, hogy kisiskolásokról beszélünk. Ez az egy könyvük volt, azt hiszem, és ez egy ilyen 300 oldal körüli, vagy még több tankönyv.
1: És ezen tanultak olvasni, ugye? Tehát nem tudtak olvasni.
2: Így van, ebben így tanultak olvasni, és ennek a végén voltak egyébként a számtan példák is, amik szintén nagyon drasztikusan át voltak politizálva. Az 1950-es tankönyvnek a túlnyomó része, tehát mit tudja, 300 oldalból 250 egészen biztos, hogy durva propagandát tartalmaz.
1: Miért ilyen fontos a ennyire pici gyerekeknek a bevonása a politika számára?
2: Hát ugye nyilvánvalóan a kommunista ideológia és eszmény azt tükrözte, vagy azt próbálta képviselni, hogy a gyerekek is átvegyék ugyanezt a viselkedést, tehát egy egészen más újfajta viselkedés társadalmi értékrendet próbáltak közvetíteni, ami egyébként vadidegen volt a magyar társadalomtól, de ettől függetlenül hát szovjet mintára ez volt az elvárás, hogy ezt csinálják méghozzá nagyon hamar, tehát hogy míg a Szovjetunióban azért erre mégis az 1920-as évektől már egy folyamat volt, még ha az is nagyon drasztikus és nagyon durva, ezt itt 3 év alatt próbálták véghez vinni, hogy mindenki teljesen másképp viselkedjen. Csak hogy pár jellemzőt mondjak, tehát a szocialista embertípusnak a legfőbb jellemzőjeként azt tartották, hogy a közösségért éljen, közösségi ember legyen. Az első időkben még magánélete sem nagyon lehetett, tehát a legdurvább években, tényleg 48-49-től 53-ig borzasztó szigorúan ellenőrizték a magánéleti, próbálták ellenőrizni, nyilván annyira nem tudták a magánéletet is. És ez leképeződik, ez az elvárás, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen embernek, nyilván nem létező, soha nem létező és soha meg nem valósítható embernek, ez mind leképeződött a tankönyvekben is.
1: Tehát ez egy politikai szocializációnak és egy ideálképnek való megfelelés tulajdonképpen?
2: Így van, hogy milyennek kéne lenni, és hogyan kéne viselkedni, és hogyan kéne dolgokhoz hozzáállni.
1: Ugye egy fontos cezúra ez a 48-49, hogyan kell elképzelni azt, hogy mondjuk a tanterv vagy a tananyag hogyan változik meg egy csapásról a másikra, vagy hogyan kerül ez be, mondjuk óráról órára lebontva, hogy mi az átadandó és mi nem?
2: Hát igen, még 45-ben ugye Tanrend akkor még nem született, de rendeletek születtek arról, hogy demokratikus módon kell oktatni az ifjúságot, és önálló gondolkodó állampolgárrá kell nevelni őket, így szólt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete. Ez a későbbiekben fokozatosan változott meg. Már 47-ben az Ortutai Gyula miniszter elégedetlen volt azzal, hogy nincsenek kellően átpolitizálva az első és másodikos tankönyvek, de hát ez mondom, az 1950-es akkor született meg egy tanterv, egy általános tanterv, az már egészen drasztikus mondatokat tartalmaz arról, hogy a cél a szocialista ifjúság kialakítása, és miről beszélgessenek órán, és mi legyen a feladatuk.
1: Milyen kép témák, képötletek voltak? Azért mondom ilyen elgondolkozom, mert feltételezem, hogy ezek nem ötletek meg témák voltak, hanem előírások, de hogy miket rajzoltak anyukádék ezekbe a füzetekbe?
2: Igen, ami elég fontos és meghatározó, az nyilván az ünnepek, és ezen keresztül nagyon jól be is lehet mutatni egyébként a változásokat. Akár március 15-e, aminek a kezdeti években még a nemzeti oldalát emelték ki és hangsúlyozták, de akár a többi ünnep is. Gondolok például a karácsonyra, ami hát egészen döbbenetes változáson ment keresztül. Kezdve attól, hogy hát az első tankönyvekben még ez egy viszonylag családi ünnep, angyalokkal, Jézuskával, stb. És a 49-ben már egy úttörő csapat áll a karácsonyfa előtt nyakkendőbe, 50-ben pedig már fegyőfa ünnep van, és már Lenint várják, és nem a Jézuskát.
1: És ő jön is.
2: És ő jön is a Szokolnyiki Karácsonyfa című zseniális tanmesében.
1: Itt jut eszembe, hogy ugye maga a télapó is.
2: Így van.
1: Importált így van. Szerzemény.
2: Igen.
1: És az
2: is talán ekkoriban
1: jött.
2: Jött be, de arról én nem találtam utalást se a tankönyvekben, se rajzon, nem láttam ilyet.
1: A ünnepek kapcsán, hogyha gyorsan végigfutunk azon, hogy nem véletlenül, hogy a március 15 volt egykor a legfontosabb, a legalábbis a nemzeti részét nézve, de azért bekapcsolódott aztán november 7, április 4, május 1, picit, hogyha ezekről, a jelentőségükről és a változásukról, ha mesélnél valamit, hogy ez hogy alakult.
2: Igen.
1: És egyébként augusztus 20-at is idehozhatjuk, ugye arról sokan tudják, hogy hogyan evolválódott másfelé, tehát picit fussunk végig ezen a pirosbetűs napokon.
2: Rendben, március 15-e, hát ahogy említettem, a kezdeti években még egy ilyen nemzeti jellegű ünnepként mutatták be, magyar zászlóval, honvéddel, stb. Huszárral,
1: kokárdával,
2: ilyesmi. 1950-re eljutnak addig, hogy a nagy Szovjetuniónak köszönhetjük a március 15-i felszabadulást is, hiszen Petőfi is nagyon örült volna annak, hogyha felszabadult volna hazánk már ilyen formán. Ami nagyon érdekes, hogy április 4-e alig-alig jelenik meg, legalábbis még a kezdeti években, tehát arról nem igen akarnak beszélni, gondolom ez még elég érzékeny téma volt 1945-höz, még viszonylag közel, sőt nagyon közel voltak, és a szovjet katonák jelenléte is azért elég drasztikus változást jelentett az országban. Május 1-jéből igyekeztek egy ilyen óriási szocialista, kommunista ünnepet csinálni, és ebben jelenik meg leginkább a személyi kultusznak, az úgynevezett személyi kultusznak a jelei is, tehát itt tényleg szerepelnek a tankönyvekben olyan ábrák, ahol táblákkal vonulnak föl, hogy éljen Sztálin, éljen Rákosi.
1: Mikortól voltak felvonulások egyébként? Tehát az rögtön 45-től?
2: 45-ben már volt, 45-ben már egészen biztosan volt ilyen felvonulás, amit már láttam.
1: Aha. A május 1 az ugye az egy ilyen szempontból egy könnyebb válasz, hogy ez nem nagyon fáj senkinek, hiszen igen. A munka ünnepe. Értem, bár meglepett, de értem, hogy április 4 azért a közvetlen történelmi tapasztalatok miatt ezek szerint nem volt egy egyöntetű nagy örömünnep. Menjünk tovább, augusztus 20.
2: Augusztus 20-al meg ugye azt csinálták, hogy a Népköztársaság kikiáltása lett ünnep az államalapítás helyett, direkt azért, hogy annak a jelentőségét, Szent István jelentőségét csökkentsék, és nagyon érdekes, hogy a tankönyvekben azért viszonylag gyorsan kellett kiadni ezeket a tankönyveket, én azt gondolom, vagy azt feltételezem, azért csúsztak hibák, és például először elkezdték február 1-jét ünnepelni, mert ugye 46. február 1-én kiáltották ki a köztársaságot, és szerepel ilyen ünneplés az egyik olvasmányban, ahol február 1-jét ünneplik, majd megtartják a február 1-jei dátumot, de alatta már az szerepel, hogy éljen a Magyar Népköztársaság, mert akkor
1: Már köztársaság helyett
2: népköztársaság volt. Igaz, hogy az augusztus 20-ához kapcsolódik, de február 1-én szerepel.
1: Jó lesz az úgy.
2: Jó lesz az úgy alapon szerepeltették, igen.
1: És ez a új kenyér dolog mikor rakódott rá a sztorira?
2: Ez nem jelent meg. Tehát ez nem jelent meg még akkor a tankönyvekben. Én nem láttam ilyesmit.
1: Tehát először akkor a Népköztársaságnak a kvázi kikiáltása lett, igen. Az államalapítás. Hát ami azért jól rímel rá, ezt el lehet mondani,
2: igen.
1: Hiszen egy új államnak a megszületése. És akkor november 7 van.
2: És még, az
1: ugye?
2: Meg egyáltalán nem jelent meg. Ez tényleg? Nagyon érdekes, hogy nem szerepel november 7-e még ezekben a tankönyvekben. Abszolút.
1: Nem szóltak még, hogy azt is kell.
2: Nem szóltak, hogy ezt is kell ünnepelni, igen. Tehát azért azt kell, vagy hát látni kell, hogy akkor kanonizálódtak ezek az ünnepek, tehát akkor találták ki nagyjából, hogy hogy legyen, mit ünnepeljünk, hogy ünnepeljünk. Ezért is nagyon érdekes például ez, amit említettem az előbb, ez a február 1-e, hogy először még valószínűleg azt gondolták, hogy az lesz majd egy ünnepnap.
1: Személyi kultusz, bár ugye te is lábjegyzetelted, meg pont a múltkori adásban volt itt a Tapor Balázs, aki mondta, hogy ez egy helytelen frázis rá, vagy kifejezés, de hát ezzel együtt talán így ismerik a legtöbben. Ez hogyan jelent meg a kisiskolások életében? Milyen módokon?
2: Hát ugye először is, mint ahogy minden munkahelyen, minden iskolában is szerepelt, hogy a triptihon, tehát Lenin, Sztálin és Rákosi képe kiakasztva az osztálytermekbe, tényleg mindenhol, de már az óvodákban is ott voltak ezek az ábrázolások, de ugyanúgy készültek ezekre az ünnepekre, mint például, ami a leghíresebb Sztálin 70. születésnapja, tehát akkor föl kellett díszíteni az osztálytermet, ünnepséget kellett tartani, és meg kellett ünnepelni a nagyvezért. Erről egyébként édesanyának is született egy rajza, hogy hogyan készülnek erre az ünnepre, de a tankönyvben is volt erről szó.
1: A gyerekek hogy jelentek meg a propagandában a felnőttek számára, vagy a társadalom számára?
2: Alapvetően közösségben, mint ahogy ez az eszmény azt képviselte, hogy közösségi emberek vagyunk, tehát vagy más gyerekekkel együtt úttörő csapatban jellemzően, még ha játszanak is, fociznak, akármi, akkor is ott van az úttörő, vagy a kisdobos nyakkendő.
1: Hát úgy focizik az ember.
2: Mert úgy kell. Vagy pedig, tehát mindenképpen leginkább közösségben, vagy tanulva, mert ugye a tanulás is munkának számított, és akkor ők így dolgoznak, hogy tanulnak, és nagyon szorgalmasan végzik a dolgokat.
1: Valami, már említetted, vagy utaltál rá, hogy a magánélet az nem volt annyira része az ábrázolásnak, valamiféle ilyen elvárt vagy utalt családmodell azért megjelent ezekben a mama-papa gyerekek típusú ábrázolásokban?
2: Igen, volt ilyen, hát az a leginkább az ilyen sztahanovista és a többi ábrázolásokhoz kötődik, ahogy, és az a szöveg mellé, hogy hazamegy a sztahanovista munkás a munkából, leül, újságot olvas, a gyerekek csöndben maradnak, békén hagyják a lábainál, ülnek, a felesége pedig kiszolgálja. Tehát nagyjából ez az ábrázolás.
1: Tehát ez nem változott
2: volt.
1: Akkor nagyon sokat tulajdonképpen. Ez most is tetten élhető. Na, amiről szerintem érdemes beszélgetnünk, vagy egy pár példát hozni, ezeket én nagyon szeretem, mondjuk a számtanban, matekban megjelenő propaganda témák, tehát meg egyébként mondhatjuk általában a szöveges feladatok, amik ugye elhelyezik valahogy az embert, hogy miben is él. Ez hogyan jelent meg, vagy miket találtál ebben az ügyben?
2: Igen, vannak erre kutatások, egyébként Kéri Katalin történész kutatásai, aki megvizsgálta ezeket a kisiskolás számtan példákat, és nagyon sok példát felsorolt, tehát én magam is láttam ezekben a tankönyvekben, hogy úgy tanultak számolni, hogy hány traktor érkezett a gépállomásra, hány vörös csillag van, hány úttörő csapat, abban hány raj, abból, ha kivonjuk ezt meg azt, akkor mi lesz, hol aratnak, mennyit, és nem tudom mi. Tehát, hogy még ez is ilyen típusú példákkal volt tele.
1: Ami egy szintén egy izgalmas terep, és ezzel is foglalkozol a kutatásaidban, az 5 éves tervnek a megjelenítése. Erről mit kell tudnunk, és talán a hallgató kedvére egy picit felidézheted azt is, hogy mi ez az 5 éves terv, nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Igen, az 5 éves tervet azt 1950-ben vezették be, ugye előtte is volt már 3 éves terv 1947-től, és már azt is egyébként óriási reklámkampány kísérte, hogy olyan villamosok jártak mondjuk Budapest utcáin, amin rajta volt, hogy készült a 3 éves terv második évében.
1: Egy csomó ilyet látok most is, ilyen hármas feliratú reklámkampány, de ez talán egy picit más.
2: Igen, és ez egyébként tankönyvekben lévő olvasmányban is szerepelt, tehát hogy a gyerekek még ott is, ha az utcán nem látták, mert ugye nem voltak mondjuk budapestiek, akkor elolvashatták a tankönyvben, pláne hogyha mondjuk vidéken éltek. Egyébként külön tankönyv volt a vidéki gyerekeknek, tehát volt a külön farusi, és volt külön városi tankönyv egészen 1950-ig. És akkor igen, az 5 éves tervre visszatérve, hogy azt 1950-ben vezették be, egy ilyen óriási iparosítási, fejlesztési terv volt lényegében, ami hát teljesen irreális nehézipari fejlesztési irányvonalat követelt meg, nyilván szovjet mintára. Hihetetlen propagálása volt ennek az iskolában is, egyrészt a tankönyvekben is, így például a betűtanulással, az ABC tanulással is összekötötték. Tehát terv szerint játékból, mintha játszanának, terv szerint kellett tanulniuk az ABC-t, hogy most akkor 3 hét alatt megtanuljuk a kisbetűket, 2 hét alatt a nagybetűket, vagy fordítva, nem tudom, és akkor nagy siker volt, hogyha mondjuk 2 nappal előbb megtanulták, és ezt egy ugyanolyan fali újságon hirdették, mint mondjuk azt a hanovistákat.
1: Tehát a gyerekek felajánlásból előbb megtanulták a nagy és a kisi.
2: Igen, és ilyen terv keretében készültek egyébként a tankönyv szerint a karácsonyra is, tehát hogy 1 hetes terv keretében készültek fel a karácsonyi ünnepségre, tehát van erről konkrétan egy rajz, hogy miket csinálnak napra lebontva, hogy hogyan készülnek fel a karácsonyra, és hogy utána akkor mi lesz. Szóval tényleg egészen elképesztő, de egyébként rajzoltattak is velük, arról nem beszélve, hogy majdnem minden olvasmányban benne volt az 5 éves terv ebben az időszakban, tehát a 49-es, 50-es tankönyvben folyamatosan szerepel, hogy készült a, nem tudom, a villanyáram bevezetése az 5 éves terv alatt kapta meg a falu.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Unger Gabriella történésszel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Unger Gabriella levéltáros történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a munkatársa, a vendégem, és a tananyagról és a témaválasztásokról beszéltünk eddig. Egy dolgot nem említettünk, ami pedig nagyon fontos, és talán még a kutatásodnak a címében is benne van, hogy édesanyám is a békeharc, ha jól idézem. Ez a békeharc és a békenagygyűlések világa, ez hogyan kapcsolódott bele, hogy ez egy nagyon új történet a 45-ös évek, vagy hát így nem volt, és utána lett ez egy önálló nagy terület. Mit kell erről tudni, erről a békeharc témakörről?
2: Nagyjából tehát a 45 után, amikor még viszonylag szövetséges viszonyban volt a Szovjetunió, illetve a nyugat-európai országok, addig még nem került elő ez a témakör, hiszen elvileg az együttműködésben bízva mentek tovább. Amikor a hidegháború elkezdődik 47-től, akkor kezdődik tulajdonképpen ez a békeharc és a béke melletti kiállás, amit semmi más nem jelentett soha, mint a Szovjetunió politikája melletti kiállást. És hát voltak, igen, a 49-ben volt, azt hiszem, amikor Sztálin meghirdette, hogy most már aztán tényleg

0: meg nagy gyűléseket kell tartani a béke mellett, és minden kelet-európai országban így is történt. Itt Magyarországon a Szabadság téren Révai József beszélt. Érdemes megnézni a YouTube-on egy ilyen 2-3 perces beszéd, amiben éltetik amellett, hogy éltetik a Szovjetuniót, és hitet tesznek a Szovjetunió mellett, amellett azt tapsolják meg, hogy már nekünk is van atombombánk, és akkor ezzel megvédjük a békét. Tehát, hogy egészen elképesztő ellentmondásos szituációkat láthatunk itt. Mindez persze kapcsolódik a nagy kelet-európai perekhez is. Itt jelen esetben a Rajk perhez, hiszen például ennek a beszédnek a végén leplezik le Rajkot, mint állarcot viselő bűnözőt, aki rosszat akart a rendszernek, és rosszat akart mindenkinek. És 2 hét múlva egyébként Rajkot ki is végezték.
1: Tehát ha ebben a narratívában ugye a béke lehetett mindenfélére a válasz, tehát hogy bármilyen új konstelláció merült fel, akkor mindig azt lehetett mondani, hogy a béke harcunk kívánja
0: ezt. Így van, és a béke szót azt hozzá is kötötték mindenhez, tehát hogy ez kifejezetten egy propaganda technika volt, hogy úgy védjük meg a békét munkával, védjük meg a békét tanulással, védjük meg a békét
1: fémgyűjtéssel.
0: Fémgyűjtéssel, vagy gyűjtsd a vasat, és a fémet, ezzel is a békét véded, ugye ez volt a korabeli méhnek a szlogenje, vagy jelszava, és a többi, és a többi. Tehát rengeteg ilyen volt, de a béke védéssel szólítottak föl a Népfrontra szavazásra is 49-ben, holott ugye már másra nem lehetett szavazni, de hát attól még
1: választás kellett legyen.
0: Választás kellett, hogy legyen, és mobilizálni kellett valahogy a népet. Úgyhogy igen.
1: És a béke kölcsön, az mint szintén egy rendkívül népszerűtlen kezdeményezés.
0: Így van, ezzel van. Az is ugye ebbe a propaganda technikába tartozik valójában. Úgyhogy hát...
1: Ez egy államkötvény tulajdonképpen? Vagy mit képzeljünk el a béke kölcsön? Elvileg ezt kölcsön adta az ember.
0: Kölcsön adta, igen, soha vissza nem kapott kölcsön.
1: Vissza nem térített támogatás.
0: Vissza nem térített, igen, kölcsön volt, de hát inkább a béke szó használatára, szóval, hogy ez egy fosztóképzőt jelentett valójában, ami hát a békepap kifejezésnél nyilvánul meg a legjobban, hiszen mindenki tudta, hogy a békepap az a pap, aki együttműködik az államhatalommal. És az összes többi esetben is, hogyha megnézzük, például a demokrácia szó elé is ilyen mindenféle jelzőket illesztettek, szocialista, népi, nem tudom én milyen demokrácia, ez ugyanúgy azt jelentette, hogy valójában, tehát mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy akkor ez már nem demokrácia.
1: És ennek a ellentétpárja volt a reakció, reakciós,
0: igen,
1: vagy ez picit más?
0: Igen, ennek az ellentéte volt a reakciós, és annak aztán különböző válfajai, tehát azt már tényleg nagyon-nagyon sok jelzőt használtak erre, de a reakciós volt az általános, tehát az volt az első, amit használtak.
1: Térjünk át most egy másik széles társadalmi csoportra, hiszen a nők megjelenítését és a nők szerepét is vizsgálod ebben az időszakban, meg egy picit tágabb időszakban is talán, tehát az már a 60-as, 70-es éveket is.
0: Hát inkább csak az 50-es évek.
1: Maradjunk az 50-es éveknél, végül is az a legromantikusabb de sok tekintetben. Megbeszéltük a úttörőket, kisiskolások, a gyerekeket. Mit láthatunk, milyen sajátosságok vannak a nők megjelenítésében a propagandában?
0: Az első és legfontosabb, hogy a nők alapvetően munkahelyzetben jelennek meg, tehát a nő az dolgozó nő kellett, hogy legyen. Ennek az az oka, hogy szükség volt a női munkaerőre, kezdetben legalábbis óriási szükség volt. Az, hogy a nehéz iparban, illetve általában az iparban áramoljanak a nők, arra azért nem volt feltétlenül szükség, tehát ez kifejezetten az ideológiának köszönhető, hogy oda mentek dolgozni. Egész egyszerűen magasabb volt az ipari termelésben a fizetés, mint hogyha mezőgazdasági munkát végeztek volna. Holott mezőgazdasági munkásként sokkal nagyobb szükség lett volna a női munkaerőre, hiszen a nők azok általában hát a képzetlenebb munkaerőhöz tartoztak, és kevesebb fizetést is kaptak, és ez a mezőgazdaságnak egyébként a viszonylag alacsony szintű mezőgazdasági termelékenységre jellemző volt.
1: Tegyük azért hozzá, hogy csak hogy ne veszítsük el a szálat ebben, tehát ugye azért volt szükség a női munkavállalókra, mert háború volt előtte.
0: Így van, kevés, tehát igen, pontosan, tehát hogy kevés volt a férfi munkaerő, úgyhogy valamivel pótolni kellett a dolgozó erőt, és ez az egyik ok, a másik pedig ez az rendkívül extenzív fejlesztés, amit képviselt a pártpolitikája.
1: Ugyanakkor azt olvastam nálad, hogy ez a hát most hívjuk traktoros lánynak, mint igen, ezt az ideálképet, hogy ezért ez inkább csak a felszín volt.
0: Így van, ez inkább az ideológia volt. Direkt hirdették meg egyébként, nem csak a traktoros lány, de az vált mintává, hanem a bányásságot is reklámozták meg, mindenféle olyan tevékenységet, amik korábban tényleg csak abszolút buszvezetés, autóvezetés, ami korábban tényleg csak kifejezetten férfiak által végezhető munka volt, pontosan azért, mert azt gondolták, hogy így tudják a nőket minél inkább a munkába bevonni, még ha csak nem is feltétlenül traktoros lányként, vagy más ilyesmiként, de egyébként jó páran azért elmentek erre, külön kampányt is felépítettek, a kommunista pártnak volt egy agitproposztája, és ez egy külön kampányt vezényelt le, azt hiszem 49-től arra, hogy traktoros lányok érkezzenek, és elő is irányozta, hogy mennyi, hogyan kell kiképezni őket, stb., de hát miután nem voltak megfelelőek se a körülmények, tehát egyrészt ugye...
1: Se a traktorok, se.
0: Igen, tehát nem voltak megfelelőek a körülmények, ezért nagyon kevesen maradtak, tehát óriási volt a fluktuáció. Nagyon sokan kipróbálták egyébként, és nagyon kevesen maradtak.
1: És volt-e egy ilyen emancipációs szósz körülötte, tehát amit
0: persze,
1: ma feminizmusnak vagy gondolnánk, vagy hát női egyenjogúságnak, nyilván inkább erre gondolok, tehát tettek hozzá egy ilyen szempontot, vagy
0: ez volt az alap, tehát azt gondolták, hogy az ideológia fő eleme, és arra kell felfűzni az egészet, hogy a nők egyenlőek, és ők tették a nőket egyenlővé. Abban azért van igazság, hogy a nők ekkor, a női jogegyenlőség 45 után valósult meg valóban, tehát hivatalosan a nők ekkortól választhattak, ekkortól vehettek részt ugyanolyan oktatási formákban, mint a férfiak. Az más kérdés, hogy ennek a megvalósítása azért hagyott kívánni valókat maga után.
1: Az anyasság, mint olyan, hogyan jelenik meg? Mert értem, a munkás megközelítés az triviális, de ugye lányok, asszonyok.
0: Hát az anyaság is nagyon sok esetben, mint a dolgozó nő mellett még anya is, tehát kvázi egy ilyen szent szerepbe helyeződik az anya, de nem azért, mert ő anya, és a gyerekeit szereti, és gondozza, és nem tudom mi, hanem elsősorban dolgozik, és másodszorban még pluszban emellett az anyai dolgait is ellátja, és feltétlenül szocialista szellemmel neveli a gyerekeit.
1: Külső megjelenéssel kapcsolatban, hogy hogyan illik kinézni, vagy hogy fest egy munkásnő, erre milyen iránymutatás, vagy hát nem is iránymutatás, inkább ezek mintákon keresztül szoktak megvalósulni, tehát hogyan jelenítettek meg külső jegyei alapján egy nőt?
0: Radikálisan másképp, mint az előző időszakokban, tehát egy nőnek amellett, hogy változatlanul ápoltnak és szépnek kellett lenni
1: vonzónak
0: az ábrázolásokon. Például nem szívesen vették, hogyha valaki ki van festve, vagy hogyha valaki olyan frizurát hordott, vagy hogyha gyakran cserélte a ruháit, az is nagyon gyanús volt, hiszen általános volt a szegénység, tehát azért az feltűnő volt, de a propaganda ábrázolásokkal mondjuk, hogyha egy munkásnőt ábrázoltak, az rendszerint munkás ruhában jelent meg, a babos kendő az elmaradhatatlan, tehát ez bármilyen ábrázolásban folyton ott van a kendő a fejükön, és nagyon sok esetben erőteljes testalkatúak, egészséges kinézetűek, de erőteljes testalkatúak voltak a korábbi ábrázolásokhoz képest. Más tekintetben viszont, ha például olyat kellett reklámozni, amihez másféle külsőt szerettek volna bemutatni, például a konzervek, most nem olyan régen láttam, hogy reklámozták, hogy ne főzzenek be a nők, hanem konzervet, kész konzervet vegyenek, ott külön egy ilyen pár megjelenik az izzadt, viszonylag áporatlan külsejű nő, aki a befőtteket rakja el, és nagyon sokat dolgozik vele, szemben a vékony, csinos nővel, aki megveszi egyszerűen a boltban a kész konzervet.
1: A megbonthatatlan konzervet, de legalább kisimultan és modernül.
0: Igen, igen, igen.
1: A gyerekek esetében, meg hát a köpeny, akkor beszéljünk arról, igen, nem tudom, hogy ez mikortól volt, de hát biztos, hogy az is ugye ez mindenképpen a társadalmi különbségeknek az elfedése.
0: Elrejtése, így van.
1: Tehát, hogy az a fajta divat, az ezt mutatta, hogy legfeljebb a cipő lehessen látni.
0: Igen.
1: A női karrierutat, a lehetséges karriert hogyan jelenítette meg a propaganda a nők számára és a társadalom számára?
0: Olyan formában lehet ezt elképzelni, hogy Az, hogy a nők is általános iskolát tudtak végezni 45 után, már az is nagy eredmény volt, hogy ők is elvégezhették az általános iskolát, hiszen óriási lemaradásban voltak általában az oktatás területén. Az azt hozta maga után, hogy többen voltak azok, akik gimnáziumot is tudtak végezni, és többen, akik egyetemre is tudtak menni. Úgyhogy nyilván az alapvető az az volt, hogy tudtak tanulni ők is. A karrier lehetőségekben nyilván volt egy olyan része ennek a dolognak, hogy azért mellette tudják teljesíteni az otthoni kötelezettségeiket is. Tehát,
1: hiszen az várja őket otthon. Szüljenek, legyen rend.
0: Szüljenek, legyen rend, tehát ez valóban ez a kettős teherviselés volt, ami abszolút elvárás volt már kezdettől fogva a nőkkel szemben, de elvileg a propaganda azt mutatta, hogy bármi lehet belőlük, és a kezdeti években bármi lett is belőlük, tehát tényleg a női főispántól kezdve a
1: politikai vezetésben volt
0: nagyon
1: reális?
0: Nagyon-nagyon kevés, mutatóba 1-2.
1: És a nőszövetség, ugye ez vette ki a részét.
0: És a nőszövetség volt az, amelyik az utánpótlást biztosította, de az, hogy nagyon sok viszonylag képzetlen nő csak pusztán politikai szempontok alapján bekerült akár pártközpontba, de még inkább olyan állami vezetésbe, ahová egyáltalán nem volt alkalmas, az azért nagyon jelentős nyomot hagyott a későbbiekben is a női politikusok megítélésén.
1: Márhogy negatívat arra gondolsz.
0: Így van. Tehát például a 80-as években is emlékszem, hogy volt olyan parlamenti képviselőnő, akit megkérdeztek, hogy kit képviselő a parlamentben, és rávágta, hogy a pártot. 88-ban vagy 89-ben. Tehát, hogy...
1: Ebbe volt tanítva.
0: Erre volt megtanítva ő, igen.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Unger Gabriella levéltáros történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a munkatársa volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást.
1: Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Gabival a beszélgetést a 50-es évek propagandájáról, és főleg a társadalmi vetületeiről, de azt most már az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a téma, az jöjjön tovább oda velünk, de itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
1: A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: 30 helyszínen több mint 60 program várja az érdeklődőket május 4-e és 10-e között Veszprémben, a fesztivál szezont nyitó Gizella napokon. A fesztivált szervező Veszprémi Programiroda Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztiválon egyebek mellett koncertek, kiállítások, bábszínházi előadás és gasztronómiai programok várják a veszprémieket és a városba érkezőket. Szirtes Edina Mókus és az Akusztik Quartet az Óváros téren ad ünnepi műsort, a Szent Mise helyszíne a Szent Háromság tér lesz, amelyen a Magyar Honvédség Légierő zenekara, a Mendelssohn Kamarazenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek közre. A történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, a gólyalábasok, a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak. Május 8-án és 9-én városszerte zajlanak majd koncertek, fellép mások mellett a Punani Masszív, a Méringer, a Csak Neked Kislány, az Anna and the Barbies, a Kék Nyúl, a Fiúk, a Lóci játszik, Bodor Áron és a Bohemian Betyársz. A veszprémi kötődésű előadók közül Caffi, a The Bluesberry Band és az LGT Emlékzenekar lép színpadra. Az egyhetes programsorozatot a Gizella Női Kar koncertje zárja majd május 10-én vasárnap. A Szilágyi utca galériában Fenyvesi Otto Feedback című kollás kiállítását láthatják az érdeklődők a veszprémi érsekség szakmai programokkal, ünnepi koncerttel, vezetett sétákkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel, borkóstolóval, valamint kreatív és interaktív játékokkal várja a látogatókat. A Kabóca Bábszínház május 9-én szombaton a Kőleves című előadással várja a családokat a Hangvilla előtti téren, május 9-én és 10-én pedig kézműves vásárt tartanak a belvárosban.
0: Esemény.
1: Új közösségi térrel és alkotó műhellyel bővült a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtára. A közlemény szerint az új tér a könyvtár megváltozó szerepére reflektál, és lehetőséget teremt arra, hogy a látogatók ne csak fogyasztói, hanem aktív szereplői legyenek a tudás megosztásának és alakításának. Mint írták, a metszéspontban a tudás, az alkotás és a közösségi tanulás találkozik. Az új közösségi tér az Európai Unió Horizon Europe programja által támogatott MegaTech projekt keretében jött létre, az európai együttműködés célja, hogy újra gondolja a könyvtárak szerepét. A projekt a fenntarthatóságra, a körforgásos gazdálkodásra, a kreativitásra és a közösségi tanulásra épít. A Fészek Pilot intézményként vesz részt a programban, és egyike annak a 9 európai könyvtárnak, ahol az új modell a gyakorlatban is formálódik. A MegaTech program keretében a központi könyvtárban kialakított metszéspont mellett a Fészek körúti könyvtárában és a Kálvária téri könyvtárban is számos programmal, előadásokkal, workshopokkal várják az érdeklődőket.
0: Kiállítás.
1: Tömegek ritmusa címmel nyílt meg Kósa Molnár Mária életmű kiállítása a BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtárban. A szeptember 6-áig megtekinthető tárlat a két világháború közötti magyar művészet egyik elfeledett, különleges hangú alkotójának munkásságát mutatja be. A múzeum közleménye szerint Kósa Molnár Mária munkássága 100 év távlatából is meglepően aktuális kérdéseket vet fel a közösségről, spiritualitásról és az emberi kapcsolatok természetéről. A Kiscelli Múzeum kiállítása a töredékekből rekonstruálható életművet mutatja be, és arra tesz kísérletet, hogy visszahelyezze a művészt a 20. századi magyar művészet történetébe. A művész hitvallása szerint alkotásainak alapgondolata a tömegek éreztetése, alkotásaiban a részletek helyett a formák ritmusára, az összhatás erejére és a kompozíciók érzelmi töltetére koncentrált. Szobraiban gyakran drapériákba zárt alakok jelennek meg, a naturalista ábrázolás helyett erőteljes szimbolikus formavilággal. Művészetét egyszerre határozza meg az expresszionizmus érzelmi intenzitása és a szimbolizmus mélyebb jelentés rétegeket kereső elmélete. A kiállítás különlegessége, hogy a korábban szétszóródott hagyaték újonnan előkerült darabjai most először láthatóak együtt.
0: Esemény.
1: Idén immár második alkalommal rendezik meg a Mentál Liget fórumot. A május 18-i esemény helyszíne a Városliget, a Magyar Zeneháza lesz. A munkahelyi mentális egészség szakmai fórumát a Városliget ZRT, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Zeneháza rendezi meg. A május 18-i eseményen több mint 20 programon 40 előadó, többek között Pál Feri atya és Batiz András is részt vesz. A Mentál Liget fórum elsősorban vállalati döntéshozóknak és szakembereknek szól. Cégvezetőknek, HR és pénzügyi szakembereknek, marketing és kommunikációs vezetőknek. A fellépők között olyan elismert szakemberek szerepelnek, mint Pál Feri atya, aki a mentális egyensúly és az önismeret kérdéseit évtizedek óta közérthető módon hozza közel a közönséghez, valamint Batiz András, aki a hiteles kommunikáció és a vezetői jelenlét fontosságát járja körül. A generációs különbségekről Trunk Tamás, Horváth Dorka és Varga Eszter beszélnek. A zene és a mentális állapot kapcsolatáról zajló panelben Harcsa Veronika és a szakértők arról beszélnek, miként válik a zene egyszerre kapaszkodóvá, feszültséglevezetővé, vagy éppen elkerülési eszközzé.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Tavasz beköszöntével nem csak a természet, hanem természetjáró kedvünk is újraélethet, a hétvégékre vagy akár csak egy-egy szabadnapra programötletként is felötölhet csodás arborétumaink felfedezése. A botanikus vagy fűvészkertek különleges típusa az arborétum, amely kifejezetten fás szárú növények rendszerezett bemutatására, fajok fenntartására, tudományos célú kutatásra szolgál. Magyarországon ma több mint 30 ilyen kertet találunk, melyeket mind érdemes meglátogatni. A Szombathelyen található Sági kastély hangulatos kertje vonzó kiránduló hely lehet a késő tavasszal virágzó, rododendronai és a színes programokat kínáló látogató központja miatt egyaránt. Az alapító dr. Sági István elismert méhészként elsősorban mézelő növényeket telepített kastélya köré az 1800-as évek végén, de nagy szaktudással és odaadással foglalkozott különböző fajok nemesítésével is. A 7 hektáros területen már akkor 244 fenyő és 310 lombos fajt tartottak számon. Ezen örökség alapján az arborétumban ma is a fenyők gyűjtését tartják kiemelt feladatnak. Tavasszal a rododendron több száz faja és fajtája virágzik, ilyenkor még inkább érdemes ide ellátogatni, ám az örökzöld és lombhullató liliomfák, valamint Magyarország legnagyobb fás pünkösdi rózsa gyűjteménye is káprázatosan szép.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a Pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és

0: Frankó Bencével.
1: Sziasztok, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja.
2: Takács Tamással
1: és Dankó Bencével. Nagyon köszönjük, hogy most is hallgattok és követtek minket. Nagyon izgalmas témával érkezünk ma, méghozzá erdei kerékpározásról. Ennek nem csak a szezon és a tavasz az apropója, hanem a másik az az, hogy a Telexen megjelent egy cikk, amiben egy témára érzékeny erdőjáró szemszögéből merül fel az, hogy vajon a downhillezés és az erdő használat kerékpárral az milyen károk okozhat az erdőkben és egyáltalán a természetben. Itt szó esik talajerózióról is, meg kirándulókról is, meg rengeteg mindenről. Mi pedig egy picit megpróbáljuk megnézni a másik oldalról, hogy vajon természetes és természetellenes dolog-e az erdőt kerékpározásra használni. Ebben pedig kettő vendégünk is van, akik segíteni fognak. Az egyik egy visszatérő vendég, Pénzes Erzsébet, a Maketusz elnöke. Köszöntünk itt a stúdióban.
3: Sziasztok!
1: És csatlakozott hozzá Tóth Tamási Bori, aki egy meglehetősen mindennap gyakorló downhill és endurós bicajos. Köszöntünk a stúdióban.
4: Sziasztok!
1: És ő ráadásul tényleg napi szinten ismeri azokat a terepeket is, amiket a cikkben is említenek.
2: Egyébként a Boriról tudni kell, hogy például a World Series-ben, ami az a legkomolyabb nemzetközi versenyrendszer, enduro top 3 helyezett, és egy számos komoly eredménye büszkélkedik.
1: A végén azért kerítünk arra is alkalmat, hogy ajánljatok olyan erdei bicajozásra, montizásra és downhillre alkalmas terepeket, ahol Magyarországon mindezt ideális körülmények között lehet megtenni. Erre visszatérünk a végén. Most viszont az első és fő kérdés az az, amit nem sokan tudnak, meg erről ellentmondásos információk vannak, hogy tényleg nem lehet az erdőkben bárhol biciklizni, vagy lehet bárhol biciklizni, vagy honnan tudhatom azt, hogy hol lehet és hol nem lehet?
3: Nagyon jó kérdés. Hát lehetni lehet, mert látod, hogy lehet. A szabad inkább az a kérdés. Valóban ezt jogszabályok szabályozzák, hogy hol lehet az erdőben kerékpározni, meg úgy általában terepen kerékpározni. Erdőben ott lehet kerékpározni a 2009. évi 37. erdőtörvény alapján, ahol kerékpáros útvonal van kijelölve, vagy ahol gyalogos turistaút nincs jelölve, hanem erdészeti feltáró út van. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani így nagyon egyszerűen, hogy azokon a turistaútakon jelzett, a gyalogos turistaútakon lehet kerékpározni, ahol ott van a kerékpáros jel is, vagy azokon az erdei utakon, ahol nincs turistajelzés, de ott lehet.
2: Én egy konkretizálást itt kérnék, csak nem mindenki tudja, hogy mi az, hogy jelzett turistaút, amiket látunk, hogy ugye kék, meg zöld, meg sárga, meg mindenféle ilyen színes jelzések. A minden olyan jelzés ugye az jelzett turistaút, kivéve azt, amikor bringát látunk rajta.
3: Így van, amikor bringát látunk rajta, az egy erdei kerékpáros útvonal, ami haladhat múrvás úton, akár terepen, de egyébként aszfalton is szokták. Vagy most, ami horizonttal fel van jelölve, az egy engedélyezett, legális kerékpáros útvonal, azon is lehet bringázni.
1: Mi az, hogy horizonttal fel van jelölve?
3: Ja, horizont kerékpáros útvonal, ez csak egy ilyen mellékes szál, horizontbike.hu, mindenki nézze meg.
1: Azért a jelzést azt is mondd el, hogy mi az, amit így látni fogunk országszerte itt ott, hogyha ilyen horizont jelzésű kerékpáros útvonalakba bukkanunk, mert az ugye annak a jele, hogy ott például nyugodtan lehet bicajozni.
3: Ott nyugodtan lehet, így van. Ez egy narancssárga, felkelő napot szimbolizáló jel, fehér alapon, szabványos a turista jelzéseket. Turista jelzések alapját szolgáló fehér alapon. Ez egy terepen is mindenhol haladó bringás kék túra, ezt lehet mondani.
1: Ha eltérünk azoktól az útvonalaktól, amik ki vannak jelölve kerékpáros használatra, mekkora károkat okozhatunk? Tényleg vannak az erdőknek olyan részei, amelyeket meg kell óvni a bicajosoktól, vagy azért egy bicajjal nem lehet olyan kárt okozni az erdőben, hogy így óvni kellene a természetet a kerékpározóktól?
3: Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem a kerékpározóktól kell óvni bizonyos részeket, hanem úgy általában, hogy oda ember ne menjen be, nem csak egy őrült Danhilles, hanem egy-egy cuki-cuki óvodás csoport se menjen be oda. És itt az előzőeket folytatnám, hogy amikor természetvédelmi területen, illetve úgy fogalmazok, amikor védett területen vagyunk, nemzeti parkban, tájvédelmi körzetben, természetvédelmi területen, vagy egyéb helyi védettségű területen, ott már nem az erdőtörvény a mérvadó jogszabály, hanem a természetvédelmi törvény, ami az 1996. évi 59. törvény. És onnantól kezdve ezek már egy kicsit szigorúbb szabályok, amelyik viszont azt mondja, hogy ott lehet kerékpározni, ahol az kerékpározásra ki van jelölve. És itt vagyunk meglőve, mert egyébként azok a területek, amelyek bringázásra nagyon alkalmasak, azok általában védettek. Tehát azok, amik attraktívak, dimbi-dombi, jó ösvények vannak, az nagyon ritka, hogy az nem védett. Úgyhogy innentől kezdve már nekünk egy olyan engedély kellene, vagy az útvonalra kellene egy olyan engedély, amit a természetvédelmi hatóság, az erdészeti hatóság, illetve a területet kezelők, az erdészet, erdőgazdaság is, és a Nemzeti Park Igazgatóság, stb. Engedélyezett. És itt van a nehéz helyzet, mert egyébként ilyen legális kerékpáros útvonal Magyarországon nagyon kevés van, és akkor még csak az ilyen erdőben kerékpározásról beszéltünk, és nem arról, amiről a cikk is született, a enduro, downhill, cross country kerékpározásról.
2: Mielőtt rátérnénk konkrétan az enduro, downhill bringázásra, a táblák ügyébe megint egy kis rendet tennék, hogy most végig gondoltam, hogy ugye Nemzeti Park táblát és fokozottan védett természetvédelmi területet szoktam látni. Tehát ez azt jelenti-e, hogy ahol a Nemzeti Park kezdődik, mondjuk ilyen nagyon digitálisan, ott már vonatkozik ez a szabály? Tehát onnantól már nem lehet ezekre a feltáró és a többi típusú nem jelölt utakra rámenni, vagy a fokozottan védett területen igaz csak ez?
3: Hogyha szigorúan vesszük, akkor nem lehet rámenni ezekre, de nyilvánvalóan a gyakorlat is azt mutatja, hogy azért tehát nem büntetik ezeket.
2: Hát gyakorlatilag az egész Budai hegységnek Pilis az egy nemzeti park. Mert
3: Így van. És akkor innentől jön az, hogy valójában amiatt, hogy nincs ennek kijelölve ilyen nyomvonalak, sem a kellemes erdőben bringázásra, sem az izgalmas endurózásra, trélezésre, downhillezésre, ezért mindenki ott megy, ahol tud. És itt a probléma, mert ezek a bringások, ezek sok esetben, illetve a legtöbb esetben nem tudják, hogy melyek azok a helyek, amelyek védettek. És nem azért mennek, mert rombolnak, hanem mert az bringázás szempontjából jó. De ha valaki megmondaná nekik, hogy figyeljetek, ez itt nem jó, de ez jó helyette, és ide menjetek, akkor onnantól kezdve nem lenne konfliktus. De nagyon nehezen vállalja föl a természetvédelem, ezt mi is látjuk az engedélyeztetési gyakorlatban, hogy igen, ide gyertek. Ide se lehet jönni, ide se lehet jönni, oda se lehet jönni. Ma kaptunk megint egy ilyen levelet, ahol kategorikusan elutasították azt, hogy a Sokoróban mountainbike-os útvonalak legyenek, és csak ennyit írva indoklás nélkül, hogy mert ez ellentétes a természetvédelmi érdekekkel.
1: Az az érdekes helyzet, mert ezek szerint a hatóságok nem szívesen adnak ki engedélyeket útvonalakra, másrésztről viszont nem is nagyon szankcionálják azokat a kerékpárosokat, akik tilosba járnak az erdőben. Tehát úgy tűnik, mintha a hatóság az leginkább nem akarna tudomást venni arról, hogy emberek szeretnek az erdőben bringázni.
3: Egyrészt nincs is apparátusuk rá, de valahol büntetnek egyébként érte, de a másik probléma az nem tudják, mi ez. Nem, azok, akik engedélyeznek, nekik fogalmuk sincs arról, hogy mi ez az erdőben bringázás.
2: Tehát olyan szinten fogalmatlanok, hogyha megnézed, azzal sincsenek tisztában, hogy ez egy sportág. Ezt az egészet onnan kéne kezdeni, egy hatóságnak, vagy egy erdészetnek, vagy bármilyen szervezetnek, legalább olyan szinten lennének képbe azzal, hogy mi történik az erdőben. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a városban látjuk azt, hogy szoktak a telepen futni, vagy szoktak akár bringázni. Ugye az országúton és a pályán túl az egyik legrégebbi oszlopos szakág a mountain bike, a downhill, az enduro, a cross country, és erről nekik fogalmuk sincs, hogy valahol ezt gyakorolni kell. Tehát nyilván nincsenek Magyarországon olyan szintű parkok meg infrastruktúra, mint mondjuk Ausztriában vagy Franciaországban. Van viszont egy olyan szerencsés adottságunk, hogy a főváros, tehát ahol a legtöbben laknak, meg nagyon sokan élnek és szívesen sportolnának, van egy olyan hegységünk, hogy nem is lehetne találni tökéletesebb telepet meg helyszínt a mountain bike-ozásra, és hát ők ezt szeretnék használni.
0: Hát mivel ez ennyire extrém, ez a szakága a kerékpározásnak, ezért kevesen ismerik és kevesen űzik. Utána pedig kevés olyan ember fogja megismerni, akiknek semmilyen kötődése nincs ehhez. Tehát ez például nem megy a tévében, mert rosszul közvetíthető, viszont ugyanúgy megvan rá az infrastruktúra, csak sokkal szűkebbek a lehetőségek, és szűkebb körökben elterjedt. Tehát, hogy ugyanúgy egyesületekben vagyunk, ugyanúgy vannak hivatalos versenyek, de Magyarországon sajnos ez nem annyira elterjedt, és hogyha nekünk edzenünk kell, akkor erre meg kell teremteni, és meg kell találni a lehetőségeket.
1: Na igazából... és te ennek hogyan állsz neki? Tehát, hogy amikor te ott tartasz, hogy így kezdődik a felkészülési szezon, jön egy verseny, hogyan keresed meg azt a helyet, ahol olyan körülmények között tudsz lezúzni a domboldalon, hogy aztán azt a gyakorlatot, amit ott megszerzel, az győzelemre váltsad a versenyen?
0: Legkönnyebben úgy lehet, hogy ismerősöket gyűjt az ember, és akkor ezek az ismerősök ismernek pályákat, és akkor még ott minél több embert megismer az ember, így lehet igazából...
1: Tehát az edzőhelyek és a pályák, azok gyakorlatilag szájhagyomány útján terjednek pontosan a DH Enduro közösségbe Magyarországon, igen. És ezek az edzőhelyek és pályák igazából, amikor így valaki oda megy ezekre gyakorolni, meg se fordul a fejében, hogy ez éppen egy legális kijelölt helyszíne, vagy pedig ez csak úgy így a közösségnek a lelkesedéséből lett létrehozva.
0: Hát nem fordul meg ez a fejében annak, aki oda megy, mert ez annyira természetesen mozognak ott az emberek, a bringások, akár versenyzők, akár hobbi sportolók, hogy ez így se nagyon fordul a fejében. Tehát, hogy ennek van egy ilyen kultúrája, egy jó hangulata, és akkor kimegyünk és sportolunk, és ezen nem igazán gondolkozik az
1: és
0: ember.
1: És ahogy átgondolod, mondjuk a legutóbbi alkalmat, amikor kimentél oda sportolni, akkor, ha nagyon szigorúan szembenézel magaddal, milyen természetkárosítást követtél el?
0: Hát az a helyzet, hogy ezeken az ösvényeken igazából ezek mondjuk 50-60 centis ösvények maximum.
3: És a szélessége.
0: Igen, a szélessége ezeknek az ösvényeknek, vagy pályáknak, amik így, amikről az előbb beszéltünk, hogy ilyen szájhagyomány útján igazából így elterjednek, és akkor használja ezt sok ember. Erről egyébként nem térünk le, nem zúzunk szét semmit, nem vágunk szét semmit. Igazából annyi lehet, hogy átmegyünk növényeken, vagy az erdőben, viszont csak ezen a szélességen, és csak ezen a sávon, és onnan nem térünk le, nem is szemetelünk, tehát én azt gondolom, hogy...
2: Vájtok-e 20 centis mélyedéseket?
3: Én ezzel kapcsolatban mondanék egy fontosat, hogy akik nem tudnak róla, hogy mi ez az egész, fogalmuk sincs arról, amit az előbb a Bori mondott, hogy ez nem mászkálnak össze-vissza a kerékpárosok, hanem ezen a szűk nyomvonalon mennek. Tehát, hogyha ki lenne jelölve egy szűk nyomvonal, mindig azon mennének. A második, hogy azt nem látják, azt látják ezek az emberek, akik egyébként ellenzik a bringázást, hogy ezek szétfarolnak minden, így farolás, úgy farolás.
1: Igen, vannak ezek a nagyon látványos, rassított felvételek, ott így röpül
3: a
1: sár, meg a föld.
3: De arról nincs felvétel, hogy ezek a csókák, ezek a srácok, lányok, ezek építik a pályákat. Tehát amikor már egy kanyar teljesen ki van farolva, akkor fogják magukat, és mennek lapáttal, és visszaépítik. Az, hogy eróziót okoz, hát az a helyzet, hogy ha erózió van a pályán, eltűnik a pálya. Tehát minden pályaépítésnek az egyik alapvető szempontja, hogy ne legyen erózió. És hogyha megkérdezel egy ilyen Dunhill, stb. Ösvény építőt, neki az egyik feladata az, meg az építőknek is önkéntelenül, hogy az eróziótól védjék meg ezt az egész pályát. Tehát
1: mert egy erodált pálya, igen,
3: és értem én, hogy a növényzetet lemészárolod róla, vagy lefarolod róla, akkor az ott egy erózió veszélyes dolog. De nyilvánvalóan vannak olyan építési technikák, amelyek ezeket megelőzik, stb. Azért egy fél hegyoldal nem attól lesz tiszta erózió, hogy ott van három pálya, hanem hogy letarvágják az erdőt, hogy legyek ilyen demagóg.
2: Én még egy minit visszatérnek az előző kérdésre. Ugye vagyunk itt Magyarországon, vagytok ti, próbáljátok így úgy amúgy keresni ezeket, szájhagyomány útján ezeket a pályákat, helyeket. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki mondjuk ez két szinten. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki mondjuk ez az osztrák, francia és a többi vonalon. De nézzük meg azt is, hogyan néz ki mondjuk a cseh, a lengyel, a szlovák, tehát a hozzánk hasonló országokban.
3: Hát én elmondok egy-két jó példát. Az egyik a Kiskárpátok, a pozsonyi erdő, Pozsony mellett, Pozsony ugyanúgy főváros. Úgy kell elképzelni a Kiskárpátokat, mint itt a Budai hegységet, meg a Pilist. Gyakorlatilag ki lehet menni a város széléből, fogja az ember, fölbringázik, és ott talál ilyen 80-150 kilométer hosszú, ilyen érdvezetes, ilyen flow trail, single trail részeket. Ezen kívül van a kamziki Dunhill pályarendszer, ahol felvonós Dunhill pályák vannak, meg vannak ilyen könnyebb, nehezebb, színkóddal jelölt nehézségű kis endurópályák. És ezek is egyébként, én láttam az elmúlt 10 év során, hogy ezek is illegális pályákként indultak, de ott volt egy olyan jó irányító hatósági szervezet, amelyek elkezdte ezeket engedélyezni, és most már nagyon sok ilyen pálya van. Tehát, hogyha valaki nagymamám flótrélezni akar, azt is talál, és nem zavarja meg, hogyha valaki endurózni akar, azt is talál, és nem zavarják a gyalogosokat, tökéletesen be van osztva. Ez az ösvény a gyalogosoké, ez a bringásoké, mindenki boldog.
4: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban. Ready? One.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
2: A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál! Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Most
2: és a természet is boldog.
1: Többször említetted a hatóságokat, meg egy picit beszéltünk a hatóságok hozzáállásáról, de a hatóságokat szokták-e a bringások valamilyen formában, egyesületként, szövetségként, fórumként, klubként, bármilyen formába keresni, hogy ezekben a kérdésekben legyen előrelépés?
2: Úgy fogalmazok, van rá példa. De itt is az van, hogy sok esetben nem tudják azt, ők sem, milyen folyamatok vannak. A másik, ha megtudnák, hogy milyen folyamatok vannak, azért ez borzasztó bonyolult és költséges. De még Bori elmondja, hogy milyen egyéb külföldi lehetőségek vannak.
3: Teljesen más egy, akár csak Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, mivel itthon nincsen lehetőség például, vagy hát Eplényben van lehetőség bikeparkozni, ezért nekünk ugye külföldre kell járnunk edzeni is, és versenyezni is. Egy darab verseny van itt Magyarországon egész évben, szóval mi Ausztriába és Szlovákiába járunk versenyezni. Ott ez szervezett felvonós pályák, ott van lehetőség azokon menni, igazából kiváltod a jegyet, és akkor az felvonulhatsz, viszont ott például kifejezetten figyelnek Franciaországban, Ausztriában arra, hogy a bikeparkon belül ne legyenek illegális pályák, szóval ott egyébként ezt így szankcionálják is rendesen.
4: Én egyébként annyiszor hallottam már, hogy de ez 10-20 éve, amikor még Eplény se volt, hogy hú, a mátrai sífelvonó, meg a dobogók, meg az akárhol, tehát azért megvan az a legalább egy 3-4 helyszín, ahol ebben tudna előrelépés lenni, illetve a sokat emlegetett Normafán is már megvoltak 20 éve a nyomvonalak. Arról tudtok mondani valamit, hogy konkrétan ezekben egyrészt, hogy milyen megkeresések vannak, elindultak-e folyamatok, számíthatnak-e arra a dánhílesek, hogy történik előre, lépés, illetve hogy per pillanat az Eplényen kívül mondjuk milyen más legális lehetőség van.
2: Az lenne a jó, ha lenne felvonó egy ilyen helyen. Mert ahol nincs felvonó, onnantól kezdve a feltolós az nem annyira vicces
4: hát
2: történet.
4: Mátra.
2: A Mátrában. Van ez a nagyon jó sípark, a Mátra Szent Istváni sípark, ami egy nagyon jól kiépített, jó felvonós, óvágyús, stb. Infrastruktúrával rendelkező rész, aki a síparkot működteti, hát én nem is tudom hány éve próbálkozik azzal, hogy ott legyen egy downhill pálya. Rengeteg akadályba ütközik, leginkább természetvédelmi akadályba. Ott azért a Nemzeti Park igazgatósága az, amelyik a természetvédelmi kezelő, és mindig találnak valamilyen olyan védett növényt, vagy bármit, ami miatt nem engedik meg. Van egyébként Lilafüreden is pálya, meg felvonó, ott van most az OB is 2 éve, az Eplény is, meg van Sopronban is van downhill pálya felvonó nélkül. Igen, tehát felvonó nélkül azért inkább az e-bike-osok, meg azok, akik egyébként erősek, mert aki lefele szeret menni, az nem biztos, hogy föl. Meg a Mecsekben. Na, az például egy nagyon jó példa, az egyik Magyarország élen járó példa, a Mecsekerdő engedélyezte, hogy a Kelet-Mecsekben egy hegyoldalon nagyon komplex, nagyon élvezetes, jó pályák épüljenek, de ott sincs felvonó, hanem feltekerő ösvények vannak, és hát ki kikér...
4: Pécsen amúgy mi történik, vagy a Mecsekben? Mert lehet, hogy kicsit insider, de én úgy érzem,
2: jó,
4: hogy ott valahogy nagyon Igen. Jó a hozzáállás.
2: Minden
4: és ez hogy lehetséges?
2: Emberek vannak, és ott olyan emberek vannak, akik értik, hogy mi ez a enduro kerékpározás. Ennyi az egész. És találtak olyan helyet, ami mindenkinek jó, mert nyilvánvalóan nem minden helyen lehet jó pályákat építeni, de ott volt egy ilyen konszenzus, ahol nem az erdész bácsik döntötték el, hogy hol lehet nektek jól biciklizni, kedves gyerekek, hanem párbeszéd. Mindenütt párbeszéd kell, és szerintem mindenütt vannak olyan emberek, akikkel lehetne valamilyen megegyezést kötni.
4: És akkor mi a helyzet a Normafával?
3: Mivel itt Pest és környékén rengetegen laknak, és rengetegen bringáznak, ezért ezek az emberek nem nagyon tehetik meg, hogy akkor mondjuk minden hétvégén külföldre járjanak, vagy a Mecsekbe járjanak, vagy Eplénybe egy olyan pályára, ami legális, és be van jelentve, hanem ők feljönnek a Normafára.
2: Normafán rengetegen vannak, a babakocsistól, az edző, futótól kezdve a esküvőig minden, de vannak olyan helyszínek a Normafánál, ahol ami nem jelzett gyalogos útvonal, tehát nem számíthatunk gyalogosokra, ezeket most végig is jártuk, és most mi elkezdünk egy olyan folyamatot, hogy nézzük meg azt, jelöljünk ki most egy kezdeti élvezetes, bringások számára is élvezetes, a bringások által élvezetesnek talált cross ösvényt, és nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt beilleszteni ebbe a turisztikai és természeti környezetbe.
1: Ezt várni fogjuk, hogyha ez lesz valami útvonal, link, GPX, ezt mindenképpen közel is fogjuk adni, mert én is szívesen kipróbálnám.
2: Ez ki lesz jelölve?
1: Most viszont kanyarodjunk vissza egy fél mondatodra, hogy ennek a pályakijelölésnek és a megegyezésnek, ennek egy párbeszédnek kéne lennie. Indítsuk el a párbeszédet úgy, hogyha én vagyok az erdészeti szakember, és ti vagytok a bringások, akkor milyen érveket tudtok elmondani az én erdőmnek és az én erdészeti munkám? Miért jó az, hogyha az erdő területem egy részén egyszer csak elkezdenek bicajosok rendszeresen mozogni, jól érezni magukat, sportolgatni, edzeni? Miért lehet ez nekem jó? Miért jó az, hogyha nekem ezzel kell foglalkoznom?
2: Egyrészt lehet azt mondani, hogy az erdőtörvényben benne van, hogy az erdőnek nem csak egy ilyen gazdasági, fatermelő, vadadó szerepe van, hanem van egy közjóléti szerepe is, és minden erdőgazdaságnak közjóléti tevékenységet kell végeznie, és az, hogy a bringásokat engedi az erdőbe, az egy közjóléti tevékenység, amit ráadásul nem neki kell csinálnia, hiszen általában itt a bringások jelentkeznek, hogy ők megépítik a pályákat, mert akkor lesz jó, hogyha ők tudják, hogy mit építenek.
4: Egyébként itt eszembe jut egy olyan aspektus is, hogy ha nézzük, hogy elmegyünk bringázni az erdőbe, a hegyekbe, elmegyünk gyalogtúrázni a hegyekbe, tehát nyilván mindenki kiválasztja, hogy melyiket szereti, viszont ha elmegyünk bringázni a hegyekbe, mondjuk itt a budai hegyekbe, akkor biztos, hogy nem fogunk beülni az autóba, hogy fölmenjünk az akárhova, hogy onnan elinduljunk gyalogolni. Tehát azért ez egy, ha már ilyen nagyon zöldek, meg természetvédők akarunk lenni, akkor ez egy háztól házig zöld tevékenység.
2: Ez egy teljesen jó érv szintén. Az is zavarhatja őket, hogyha az erdőben zajló tevékenységet, ez az én bicajozós tevékenységem zavarja. De hogyha elmondom neki, hogy ez mikortól zajlik, hogy éjszaka nem, vagy amikor vadászat van, akkor mi is le tudunk vonulni, bringások, hogy nem okoz kárt a vadállományban, nem írtok ki fát, azért a legtöbb izgalmas ösvény úgy van építve, hogy kerülgeti a fákat. Ez például egy fontos szempont, hogy csak...
3: Hát kifejezetten az erdő adottságaira van építve, tehát arra a sziklára, arra a fára, akár kidőlt fára, tehát azt is a pályaépítők fel tudják használni, ami éppen az erdőben van, és nem kell megsemmisíteni, hanem hogy pont azt az adottságot felhasználni, és ettől lesz érdekes egy pálya.
4: Igen, ez például én nem is tudtam, nemrég tudtam meg, hogy iratlan szabály, ugye vannak ezek a North Shore elemek, amikor ugye egy-két ilyen ugrató eldobó, hogy ezeket ugye azokból a faágakból állítják
2: persze,
4: össze, ami letölt vagy, tehát hogy ez semmilyen fát nem vágnak ki soha.
3: Igen.
2: Ja, a nyakaskőnél. A nyakaskőnél az is egy nagyon jó sztori. A nyakaskőnél is vannak nagyon jó kis enduró pályák. Ott például a tűzépen vették azokat a fa ácsolatnak való anyagokat, amelyeket beépítettek. Ott sem történt semmilyen fakivágás, vagy bármi ilyesmi.
4: Most így egyébként, ahogy beszélgetünk, eszembe jutnak megint ezek az ellenérvek, és ezek a hangos vélemények. Beszéljünk arról, hogy vajon miért fájhat ez embereknek, illetve nyilván ti is találkoztok olyan emberekkel, akikkel konfliktusba keveredtek, sőt, én hallottam olyan esetekről is, amikor már egymás testi épségét veszélyeztetik keresztbe a felek.
3: Hát ez a normafán, nem azt mondom, hogy jellemző, de előfordul. Turistákkal szokott olyan lenni, hogy gyakran mondjuk megijednek, de akár így a betonúton is, hogy a normafán, ami megy végig az út, hogy félre kell ugrani, vagy ilyesmi, de én sokszor azt gondolom, meg azt is látom, hogy amikor én megyek, hogy ez a félelem egyébként indokolatlan, szóval tudjuk annyira kezelni a bringát, hogy kikerüljük őket, csak ők megijednek, és turistákkal azért van konfliktus, de de senki nem megy úgy oda, hogy kifejezetten kárt akar tenni egy turistában, vagy el akarja ütni, hanem amúgy békét akarunk. Egymással.
4: Hát ennek ezt ugye megalapozná az, amiről Böbe beszélt, hogy egy kicsit, hogy ez a te ősvényed, az az én ősvényem.
3: Igen, és egy turista nem is nagyon tud egyébként a mi ösvényeinken menni, mert miért lenne egy élvezetes egy turistának egy gépes ugrón?
4: Meg hozzá, a másik oldalon is hozzátehetjük, hogy aha, mondjuk a normafai játszótélre menet, mondjuk az aszfaltúttól, a réteses irányából, hát ott ki az a hülye, aki bringával tényleg oda bemegy, ahhoz, most bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg állatnak kell lenni, hogy egy 4 méter széles úton, ahol a gyerekek keresztbe kasul, meg a kutyák keresztbe kasul, nyilván ez egy jogos érv, hogy oda se menjen be valaki bringával. Tehát, hogy ha ez el lenne osztva, akkor valószínű mindenki jól járna.
3: Meg az érthető, hogy például azért így be is vannak öltözve nyilván fullfészisakba védő, meg ez a bringa is egy ilyen robosztusabb bringa, mint egy városi, amit így megszokhattak az emberek.
2: Irgalmatlan racsni hanggal.
3: Igen, szóval ez így, hát ez így feltűnő is, meg akkor ugratnak, meg farolnak adott esetben, és hogy ez ijedelmet válthat ki abból, aki nem tudja, hogy egyébként ezt direkt csinálják az emberek, meg tudják kontrollálni a bringát, és ez nem ellenük van, hanem ez a szórakozás, de nem senki ellen nem megy.
2: Tehát akkor is ezt csinálná, ha nem lenne ott senki. Uh-huh. Tehát nem neki csinálja azt, hogy így elé farol, hanem pont az. De itt egyébként ez egy fontos dolog lenne, hogy akik itt a hegyen bringázgatnak, ilyen mindenféle Z-generációs fiúk, lányok, ők semennyivel nem rosszabbak, mint azok a Z-generációsok, akik lent vannak a városban és a buszon telefont nyomkodnak, mert hát csak ők csinálnak valamit. De ezek a srácok, akik fönt vannak a hegyen, és full Facebookban nagyon ijesztően néznek ki, ezek aranyosak.
3: Ugyanolyanok, tűneményes csókák.
2: Igen.
4: Nekem egy kérdés lenne, őszintén, te az ilyen elég nagy kis társaságokkal szoktál járkálni, tehát mondjuk vagytok ilyen 10 többen. Uh-huh. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk ti, mondjuk így vadak, stb. Találkoztok azon az ösvényen, ahol szoktatok bringázni turistával, te tudod, hogy el tudsz mellette menni 40-nel, nem történik semmi, de hogy mégis lelassítasz, lelassítotok, vagy az a jellemző inkább, hogy elmentek mellette gyorsan.
3: Hát ha észrevesszük, akkor természetesen lassítunk, meg szólunk, tehát előre szólunk, ha mondjuk háttal vannak, és akkor kiabálunk előre, hogy jövünk, de egyébként nyilván, hogyha olyan a helyzet, hogy ott van valaki a pálya közepén, akkor nem fogjuk direkt úgy kikerülni, hanem vagy lelassítunk, vagy kikerüljük így messzebbről.
4: És mennyire jellemző az, hogy fordítva, hogy ti találkoztok esetleg agresszióval, már eleve egy ilyen alapértelmezett agresszióval.
3: Van, aki kifejezetten így nagyon ellen, vagy hogy ez ellen van, és akkor is beszól, hogyha csak békésen az aszfalton mész mellette, de amúgy szerencsére nem ez a jellemző.
2: Én azért láttam olyat is, meg hát nyilván van olyan is tényleg, aki messziről ordít az óvodás csoportnak, vagy a Nordic Walking mozó nyugodtogásoknak, hogy pálya, és akkor ő nem szeretne megállni. Hát ezeket azoknak, akik egyébként normálisak a hegyen, ezeket így nyakon kéne vágni, vagy megmondani nekik, a nagyobbaknak, akikre mondjuk hallgatnak, hogy ez nem lehet.
1: A fizikai fegyelmezéssel igazából egyikünk sem ért egyet.
4: Viszont mindenképpen használjuk ki a műsor elejét, hogy mi elsősorban bringásokhoz szólunk, hogy azzal, hogy pályát üvöltesz, azzal semmi, de semmit nem fog fel ebből egy gyalogos, és semmire nem gondol, hogy mit kéne neki csinálnia. Tehát azzal, hogy azt kiabáljuk, hogy pálya, az csak egy zavarás, és valószínű, ha történik is valami, az inkább agressziót szül, hogy miért ordibál nekem marhasságokat ez a valaki.
2: Erősíted azt a sztereotípiát, ami kialakult ezekkel a danhillesekkel kapcsolatban, pedig ez nem így van. Szóval itt én mindenkinek azt mondanám, hogy nem vicces, egyáltalán nem vicces a gyalogosok ijesztgetése, akkor is, hogyha a legnagyobb flóban vagy, és gyalogosok mellett mész el, akkor lassíts. kibírod. Majd legközelebb, amikor nem lesz ott gyalogos, majd akkor is jön a flow, de az, hogy a gyalogosokkal ott szemtelenkedünk, ez nem jó, egyáltalán nem jó, és nem vezet előrébb, és majd, hogyha lesznek pályák a normafán, bringás pályák, akkor utána már a gyalogosok nem fogják a bringásokat zavarni, de ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz az kell, hogy aki ott van a hegyen, az viselkedjen normálisan.
3: Igen, ez így van.
2: Tehát ez oda-vissza. Tehát akkor fogják az egészet engedélyezni, ha azt látják, hogy ez a közösség, ez megfogható, szabálykövető.
1: Műsor végére értünk. Itt az idő, hogy akkor annak, aki szeretne erdőben bicajozni, akár DH, akár csak egy jót crossmontizni, milyen útvonalakat ajánlatok, ahol a legalitás kérdése fel sem merül, tehát nyugodtan lehet ott menni, és viszonylag kicsi a kirándulókkal, gyalogos kirándulókkal való konfliktus esélye is.
3: Hát én a Nyakaskőt mindenképpen, a Nyakas Enduro Trails, igazából ők több helyen is így mármint social médiában megtalálhatók, nagyon jó kis pályát csinálnak, tök jó a közösség, és itt van Pest környékén, Biatorvágyon, szóval azt mindenképpen, meg hát ha valaki meg ilyen bikeparkos irányba menne, akkor Eplény, Sopron,
4: ezeknek a nyitvatartása hogy alakul? Így szezonális, meg
3: az Eplény
4: napi?
3: Az igen, az a tavasszal nyit, most nyitotta a hetekben, és hát még ősszel nyitva van, de télen ugye az a síelőké. A Nyakaskő az mindig nyitva van, meg annak így nincsen nyitvatartása, és a pályákat is télen-nyáron karban tartják, Sopron pedig ugyanilyen.
2: Sátorolja új hely, ott is most még ráadásul felvonó is van, és van két ilyen pálya. Vannak ott is illegális pályák, de vannak legális pályák is, rendesen, beszivacsozva a fa, voltam, kipróbáltam.
4: És aki mondjuk Budapest környékéről a minél inkább a békés egymás mellett élés reményében szeretne elindulni otthonról, neki milyen útvonalat? Most nem is
2: nem kell Magyarországon
4: enduló, maradni. Mondjuk mountain bike-hozni egyet így a környéken.
3: Hát a Hárshegyen van olyan, ami bringa jelzéses útvonal.
2: A Pilisben is. Pilis bike útvonalai, de hát azok...
4: Zöld, kék...
2: Hát igen, a Pilis bike-nak a PB 1, 2, 3, de azok nem...
3: De hogy ahhoz, hogy mondjuk erdőben biciklizés, az azért így valamennyire élvezetes is tud lenni. Nem egy enduro, de a Hárshegyen is, ami van kör, az ilyen korrekt.
4: Én is ezt mondanám, hogy szoktam is használni, biztos, hogy főleg azoknak élmény, akik kóstolgatják ezt a sportágat.
3: Igen, biztosan.
1: Köszönjük. Ennyi fért a mai pedálba. Pedállal két hét múlva ismét jelentkezünk a podcast csatornán is, a YouTube-on, és itt a Trend FM-en is.
4: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A kedves hallgatóknak pedig elmondanám, hogy a weben pedal.co.hu néven találtok meg minket, illetve kövessétek be a Pedál Podcastet a YouTube-on és a Facebookon is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: No.
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kassai Lajos, lovasi jász. Üdvözlöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
1: Bár megfogadtuk, hogy nem kezdjük el a beszélgetést a piros lámpa kigyulladása előtt, itt a folyosón már elkezdtük beszélgetni. Egy olyan jelenségről, ami arról szólt, hogy fejbe vette pár évvel ezelőtt, hogy próbál árkot temetni a két különböző oldal között.
2: Nem.
1: Akkor már félértettem. Akkor hogy is van ez?
2: Igen. Tehát én nem gondolom azt, hogy azokat a nézetkülönbségeket, amik a pólusok között vannak, meg lehet szüntetni, de azt gondolom, hogy ezt normál körülmények között lehet kommunikálni. Tehát nekem nem a nézetkülönbségekkel van gondom, mert ezt én teljesen természetesnek tartom. A módját tartom elviseltetlennek, ami gyakorlatilag folyik a két pólus között. És minden erőfeszítésem arra irányul, hogy a kultúrát, kommunikációt hozzuk vissza, mert tudunk nem egyet érteni kultúrát körülmények között is, és tudunk úgy nem egyet érteni, ezt most látjuk, és amit én most látok, az nekem nagyon nem tetszik.
1: Uh-huh. És nem is a véleményeket nem is érdemes közelebb hozni, vagy nincs az a minimum pont, ahol ez a két oldal, mondjuk nevezzük nemzetinek és balliberális oldal tartalmilag egyetért?
2: Kezdjük az elején, jó? Én 1960-ban születtem, és a 60-as években én kisdobos voltam. És mint kisdobos éreztem a rendszer lázas igyekezetét, hogy megtanítsa nekem, hogy mi az a szocializmus, és aztán majd a szocializmusból lesz egy kommunizmus. A 70-es évek úttörő voltam, és a kiképzés folytatódott, aztán 80-ban elvittek katonának, és a kiképzés folytatódott. Tehát amit én megtapasztaltam a fiatal koromban, hogy a rendszerben van egy igyekezet arra, hogy edukálja az állampolgárokat annak az agymázas elképzelésnek, amivel én egyáltalán nem értettem egyet, ez a szocialista, kommunista nevezzük bárminek. De egy biztos, hogy az edukáció nagyon fontos volt. Na most, amikor a rendszer megváltozott, 90-ben tapasztalt ön bármit? Van ilyen irányú képzés? Tehát, hogy van egy nép, van egy nemzet, aki lezár egy korszakot, lezár egy diktatórikus korszakot, aminek a szocializmus volt a neve, és átlépünk egy másik korszakba, amit demokráciának nevezünk. Elindult ez a fajta képzés, hogy megtanítsák az embereket. Most nem egy elitről beszélek, nem egy értelmiségi elitről beszélek, akik nyilvánvalóan már nyugati egyetemeken tanultak, hanem az ország egy talán. A vidéktől a városig, hogy most eddig ez volt az elképzelés, ez volt az ideológia, innétől kezdve ez változni fog, és egy más ideológia lesz. Amit én tapasztaltam, az, hogy a kereskedelmi tévék ránk rúgták az ajtót, és elöntöttek bennünket a trash-sel. A Való Világ, a Big Brother, a Mónika Show, sorolhatnám ezeket a dolgokat. Ami kulturálisan mindig egy ásonyomot lefele vitt bennünket, de arról az a fajta igyekezet, ami arról szól, hogy mostantól kezdve mi a demokráciát éljük meg, például az Európai Unió tagjai leszünk. Tehát mi is az Európai Unió? Mik az Európai Uniónak a szabályai? Mostantól kezdve a NATO tagjai leszünk. Mit jelent ez NATO-nak lenni? Szerintem nagyon fontos az, hogy egy olyan ismeretterjesztés menjen át, hogy mik a játékszabályai a demokráciának. Nem volt ilyen, semmilyen irányú erőfeszítés nem volt. Egyszerűen ránk szakadt a demokrácia, és valahogy a kereskedelmi tévézés azt sugározta, hogy ez valami nagyon laza, nagyon liberális, mindenki azt sem, amit akar,
1: hát igen,
2: de közben meg nem, mert azért itt lehet tudni, hogy vannak játékszabályai, hadd említsek egyet. A T.S. Eliot írta azt, hogy akik hosszú távon fönn akarják tartani a demokráciát, azoknak rendszeresen együtt kell ebédelni politikai ellenfeleikkel. Szerintem ez fontos, mert hogyha én ezt megteszem kultúrát körülmények között, akkor én kultúrát körülmények között tudok nem egyetérteni a másikkal. A demokrácia valami olyasmi is lehet, és most én találgatok, mert nekem ezt senki nem magyarázta el, valami olyasmi is lehet, hogy figyelj ide, most nem az a párt nyert, akire te szavaztál, most

0: és ezt neked el kell viselni. Tanuld meg. A többség dönt, mindenki elmegy szavazni, jön valamilyen eredmény, most az ellenzék győzött, most a kormánypárt győzött, de az élet nem állhat meg, és 4 éven keresztül nem lehet ellenzékinek lenni, hanem valahogy ezt a 4 évet, vagy akárhány évet, amíg olyan kormány van, ami mondjuk nem a szívem szerint való, ezt az időt valahogy ki kell tölteni. Tehát én nem emlékszem arra, hogy össznépi szinten bármilyen erőfeszítés lett volna ebbe az irányba. És véleményem szerint ez egy óriási kulturális deficit, ami a probléma gyökerét jelenti. Hát nyilvánvalóan elsősorban azoknak kellene ezt nagyon szigorúan betartani, akik magában a politikában vannak, ez az együtt ebédelés vagy. Hát azért nekünk azt, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, azt a politikusaink mutatják be, és nem szolgálnak jó példával. És azt látjuk, hogy olyan megosztottá vált a nemzet, és ez az acsarkodás, ez kezdetben a politikában jelent meg, aztán valahogy így szivárgott különböző rétegekbe, és amikor eléri a kultúra rétegét, az a kultúra halálát fogja jelenteni. Amikor emberek, akik mondjuk nem azonos pártra szavaznak, vagy nem azonos kultúrát képviselnek, már nem állnak szóba egymással, hát ez a világ végét jelenti, mert a kultúra akkor virágzik, amikor egymástól eltérő gondolkodásmódú, egymástól eltérő életvitelű emberek fúzionálnak és hoznak létre valami közöset. Egy kultúra akkor él, amikor mindenki szóba áll a másikkal, és valamit hoz abból a pólusból, mondjuk én egy konzervatív ember vagyok, és lehet, hogy én, mint konzervatív ember tudok hozni vidékről olyan gondolatokat, ami mondjuk esetleg egy városi embert valamilyen irányba inspirálhat, ahogy én is rengeteget kapok a városi magas kultúrából. Tehát nekem ez az elképzelésem, szó nincs itt árok betemetésről, szó nincs hidról, egész egyszerűen arról van szó, hogy egy nagyon picit a kulturális nívón emeljünk, és ha eddig nem sikerült, most már 35 éve megbeszélni, hogy mi a demokrácia szabály, lassan el kéne kezdeni beszélgetni róla, mert több mint három évtizede ebbe élünk.
1: És volt még egy valami, amiről nem beszélgettünk eleget, vagy nem tanítottak minket, hogy van a demokrácia mellett egy másik ilyen sajátosság is, az a kapitalizmus, ami a kettő együtt jár. Ebben is elég tanulatlanok vagyunk, és ennek is hiszük a levét a mai napig, nem?
0: Így van, de hát ez nagyon fontos, amikor egy nemzet meghatározza önmagát, amikor egy nemzet választ egy irányt, amikor lezár egy szocialista-kommunista korszakot, nyit egy újat, és ezt elmagyarázza az embereknek, hogy az, ami idáig volt, most már nem érvényes, hanem jön valami újja. Most képzeljen be a Varsói szerződés kommunista tisztjeinek a NATO-ba kellett helyet foglalni, érti? Hát ott azokat az embereket át kellett képezni. Tehát komoly oktatásnak kellett volna itt lezajlani ahhoz, hogy ne alakuljon ez ki. Na most van egy elit, aki számára lehetővé volt, hogy nyugati egyetemeken tanuljon, aki számára lehetővé vált az, hogy első kézből megismerje azt, hogy ez mi, és én nagyon szerencsétlennek tartom, amikor ezek az emberek lenézik azokat, akik ezzel nincsenek tisztában. Fogatlan, vidéki, nem tudom, mindenféle jelzőket alkalmaznak.
1: Kölcsönös lenézés van gyakran. Hogy...
0: Igen, de azt az embert, aki valamit nem tud, azt nem szabad lenézni, azt meg kell tanítani ezekre a dolgokra. És aki tudja megtanítani, aki ezt gyakorolta, aki ezt tudja, aki tisztában van ezekkel az alapelvekkel.
1: Uh-huh. Azt nyilatkozta többször, hogy a keletet képviseli a nyugattal szemben bizonyos szempontból, de érdekli a nyugat is. Mi az, ami egy olyan embert érdekli a nyugatban leginkább? Mi az, ami önnek vonzó a nyugatban, úgyhogy szívében legbelül a keleti értékrendet képviseli?
0: Tisztázzuk az identitásomat. Tehát mindaz, amit én elértem az életben, az annak köszönhető, hogy ezzel a lelki identitással, amivel ide születtem, magyarnak születtem, Magyarországra születtem. Én hazajöttem ide. Tehát amikor én megláttam a Csésebestyén Károly által lerajzolt honfoglaláskori íjat, akkor ez ez egy ismerős tárgy volt számomra. Amikor még nem tudtam olvasni, édesanyám felolvasta nekem a Láthatatlan embert, akkor fú, hát akkor én azt nagyon, nagyon magaménak éreztem, és nagyon érdekes az embernek a hazájával való lelki kapcsolata. Ez egy spirituális lelki kapcsolat. Mindegy, hogy mi történik körülöttem, nem érdekel a GDP. A GDP és az, hogy milyen gazdasági helyzet van, vagy milyen politikai helyzet van az adott országban, ezt a fajta lelki beállítottságomat és ezt a fajta lelki identitásomat meg se karcolta. Semmi köze nincs hozzá. Egyrészt egy hozott, másrészt meg létrejött egy rátalálás erre a dologra, és amikor én azt mondom, hogy én a keletet képviselem, akkor alapvetően ez egy lelki beállítottság a számomra. És a nyugat nyilvánvalóan, a nyugat pedig az egy elkötelezettséget jelent István óta, egyfajta kulturális elkötelezettséget jelent, és tudni kell együtt élni a szívnek és a fejnek. Mert amikor én a lélekről beszélek, akkor a szívemről beszélek, amikor a nyugat számomra a fej, a nyugat számomra a racionalitás, a nyugat egyfajta gazdasági környezetet jelent, a lelki engem az keletre visz.
1: A nyugaton élőknek ön szerint a lelkiségét meg lehet fogni valamilyen formában? Ha megjelenik a lelkiség valamilyen formában a nyugati államokban, a világ nyugati féltekén, akkor azt hogy jellemezni?
0: Megmondom őszintén, hogy én nagyon sokat utazom a világba, és azt látom, hogy nézze, én Magyarországon Kassai Lajos vagyok. De ha kimegyek Párizsba, akkor már magyar vagyok. Vagy kimegyek Londonba, én ott magyar vagyok. De ha kimegyek Japánba, akkor európai vagyok. De ha kimegyek Szaúd-Arábiába, keresztény vagyok. És ezek nem vesszük észre, hogy ezek a rétegek gyakorlatilag rajtunk vannak, és valahogy ezeket a finom zománc rétegeket az a kultúra, amiben élünk, vagy a saját identitásunk fölhordja. És hát látom azokat az embereket, akik idegen, számukra idegen kultúrákban önazonosak. Hát egy kínai, egy amerikai, egy szaúd-arábiai, tehát nagyon jó látni azt, hogy teljesen eltérő kulturális, vallási, politikai környezetben élnek emberek, akik teljes harmóniában élnek a saját kultúrájukkal és a saját területükkel. Én pontosan egy ilyen ember vagyok a saját kis mikrokozmoszomon belül.
1: Mondott egy jót egy korábbi interjúban, ezt szintén beszéltük már itt a folyosón a felvétel előtt diskurálva azt, hogy azért tudja elfogadni más identitását, mert ön nagyon erős identitással rendelkezik. És én hozzátettem azt, hogy néha ez a két oldal, hogyha már így nevezzük őket, akkor nem is biztos, hogy tudja, hogy identitás mélységű dolgokról van szó, amikor megnyilatkoznak, és amikor ágálnak valami ellenem. Tehát, hogy igen, itt egy identitás, egy nagyon mély kulturális bágyazottságról lenne szó.
0: Igen, csak amíg a politika számára ez halálos ellenséget jelent, a kulturális életben ezek megújító energiák. És ezek nélkül, a megújító energiák nélkül szerintem egy kultúra nagyon nagy bajban van. Amikor én nem tudom befogadni a városi kultúrát, vagy adott esetben a városi kultúra nem tudja befogadni a vidéket, létrejön egy ilyen népi, urbánus, mesterséges pöcsméregetés, ami egyáltalán nem tesz jót annak, hogy előrébb tudjuk vinni egymást. Nem a vidék meg a város, ez nem szembefordítható, az két különböző dolog. Azok olyan, én mint tanyasi ember, én megfürdök a városi kultúrában, amikor ide jövök. És ez lehet, hogy furcsa hangzik egy pesti számára, hogy fürdeni jövök ide. De igen, magas kultúra van, színházak vannak, koncertek vannak, események vannak, és nekem ez rendkívüli fontos, de az a fajta vidéki élet, amit én élek, az a teljes önállátás, amiben vagyok, vagy a szürke marhák, a bivajok, a lovak, és egyáltalán az a közeg, amiben vagyok, egy városi ember számára jelentheti ugyanezt. És ez jó. Tehát, hogyha mi besegítjük egymást a saját kis világunkba, és megosztjuk a másikkal azokat az élményeket, amikben mi meg számukra teljesen természetes, szerintem ez előrébb visz bennünket, mint az, hogy folyamatosan ezt a szembeállást. Nagyon érdekes ez a szembenállás, hogy egy kicsit túl van tolva szerintem.
1: Szerintem
0: too much. Tehát, hogy...
1: de én is is tapasztalom baráti köreimben az, hogy voltak szakadások. Volt, amikor összevesztek velem, vagy én próbáltam mindig, én ezt mindig is elneztem, ezt a fajta megközelítést, de sajnos nagyon sokan vannak. Én ezt napi szinten tapasztaltam, és tapasztalom. Jó. Igen. Tehát visszatér, van eredménye ennek a kommunikáció megtalálásának, hanem is árok betemetés. Az elmúlt 5-6 évben mennyire tapasztalt nyitottságot, zártságot, mennyire lát eredményt ebben a folyamatban?
0: Ezen a területen én nem vagyok egy eredménycentrikus ember. Egész egyszerűen annyit tudok elmondani, hogy én így érzem jól magam. Tehát én nem szeretném egy lábszagú lövészárokba leélni az életemet, úgyhogy közben haragszom a másik lövészárokba lévő emberekre. Egyáltalán, tehát nekem a személyes identitásom az nem tudja elképzelni ezt a lövészárkot, mint olyat. Most, hogyha ettől kedvet kapnak emberek, akkor próbálják meg. Szerintem ez egy kulturális téren, ez egy mindenképpen egy konstruktívabb életforma, mint az, hogy azt nézem mindig, hogy kitől tudok elzárkozni. Úgy nézek egy emberre, mint egy szőlőfürtre. És hogyha megnéz egy szőlőfürtöt, azon a szőlőfürtön vannak gyönyörű érett szemek, és vannak éretlenek, és vannak túlérett szemek. Ilyenek vagyunk mi emberek. És hogyha valaki rám néz, nagyon sok olyan szemet lát, ami érett, ami fogyasztható, de lát olyan szemeket, ami éretlen, és lát olyat, ami túlérett, és ezt nem veszem el. Na most, hogyha kihegyezzük magunkat arra, hogy csak az éretlen meg a túlérett szemeket látjuk egy másik emberbe, akkor nem tudunk előre haladni. Vegyük észre, hogy ott az egy érett szem, az egy fogyasztható dolog, az egy érték, az az ember. Lehet, hogy életében nem mondott semmit, de ez a mondat, amit most elmondott, ez esetleg engem tovább tud vinni, és megszívlelendő. Ennyi. Tehát ne keressük azokat a fürtöket, amiben minden szem azonosan érett. Ha ez így van, akkor azzal a szőlővel valami nem stimmel. Az egy génkezelt, génmodosított, nem tudom, hogy micsoda. Mert normál körülmények között egy szőlőfürt az ilyen.
1: Uh-huh. De vannak azok az értékminimumok, ahol találkozhatunk?
0: Hát ha dolgozunk rajta, igen. Tehát,
1: hogy ön szerint mik ezek?
0: Hát nézze, nem annyira bonyolult ez a dolog. Nagyon nagy a probléma. Tehát azt látjuk. Azt látjuk, hogy vannak gondok a világban, és én a Szász Mátét szeretem mindig idézni, aki azt mondta, hogy ha szeretnénk túlélni a 21. századot, akkor a 19. századi életmódba kell visszamenni. Mit jelent ez? A tiszta környezetet jelenti. Ugye Hippokratész mondja, hogy tiszta levegő, tiszta víz, tiszta étel, tiszta lelkiismeret és mozgás. Nagyjából erről van szó. Na most jelen pillanatban 200 millió vegyi anyag van hitelesítve, amiknek nem tudjuk az egyenkénti hatását sem, de arról végképp nincs képünk, hogy ezeknek az anyagoknak a kombinációja, az együttes megjelenése mit jelent a számunkra. A jelenlegi embernek a problémája a múltbéli emberrel szemben az, hogy túl gyors a változás, nem tudjuk lekövetni. És ezért nosztalgiázunk, ezért vágyunk vissza egy ilyen aranykorba, amikor minden rendben volt és minden jó volt. Tehát azok a korszakok voltak, amikor egy társadalom nagyon hosszan nem változott meg. Hát a kőkorszak mondjuk ilyen volt, az emberiség teljes történelmének a 97%-át a kőkorszakba élte. Nem sok változás volt akkor. Tehát nagyon nagy az adaptáció, nagyon gyors volt. Most generációk közt van óriási változás, mert az a technikai környezet, az a civilizációs környezet, amit létrehoztunk, azt már nem tudjuk lekövetni, és ez olyan gyorsan változik. Tehát egyrészt a táplálkozásunkkal van nagyon-nagyon komoly probléma, mert rengeteg olyan anyagot fogyasztunk, ami nem tesz jót az egészségnek, a többségéről azt se tudjuk, hogy micsoda. Elképesztő fölpörgött az információ, tehát az is neurotikussá teszi az embert, hogyha ha nem követi az eseményeket, akkor nem fog információval rendelkezni. Ha követi az eseményeket, akkor garantáltan dezinformált lesz. Tehát ebből a kettőből tud választani, de már senki nem tudja, hogy merre van az előre. Senki nem tudja, hogy mi igaz és mi nem. Na most nagyon sok olyan, ez például a digitális detox, amire szükség lenne. Most ezekkel a kihívásokkal küzdködünk. A véleményem szerint egy konszenzus ahhoz kell, hogy például az a 200 millió méreg, hát abban már egyezzünk meg, hogy az nem jó. Tehát egyezzünk meg abban, hogy az egészséges az ember számára, amit egy tiszta termőföldből mindenféle génkezelt, mindenféle hormonkezelt, műtrágyázott, növényvédőszer nélkül előállított élelmiszer jelent. Meg tudjuk ezt csinálni? Meg. 5,5 millió hektárunk van.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúsz

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvényélmény parkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, miért szállítok vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely, életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kis vállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
8: A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégem Kassai Lajos, lovasi jász. Lehet, hogy el kell jutni erre a szintre minden egyes embernek, akinek nincs alkalma, nem tudja saját. És szerintem ehhez kellett ahhoz, hogy valaki saját magát keressen, mondjuk a lovasi jászaton keresztül, hogy mindenki saját magát keresi a saját érdeklődési területén. Ezen az ideális, csak erre nincs lehetőség.
2: Én eljutottam önerőből, és azok, akik mondjuk választanak egy ilyen utat, azokat meg segíteni kell ebbe. Tehát én látok egy ilyen társadalmat magam előtt, mert látom azt a közösséget, aminek én tagja vagyok, és annak az a közösség, aminek én tagja vagyok, az így gondolkodik, hogy a hagyomány és a modernitások nem nagyon értik, hogy hagyomány és modernitás mit jelent. Most egy kicsit sikerült önnel erről többet beszélnem, mert ezt kell értenünk, hogy az ember, mint fizikai lény, az nem tudja lekövetni ezt a civilizációs változást, és az embert magát meg kéne hagyni ebben. Még be kell tegyük, ugye itt a tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelkismeret, tehát az, hogy én a világról hogyan gondolkodom, és a mozgás rendkívül fontos lenne, tehát nem fogjuk tudni megúszni ezeket a dolgokat ahhoz, hogy egy egészséges életet tudjunk leélni. Ugyanis a magyar ember nem megy orvoshoz, a magyar embert viszik. A magyar ember akkor él egészségesen, amikor beteg. Na most ezek nagyon fontos beállítottságok, és nincs az a daganatos megbetegedés, amit mi egy szívinfarktussal nem tudnánk megelőzni. Hát ezek azok a dolgok, amik az életmódhoz tartoznak, és általában, ha az életmód hosszabb is lehet, csak a vége az nagyon sok esetben 5-10 év betegség és szenvedéssel zárul. Tehát a nagyon, nagyon izgalmas része ennek az egész dolognak, hogy a megfelelő táplálékkal, mozgással, digitális detoxszal hogy tudunk fölépíteni egy olyan társadalmat, ami életképes lesz. Nem beszél be arról, hogyha ezek a hatások a gyerekeinket érik, és az imprinting korszakban, amikor bizonyos folyamatok lezárulnak, és azon már nagyon nehéz lesz változtatni, de szerintem ez egy nagyon nagy fájl lenne, amit most itt kinyitunk.
1: Uh-huh. Kinyithatjuk egyébként, ez egy tök érdekes szempont, meg az is, hogy hogyan tudjam a egy önazonos ember megtalálni az identitását, akárhonnan jön is ebben a digitális világban, hogy az előbb említette Kína kapcsán, hogy az egész ilyen fejlődésben, meg digitalizációban meg kell találni előbb-utóbb az ember helyét. Hát, és hogy meg az is tök érdekes, hogy a különböző kultúrákban mi adja az emberi élet értelmét.
2: Igen, tehát...
1: Mert ez változóban van nyugaton is.
2: A nyugati ember számára én, ez az individualista ember, egy keleti számára, aki kollektivista, mi. Tehát más van. Na most mindegyikből ki lehet hozni szerintem a maximumot. Tehát tudni kell azt, hogy úgy halad a micsoda, ha tudja, hogy kicsoda. Hát itt van egy kollektivista társadalom, aki évezredeket töltött el ezzel, ilyen Kína. A kínai társadalom olyan, hogy 6000 éve megmondták, hogy arra. És hogyha nem mondják meg, hogy arra, akkor ő szarul érzi magát. Uh-huh. Ha egy nyugatinak megmondják, hogy arra, ő meg ettől érzi szarul magát.
1: Mert amikor esetleg a németek lehet, hogy tiltakoznának, de hát egy ironikus víz, persze.
2: Tehát alapvetően így néz ki. A lényeg az, hogy egy ember számára is nagyon fontos az, hogy a saját képességeire építse fel az életét. Egy nemzet számára is fontos az, hogy a saját képességeire adott építse föl saját magát, hogy mi van nekem, mi az, ami nincs, milyen irány, ugye itt van az oktatás, hogy hát az oktatáson változtatni kell. Hát nem tudunk az oktatásról beszélni addig, amíg nem tudjuk, hogy mit akarunk. Hát most én fölvázoltam egy ilyen nagyon 21. századi infrastruktúra, és egy ilyen 19. századi életmód. Lehetne ez egy irányelv? Lehetne. Szerintem lehetne, de akkor el kéne már kezdeni. Érti? Uh-huh. El kéne kezdeni ebbe az irányba menni. Vagy lehetne teljesen más, bármi lehetne. Tehát most hiába képzünk mi ki mérnököket, hogyha nekünk nincsenek gyáraink, teszem föl. Hiába mondjuk Szaúd-Arábiában, hiába képeznek mezőgazdasági mérnököket, mikor Szaúd-Arábiában nincs termőföld. Tehát, hogy mindenkinek meg kell találni. Ugye Kína azt mondta, hogy amíg az amerikaiak jogi egyetemekbe investálnak, addig mi műszaki egyetemekbe. Mert hozott egy döntést, hogy most ott ő csinál egy ipari forradalmat, de ahhoz, hogy ipari forradalmat csináljon, ahhoz szakemberekre van szükség, és elkezdte tolni a műszaki egyetemeket. És hogyha tolja a műszaki egyetemeket, akkor 10 év után annak már hatása van. És amikor beindul egy ilyen gépezet, például a németek zseniálisan oldották meg azt, és a német autóiparnak talán ez jelentette a világ sikerét, hogy a legjobb konstruktőreit, akiknek az ereibe benzin folyt, azokat nyugdíj után egyetemi katedrákba rakták be. Ami azt jelentette, hogy a műszaki egyetemen olyan emberek voltak, akiknek a kis ujjába volt az autó. Bármi, ami műszaki terület. És szerintem ez egy zseniális. Azt mondták, hogy oké, most itt kiveszünk a termelésből, de az a tapasztalat, amit egy életen át összeszedtél, az most ebből lesz egy tanári állás, egy jól fizetett tanári állás, és most a legjobbat add át a fiataloknak. És akkor ott történik valami. Uh-huh.
1: Amikor azt nyilatkozza, vagy mondja, hogy amikor minden egyes nyíllövéssel saját belső énjéhez kerül közelebb, akkor mit keres?
2: A folyamatot kell ismerni, ami Michelangelo-nak a Sixtus Kápolna teremtő és teremtmény.
1: Igen.
2: Teremtő és teremtmény. Tehát itt van a teremtő, itt van a teremtmény. Ugye ez nem ér össze, ennek egy óriási üzenete van. Tehát ez az ember... Mindent tudott a világról, azt gondolom. Ez a legnagyobb misztérium. Gondolat, cselekedet. Szellem, anyag. Na most a lövés az ez, hogy a gondolatból egy cselekedet lesz. És azért jó az íjászat, mert itt még én célra tartok, tehát ez a célzás. Ez meg az oldás. Tehát hogy tudom én azt megoldani, hogy a gondolatból egy olyan tiszta cselekmény legyen, ami a nyilvesszőt a cél közepébe viszi. És azért baromira jó, mert naponta több százszor meg tudom csinálni. Minden egyes alkalomkor célzok, minden egyes alkalomkor gondolok, minden egyes alkalommal van egy szándék, és meg tudom nézni azt, hogy most ezt a szándékot én hogy tudtam cselekedetté átalakítani. Mert látni fogom a nyilvesszőt, hogy a céltábla közelébe sincs, vagy bent van a céltáblában, és akkor azt mondom, hogy most itt harmóniában van az én gondolatom, harmóniában van a szándékom, és a szellem és a test egyfajta harmóniába került. Ezer szögből tudom nézni az éppen aktuális idegállapotomat, az éppen aktuális fizikai állapotomat, és egyáltalán azt a fejlődést le tudom mérni, hogy hogyan haladok egyre jobban, de ennek a lényege az, hogy a gondolatból cselekedet lesz. És hogyha ezt az ember nagyon sokáig csinálja, akkor elkezdi a harci művészetbe szerzett tapasztalatokat kivetíteni. Jó, most egy kerítést kéne építeni oda. Van egy gondolat, hogy most oda kellene egy kerítés. Jó, de ez miből legyen, hogyan legyen, mikor legyen. Most mondok egy ilyen nagyon Pitiáner példát, vagy az a fa el van korhadva, azt most már ki kéne vágni, de hát hogyan vágjuk ki, mit? Érti?
1: Én inkább egy művészi tevékenységre asszociáltam volna, ugye a saját területemről kiindulva, és az alkotás.
2: Az most a materializmusban vagyunk, de ez nagyon fontos. Tehát örülök arra, hogy rákérdezett, mert harci művészetről beszélünk, igen. Igaz? Igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy honnét jön be az, hogy miféle harci művészetről beszélünk. Amikor nagyon sokat történik ez a dolog, akkor meg tudom figyelni, hogy a gondolatban hogyan lesz cselekmény, és aztán mikor nagyon szépen működik ez a dolog, ez szépen összeérik, és azt veszem észre, hogy egy közvetítővé válok. Azt veszem észre, hogy ez most nem én voltam. Azt veszem észre, hogy csak magamon átengedtem egy folyamatot. Na, itt lép be a művészet. Hát nem az első lövésnél, hanem a milliómodik lövésnél, de egyszer csak érzem azt, hogy én most egy közvetítővé váltam, átengedek saját magamon valamit, és ez olyan, mint a festőnek egy idő után vezeti az ecsetét. Uh-huh. Vagy egy
1: hegedű művésznek.
2: Bárki.
1: Tehát... Csak azért, mert ott voltam, a Kelemen Barnabásig meghívták önt, hogy előadást tartson. Na most nem tudom megmondani annak a falunak a nevét. Tavasszal vagy nyáron, az Őrségben, a Pajtában. Springfest volt, ugye tavaszi fesztivál, és akkor a Pajtában
2: ott voltam. Zala csücske.
1: Igen, bocsánat, akkor lehet, hogy nem az Őrség, hanem a Zalának a felső része.
2: Igen.
1: És akkor ott is erről beszélt.
2: Így van, de szinte mindig ugyanarról beszélek.
1: Igen, tehát ez fontos, igen. Igen, mennyire érzi jól magát művészek társaságában, vagy mennyire tényleg hasonló ez a felfogás? És ez
2: hát én ilyen... Nagyon erős szociális beállítottságú ember vagyok, úgyhogy én kétféle módon érzem jól magam egyedül, amikor egyedül vagyok a tanyán, meg társaságban. mind a kettő nekem jó. De a művészekkel azért jó, mert ugyanaz. Tehát csak ott kirepül egy nyilvessző, tehát ezt nehéz így megérteni. Jó, most kiröpködtek azok a nyilvesszők, de hát azért látjuk, hogy hol van. Tehát ez olyan, mint mikor egy hegedű művész hamisan játszik. Tehát egy idő után már nem élik hamisan játszani. És ugye most csak az íjászatról beszéltünk, de hogyha ezt föltesszük a lóra, egy újabb dimenzió jelenik meg a külvilág ebbe a történetbe, mert nekem nem elég önmagammal harmóniában lenni, nekem a külvilággal is harmóniában kell lennem, és ez fokozza a kihívást és az élmény nagyságát is, de a művészet akkor jön be, amikor én teljesen közvetítővé válok, átengedem magamon a folyamatokat, és azt mondom, hogy most nem élődtem.
1: Uh-huh. Ezt mennyire nyitottak és vevők erre a tanítványai?
2: Nagyon, és a világ minden részén. Uh-huh. És a világ minden részén, és nagyon érdekes, tudja, amikor keleten tanítók iszlám térségben, nekik az íj és a ló egy nagyon fontos szakrális tárgy, és a szufikkal, a tanítókkal én nagyon gyorsan megértettem magam, mert ez egy spirituális út, és megtalálják a saját vallásukat előszedve, megértik a lovasi jászatot, és beleszövik. Tehát a szaudi térség, ők gyakorlatilag szerintem a leginkább konzerválták magát az iszlámot. Az, hogy ők tényleg imádkoznak rendszeresen, belefoglalják, az életük részévé tud válni, nagyon gyorsan át tud alakulni egy ilyen spirituális, szakrális tevékenység. Ez nagyon jól néz. Minden kultúra. Amerikában have some fun. Jól érzik magukat, és felülnek a lóra, és lőnek, és én azt látom, hogy mindegyik kultúra úgy megtalálja magát ebben a tevékenységben.
1: A have some fun-ban hol van az, hogy én csak egy eszköz vagyok, és nem is én lövök, hanem valaki más?
2: Nekik.
1: Ők csak így fejezik ki, de egyébként megvan?
2: Így van. Nekik például ez a kikapcsolódást jelenti. Most. Jelen pillanatában.
1: Ahol, megszűnik az idő és a tér.
2: Igen, mert ők egy nagyon, nagyon erős teljesítménykényszerben vannak, tehát az amerikai társadalom nagyon szabálykövető, az amerikai társadalom nagyon keményen dolgozik, szeretnék minden félreértést eloszlatni ebben a tekintetben, és nekik például ez egy abszolút kikapcsolódás, hogy valami teljesen más dologról van szó. Az, hogy jobb agyféltek és alapvetően. Tehát én a talaji jászatban tudok a bal agyféltekére támaszkodni, a rációra gondolkodni tudok, célozni tudok. A lovasi jászatban az emóció van, inkább a tánchoz hasonlít, mint a matematikához, és ez megint segít abban, hogy ezek az emberek kijöjjenek a mókuskerékről, eltöltenek egy hétvégét, gyakorolnak, edzenek, és szerintem el fog jutni az a pillanat, amikor ebből lesz egy áttörés, és jönnek majd azok az emberek, akik ezt komolyabban akarják csinálni. Eddig ott nincs. A Kínában jelent meg ez. Most Kínában látom azt, hogy az a kínai társadalom, ami egészen elképesztően munkacentrikus, hogy látom azt, hogy ők elkezdték belevinni a munkát. Baromi sokat gyakorolnak, ehhez vannak hozzászokva. Ezt látják mindenütt. Tehát nekik én náluk látom azt, hogy ők ebben a, mert nekik is egyfajta kikapcsolódás, de iszonyatos melót tesznek bele. De a világon a legjobbak még mi vagyunk, magyarok. Tehát ma még a világbajnokságon dobogón nem áll nem áll külföldi, de egyre többször mondom el, hogy nem elég magyarnak lenni, most már gyakorolnak is kell. Nekünk azért van egy óriási helyzeti előnyünk ebben a dologban.
1: Uh-huh. Beszéltünk identitásról többször is a beszélgetés során. Szerint létezik, vagy meg lehet találni igazi identitást egyfajta szakralitás nélkül? Vagy az mindenképpen kell hozzá?
2: Önismeret.
1: Önismeret.
2: Önismeret. Tehát én két
1: önismeret
2: dolgot...
1: létezik szakralitás nélkül? Vagy...
2: Ezek káposzta levelek, és az ember addig megy befelé, tehát meddig fut a nyúl az erdőbe, a közepéig, mert onnét már kifele jut. Tehát, hogyha nagyon be tudok menni önmagamba, akkor egy idő után már elkezdek kifele látni ebből a dologból, és ott lép be. Az önismeret az alapja mindennek, és erre nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetni. Két dologba hiszek, az önismeret fontosságában, meg a közösség fontosságában hiszek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert valódi önismeretre szerintem egy közösségben tudok, valakihez képest vagyok valamilyen. Tehát valakihez képest vagyok szorgalmas, valakihez képest vagyok gyors vagy lat. Tehát nagyon jó. Én a közösséget nagyon fontosnak tartom, és ez a fajta önismereti út egy közösségen belül meg szerintem nagyon jó föl tud pörögni. Nagyon sok hasznos dolgot. Úgy halad a micsoda, tudja, hogy kicsoda. Dolgom van saját magammal, megérteni saját magamat.
1: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélgettünk ilyen sok mindenről.
2: Egy élmény volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Folytatódik a Monitor délután, és ahogy az imént már jeleztem, Markovics Bélával beszélgetek, a MAPEI ügyvezetővel. Jó napot kívánok, szép napot, szervusz!
2: Jó napot, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Stagnáló piacon is növekedett a MAPEI, néhány percét a műsor elén már felolvastam ennek a friss közleménynek az első három sorát. 13,7%-kal haladtátok meg az előző év azonos időszakának az értékét, 8,8 milliárd forint belföldi árbevétel mellett, de a helyzet egyébként meg az építőiparban nem rózsás, ugye ez is benne van a közleményben.
2: Igen, hát mondhatjuk azt, hogy az építőiparban a helyzet az maradt a tavalyi év szintjén, nem beszéltünk növekedésről sem. Ugyan a statisztikai hivatal kimutatott 2,8%-os növekedés a tavalyi előtti évhez képest, tehát 25-re, viszont 25-ben is stagnált az építőipar, és 26-ban is itt az év elején stagnált. Ami sokat segített azért szerintem minden cégnek és nekünk is, ugye a lakásépítés nem mondom, hogy dübörög, viszont elégképpen elindult, és a különböző támogatási rendszerek, támogatási dolgok, azok nagyon sokat segítettek minden cégnek, itt nekünk is. Meg hát ugye valójában az, hogy egy cégnek az eredményei azok nem azon múlnak, csak hogy a külvilág mit csinál, hanem azon múlnak elsősorban, hogy a cég mit csinál. És nagyon sok új tevékenységet vezettünk be, illetve nagyon sok képzést tartottunk például a szakembereinknek és a értékesítőinknek. Azt hiszem, ezt hozta ezt az eredményt.
1: A képzésekről mindenképpen akartam kérdezni, majd csak még egy dolog, ugye az export értékesítés is komolyan nőtt, 36%-kal, az szemmel látható százalék.
2: Igen, ugye azt tudni, hogy az export nekünk az nem kifejezetten a mi munkánk eredménye, hanem minden körülöttünk lévő országban vannak MAPEI leányvállalatok, és ők adják el a terméket, és mi őket szolgáljuk ki. Ez annak köszönhető ez a növekedés egyébként, elsősorban, ugye itt beszélek Romániáról és Szerbiáról, hogy Románia eddig a bolgár gyárt szolgálta ki, viszont nem tudják őket kiszolgálni, és ezért hozzánk fordultak. A szerbek pedig úgy látom, és hogy beszélgettem a ügyvezetővel, Szerbiában nagyon jól megy az építőipar, nagyon jól elindult már 2024-ben, 2023-ban is, nagyon szépen haladnak előre, és fejlődnek, és ők ugye friss cég, 10

0: elvették, tehát ott még bőven van terület terjeszkedni. Az exportot azt hiszem ez nyomta meg nagyon erősen.
1: Még egy dolog, aminek lehet, hogy nincs relevancia, de ezért engem érdekel, hogy azt érdemes-e szétszedni, hogy mely területen tudott igazán növekedni a MAPEI forgalma, tehát mely szegmensben, mert akkor abban arra tudnék következtetni, hogy akkor igazából mi megy Magyarországon. Hogy
0: érdemes, szedjük szét, jó, tett fel a kérdést, érdemes.
1: Jó, akkor fölteszem.
0: Valójában, ami nagyon érdekes, hogy mi úgy gondoltuk, hogy már 2016 óta, 15 óta, hogy a hidegburgat területét, tehát a kerámia burgatot területén nehéz a növekedés, és azt kell mondjam, hogy nem, ugyanis a növekedésünk egy nagy része az a hidegburgatokhoz, mondhatom, hogy a lakásfelújításhoz kapcsolódó fürdőszobák, teraszok, nappalik, és az ehhez kapcsolódó segédanyagoknál történt, illetve van még egy szegmensünk, ami nagyon szépen növekedett, ez pedig nem más, mint a betonjavítás területe, betonjavítás, az injektálás, falszállítás területe. Uh-huh. Ezek növekedtek, ezek a rések csak, és a rész területe. Hogy miért növekedett a hidegburgat, az egy nagyon egyszerű, viszonylag egyszerű oka van. Ugyanis 2016-ban létrehoztuk a szakember közösséget, a Magyar Építőipari Szakemberek közösségét, és ugye ennek keretén belül szolgáltatásokat nyújtunk a szakembereknek, építőipari szakembereknek, leginkább burkolók és kömövesek a tagjai. És ezek a szolgáltatások is okozzák azt, hogy egyre több szakember dönt úgy, hogy a mi termékeinket részesíti előnyben, és ennek eredményeképpen ez a terület szépen növekszik, lassan most mondhatom, az 10 éve. Úgyhogy a fő ok ez, és akkor van még egy része a területnek, ami növekedett, ugye ez, amit említettem, a betonjavítás és a víz, a fal szárítás területe. Ott is azért, mert nagyon ráfeküdtünk erre a szegmensre, ugyanis azt látjuk, hogy az országban az épületek, a régi épületek, családi házak egy komoly része, több mint 60%-a falvizesedéssel küzdik, ami hosszú távon sajnos nagyon sok egészségi károsodást okozhat gyerekeknél, a bentlakóknál, és ezért is indítottuk el ennek a résznek a kommunikációt, egy viszonylag egyszerű módszerrel tudjuk megszüntetni a nedvesedést és a falat kiszállítani, és pont ez a terület ezért tudott növekedni. Kb. Ez a három terület, aminek a növekedés nagy részét, amik elvitték, de mondhatom azt, hogy szinte minden területen lépszint előre egy picit.
1: Azt is láttam a közleményben, hogy a várakozások szerint, a MAPEI várakozása szerint a 26-os évben az építőipar stagnál, érdemi növekedés legfeljebb korlátozott mértékben várható, tartósabb stabilizálódás és mérsékelt bővülés legkorábban 27-től indulhat meg. Tegyük föl, hogy megindul. Ha megindul, akkor újra több szakemberre lesz szükség, és a szakemberképzés, azt tudom, hogy a MAPEI-nek és személy szerint neked is nagyon fontos, és ebben a beszélgetésben már kétszer szóba hoztad. Ha fellendülés van, akkor nagyobb a kereslet, több szakira van szükség, és a szakemberek száma meg véges, akkor megint higulhat a piac, ugyanúgy, mint a Covid-nál.
0: Igen, ez a veszély, ez fennáll. Ugye annyit korrigálni egy kicsit, hogy ezt a közleményt, ezt még a választások előtt adtuk ki, és most azt látjuk, hogy ugye az építőipart az állami részről nem valószínű nagyon fellendülés várható, vagy akármilyen növekedés várható, hiszen azok a tervek, amiket 2022 után, és azok az építkezések, amiket projektek nem valósítottak meg, azok még csak mindig tervezési fázisban lehetnek, tehát mire azok elindulnak, az tényleg 2027 lesz. Amit látok viszont az az, hogy a lakosság és a cégek viszont egész komoly bizalommal vannak a jövőt illetően, és ők elkezdték a beruházásokat, felújításokat. Ez azért akkora fellendülést nem tud okozni az építőiparban, lehet, hogy minimális növekedést fog. És így van, hogyha viszont munkák akár 27-től, 26 közepétől, 27-től elindulnak, kereslete vekszik, akkor a kínálat is vele megy, igen, több szakember lesz, és a szakember képzés, úgy látjuk, hogy a felnőtt képzés az egészen tűrhető színvonalon zajlik, a diákok képzése ott már van mind változtatni. És amire nagyon oda kell figyelni a képzések során, és képzeld el, hogy nagyon sok szakember, működő szakember megy be oktatási intézményekbe, és képzéseket tartanak az oktatók segítségével természetesen, ugyanis a legmodernebb eszközöket, a legmodernebb technológiákat sajnos ezekben az iskolában még nem képzik. Pedig pont arra lenne szükség, mert azt tapasztaljuk évek óta, hogy a burkolat mérete növekszik, most már ez az 1 méterrel 3 méteres burkolat szinte mindennapos, és ehhez teljesen más szertámozottságra és teljesen más technikai tudás, technológiai tudásra van szükség. Mert ezeket visszük be mi is az iskolákba. Hát itt körülbelül 100 iskolára többen álló kapcsolatban támogatjuk az iskolákat termékekkel, hogy a megfelelő termékekkel tudjanak a diákok dolgozni, és természetesen tudással is tartunk mi is képzéseket a sulikban. És ez, én nagyon bízom benne, hogy a felfelezés az építőipar növekedésével együtt a szakemberek száma is növekedni fog, és nem azoké, akik nem építési álmokat, hanem azoké fog növekedni, akik építési álmokat valósítanak, tehát a jó szakemberek száma.
1: Egy utolsó dolog még részemről, a Covid környékén ugye mindenki vakolókan alatt, meg ecsetet, meg nem tudom mit fogott, meg különböző kalapácsot, már hogy mi, akik egyébként nem vagyunk szakemberek.
0: Igen.
1: Hogy ebből a lendületből megmaradt valami, és vannak olyan pályaelhagyók, akik az építőiparban számosan, mert nyilván néhányan vannak, de szemmel látható az erősödés, hogy emberek pályát változtatnak, karriert építenek az építőiparban, akár felnőtt fejjel 40-50-60 évesen?
0: Igen, van ilyen jelenség, és ez egy nagyon jó kérdés, mert igen, a Covid után ugye nagyon sokan elkezdtek, hogy mondjam, annak eredményeképp, hogy hát sokkal többet lehet keresni, meg most már viszonylag a fizikai, tehát az építőipari munkák sem olyan kemény fizikai munkák, mint voltak régen. Igen, én személyesen ismerek jó néhány olyan embert, például autószerelő, könyvelő, pár minót még talán egy értékesítő, akik úgy döntöttek, hogy ők a burkolásra adják a fejüket, elmentek egy szakképző iskolába, és kitanulták a mesterséget, és azt kell mondjam, hogy az ilyen emberek, akik ezt így tanulják a mesterséget, sokszor sokkal többet és jobban tudnak alkotni, mert ugye ők meg akarják tanulni ezt a dolgot, hiszen ebből akarnak élni. Én javasolni tudom mindenkinek, akinek egy kicsit is van, hogy mondjam, egy kis
1: készsége, meg kíváncsisága, meg ambíciója.
0: Készsége, mert így van, tehát hogy valamit alkosson, valami szépet a jövőnek, és hogy valami tartósat, akkor az építőipari szakmák azok nagyon jók erre, és sőt a legjobbak erre, hogy ilyen célt valaki elérjen. Nem beszélve arról, hogyha megnézzük, hogy ezek az építőipari szakemberek hány ember életét teszik jobbá, szebbé, akkor azt hiszem nincs szebb dolog, mint egy építőipari szakmát művelni. Akinek esetleg van ilyen ambíció és ilyen hozzáállás, hogy ő szeretné ezt megtanulni, meg lehet tanulni, és pont ezért is támogatjuk az iskolákat, hogy ezek az emberek, akik tanulni akarnak szakmákat, építőipari szakmákat, tényleg a legjobbat megkapják, és kikerülve az iskolából a legjobbat tudják továbbadni az embereknek.
1: Nagyon szépen köszönöm Markovics Bélának, a MAPEI Kft. Ügyvezetőjének. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Ismételte meg kampányigéretét Kapitány István, leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook videójában. Közölte azt is, felülvizsgálják a Magyarországon működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét. Azt ígérte, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, az indokolatlan túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban, az ország legszegényebb 178 településén a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép jó napot kívánok, ez itt a Cégkassa Podcast a Garantika támogatásával. Ahogy eddig is, most is megpróbálunk a kis és középvállalkozásokhoz szólni, kézzelfogható információkat, tanácsokat adni nekik. Az egyik ilyen terület, amiről mindig érdeklődnek a vállalkozások, hogy hogyan lehet hitelhez jutni a KKV-knak, hogyan lehet egyáltalán fejlődniük, hogyan lehet a forrásokat bevonniuk. Erre mindig adekvát válasz, hogyha megkérdez az ember egy bankárt. Ezért ülök annak, hogy Szabó Levente úr, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős vezérigazgató helyettese lett a vendégünk mára, hiszen akkor az egyik legfontosabb piaci szereplőtől tudjuk megkérdezni, hogy is áll a hitelezés, és mit lehet tenniük a vállalkozásoknak azért, hogy hitelképesebbek legyenek. Mi lehet az oka annak, hogy a vállalkozások még mindig ennyire megfontoltak a hitelfelvétellel kapcsolatban? Mi lehet az oka annak, hogy akár nemzetközi összehasonlításban is nagyon gyenge a hitelpenetrációnk?
3: Több kérdés is elhangzott, és akkor próbálok egy picit komplexebb választ adni a kérdésre. Valóban a lakossági hitelezésnek a dinamizmusa abszolút pozitív. Körülbelül másfél évvel ezelőtt elindult a lakáshitelek, jelzáloghiteleknek, mind a lakáscélú, mind pedig a szabad felhasználású jelzáloghiteleknek a volumen növekedése. De egyébként ez igaz a fogyasztási hitelekre is, személyi hitelekre is, tehát egyértelmű. Egy pozitív fordulat történt másfél év ezelőtt, és most már tendenciáról beszélhetünk, hiszen azért ez elég hosszú időszak ahhoz, hogy ez már egyértelmű pozitív fordulat és folyamat is. Egyébként ez önmagában annyiban pozitív, és a vállalati oldalra is értelemszerűen kihat, hiszen a gazdaságnak aktív szereplője a lakosság is, illetve a vállalat is, és a két szegmensnek a működése az kihat egymásra oda-vissza. Tehát magyarul ez a generált lakossági kereslet, legyen ez lakások irányába, vagy egyéb tartós fogyasztási, vagy csak sima fogyasztási eszközöknek az irányába, ez azért a vállalatokat is arra ösztökélni, hogy termeljenek, sőt bővítsék a termelésüket, és adott esetben ezt beruházásokkal segítsék. A vállalati oldalon ez a fordulat még nem jött el egyelőre, ugye azt lehetett látni a tavalyi évben, hogy bár volt egy enyhe növekedés a vállalati hitelpiacon, de hogyha ezt a devizahatástól megtisztítjuk, akkor ez csak egy minimális növekedés volt. Itt annyit hagyáruljak el, nem mondom, hogy ez a reklám helye, de mi tavaly 7%-ot növelkedtünk a vállalati hitelpiacon. A piaci átlagot meghaladó módon törekedtünk erre, és az idejében is törekszünk erre, hiszen az egész üzleti stratégiájának egyik nagyon fontos alappillére, hogy a vállalati szektort, és egyébként ezen belül a kis középvállalkozói szektort dinamikusan kiszolgáljuk, illetve támogassuk. De visszatérve az eredeti kérdésre, ugye egy vállalati beruházási döntés, az egy komplex döntés. Nyilvánvalóan befolyásolja az is, milyen források állnak a rendelkezésre, milyen kamatszinteken állnak ezek a források rendelkezésre, milyen típusú forrásmix, ami bevonható ilyen beruházás fejlesztéshez, de a gazdasági környezet is befolyásolja, és itt nem csak a magyarországi gazdasági környezet, hiszen Magyarország az európai gazdaságnak egy abszolút eleme. Itt az európai gazdaság, sőt, akár a világgazdaságnak a folyamatai is befolyásolják a magyar döntéshozókat, mármint a magyar vállalatoknak a tulajdonosai, döntéshozóit, hogy elindítják azt az adott beruházást, vagy egyelőre még nem indítják el
2: mennyire,
3: azt az adott beruházást.
2: Mennyire érzik egyébként azt, hogy akik mondjuk az elmúlt év végén elkezdtek gondolkodni abban, hogy azért megcsönk egy beruházást. Az egyrészt idén azért évelején így meglepő volt, hogy hirtelen visszatért az infláció, ami nem túl jó általában egy beruházási döntésnél. Itt van a másik, ami talán lenni is komolyabb, amiről én is említést tett, hogy azért a nemzetközi piacok, a nemzetközi világ az még mindig nem tudja, hogy mi történik az amerikai vámokkal, ennek következtében mi lesz az európai iparral, tehát ez mennyire látszódott az önök partnerinél?
3: Én attól függ természetesen, hogy melyik szektorban dolgozik az adott vállalkozás, illetve hogy milyen típusú maga a beruházás. Itt azért két dolgot megkülönböztetnék, de aztán utána nem kerülöm el a választ, hogy egy kapacitásbővítő beruházásról beszélünk, vagy egy hatékonyság növelő beruházásról. Azért azt látjuk, hogy ahol a hatékonyságot az adott működésnek a bővítése mellett az energiahatékonyságot, működési hatékonyságot tudja növelni az adott beruházás, egy költségmegtakarításnak a segítsége vagy eredményével, azokat azért meglépik a vállalkozások, illetve nyilván a beruházásnak a volumene sem mindegy, kisebb, közepes beruházásokat hamarabb indítanak el, mint nagy átfogó beruházásokat. De egy beruházási döntés, ez egy hosszú távú döntés, annak meg kell térülnie. És azért egy beruházás viszonylag ritka esetben térül meg 5 éven belül, vagy néhány év alatt. Vannak ilyenek egyébként, például különböző energiahatékonyságot célzó beruházások, de alapvetően azért az inkább 5 és 10 év közötti megtérüléssel bírnak ezek a beruházások, és az adott vállalkozásnak, ha nem is tudja az egész időhorizonton látni úgymond a pályát, a gazdaságnak a pályáját, minél inkább ellát, annál inkább belefog, és bízik a jövőben, annál inkább belefog a beruházásba. Azok a nemzetközi turbulenciák, amiket látunk, beleszámítanak a különböző háborúk is sajnos, mellettünk folyó ukrán háború is, orosz-ukrán háború is ebbe beleszámít. Ez mind-mind a kiszámíthatatlanságot erősítik, hiszen nem lehet tudni, hogy melyik fél, melyik nagyhatalom ki hogyan reagál, és ennek milyen gazdasági, politikai és gazdasági konzekvenciái, vonzatai vannak. Például a különböző vámok, amelyek ugye belengetésre kerültek, szintén olyan folyamatokat indítanak el a gazdaságban, hogy nem erősíti a kiszámíthatóságot, hiszen nem mindegy, hogy piacon valaki bent tud maradni, vagy nem, be tud lépni, vagy nem, tervezhet-e vele, vagy nem. Ezért mindenki akkor egy kicsit kivár, és megvárja, amíg ezek a döntések megszületnek, ezek a folyamatok lezajlanak, politikai szintéren és nyugópontra kerülnek. De azért itt is lehet látni szerintem enyhe pozitív jeleket. Az egyik ilyen, hogy minden egész Európában, és talán Németországot azért itt kiemelném, a német relációban, hiszen ez nekünk az egyik legerősebb gazdasági partnerünk Németország, történelm okán is, és a különböző gazdasági összefonódások okán, gazdaságélénkítő döntéseket hoztak az elmúlt 6 hónapban, méghozzá komoly volumenekkel, például Németországban az 500 milliárd euró, azért az mondjuk így, hogy szabad szemmel látható összeg, még német gazdaságban is, ami azért reményeink szerint és prognózisunk szerint azt fogja okozni, hogy el fog indulni a német gazdaság egy növekedési pályán, és az a növekedés az minket is fog húzni magával. Nyilvánvalóan lesz ebben legalább egy ilyen 6 hónapos úgymond csúszás, hiszen döntések már megszülettek, mire azok a programok elindulnak, mire ez a pénz bekerül a német gazdaságra, és mire azokból akár felénk is megrendelések fognak születni a különböző ágazatokban, mint mondjuk beszállítók felé, vagy bármilyen áru igény megtestesüléseként, az mindenképpen idő, de szerintem ezek meg fognak jönni. Mi azt reméljük, hogy az idei év negyedik negyedévében, jövő évnek az első negyedévében már az első pozitív jeleket e tekintetben lehet látni. És ugye visszatérve az alapkérdéshez, a beruházási hitelek kérdéséhez, ugye először a beruházási döntést hozza meg az adott vállalkozás, és utána ennek a döntésnek az egyik elemeként nézi meg ennek a forrás szerkezetét, hogy belső források vagy külső források, és a külső forrásoknak a mixe, hogy hitel, vagy támogatott hitel, vagy visszanémtérítendő támogatása van ilyen lehetőség, vagy esetleg tőkebevonás, kockázati tőkebevonás, hát az elég gazdag az igénybe vehető forrás mix, és ennek az eredőjeként születik meg a végleges döntés. Mi azért azt látjuk, hogy sok vállalati partnerünk, ugye 20%-os piaci részünk okánál fogva elég komoly rálátásunk van és különböző szektorokra is. A beruházási döntéseket sok esetben már előkészítették, vagy akár meg is hozták, és valóban várnak a kedvező lehetőségre, várnak esetleg egy olyan kedvező programra, amit ki tudnak használni, és úgy eszközlik a beruházást, vagy várnak ezekre az előbb említett folyamatokra, amikor már érződik egy kicsit a gazdaságnak, a vállalati oldalának is a fellendülése. Én azért vagyok optimista, eleve egy optimista ember vagyok egyébként, de azért vagyok optimista, mert az élet nem áll meg. A világ az nem áll le, és az élet nem áll meg. Egy vállalkozásnak a tulajdonosa, a menedzsmentje tulajdonosa tisztában van azzal, hogy egy vállalkozás az dinamikus. Hogyha az eszközparkot én nem újítom föl, vagy én nem bővülök, az nem a jövőbe vezető út. Tehát ezeket a döntéseket meg kell lépni, nyilván időben valamennyire lehet tolni, de ezek meg fognak történni. Ugyanez, ami a lakosságnál történt másfél ezelőtt, ott is elharasztott vásárlásokról, lakás, autó, egyéb tartós eszközvásárlásokról beszéltünk, és ott a lakosság már megindult ezen az úton, ezt követni fogják a vállalatok
2: Én igazából a kérdés igazából az ott valószínűleg ez történik, csak azt nem tudjuk, hogy mindig van valami újabb hullám, ami egy kicsit még mindig távolabbra tolja ezt az elindulást. És ugye itt egy kicsit kezdjünk el a KKV fókuszra menni. A KKV-k esetében, ugye amit említette, hogy ugye a deviza volt, aki a vált hitelt ugye nyomta, de az ugye nem a KKV-nek elérhető, mert minimális az a KKV, akinek export kitettsége van, nem túlságosan erősek a magyar KKV-k nemzetközi összehasonlításba, abban, hogy mennyire tudnak exportálni. És a hazai KKV-knek a hazai finanszírozásnál ugye az egyik legnagyobb tétel az a kamat volt. Korábban néhány hónapon keresztül azt hallgathattuk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kamatszinten lehet hitelt kapni, milyen a piaci kamatszint, mert igazából a vállalkozások nem akarnak beruházni. Most az elmúlt időszakban a Demián Sándor programnak köszönhetően ugye a Széchenyi kártya kamata az 5%-ra, a beruházási 3%-ra ment. A bankok és a kaosznak a hozzájárulásával 50 bázisponttal csökkent a forgóeszköz is, és a legfrissebb statisztikák szerint 50 milliárd forint fölött van a beruházási hiteleknek az havi átlagos folyosítása a Széchenyi kártyában, miközben 24 milliárd forint volt tavaly júliusban ez a összeg. Tehát azt gondolom, hogy most meg lehetett cáfolni, hogy nem azért nincsenek beruházási hitelek, mert nem akarnának beruházni a vállalatok, hanem valószínűleg itt bizony árazási kérdés.
3: Szerintem is. Tehát egy ilyen döntés, az nem egy tényezős, hanem több tényezős. Nyilvánvalóan az adott vállalkozás nézi, hogy milyen forrásszerkezettel tud beruházni, hiszen a beruházás megtérülését alapvetően befolyásolja, hogy mennyiért szedem hozzá a forrás, mennyiért kapok hozzá hitelt, vagy bármilyen egyéb forrás. De azért az egésznek az origója az az, hogy ő akar beruházni, elindul-e azzal a beruházással, annak a piaci üzleti kockázatát vállalja-e, és időszerűnek tartja-e vagy sem. Igen, nagyon sok vállalatnál, hogyha ha gondolkozik egy ilyen beruházáson, és lát hozzá olcsó, vagy viszonylag értelmes áruforrás, átbillenti pozitív irányba a döntést, és meglépi ezt az adott beruházást. Tehát a támogatott források mindenképpen segítenek, én is úgy gondolom. A Széchenyi kártyának ez a 3%-os forrása vagy kamata, ráadásul egy fix kamata, azt szerintem egy kifejezetten jó áru hitel. Itt a Széchenyi kártyánál, ami szerintem egy nagyon jó termék, és már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta visszaigazolta a KKV-szektor, hogy erre van igény, és ez jól prosperál. Nyilván egy szűk keresztmetszete van, a de minimis. Tehát a kamattámogatásnak ugye bele kell férni a de minimis szabályaiba, ami ezt körülbelül azt teszi lehetővé most, hogy egy olyan 400 millió forintot tud fölvenni egy vállalkozás Széchenyi kártya hitellel, ugye a kamat gapnek, a kamat különbségnek a támogatás tartalma miatt, ami ezért egy jó összeg, de azért mindent nem old meg.
2: Hát ugye erre van az, hogy próbálnak lépni, hogy ezt a de minimis keretet emeljék.
3: Abszolút, és én ezt nagyon támogatom, ugye amikor még a Covid idején Európában, sőt az egész világon egy krízis helyzet alakult ki, akkor ezt megemelték szabályozók az Európai Unióban ezt a de minimis keretet, illetve Európában ezt a de minimis keretet, ami azt tette lehetővé, hogy ez a 400 milliós összeg körülbelül 1,4 milliárdig akár fel tudott menni. Na, az szerintem egy nagyon nagy lépés volt, ez egy nagy segítség volt, nagyon sokan igényelték is a magasabb összeget. Szerintem ez most is így lenne, hogyha ezt a szabályozók elfogadnák, hogy lehet, hogy nem olyan típusú krízis van, és nem olyan mértékű, de mégiscsak egész Európában a hitelezést segíteni, hogy ezt a de minimis keretet ismét megemelnék. De egyébként azt gondolom, hogy a KKV finanszírozásnál, ami megint csak előre lépés, mindig hitelben gondolkozunk. Egy KKV-nál nem feltétlenül csak a hitel az a megoldás, a forrás bevonásnak a legoptimálisabb megoldása, hanem érdemes átgondolni, milyen forrás mix áll rendelkezésre, és abban a legjobbakat összeállítani. Ebben benne lehet a Széchenyi kártya értelemszerűen, de egyébként ugye a Demján Sándor programnak vannak tőke programjai is, egy KKV-nél, főleg a kisebb vállalatoknál, tehát nem a középvállalatoknál, hanem a kisvállalatoknál, vagy mikrokisvállalatoknál, ott kockázati tőkebevonás is azt gondolom attól függ, hogy milyen fázisban van az ott vállalkozás, de lehetséges, illetve különböző tőkebevonás, ami megint csak megerősíti tőke oldalról, és egyébként hitelképesebbé teszi, és olcsóbban tud forrást bevonzani. És még egy gondolat, ha megengedi, az export oldalra. Valóban nyilván devizahitelt csak az vegyen föl, akinek vannak deviza bevételei, tehát árfolyam kockázatba egy kamat, olcsóbb kamat miatt nem szabad belemenni, mert egy vállalat az a saját tevékenységgel foglalkozon, és ne spekuláljon. Szerintem ez így rendben van, és ez így helyes. Viszont az, hogy exportpiacra ki tudjon menni egy vállalkozás, azért azon lehet segíteni. Például mi ezért kötöttünk egy megállapodást a HEPA-val, hogy szintén aki ki tud lépni és ki akar lépni, azt tudjuk segíteni, és akkor már rögtön tud bővülni, és akkor exporton keresztül tud lennie deviza árbevétele, ami nyilván finanszírozás is olcsóbbá teszi, illetve a tőkebevonás kapcsán ez már inkább a középvállalat alsó szegmense és felső szegmense, aki érdekelt ebben, ott pedig a BÉT-tel kötöttünk egy együttműködési megállapodást, ami egy BÉT MBH Mentor Hub-nak hívjuk, ami tulajdonképpen azt szolgálja, hogy ezek a vállalatoknak egy platformot teremtettünk, hogy a tőzsdén keresztül, a BÉT-en keresztül tudjanak forrást, azaz tőkét bevonni, vagy akár kötvény formájában tudjanak forrást bevonni. Tehát ez, amit mondok, hogy itt a forrásmixet is bővíteni kell, a lehetőségeknek az eszköztárát is bővíteni kell, szerintem ez megtörtént, és ez folyamatosan történik, és ez mind-mind segíti a forráshoz jutást. Tehát a kamatszint fontos, de nem csak a kamatszint fontos.
2: Beszéljünk majd egy kicsit még a beruházásokat, de egy kicsit menjünk már vissza ez a kamatokhoz, mert bennem azért mindig itt van egy kicsit a kis ördög. A lakossági hitelezésben, bár tudom, hogy Almát Körtével hasonlítunk össze körülbelül, a lakossági hitelezésben jelen pillanatban a piaci lakáshitel kamatokon hát minimális marzsa van a bankrendszernek, ezt azért látjuk, hogy olyan szintek vannak. És ehhez képest a bankrendszer vadul hitelez piaci alapon is, támogatott hitelek is mennek, aztán majd meglátjuk, mi lesz ősztől ezzel az új hitellel. Eközben a vállalati hitelezésben, miközben arról hallunk, hogy a bankok azok stratégiai partnernek tekintik a vállalatokat, és értem szerint leginkább a KKV-król beszélgetünk, itt továbbra is 8-9%-os kamatokon mennek a piaci kamatozású hitelek, és nem láttam még olyan pénzintézetet, aki ilyen komolyabb akciózásba fogott volna, mint amilyen egyébként látható öldökő verseny egyébként a lakáshitelpiacon. Ennyire különbözőek a termékek, vagy ennyire másképp működik a dolog, mert hogy én azt gondolom, hogy aki itt először ebbe a dologba lép, az lehet, hogy itt piacot robbanthat.
3: Igen, tehát a kettőnek a működési mechanizmusa azt gondolom, hogy nehezen összehasonlítható. Eleve a vállalati hiteleknek a referencia kamata alapvetően a bubor, és ahhoz jön a kamatmarzs. Nyilvánvalóan buborban is, és alkalmazók is lehet fix kamatot adni, tehát le is tudjuk fixálni, akár 5 évre, sőt, 7 évre, sőt, akár még 10 évre is. Ez a viszonylag,
2: volt néhány ilyen dobozos termék, a mikrovállalatoknak.
3: Igen, de az viszonylag ritkább. A lakossági lakáshitelezésnél ott alapvetően a bankok, amikor az árazási döntéseket meghozzák, inkább az állampapír az adott futamidővel hasonló állampapír hozamokat nézik. Tehát, hogyha 5 éves fixingről beszélünk, tehát, hogy 5 éves időperiódusra van lefixálva, akkor az 5 éves, a 10 évesre a 10 éves. Tehát azért annak ott már van egy kamatgap, ez az egyik. A másik, hogy a lakosságnál azt látni kell, hogy a jelzálog hitel tulajdonképpen az az ajtónyitó, ez a door opener hitel amikor egy új lakosság ügyfelet megszerzek, vagy meg szeretnék tartani egy régit, hiszen aki úgy dönt, hogy egy adott bankkal, banktól veszi fel a jelzelk hitelét, azért az
2: két évtizedre,
3: akár 25 évre, de 10 évre mindenképpen elkötelezi magát, és az nem csak azt jelenti, hogy akkor ott veszi fel a jelzelk hitelét, hanem ott veszi fel a bankkártyáját, az jövedelme is oda fog érkezni, és az egyéb terméket is onnan fogja igénybe venni. Tehát ez egy picit más dinamizmusú, mint a vállalati oldal, ezért a kamatszinteket is nehéz összeösödni. És még egy gondolat, hogy a kockázata. Azért egy vállalati hitelezésnek a kockázatát egy lakossági jelzálog hitel kockázatával összehasonlítani nem teljesen lehet. A lakossági jelzálog hitelezés ez egy nagyon jól, nagyon erősen leszabályozott, mint hogy milyen mértéket lehet az adott ingatlanhoz, hogyan fogadható az adott ingatlan fedezetként, az adott hitel megterülésének a jövedelmét hogyan fogadhatom el, milyen arányban fogadhatom el, ez mind-mind le van szabályozva. Egy vállalatinál nem lehet így leszabályozni, sokkal színesebb, úgymond a vállalati piac, és annak a kockázatát is be kell áraznia a hitelbe.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó ráadást kívánunk mindenkinek, ez a Logifresh legfrissebb adása, és Katkics Attila van itt természetesen, az SBS Konsz alapítója, és Kovács Ákos a vendégünk, a Supernova Management tagja, a Török-Magyar Kereskedelmi Kamara elnökségi tagja, fókuszban Törökország. De jól emlékszem, volt egyszer már valami hasonló témánk a Logifreshben, Törökország, attól volt már, és akkor valaki azt mondta, hogy, vagy azt mondtátok, hogy ők Európa fuvarosai.
3: Igen, az egyik fuvarosa mindenképp. Igen, foglalkoztunk már ugye a Távol-Kelettel, Kínával foglalkoztunk már külön, de nagyon piacokkal nem, viszont talán Törökországot érdemes megnézni, hiszen bár ugye földrajzilag közel van, mégis rettenetesen távol érezzük sokszor magunktól, pedig egy olyan piac, ahol bőven van gyártás, van egy kereskedelmi híd, illetve egy logisztika is, talán kelet és nyugat között. Na ebben faggatjuk most Tákost, és akkor stílusosan merhaba, azaz törökül szia, és köszöntünk itt a
2: bazárban.
3: A bazárban, igen. Csapjunk is bele, mennyire erős való a gazdasági kapcsolat a két ország között, tehát Magyarország és Törökország között.
4: Jó reggelt, merhaba, köszönöm a meghívást. Alapvetően azt lehet mondani, hogy erős, most nyilván viszonyítás kérdése, Magyarország-Németország a legnagyobb kereskedelmi partnere, de mindenképpen egy erős gazdasági kapcsolatról beszélünk. Folyamatos a különböző célkitűzés a két ország között, 6 milliárd dollár most egy ideje, ami kitűzésre került. Közeledünk folyamatosan, és most már arról beszélnek, hogy ezt tovább kellene növelni. Tehát a szándék az egyértelmű megvan. Van egy jó politikai kapcsolat is a két ország között, ami remélhetőleg fog a továbbiakban is maradni, mert ez egy jó alap arra, hogy az együttműködés a két kereskedelem között tovább erősödjön. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy kiváló alap, és hát egy hatalmas országról van szó, gyártás, kibocsátás, logisztikában is, ugye. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt ki lehet jelenteni, hogy erős a kapcsolat mindenképpen.
3: Mely szektorokban a legerősebb ez a kapcsolat, illetve hol van talán növekedési potenciál? Kicsit a magyar cégekre is fókuszálva.
4: Teljes képet azt azért nem látom át, mert az energiahordozók, nyersanyag, ilyesmi, ebben az ember nincs annyira képben, ugye itt a logisztikai szegmensben működve. Tehát amire nekünk rálátásunk van, azt talán mondhatom, hogy viszonylag jó rálátás. Inkább onnan kezdeném talán, hogy Törökország korábban mindig textil nagyhatalomnak számított, tehát így ez a ruházat volt az elsődleges kibocsátás.
2: Kinek nincs török pólója, ami valami komoly logó van, igen.
4: Így van, ez nem is a múlté talán, ez így van, de hát most már azért nagyvállalatok is jellemzően ott vannak komoly gyártással. De az autóipar átvette, tehát alapvetően egyértelműen az autóipar most már a húzó ágazat szerintem egy olyan nagyságrendek 10 éve. Hogyha a szállítandó áruvolumeneket nézzük, akkor is mindenképpen, illetve a gépiparban erősek, de tényleg majdnem lehetne sorolni, mert én azt gondolom, hogy szinte mindent gyártanak. Most már nem a majd itt a bazár elhangzott az elején, azért most már nem csak a bóvli kategóriában.
2: Mindenféle minőségben tudnak.
4: Igen, abszolút, és de elektronika is van, szóval tényleg sorolhatná az ember a különböző iparágakat, talán csak a mondjuk egy papíripar, vagy ami nincsen olyan nyersanyaguk, az kevésbé, de most ha én is végigfuttatom, hogy milyen megkeresések, tenderek vannak, vagy amiket mi szállítunk, akkor annyira széles a spektrum, hogy mondhatni, hogy szinte mindent.
3: Ha megnézem a magyar vállalatokat, akkor miért hagynak ki talán sokszor lehetőséget Törökországgal kapcsolatban? Hiszen ugye, ahogy a felvezetőben mondtam, földrajzilag nincs túl távol ez az ország, mégis sokan tartanak, sokan félnek tőle, de ez miből adódik? Tehát ez vallás, kultúra, nyelvtudás hiánya, mi a gond?
4: Jó kérdés, de azt gondolom, hogy nem csak a magyar cégek, de persze nyilván most bennünket az érdekel, de én nekem az összkép, amit látok, hogy úgy Európában összességében ugye törököktől van egyfajta tartás, hogy te is fogalmaztál. Más üzleti kultúra nem annyira szabályozott, ugye nem annyira struktúrált, mint mondjuk azért a többnyire az európai gazdaságok, vagy az európai cégeknek a működési rendje. Ez ebben azért Magyarország is azt gondolom, hogy abszolút már felszállított.

0: találkozott a nyugati cégeknek a működési struktúrájához. A vallást azt semmiképpen nem mondanám, én ezt nem érzem soha úgy, hogy valaki mondjuk amiatt tartana. Egyszerűen nem biztosak abban, hogy ténylegesen az lesz, amit megállapodnak, tehát ilyesmi jellegű.
1: Pontosság, megbízható, ez inkább kulturális különbség, ugye? Igen. Tehát lehet azt talán mondani, nem? De hát ugyanez sokkal távolabb célországos, hogy indiaiakkal tudom tárgyalni, baromi, egész más, és az egy külön meccs, és azt tanulni kell, és nyilván a kamarában is ezzel foglalkoztok, hogyha van egy magyar üzletember, vagy magyar partner, akkor annak mit kell tudomásul venni?
0: Pontosan, és egyébként, ha már a kamarát említetted, még azért kiemelném, tényleg nem a reklám helye, de a nagykövetség is, meg a főkonzulátus is, a Ankarában van nagykövetség, Isztambulban a főkonzulátus, elmúlt években olyan jó munkát végeznek, tehát ők tényleg az a típusú, én nagyon más országban is tapasztaltam velük, de akik tényleg segítik, próbálják mediálni itt, hogy értsék egymás nyelvezetét, akkor mire figyeljenek oda. Tehát vannak ilyen jellegű segítségek, meg a HEPA ugyanígy, csak mert nem feltétlenül mindenki ugye használja ezt. De egyébként most nem nagyon van idő persze sztorizgatni, de nekem is az első élményem az pont egy olyan típusú volt, amit én egy átverésnek értékeltem annak idején, meg azt is mondtam, hogy soha többet nem akarok törökökkel semmit csinálni, és utána meg mégis itt vagyok, és ez 20 évvel ezelőtt volt, tehát meg kell ismerni, meg kell tudni azt tanulni, hogy ők nem szeretnek nemet mondani üzleti lehetőségre, nálam is körülbelül ilyesmi volt tehát azt hittem, hogy most itt akkor minden le van zsírozva, mert mondták, hogy oké, meg egymás kezébe csaptunk, aztán mégse úgy alakult az indulás, de aztán később helyre raktuk. Akkor látja az ember, hogy tudja, hogy hogyan kell ezt kezelni. Nyomni kell őket, de nagyon udvariasan, mert nagyon könnyen megsértődnek adott esetben, szóval ezeket ki kell tapasztalni, az kétségtelen, de megvan ez a tartás, tehát azt én is csak megerősíteni tudom, hogy ez a fajta bizalom, az még nem az a szintű, aminek kell lennie, és sokszor még az is talán a gyakorlatban is tud ijesztő lenni adott esetben, hogy roppant gyorsan döntenek. Tehát még a nagyvállalatok is, most szándékosan nem is a kicsiket mondom, mert a szervezeti struktúrák, a döntési mechanizmusok azok olyan gyorsak, hogy az üzletre tudjanak reagálni, és sokszor még ez is talán tud rémisztő lenni.
1: És hát a hölgyek azért nincsenek jó helyzetben, ha tárgyaló partnerként kell fellépni, a törökökkel. Szóval ugye olyan élményünk is volt itt, hogy tehát ott azért abszolút a beosztott férfinak beszélt végig a török, mert azt hiszem török volt, ugye, mert a nőt, azt a hölgyet, azt nem vette.
0: Egyébként annyi bocsánat, ez, hogy mondjuk, hogy Isztambul egy teljesen más világ, az egy abszolút kozmopolita város, tehát a felfogását mindent tekintve. Ott mondhatom, hogy nyugati, és igen, vidéken egy picit talán jobban jellemző ez, amit említettél.
2: Olyannyira megkedvelted egyébként Törökországot, meg a török kultúrát, hogy aztán 12 évig az egyik talán legnagyobb fuvarozó szállítmányozó logisztikai vállalat ügyvezetője voltál itthon. És apropó fuvarozás, tehát ha ma Magyarországon, mert ugye erről is szerintem minden adásban szó esik egyébként, hogy diverzifikálódni kell, és ha egy magyar alapvetően fuvarozással foglalkozó vállalat kitörési pontként tekint mondjuk Törökországra, akkor mi az, amire kiemelten figyelni kell? Hogy indulnál el most 2026-ban, ha török fuvarozásra adnád a fejed?
0: Még ott válaszok, adottam már egy mondatra arra vissza, amit említettél, hogy megkedveltem, és az előző pontra is egy kicsit ez reflektál, hogy a bizalmatlanság. Amikor én váltottam az előző munkahelyem 16 év után, azt hiszem, amikor az Ecolel indultunk, akkor hát több üzleti partner, aki kapcsolatrendszer volt, nyilván az ember akkor megkeresi, bejelentkezik, hogy itt vagyunk, dolgozzunk együtt esetleg, miben tudunk segíteni. És volt, aki kimondta, volt, aki nem mondta ki, hát figyelj, ez egy török cég, kicsit várjunk már, hogy most tényleg megmarad-e itt, megtelepszik-e, szóval ők úgy tekintetek rá, pedig az Ecol már akkor is egy nagy vállalat, ugye a legnagyobb török forrozó cég volt, és megvolt ez a tartás, ez csak így.
2: Itthon, tehát vagy európai oldalon.
0: Igen, mondjuk inkább többnyire itt a magyarországi ügyfelek esetében, tehát inkább azt éreztem, hogy várjunk egy picit.
1: Pontosan a tagságuk, nem az uniós tagságuk a törököknek, ugye?
0: Hát az is már jó ideje.
1: Igen. Abba is ez érhető tette.
0: Szóval, tehát ezt személyesen is megtapasztaltam, ez most csak egy ennek kapcsolatban eszembe, amit így fel. Hoztál. Hogy kitörési pont a török, hát az biztos, hogy nem egy egyszerű pálya, tehát a unión kívüli, már ettől ugye elszoktunk, már kivéve azok, akik ugye járnak folyamatosan, mert régen azért nagyon sokan Oroszországból is jártak fuvarozók, az ugye most már megszűnt, ők közülük sokan keresték a helyiket a török pályán, nem teljesen ugyanaz, de az biztos, hogy egy, amit említettem, is egy nagy piac, és hogy nem csak a bilaterális forgalomon, tehát ha egy fuvarozó be tud kerülni a török pályára, akkor onnantól már egész Európa megnyílik, ugye óriási volumenek vannak, tehát tényleg amikor először voltam kint, akkor elképedtem, hogy nem is tudjuk felfogni, hogy micsoda mennyiségek vannak. Lehet mondani, hogy egy olyan piac, amin lehet, jobban is lehet keresni, már akkor, hogyha megfelelően forog, ugye itt mindig az a kulcs, hogy unión kívüli, tehát határ van, várakozás van, vámok vannak, mind export, mind import, mind tranzitban, Tehát sokkal lassabb a haladás, tehát nem lehet 11-12 ezer kilométereket előírni, vagy előirányozni célként, mint mondjuk Nyugat-Európában egy kamion számára, de mondom, a mennyiségek azok óriásiak, ez tény, de egy teljesen más piacra, pályára kell fölkészülni, és sofőr szempontból is nagyon fontos, hogy olyan kell, aki azért ezeket az okmányokat tudja kezelni, az ottani a vámon el tud igazodni. Tehát egy vám hivatal az úgy néz ki, mint egy bevásárlóközpont csúcsidőben. Tehát most ez is egy teljesen konkrét példa, 2 éve voltunk innen a vám is jövedék és adógyi szolgáltató szövetségnek, van egy megállapodásunk az isztambuli vámügynökök szövetségével, csak egy gyors számadat, még a Viasznak itthon van 190 tagja, addig az isztambulinak annak 8400. Most persze nyilván nem ugyanarról beszélünk, se az ország méretét tekintve, meg ugye ott minden vámhoz kötődik, de csak hogy milyen léptékek vannak, és akkor elvittek bennünket a Murat Bey nevű vámhivatalba, ami Isztambulban van, és az ország exportjának a 60%-a azon megy keresztül. Tényleg olyan volt, tehát egyszerűen döbbenet, minden papír alapú, és mint egy bevásárlóközpont csúcsidőben, akciók, tehát tényleg azt egyszerűen lépni nem lehetett, olyan tömeg van. Most ezt csak azért is mondtam, hogy itt tényleg a sofőr szempontból is olyanokat kell, aki ebbe ott el tud igazodni. Tehát tényleg egy más világ, és ugye engedélykötelezettség is van. Na és itt kanyarodnék vissza arra, hogy ez egy nagy lehetőség ugye a magyar fuvarozók számára, mert ugye, ahogy az elején nem tudom, hogy fogalmaztatok, hogy a török egy nagy fuvarozó nemzet, vagy nem tudom pontosan, hogy így volt.
1: Van. Európa fuvarosa, igen. De...
0: Igen, jó, bocsánat.
1: Meg csak így van. Szabad ne, tehát laikusként azt látom, hogy megyek. Török kamion. Tehát ez is biztos, hogy a magyar partnereket egy kicsit, ez annyira sok van belül, és annyira profik, és ők vannak az utakon egyrészt nagy részt, hogy nyilván ez lehet egy ilyen kép.
0: Igen, ez így is van egyébként, helytelő megállapítás. Pont ezért, mert óriási volumenek vannak exportban, importban. Viszont az engedélykötelezettség miatt, tehát hogy nem biztos, hogy mindenki hallgató egyértelműen szakember, tehát ugye ahhoz, hogy Törökország és Európa bármelyik ország között fuvarozon, engedélyre van szüksége minden egyes fuvarhoz, meg van olyan engedély, ami állandó fuvarozásra jogosít fel. És ez a kvótarendszer működik Törökország és az országok között, és ezek el szoktak fogyni időszakosan, ami azt jelenti, hogy akkor hirtelen a keresletre jóval kisebb lesz a kínálat, fölmennek a fuvarpiaci díjak, magasabbak lesznek, és nehéz megoldani a feladatokat.
2: Ez török oldalon fogy ki, ugye? Tehát a török fuvarosok oldalán, viszont a magyaroknak van engedély.
0: Így van. Ez a lényege, mert jó is, hogyha mondod, hogy vagy más szavakkal is megközelítve, pontosan így van ez a lényege, hogy itt jön az, hogy a magyaroknak folyamatosan van, tehát ott nincs ez a probléma, nem fogy ki, nem fogy el, mert nem használnak annyit, ugyanannyit cserélne egymással a két ország, és nem fogy el nekik. Tehát gyakorlatilag itt jön be ez a képbe, hogy ez egy folyamatos munkalehetőség, és akkor ennek olyan értéke van, ami egy hosszú távú berendezkedésre abszolút fel tudja jogosítani, vagy rá tud erre állni egy magyar fuvarozó.
2: Említetted, hogy ugye 2022 után többen átfordultak az orosz pályáról a török pályára. Ők egyébként meg tudtak ragadni ezen a török-magyar viszonylaton, vagy akár megkívánták és tovább mentek különböző tisztánok irányába, akár Törökországon keresztül, vagy beálltak egy, nem tudom, török-német viszonylatra, akár bizonyos szempontból. Hogy látod?
0: Teljes ráhatásom nincsen, de úgy látom, hogy nem sokan maradtak meg. Ez, amit említettél, ez egy nagyon fontos kérdéskör, hogy amióta az a ukrán-orosz háború zajlik, azóta, hogy Oroszországba és orosz tranzittat se használják az európai fuvarozók, és Törökországnak itt is fölértékelődött a szerepe, mert ezeket az országokat, ezek belső Ázsia, mondjuk a kaukázusiakat egyébként is Törökországon keresztül közelítették meg, tehát Azerbajdzsánt, Örményországot, Grúziát, ezt egyébként is Törökországon keresztül, de hogyha tovább megyünk, akkor Kazaksztán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, stb. Ezt eddig Oroszországon keresztül volt célszerű, megközelni sokkal kevesebb volt a költség, Vámunióba tartoznak, hamarabb átmentek a határon, de most már minden Törökországon keresztül megy. És akkor ez a román-bolgár-török, akkor ott át kell menni Azerbajdzsánba, ott Bakuból át kell hajózni a Kaszpi-tengeren Kazaksztánba, és akkor onnan lehet tovább menni. Sokkal macerásabb, sokkal bonyolultabb, a Kaszpi-tenger az befagy, szeles, nem mennek a hajók, föltorlódnak, szóval most egy külön fejezet nem is akarok erről beszélni, csak ezzel azt akartam mondani, hogy igen, megnyílt az a piac is alapvetően, és azért azt látom, hogy nagyon sokan gyógyszert visznek egyébként magyar fuvarozók, ők természetesen ugyanígy viszik, de egy magyar törökben én úgy láttam, hogy sokan nem ragadtak be, akik korábban orosz fuvarokat végeztek, inkább nyugatra járnak.
2: Ha már ugye nyugat, és ugye ott egy óriási verseny van itt, ha jól gondolom, de javíts ki, ha nem, közép-kelet-európai fuvarozókkal versenyez egy magyar, tehát egy szlovák, egy lengyel, szintén nem kis fuvarozó nemzetek fuvarozóival kell versenyezni. Itt maga a gépjárművezető egy komoly tényező, hiszen a Murat Bey vámhivatalban ott a zsibvásárban részt kell vennie, tehát hogy mi az, ami egy magyar sofőrt nem úgy el kellene, hogy rettentsen, hanem inkább meggyőzzön, hogy ezen a pályán dolgozzon.
0: Hát ilyet nem nagyon tudok mondani, de megerősítem, amit mondasz, ez abszolút így van, mert a lengyel fuvarozónak, de akár mondjuk vegyük a szerbeket, a délszlávokat inkább, ők ugyanúgy nagyon sokat járnak Törökországban, nekik ez sokkal kézenfekvőbb, de úgy, hogy tudnak Magyarországról is rakodni, mert ők kapnak úgynevezett harmadik országos engedélyt viszonylag könnyen. Tehát ő nem csak a szerb törökben erős, hanem ő tud Magyarországon is rakodni, ez sajnos nekünk nehezítő tényező, de ez így van, és ők jól ismerik ezeket. Ők eleve vámkezeléshez vannak szokva, tehát ezek a sofőrök sokkal jobban erre vannak képezve. Ami egy érdekes és nem feltétlenül se gazdasági se, inkább úgy mondom, hogy történelmi érdekesség, hogy a törökök nagyon szeretik a magyarokat. Tehát annak szemben azzal,
1: hogy... Szeretnek itt lenni is. Igen, ez is volt olyan, igen.
0: Igen, bár ők mindig azt mondják, hogy ők ezt nem szokták érteni, hogy nem akkor mondjuk, hogy hát 150 év, igen. Akkor ők mondják, hogy de hát ez jó, voltunk mi egy csomó helyen, persze, hát igen, meg hát ők itt nem okoztak nagy károkat, ami egyébként igaz, mert ha már hódítók közül kell választani, akkor elnyomók közül, akkor igen. Szerintem ők voltak a legszoftabbak. És ugye ők úgy tekintenek ránk, őket, nekik úgy tanítják, hogy itt árkadás, mint barátok vagyunk, meg testvérek vagyunk, és ugye Attila a közös gyökér, együtt onnan jöttünk, szóval van egy ilyen kis ilyen kreditünk, de mondjuk ezt azért nem tudnám azt mondani, hogy ez megnyilvánul abban, hogy most
1: előre engednek a sorba.
0: Igen, ilyesmi talán nem. Szóval nem tudom, hogy ebben mit lehet kamatoztatni.
1: Ha már a török-magyar kereskedelmi kamara elnökségi tagja vagy, ez engem nagyon érdeke, vannak ismerőseim, és tudom, hogy a világ végéről hozzák a török fuvarosok a narancsot, a dinnyét, aztán meg az összes többit. És aztán mondhatod, hogy mennyi minden van ott, amit hoznak ide. Viszáruban, vízfuvarban. Mi tudunk valamit ügyeskedni? Itt van valami nincs piac, vagy lehetőség a magyarok számára? Mert rengeteg kamion érkezik, vagy megy tovább, hogy van ebben valami potenciál.
0: Igen, egyébként ez jó felvetés, mert ez is egy fontos piaci tényező, hogy sokkal több az import ide, és most én megint csak mondom, amikor beszélek, akkor soha nem az energiahordozók megállás, azt mindig kiveszünk ebből, mert lehet, hogy a számok más mutatnak statisztikailag, de én most arra gondolok, ami ugye a közúti forrozásban megjelenik, és jóval több a beáramló áru, és valóban van ez a zöldség-gyümölcs része is, de gyakorlatilag szinte minden kifelé inkább ilyen alapanyagok, nyersanyagok mennek, tehát nem kész termékek. Kész termékeket inkább behozni szoktuk. A gyártáshoz vannak itt erős, Tiszaújvárosban több olyan cég is van, aki különböző ugye a televe a műanyagipari alapanyagok, granulátumok, stb. Tehát onnan nagyon sok minden megjön, csak egy példát említsek. A TVK-nak a korábbi leválásai is, és ilyesmiket, ezt nem mondom, hogy nincs, de ez megy. Hogy úgy mire van szükségük, ezt én annyira nem tudom megmondani, hogy mivel lehetne betörni, de azért megy visszafelé is, de például a fuvardiakban is megmutatkozik, hogy még mondjuk kifelé átlagban mondjuk egy Isztambul 2000 euró, visszafelé meg 2800 euró. Tehát óriási a különbség. És akkor itt kérdés egy fuvarozó, hogy tud mondjuk optimalizálni, hogy nem feltétlenül Magyarországról kell visszarakni, hanem akkor megkeresi azt a unión belül, átmegy egy másik országban, vagy Németországban sok több áru megy, és akkor onnan vissza. Hát ezek már ilyen szakmai optimalizációs kérdések. Szóval a válasz az, hogy nem tudok nagyon ilyet mondani, nem láttam még olyat, aki betört valamivel. Talán egy ami ilyen földrengés jelző mikus dolgok ezek, amiket hallottam egyszer, hogy az egy nagyon nagy sikere volt, igen, de hát ez meg nem olyan, ami folyamatosan megy, és akkor igen.
2: Hát ami talán mindig kell, és ugye említetted is, az maga a gyógyszer. Tehát mondjuk a gyógyszer az biztos, hogy egy fontos, és egy folyamatosan kellő dolog ilyen szempontból. Az látható, hogy ha fuvarozókat nézem, akkor itt egy teljesen más típusú működésre kell ráállni, ami talán nehéz egy magyar fuvarozónak. Többek között az, hogy nem lehet 11-12 ezer kilométert elvárni, hogy itt állni kell, hogy itt kvázi kereskedni kell, hogy itt nem egy magyar-török-török-magyar viszonylatról kell feltétlenül beszélni, hanem ahogy mondjuk Magyarország szempontjából nem Törökország a legfontosabb gazdasági partner, nyilván Törökországnak is nem Magyarország, hanem mondjuk Németország lenne az. Hogy látod, így erősödni fog Törökország szerepe az elkövetkezendő években, és ezáltal fontos lenne egyébként magyar fuvarozóként is egy lehetséges piacként tekinteni, vagy sem?
0: Én mindenképpen azt gondolom, hogy erősödni fog egy picit. Egy korábbi sztori, hát de ilyen 8-10 éve lehetett, hogy volt egy holland miniszterelnököt, megsértette, azt hiszem a török elnök valami ilyesmi volt, és azt mondta, nem kér bocsánatot, akkor kivonulnak a holland befektetők Törökországból. Hát ő azóta se kért bocsánatot, és egy se vonult ki. Én akkor láttam először, hogy milyen ereje van, és most hisz nem politikailag, hanem gazdaságilag, mert ez egy ilyen, inkább ilyen kis vitaszerű volt. De ez ugye a múlt most, ami a jelen meg a jövő, hogyha azért megnézzük azt a nagy képet, hogy orosz-ukrán háború, közel-keleti válság, és most egy picit politikai, de innen tudjuk leképezni a Törökország erejét, hogy kicsit olyan neutrálisan próbálnak, nyilván nem teljesen azok, de azért neutrálisan próbálnak fellépni, és azért látszik, hogy ott is voltak béke, kezdeményező tárgyalások, tehát őket úgy veszi a politika is, most lehet, hogy nem jó hasonlóan Svájccal összevetni, mert mondjuk az egy más típusú berendezkedés, de ilyen értelemben legalábbis azért...
1: De gyakran lépnek fel közvetítőként is.
0: Igen, igen, így van. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy ő náluk nem merül fel az, hogy elszigetelődnek innen vagy onnan. Ők azt mondják, hogy ők nem szankcionálják Oroszországot, ők kereskednek vele, és elfogadja az egész világ tulajdonképpen, hogy ők ilyenek, és attól még... Még ő vele ugyanúgy kereskedik egész Európa ennek ellenére, hogy ő az oroszokat nem tiltja le. Szóval én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy ők erősödnek továbbiakban is, és nagyon fontos ott legyünk mi is magyarok a közelükben, és keressük a lehetőséget.
2: Légyen így, tessék őrlel.
0: Inshallah.
2: Köszönöm. Így van, köszönjük szépen ezt a rendkívül érdekes kirándulást.
1: Meg a török nyelvleckét Kovács Ákosnak, a Supernova menedzsment tagjának, török-magyar kereskedelmi kamara elnöksége tagjának. Köszönjük szépen. Májusban is jövünk majd a Logifresh-sel, Katkics Attila, az SBS Konsz alapítója. Ugyanígy itt lesz. Köszönjük szépen, hogy vendégünk
0: volt. Köszönöm.
3: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését az új országgyűlés, utána ünnepséget tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán azt írta, a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Egy másik posztjában Magyar Péter arról számolt be, hogy Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, a Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest körvasút Népliget állomásra és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írt a Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsont töréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csak nem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra, következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A Trend FM-en professzor dr. Sterbenc Tamás van itt a stúdióban, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
2: Én olvastam egy cikket 5 évvel ezelőttről, 21-ből, ahol az 5 éves vagy esetleg 10 éves terveiről kérdezték a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel kapcsolatban. Pont egy könyvtáravató volt, azt hiszem. Most akkor itt vagyunk 4-5 évvel a cikk után. Érdekes, hogy mi minden történt, akkor azt mondta, hogy egy felsőbb sebességfokozatba kell kapcsolni az egyetemet, kíváncsi vagyok, hogy ez sikerült-e. Azt is elmondta akkor, hogy csapatot épít, azt is tudni kell önről, hogy válogatott kosárlabdázó volt, és nagyon jól védekezik, és nagyon jól passzol. Ez is fontos lehet egy ilyen rektori székben. No, de ami az apropója beszélgetésünknek, hogy lassan véget ér egy periódus, 22. május 1-e és 26. április 30-a között a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem mint egy másfél milliárd forintos visszanem térítendő Európai Uniós pályázatot nyert el a Széchenyi Plusz program keretében. Európai Unió helyreállítása és ellenálló képességi eszköze, ez az RRF, majd rövidíteni fogjuk, mint finanszírozó alap támogatásával. A cél, hogy európai felsőoktatási trendeknek és céloknak feleljen meg az egyetem, egyre inkább feleljen meg az egyetem. Digitalizáció, zöld átállás, nagyon sok minden. És azt szeretném kérni önt, hogy nézzük meg, hogy mi minden történt a célok mentén ez a 4 év alatt. Honnan kezdjük az eszközök?
3: Talán onnét érdemes, hogy a TF, hogyha röviden nevezhetjük, mi azért a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet csak egyszer-egyszer hivatalosan használjuk, de hogy mindenki értse, a TF-ről beszélünk, ami természetesen egyetem és a sporttudomány minden aspektusával ma már foglalkozik, de az identitásunkat talán ez a rövidítés fejezi ki a legjobban.
2: És 100 évesek.
3: És 100 évet ünnepeltünk tavaly. Én azt hiszem, hogy ez az RRF finanszírozású projekt nagyon jókor jött, ugye pont a modellvá váltáson voltunk túl, az apropóját a Covid adta, de rengeteg olyan az én rektori ciklusom is akkor indult 21 őszén, ami nagyon sok dologban egybevágott azokkal a tervekkel, amit akár akkor a szenátus és én megneveztünk. Így visszanézve 4-5 évvel sokat segített az oktatás módszertan megújításában is, de a leglátványosabb fejlődés talán az a nemzetközi esítés terén értük el.
2: Érdemes is magyarázni, ugye magamnak is, meg a hallgatóknak is, mert már régen volt 2021, ugye Európai Unió helyreállítás és ellenálló képességi eszköz. Hát ez a Covid után, ugye? Tehát ez így, a szövegkörnyezetben ez így korrekt. Szóval jókor jött az egyetemnek ez a lehetőség.
3: Jókor jött rá, irányította olyan tevékenységekre a figyelmet, ami talán egy ilyen hagyományos egyetemnél nem annyira magától érteklődő. Ugye a testnevelés és a sporttudomány egy nagyon gyakorlatorientált, ami a projekt címében is bent van, de a Covid-nál megtanultuk azt is, hogy a digitális oktatásnak is megvan a tere, és ennek vannak jó oldala is, és vannak természetesen kényszermegoldások. Ezeket a kényszermegoldásokat szépen levetkőzve ma már tudatosan használjuk azokat a lehetőségeket, amit át tudunk adni az online térben, de ugyanúgy ragaszkodunk ahhoz is, hogy a diákok azt természetesen megizzadva egy tornateremben, egy uszodában is végezzék.
2: Igen, minden digitálisan, kamerákon, meg monitorokon keresztül, bár akkor rá voltunk kényszerítve, de nyilván az önöknél aztán kifejezetten nehéz körülményeket tett. Tehát másfél milliárd forint, több mint, kicsivel több, mint másfél milliárd forint, ez sok vagy kevés?
3: Hát az egyetem költségvetését tekintve azért egy tekintélyes, szemmel látható összeg, ha 4 évre osztjuk el akkor is, hogy az egyetem méretéről annyit kell tudni, hogy körülbelül 3500 hallgatónk van, ennek ma már egyre nagyobb hányad a külföldről érkezik, és nagyon-nagyon fontos haszna volt ennek a projektnek, hogy azok a digitális tananyagok elkészültek, amit ma már főleg egy külföldi hallgató elvár. Elindítottunk egy olyan alapképzést, amit először angolul vezettünk be, és csak most 26-ban fogjuk magyarul indítani. Ez a sporttudományi alapképzés, ezt Magyarországon nem is ismert. ismertük, és amikor picit értetlenül néztünk, hogy miért nem özönlenek a külföldiek a TF-re, testnevelő tanár vagy edző szakra, akkor próbálkoztunk egy olyan, amit a világ jobban elismer, és ez a sport science, ez sokkal inkább egy vonzó kifejezés volt a hallgatóknak, és ma 5 földrészről jönnek nagyon nagy létszámban, és öröm, hogy most el fogjuk indítani 26 őszén már magyarul is.
2: Nem csak az elnevezés volt új vagy unikális, tehát nem csak a cégért cserélték.
3: Nem, ennek valóban elsősorban a mozgás elemzés a középpontja. Emellett természetesen megmaradt a testnevelő képzésünk is. Nagyon jó hír, hogy ebben az évben az első helyen jelentkezők létszáma az egész egyetemet tekintve 25%-kal emelkedett, és újra megerősödött a testnevelő tanár iránti érdeklődés is.
2: Akkor szálazzuk szét, jó, hogy akkor mire tudták fordítani, mire kellett fordítani, nem a célokat elmondtam, hogy a európai felsőoktatási trendek, európai felsőoktatási célok, digitalizáció, zöldátás, hát ezek a szokásos dolgok, de ezt hogy váltották gyakorlatra?
3: Egy része az a, hogy mondanánk picit slendriánul a vasra. Természetesen eszközöket is kellett beszereznünk. Ennek vannak oktatás technológiai eszköz részei, de vannak olyan laboreszközök is. Pont az előbb említett sporttudományi alapszaknál, hogy ne csak meséljük arról, hogy hogyan kellene megmérni a sportoló biomechanikai mozgását, hanem azt valóban a legkorszerűbb módszerekkel tudjuk és eszközökkel demonstrálni. A laboreszközök voltak talán a legizgalmasabbak, és itt az idővel is egy picit küzdöttünk, hiszen 25 őszén, ahogy elindult a külföldiek képzése, vagy az angol nyelvű képzés, magyarok sincsenek erről kizárva. Ez igényelte, hogy ezek a tananyagok elkészüljenek, és mellette egy olyan laboreszköz fejlesztés is megvalósuljon. Egy pár hetes, hónapos csúszással azt mondom, hogy sikerült ezt, és ma már azok a hallgatók elégedettek, akik ide jöttek emiatt Budapestre.
2: Olvastam, hogy erő, plató, időmérő, kapu, pulzusmérő eszközök, nagyon sok minden. Ez a laboreszközök kategóriában. Igen. Tehát nagyon sok minden. Informatikai eszközök, vizsgaterem laptopokkal.
3: Tudományi szaknak azért elsősorban természettudományi háttere van. A társadalomtudósok nagyon boldogan el vannak a könyvtárunkban. A könyvtárunkban is a repozitóriumban nagyon komoly fejlesztéseket értünk el, és ott is egy digitális tér kialakítása ma már akár otthoni tanulást is lehetővé tesz, de az a természettudományi intézeteink, tanszékeink, azok óriásit fejlődtek az RRF-nek köszönhetően.
2: A digitalizációs módszertani fejlentés, ha már a repozitóriumot említett, ez egy elég nyelvtörő, most sikerült, ez egy ilyen doksi szerver, ugye? Ezt is kell elképzelni. Nagyon sok mindent csináltak egyébként ez a 4 év alatt, sokat fejlesztettek.
3: De én úgy gondolom, önmagában az egyetem is nagyon sokat fejlődött, a modellváltás is ugye pont 21-ben érte az egyetemet, az is adott egy lendületet, akkor kerültem a rektori székbe, és arra 7 évre volt alapozni valónk, hiszen 2014-ben vált önállóvá a TF, addig a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként funkcionáltunk, de azt hiszem, hogy ez egy fontos stratégiai döntés volt, hogy az önálló lét, az bár a világban nem egyedülálló, de kisebb részben van, és képesek vagyunk akkor is helytállni, hogyha ezt már csak tudományos háttérrel lehet elérni.
2: Mondtam önnek, hogy voltak itt egyetemek rektorai vendégeim, a napvendégem műsorban az elmúlt 2-3 hónapban. Hát azért mindenhol cél az, hogy az egyetem nemzetközi rangsorokba előbbre kerüljön, hogy az üzleti szférához közelebb kerüljön, hogy valamilyen módon csengjen a kassa is nagyon gyakran egy-egy projekt, vagy egy-egy közös együttműködés kapcsán. Mind a kettő érdekel, hogy ez önöknél hogy valósulhat meg.
3: Ugye az egyetemi rangsorokban van a sportegyetemeknek egy rangsora, a Shanghainak egy speciális része. Ebben jó hír, hogy az elmúlt évben 100 helyet tudtunk előrelépni. Most vagyunk a 100 és a 150. hely között, de hozzá kell tenni, hogy 90-95 egyetem a sporttudomány mellett orvostudományi háttérrel is rendelkezik. Mi azon kevesek közé tartozunk, akik csak sporttudománnyal foglalkozunk, de ma már nem tekintjük ezt egy fölösleges úri huncutságnak. Ma már minden oktatónk, minden kutatónk tudja, hogy a rangsorokban való előmenetelhez rengeteget kell publikálni, rengeteg projektben kell részt venni, akár nemzetközi kooperációban is. Ez egy óriási szemléletváltás volt, de úgy érzem, hogy 1-2 éven belül már a legjobb 100-ban leszünk.
2: Ez cél volt egyébként önnek 5 évvel ezelőtt? Amikor azt mondta, hogy magasabb sebességfokozatba kell kapcsolni.
3: Igen, de talán nem szembesültünk azzal, hogy ez mennyire a tudományos háttérre múlik. A TF hagyományainak megfelelően mindig nagyon hangsúlyoztuk a sport eredményességet, és arra meg kimondottan büszkék is lehet, lehettünk, hogy tavaly a 100 évet ünnepelve az egyetemistáink az európai egyetemek között az elsők voltak az európai egyetemi sportversenyek éremtábláján. Tehát azt hiszem, ezt az ötözetet kell a jövőben is, hogy legyen meg sporttudományi háttérrel az a gyakorlat, amit a fiatalok átélnek a TFS éveik alatt.
2: De a TF-nek az nagyon sok mindenkit kell kiszolgálnia, ugye? Az élsportot, a tömegsportot, az edzői társadalmat, a tudományt, a sportszövetségeket. Néztem a partnereket, hát az két oldal a partner lista. Szóval egy egészen speciális helyzet ez a többi egyetemhez képest is valamilyen módon.
3: Én is azt hiszem, a hagyomány ugye a testnevelő tanárképzés volt. És azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan sporteredmény Magyarországon, ami mögött nincsen TFS tudás, mert mindegyikünkre óriási hatással volt valószínűleg az a testnevelő tanár, aki elindított minket, akár versenyzőnek, akár edzőként. Igen. De a következő évszázadban azt hiszem, hogy talán az összpontosításunkat legalább annyira az életmódra kell, hogy egy egészségesebb társadalmat neveljünk a sport a fizikai aktivitás révén.
2: Tehát sokkal tudományosabbnak kell lennie valamilyen módon ennek
3: tudományos háttér kell, igen, hozzá, de meg kell találnunk azokat a akár oktatás módszertani elemeket is, amivel a mozgást mindenkinek örömmé tudjuk tenni. Ugye valljuk be, a testnevelést sokan szerettük, egy-egy sportágat.
2: És sokan kértek felmentést.
3: És sokan kértek felmentést, vagy örültek, amikor már nem volt kötelező. Az lenne szerintem a következő évtizedek feladata, hogy mindenki találhassa meg magának azt a mozgást, akár sportjátékban, akár egy egyéni sportágban, egy küzdősportágban, vagy egy ciklikus sportágban, az úszásban például, ahol a saját egészsége és a közösségi értékek is fejlődnek.
2: Önben majdnem futballista lett, ugye?
3: Felmerült, de ugye? Én ott maximum a kapuig gondoltam.
2: A sakk is érdekes?
3: A sakk az folyamatosan, az minden nap.
2: Egy picit vissza megint ahhoz, hogy ez a fejlesztés hogyan valósult meg a TF-en. Az eszközökről beszéltünk, mert a tartalomfejlesztés fejezetben mi a legfontosabb?
3: Most ebben a fél évben is még elkészül 100 kurzusunknak az elektronikus tananyaga. Ez nagyon fontos, ma már nem csak abban a frontális oktatásban hiszünk, hanem a fiatalok ezt a módszert is keresik, illetve ezt a formát. Ennek akár az angol nyelvű, akár a magyar formája, én azt hiszem, hogy a legmodernebb technológiának köszönhető, de legalább ennyire fontosnak tartom azt a workshopokon megpróbált szemléletváltást, amit a tanárainkon keresztül próbáltunk átadni, hiszen valljuk be, hogy a klasszikus TFS modell abból állt, hogy egy korábbi testnevelő tanár, aki a TFM végzett, ült át az oktatói székébe. De ma már az oktatóink nagy része...
2: Megsportoló.
3: De a tudományos háttérnek köszönhetően ma már nem csak sportolókból, nem csak régi testnevelőkből vannak az oktatóink, sokan vannak olyanok, akik nem is tanultak pedagógiát, és meg kell tanítani akár a pedagógiai alapjait, akár a mostani generációknak megfelelő módszereket.
2: Ha már a külföldi diákok szóba kerültek többször is a tananyaggal kapcsolatban is, meg a kurzusokkal kapcsolatban, és honnan érkeznek Magyarországra legfőképpen? A küldőországok azok hogy néznek?
3: Az elmúlt 5 évre visszatekintve az első időben Távol-Kelet, elsősorban kínai diákok voltak. Ez a sporttudományi alapszak volt az első, amikor gyakorlatilag 5 földrészről, Kanadától, Ausztrálián keresztül, Afrikából jönnek és kiváló hallgatók.
2: És azóta?
3: Én bízom benne, ilyen látva a mostani jelentkezők számát, hogy nem akarunk óriási tömegeket felvenni, de a minőséget azt meg tudjuk emiatt pont tartani.
2: Ahogy a laikusként kérdezem, és nem voltam soha élsportoló, hogy vannak divatos sportágok, és vannak klasszikusok, de azért vannak följövő, meg olyan sportágok, amik már inkább kimennek a divatba. Hát az olimpiákon ez mindig látszik, hogy mekkora harc van azért, hogy klasszikus sportágok bennmaradhassanak az olimpiai játékokon. Ez látszik egyébként az önök képzésén is, vagy a hallgatók mozgásán, és hogy leginkább melyik sport érdekli őket. A divat sportágok azok hogy jönnek be, ha bejönnek egyáltalán?
3: Bejönnek. Létszámát tekintve még akkor is, hogyha az edzőképzés az nem csak az egyetem kezében van, hanem az UEFA és az MLS révén a szövetségnél is meg kell szerezni azt a licenszet, a labdarúgás messze viszi a létszámnak a
2: nagy részét. Ez az a klasszikus, igen.
3: De azok az új mozgásformák, amik nem is klasszikusan mindig sportágok, hiszen a napokban pont arról egyeztetünk, hogy strength and conditioning révén vagy néven egy olyan erőnléti edzőt is elindíthassunk, akár magyarul, akár angolul, amit a világpiac már ismert, de Magyarországon még úgy gondoljuk, hogy őnekik a szerepük sem az élsportban, sem az életmódban nem eléggé.
2: Tehát önöknek azért a divatokat is figyelemmel kell követni, és kínálni kell olyan képzést, ami még talán nincs is.
3: Így van.
2: Az igény még nem feltétlenül fogalmazódott.
3: És
2: meg.
3: Azt mondom pici önkritikával, hogy az első években úgy gondoltuk, hogy a klasszikus sikeres magyar sportágakra özönleni fognak. De azt kellett észrevenni, bennünk, hogy nem annyira. Az edzőképzés a világban sem mindig a felsőoktatás keretein belül folyik. Mi hiszünk abban, hogy ma már csak sporttudományi háttérrel lehet ezt magas szinten, de ki kell találnunk azokat a sportágakat is, vagy meg kell találnunk azokat az oktatókat, akik be tudják hozni a legfrissebben például az olimpia programjára kerülők, palmászás, BMX és hasonló sportágakat, amik még a klasszikus TF palettán nem szerepeltek.
4: Magyar oktatók, külföldi oktatók?
3: Egy-két külföldi oktatót már szerződtettünk, Japánból például a Budóban nagyon magas szintű oktatónk van, de a következő 4-5 évben azt hiszem ez egy fontos cél.
4: De az érdekes, ugye, mert akkor arra, talán arra gondolt rektor úr, hogy mondjuk az úszás vagy a vízilabda, az Magyarországhoz köthető olimpiai sikersportág, és akkor azt gondolhatnók, hogy esetleg más országokon nem ilyen fejlett ez a sportág, az idejön a hallgató tanulni, ugye, mert hogy ezt a magyarok baromi jól csinálják.
3: Így van, van.
4: És ez nem mindig jön be?
3: Nem akkora mértékben jött be, meg ezt őszintén bevallom. Vívók jöttek, úszók jöttek, talán a létesítményhelyzet ezen javítani fog a következő években, hiszen most fogunk átadni egy küzdősport termet a kampuszon belül, és nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a Nemzetközi Vívószövetséggel, de el kell ismernünk, hogy bővítenünk kell a palettát.
4: Hát az is jó egyébként, hogy egyre több nemzetközi szövetség jön Budapestre, ugye? És itt Magyarországon lesz a bázis. Ez talán ez is hasznos lehet valamilyen módon.
3: Ez nekünk nagyon hasznos, ugye azt a kormányzati törekvést, amit 15 éves stratégiai ágazatként üdvözölhettünk, valóban az egyetemünk is ki tudja használni. Rengeteg együttműködésünk van a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, most vált olimpiai kutatók helyé az egyetemünk, és a szövetségek közül közös diplomát adunk ki a Nemzetközi Judo Szövetséggel, éppen napokban írunk alá a Nemzetközi Kajakkenu Szövetséggel, a Nemzetközi Vívókkal. Ez a ő általuk Budapest iránt mutatott érdeklődéssel az egyetemen is megmutatkozik.
4: Elégedett az eredményekkel, és a jövőt azt hogyan látja?
3: Sok dolgot meg tudtunk csinálni. 21-ben optimistán vártuk a környezetet, illetve a forgatókönyveket is jobban éreztük, de a sebességváltás én úgy gondolom, hogy megvolt, az látszik, akár a sporteredményeken, akár a hallgatói létszámon, akár a tudományos publikációk láttán. Azt mondom, hogy az egyetem fölvette ezt a ritmust.
4: A hallgatói létszámot meddig lehet még bővíteni? Nyilván ebben is egy nagyon tudatosan kell
3: eljárni. A kampusz teljes elkészülte esetén, én úgy gondolom, hogy a 4000 fő az, ami már a külföldiekkel együtt is elegendő. Ugye itt azért a minőséget mindenképpen meg kell tartani, mindenkiből nem lehet élvonalbeli sportolók edzője, sporttudományi szakembernek is azt hiszem, hogy a krémet szeretnénk látni.
4: Ha három dolgot lehetne most kérni, kívánni, hát miért ne lehetne ez egy rádióstúdió, akkor mi lenne az a három, ami, hát most már nyilván a kampusz az egyik, az ezt most gondolnám én.
3: Ezt mindenképpen.
4: De mi az a három, ami mivel rektor úr elégedett lenne a TF, a testnevelési egyetem viszonylatában, jövővel kapcsolatban?
3: Hát ha azt a csapatot építhetnénk tovább, amit 4-5 évvel elkezdtünk, úgy gondolom akár a vezetők, akár azok a fiatalokról nem beszéltünk, hiszen az elmúlt éveknek egy nagy sikerének tartom, hogy korábban TF-et végzett nemzetközi tapasztalatra szertevő fiatalokat tudtunk hazahozni. Ha őket meg tudjuk tartani, akkor az a magyar sporttudománynak és így közvetve az életmód fejlesztésének is egy nagyon nagy lépést jelent. A harmadik kívánság talán pedig ezeknek a magyar és nemzetközi kapcsolatoknak az építését. Akkor leszünk igazából versenyképesek, hogyha Lozánban a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is, ha valakinek van egy sporttudományi ötlet, akkor tudja, hogy Budapesten a TF-et kell keresni.
4: És jó helyen kopogtat.
3: És jó helyen kopogtat.
4: Nagyon szépen köszönöm professzor dr. Sterbenc Tamás, a Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem rektora, de azért most ezt egyszerűsítettük TF-re, ugye?
3: Köszönöm szépen.
4: Marad így. Nagyon szépen köszönöm.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, Aplia percek, Aplia trendek, mindig környezettudatosan. Mészáros Fanni itt van újra a stúdióban, az Aplia Magyarország Egyesület cégvezetője, és a vendégünk Tompos Krisztina, néprajzkutató, múzeológus, kurátor, Skanzen Szabadtéri Néprajzi Múzeum, minden szónak jelentősége lesz. Én egyet nem értek, láttam a videókat, április 22-én volt egy nagy megnyitó, egy ünnepélyes megnyitó a Skanzenben, mert hogy beszélgettünk egy kiállításról, ami jövő év végéig nyitva tart, és egy fesztiválról is, ami meg május 1-én lesz. Szóval én azt nem értem, hogy forgó-morgó, akihez engem mindenféle szálak fűznek nagyon régről, forgó-morgó figurája az hogy kerül a magtár kerítésére szegénykém a Skanzenbe? Ezt nem nagyon értettem, de Fanni majd megmagyarázott.
3: Igen, ez egy jó kérdés. Forgó-morgó ugye a energiapazarlásunkért zsörtölődő kis villanyóra figura, amelyet 2006-ban az Aplia Magyarország Egyesülés újra porondra szólított, hiszen őt a korábbi időszakból ismerhették meg az emberek, de erről majd szerintem Kriszti fog beszélni, és hát nagyon sok kampányban, rendezvényben vett részt forgó-morgó gyerekprogramokban, roadshowkban itt a 2000-es évek elején, illetve 2010-ig körülbelül, 10-11-ig.
2: És mindig azt mondta, hogy kinek van erre energia,
3: de van, már csak igen, az idősebbek jöjjön valaki, szökik igen. Az energia, és kinek van erre energiája, így van. Szóval forgó-morgót akkor egy nemzetközi kampány keretében indult energiatudatossági rendezvénysorozathoz vettük itt elő. Az akkori igazgatónk Bolvári Gellért ötlete volt egyébként.
2: Most hogy hozhattunk volna egyet, mert van kamera, meg hozhattunk egy figura. Ez egy iszonyú édes figura, aki nem ismeri, és a feje egy kezes-lábas figura, de a feje az pedig egy villanyóra.
3: Igen,
2: ugye?
3: Gyakorlatilag a régi típusú, tehát nem a digitális,
2: hanem
3: még a kijelzős, igen. És hát az utóbbi időben ugye itt a Covid időszakban kicsit forgó-morgó háttérbe szorult, hiszen sok olyan probléma volt, nyilván nem tudtunk annyit menni gyerekekhez, nem voltak olyan rendezvények, és ezért örültem nagyon, amikor januárban Kriszti engem a Szentendrei Skanzentől fölhívott, hogy terveznek egy kiállítást, és ehhez ők szeretnék forgó-morgót. És én ennek nagyon örültem.
2: Ez az együtt a fenntarthatóságért kiállítás,
3: igen, igen.
2: Ami most

0: Már látható, tehát április 22-től látható.
1: Igen, tehát egyébként onnan jött ez a kapcsolódási lehetőség. Mi már tavaly kezdtünk ezzel dolgozni a Skanzenen belül. Nagyné dr. Batári Zsuzsanna főigazgató helyettes ennek a főkurátora ennek a kiállításnak, és hát ugye, ahogy a címében is benne van, együtt a fenntarthatóságért, tehát a fenntarthatóság a központi tematika, és ezen belül az ENSZ által meghatározott 17 fenntartható fejlődési célhoz kapcsolódik egy-egy kurátor, úgyhogy a legtöbb néprajzkutató, illetve történész, múzeológus kolléga be van vonva ebbe a kiállításba, és mindenki egy egységgel foglalkozott.
0: Mindenkinek van egy-egy területe, vagy
1: igen, tehát egy ilyen céllal, igen. És az enyém a hetedik, az az energiához.
0: A hetedik, tehát, te magad,
1: igen, igen, tehát a fenntartható tiszta energiához kapcsolódik, és akkor én itt ezt két részre bontottam, az egyik az energiatakarékosságnak a kérdése volt, a másik pedig egyébként a napenergia, a paraszti kultúrában hogy jelenik meg, meg a hagyományos használat egy kicsit elvonatkoztatva, de maga az energiatakarékosság hívta, legalábbis az én fejemben életre ezt, hogy ez a kinek van erre energiája szlogen, én mese, vagy hát ilyen reklámfigurákkal foglalkoztam már a korábbi kutatásaimban, és forgó-morgóra is emlékeztem, de a kinek van erre energiája szlogen egyébként szerintem ugye a közbeszédben benne van, sokan már nem tudják, hogy mihez kapcsolódik. De hogy elkezdtem egy kicsit kutakodni forgó-morgó után, akkor derül ki, hogy amellett, hogy ez egy ugye 79-ben létrejött figura, és az ottani, akkori újságokban egyébként nagyon jó hirdetések jelentek, meg nagyon frappáns, már akkor is ugye az energia pazarlás ellen szólt, hogy hogyan pörög, túlzottan pörög forgó-morgó, mert mindenki.
0: Pedig a 79-ben tudtuk volna, hogy mi jön még itt 2020 meg 26-ig.
1: Hát sajnálatos aktualitása van, mert ugye azt is az olajválságok miatti, hát energiaválság hívta életre egyébként ezt a gondolatot, hogy a lakossági energiatakarékosságot népszerűsítsék. És akkor kiderült, hogy forgó-morgó ma is él, sőt egy ilyen megújult formában, ugyanis ugye maga a probléma még ma is létező, amire a megoldást keressük, hogy az energia takarékosságot feltétlenül népszerűsíteni kell, és innen jött a kapcsolódási pont, hogy hát akkor vegyük föl itt a kapcsolatot az Aplia Magyarország Egyesüléssel, mint forgó-morgó mostani, hát hogy is mondjam, menedzsereivel, igen.
0: Másfél éven keresztül mit lehet látni a Skanzenben? És arról is mesélj kérlek, mert ha azt mondjuk, hogy energiatakarékosság meg gyerekek, akkor eszünkbe jut egy csomó klisé, ugye, amit szoktunk mondani, fogmosás közben zárd el a csapot, meg osd le a villa, az utolsó olcsa le, ezek, meg a sütőt, ugye, hogy csökkentsem le, vagy ne menjen fölöslegesen a lábasra. De hogy lehet ezt a mai kor gyerekével ezt valahogy elfogadtatni? Mert már másképpen kell kommunikálni. Ezek a sztorik már nem feltétlenül állnak meg, bár ugyanúgy igazak, el kell zárni a csapat, de nyilván kell újat is mondani. A Skanzenben hogy épül föl ez a koncepció?
1: Igen, tehát, hogy ez egy nagyobb, hogy tematikus évek sorozatának a része végül is ez a kiállítás, amit mi már tavaly elkezdtük. A Skanzen
0: meg... ez a bölcsesség már nálatok van a Skanzenben, meg a paraszti létben benne van az elmúlt évszázadokban.
1: Igen, tehát, hogy ez egy fontos célunk az, hogy egyrészt megmutassuk azt a tudást, ami nálunk van, hiszen a gyűjteményünknek a része nem csak tárgyakban, de ugye interjúkban, felgyűjtött anyagokban, ezt a tapasztalatot úgymond birtokolja a Skanzen, de szeretnénk ezt hát egyrészt mai számára is fogyaszthatóvá és hasznosíthatóvá tenni. Tehát ez a küldetésünknek úgymond egy fontos része. Úgyhogy igyekeztünk itt a különböző egységeknél is egyrészt előhozni ezt a paraszti tudást, vagy hát ezt a hagyományos tudást, ami nálunk megvan, de mutatni olyan példákat, hogy hogyan tudják esetleg a napjainkba hasznosítani, közlekedésbe, táplálkozásba. Mondjuk nálam például a napenergia kapcsán az asszalás szóba került. Tehát, hogy ugye ez mondjuk régen ez egy ilyen kényszer volt, hiszen nem volt hűtő, de a tartósításnak nem volt annyiféle módja elérhető, mint manapság, meg hát most már konzervipar, tehát azért nagyon széles a paletta, de mondjuk egy, nem tudom, évszázadokkal ezelőtt erre nem volt lehetőség. Amíg nem jelent meg a répacukor.
0: Gyümölcsöt, gombát, bármi.
1: Igen, tehát hogy amíg a répacukor ugye hozott egy ilyen elég nagy, hogy mondjam, forradalmi változást azzal, hogy tudtak tartósítani, befőzni. Ugye most már a cukor az olyan mindennapi használatban benne van, de azért...
0: Sőt, az ki is megy a mindennapi használatban.
1: Igen, egy ilyen felfutás után. Felfutás után most ott tartunk, hogy próbáljuk egy kicsit kiiktatni. De például ez a fajta hasznosítási mód, ugye akkor egy kényszer szülte volt, ma meg egy olyan, amit újra elő lehet venni, hiszen egyrészt nem csak azért, mert egy jó tartósítási mód, de nincs hozzáadott cukor, és hát nagyon egészségesek egyébként az aszalványok. például az én témámban ez is megjelenik, úgyhogy így próbálunk egy ilyen kapcsolódási pontot teremteni a múlt, hát a jelen, és ugye hát a jövő fenntarthatósága, mint egy ilyen távlati elérendő cél között a mi tudás elemeinkkel. Ez a 17 cél, ez a magtár.
0: Ez mind a magtárban.
1: Magtárban van, maga ez a kiállítási egység, tehát hogy itt különböző szét van bontva. Igen, állomásokra. Ez egy kiállítás, amiben kap egy betekintést a látogató. De ahogy mondtam, ez már tavaly elkezdődött, ez a Zöldskanzen sorozat. Akkor már voltak ehhez kapcsolódó kiállítás elemeink, nem kifejezetten ezek a fenntartható fejlődési célok, hanem mondjuk a fenntartható kertek témájához, fenntartható építkezéshez kapcsolódóan már vannak a múzeum szerte ilyen kiállítási egységeink, ahol például építkezési módok, a tornácoknak a jelentősége, az árnyékolás.
0: Az összes többi.
1: Igen, és ezek most néha olyan, hogy mondjam, kicsit olyan hobbinak tűnnek, de azért megvan ennek, már mint például egy vályok háznak az építése.
0: Nagyon komoly kultúrája van nagyon sok országban újra, igen.
1: Igen, és ennek megvan a maga gyakorlati haszna, és nem csak azért, mert trendi, ha már így passzolunk, hanem azért, mert ennek megvolt a maga logikája, amit érdemes ma is hasznosítani.
0: Mondtad, Fanni, hogy Áder János volt köztársaságban, nagyon jó beszédet mondott ott a megnyitón.
2: Igen, nekem azt tetszett különösen, hogy kitért arra, hogy milyen fogalmakkal dolgozunk ma, például a fenntarthatóság vagy körforgásos gazdaság, és hogy ez hogy jelent, és ezzel szembeállította, minden egyes fogalommal szembeállította, hogy ez mit jelentett tulajdonképpen régen. És pont amikor idefelé jöttem, azon gondolkoztam, én is ott volt, ugye megnéztem tegnap ezt az egész kiállítást, és tényleg mindenképp egy nagyon kreatív és nagyon színvonalas kiállítás ez a magtárban, tehát szerintem érdemes elmenni megnézni, de azon gondolkoztam, hogy ugye ez a szembeállítás, hogy múlt és akkor a jelenben mit csinálunk, mi volt a múltban, és nagyon sokszor halljuk azt, hogy bezzeg a múltban, bezzeg akkor így jó volt. Biztos vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy de bezzeg most mennyivel jobb, mint régen, mert most már nem tudom, ott van az okos telefon, és az régen nem volt, most már ott van a nem
0: tudom. Az okos hűtő,
2: és a mesterséges intelligencia már föl is ismeri, hogy mit teszek a sütőbe, tehát lehet ezeket a szembeállításokat megtenni, sőt kell is, mert nyilván valahonnan jöttünk, és valahol tartunk, és valahova megyünk, de nekem pont azt tetszik ebben az egészben, hogy valahol mégsem az a fókusz, vagy az a fő üzenet, amire jutnunk kell szerintem, hogy mik azok, amik szemben állnak egymással, hanem a múltat valahogy be kell integrálni nyilván, tehát nem szembeállítani, hanem magunkba olvasztani, és továbbfejleszteni, és igazából ez nagyon tetszett nekem, és ebben új volt számomra is forgómorgó kiállítása, mert én se láttam még azokat a régi képesportban megjelent hirdetéseket. Éltem bőven, 79-80-ban már régen éltem, csak de nem láttam ezeket a képesport megjelenítéseket, és elolvastam, és tényleg pont véletlenül említetted szerintem csak azt, hogy a sütőt kapcsoljuk ki, de pont az egyiken ez szerepel, ugye, hogy amiatt forog a búrája neki szegénynek, mert már oké, már elkezdett a család ebédelni vasárnap, de még mindig nem kapcsolták ki a sütőt, tehát egy csomó minden megvan ma is, viszont ahogy tágul a mi kis univerzumunk, és magunkba olvasztjuk a múltat a jelenben, ugyanúgy forgomorgó tudásának, meg a mi tudásunknak is tágulni kell, és ezeket a régi dolgokat is figyelembe kell venni, és amit onnan tudunk tanulni és alkalmazni ma, azt lehet ma is. De így forgomorgó is egy ilyen sokkal bővebb koncepciót kap gyakorlatilag.
0: Egyébként jó példa erre a vályog. Mert az a bölcsesség, ami a vályok téglákban, azt ma ugyanúgy lehet használni, csak alá kell szigetelni, hogy ne ázzon föl, meg a tetőt másképpen kell megoldani, de egyébként maga az ötlet zseniális, és annál kevés jobb falazóanyag van, nyilván emelt bele 20 emeletes toronyházat, bár valahol már emeletes házat is építettek bele. Egy más kérdés, hogy néprajzkutatóként, muzeológusként, kurátorként, ott vagytok a skanzenben, dől a nép, hát május 1-én meg különösen dőlni fog, majd arról is beszélünk a Zöld Fesztiválra. Különböző generációk jönnek, de melyiket a legnehezebb megszólítani? Mert akár a gyerekprogramok, akár a kamasz, tudjuk a kamaszok, meg telefon, igen, az idősek azok meg már látták, nosztalgia, de melyik az a generáció, akit legtöbbet kell simogatni, és mind a kettőtökhöz szól a kérdés. Aplia mezben is, ugye ráadásul a rózsaszín, ugye, a kísérő szín az apliának, tehát nem véletlen
2: igen,
0: a színválasztás.
2: Ezért szoktam ezt választani.
0: Szóval, hogy melyik generáció most az, akit úgy látok, hogy ebben a témakörben megfogni talán a legizgalmasabbnak kihívás, akkor inkább így mondom.
1: Szerintem mindegyiknek megvan a maga, hát hogy mondjam,
0: izgalma.
1: Igen, előnye és hátránya, vagy akiket könnyebb bizonyos témával, tehát persze szoktuk mondani, hogy hát a fiatalokhoz vagy a gyerekekhez, de maga a skanze, mint helyszín azért nagyon népszerű a családok körében. Tehát, hogy mivel ez egy olyan hely, ahol nyugodtan tudnak a gyerekek jönni, menni, nincsen forgalom, és nagyon nagy terület, természetben vannak, van attrakció, hát tehát egyébként...
0: A kis vonat, nekem az volt a kedvenc. A lányomnak is az volt a kedvenc. Sokat utaztunk azon a kis vonaton is.
1: Igen, tehát, hogy például ugye a vonatunkat is nagyon szeretik, tehát van azért sok olyan pont, ami a gyerekek számára élvezetes, meg amit a fiatalok is szeretnek, vagy családok. És az idősekkel ugyanez, hogy akinek már van több szabad ideje, ők szoktak szervezett programokkal jönni. Én úgy gondolom, hogy talán ez a fiatal felnőtt korosztály, akiket, mivel időhiány és hasonlók miatt, meg a skanzerről van talán nekik egy olyan kép, hogy egy osztály kiránduláskor voltak ott, és akkor ott vannak azok a régi házak, ami igaz, hogy tehát, hogy megvannak a magunk tájegységei, ami azóta egyébként sokat bővült, tehát, hogy meglepődnek, amikor jönnek, hogy nem is emlékeztek.
0: Tehát
1: nem
0: olyan részek vannak.
1: Igen, tehát, hogy az Erdély tájegységünk néhány éve nyitott, tehát, hogy ez, ami például teljesen új, és ez leszokta nyűgözni az embereket. Tehát egyrészt ezen kell egy kicsit néha túllépni, meg az, hogy vannak tehát olyan témák, amik valóban ma is aktuálisak, például a fenntarthatóság témaköre, és ezre rá szoktak csodálkozni. Úgyhogy azért mondom, hogy mégis minden korosztályhoz elérhetünk valahogy, de van, amelyikben valóban több a kihívás.
0: Fanni?
2: Én is abszolút egyet tudok érteni Krisztinával, mert nekem is ez az érzésem, és ez nem tudom ilyen tudományosan alátámasztani, mert én nem vagyok néprajzkutató, de a saját személyes tapasztalatom az abszolút az, hogy a kicsi gyerekek azok nagyon nyitottak mindenre, amit megmutatunk nekik. Ugye ott a forgómorgó mesekönyveket is nagyon-nagyon szerették. A szülőktől hallottam vissza, hogy ők nem csak a villanyt kapcsolják le, hanem a ruhát is elpakolják, nehogy forgómorgó mérges legyen, vagy morogjon, és fájjon a feje. Tehát ők borzasztó nyitottak, és valóban inkább talán ez a fiatal felnőtt kategória, ugye a fiam is 23 éves, tehát ez a korosztály és célcsoport az, akiknek kevés az idejük, akik már rendelkeznek egyfajta öntudattal, és adott esetben sokszor van az, hogy ők, van egy koncepciójuk, de nem biztos, hogy van még mögöttük annyi tapasztalat, amivel az a koncepció nem finomítható egy picit jobban. És sokszor jó ez a koncepció, mert rengeteg új dolgot tud hozzátenni. Említetted a TikTokot, ugye én, mint X-es, X-generációs, én se voltam erre nyitott, és egy fiatal generáció pedig rá tudott arra venni, hogy igenis ez is lehet jó, ezt is lehet jól használni. Én azt gondolom, hogy itt megint arról van szó, hogy együttműködés, közös gondolkozás, mert mindenki tud a másiktól tanulni. Mi idősebbek tudunk a fiataloktól, és ők is, hogyha nyitottak arra, hogy meghallgassák a múlt üzeneteit, és a skanzen erre egy remek lehetőséget ad, akkor az ő tudásuk és tehetségük is egy kicsit kiegészülhet,
0: hát talán
2: új szemlélettel.
0: A munkahelyeken majd úgyis 4-5 generáció már most
2: így van,
0: dolgozik,
2: igen,
0: tehát
2: igen.
0: Előbb-utóbb bele kell ebbe a cipőbe lépni. Ráadásul a skanzen most a leggyönyörűbb, mert virágzik minden. Romantikázni is. Romantikázni is lehet, el lehet húzódni ott egyébként, nagyon jól lehet ott párosan is sétálni, és közben persze a fenntarthatóságról lehet mindenféle okosságot megtudni. Május 1-e, menjünk rá erre a Zöld Fesztivál, és mindenkinek mondom, hogy szerintem hévvel és ugye külön buszokkal érdemes.
1: Lesznek, igen.
0: Azzal érdemes, nem autóval, szóval a Zöld Fesztivál, mert eddig ugye egy olyan kiállításról beszéltünk, ami másfél évig nyitva van, április 22-től, de május 1-e csak egy van egy évben.
1: Igen, tehát a Zöld Fesztivál ennek a programsorozatnak végül is a része a skanzen tematikus évének, és ebben meg fognak jelenni a Fanékhoz hasonló szakmai partnereink. Tehát, hogy egyrészt ugyanúgy a fenntarthatóság témakor áll majd a középpontba, de egyrészt játékosítva, másrészt szakmai előadásokkal dúsítva, úgyhogy ez e köré fog szerveződni, amellett, hogy május 1-én azért...
0: Eszünk, iszunk, tehát
1: igen, tehát, tehát mindenféle kifejezetten gyerekeknek szóló programokkal, de ahogy példának okáért a fiatal felnőtteknek a korosztályt pedig meg tudjuk szólítani majd a különféle szakmai előadásokkal, szakmai programokkal, tehát lesznek színpadi programjaink, lesznek kézművesek a helyszínen, és amellett az egész múzeum látogatható lesz, meg kifejezetten szeretnénk ugye ráirányítani a figyelmet ezekre a tematikus év során már elkészült programokra, mint ugye ez a kiállítás, amit említettem, illetve vannak a különböző épületekben is ehhez kapcsolódó kiállítási elemeink, például a vályokhoz, vagy a tornácokhoz kötődően. Vannak közösségi kertjeink, van gyógynövénykertünk, ugye ez is egy ilyen fontos témája volt például a tavalyi évnek, tehát hogy ezekről tudhatnak meg majd többet a látogatók ezen a május 1-én.
0: Tornász, vagyis hámbitus, az milyen szép magyar szó, hogy lehet, hogy nem magyar, de nagyon szép szó. Te mivel lépsz a színpadra május 1-én, Fanni?
2: Mi is ott leszünk egész nap. Egyrészt visszük ezt a nagy forgomorgó puzzle-t, amit ugye gyerekrajzok díszítenek, és ilyen hatalmas nagy kockákból kell kirakni. Bár a gyerekeknek készítettük, de az a tapasztalatunk, hogy a felnőttek is legalább olyan lelkesen szoktak részt venni ebben a játékban, szóval ez kifejezetten egy ilyen nagyon jó családi kihívás, azt a puzzle-t kirakni, természetesen mindenki kap majd valami kis apróságot ajándékként, akinek sikerül ez a nehéz kihívás. Ezzel a programmal egész napot leszünk, és lehetőséget kaptam arra is, hogy a színpadi programba bekapcsolódjak, ez 14 órakor kerül majd sor egy. Ez is egy ilyen kis játékos mesekönyv bemutatót tervezek, tehát inkább a gyerekek, fiatalokat megszólítani, hogy megmutassuk, hogy kicsoda Forgó Morgó.
0: A mesekönyv se te ötleted volt annak idején, ugye?
2: Igen, a mesekönyveket is én kezdtem el anno írogatni.
0: Jó, szóval együtt a fenntarthatóságért kiállítás és zöld fesztivál május 1-én Skanzen, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, nagyon szépen köszönöm nektek, Tompos Krisztina néprajzkutató, múzeológus, kurátor, és Mészáros Fanni, Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője. Aplia percek, Aplia trendek, körülbelül egy hónap múlva, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hajrá május 1-én, évvel!
2: Köszönjük szépen!
3: Ez a Monitor délután extra!
4: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Az elmúlt 3 órában Ércfalvi Andrást hallották.
3: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagosvény.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulék adatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket.
0: Időjárás jelentés.
7: Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. Ez a nap vendége, a vendégünk pedig Kovács Balázs, a Drumiz Hotels vezérigazgatója. Jó estét kívánok.
2: Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Az elmúlt nagyjából most már 3 hónapja, nem tudom, hogy mennyire szól bele a turisztikába, de az biztos, hogy a repülésbe biztos az iráni háború. Ennek mennyire érzékelik a hatását? Egyáltalán az első nagyjából 4 hónap az milyen volt turisztikai szempontból?
2: Vegyes. Az első 2 hónap, az év első 2 hónapja az kifejezetten pozitívan indult, majd február végén, március elején, ahogy kitört a Közel-Keleten a háború, ez azonnal éreztette hatását, hiszen például az izraeli piac, ami meghatározó Budapest turizmusában, valószínűleg a hallgatók többsége nem tudja azt a tény, de közel 50 járat, heti 50 járat érkezett Tel Avivból Budapestre egészen február végéig, nos ez azonnal nullára csökkent, és ez a kapacitás kiesés azonnal megjelent a fővárosi turizmusban is.
1: Ez azóta is így van? Tehát, hogy nincs járat, azért újra
2: Van egy visszaépülés, most nem tudnám pontosan megmondani, hogy hol tartunk az előbb említett 50 járathoz képest, de hogy töredéke a Budapestre érkező izraeli turisták száma még mind a mai napig az egyértelműen látszik. De hát természetesen nem csak az izraeli vendégek hiányoznak, hanem értelemszerűen vannak olyan átszálló utasok is, akik a közel-keleti hubokat, Dubajt, Dohát használták. Most ez kevésbé jellemző, és az is látszik, hogy a világ más részéről is adott esetben csökkenhetett. Lehet, hogy ezért, lehet, hogy másért, minden esetre csökkenhetett az utóbbi 2 hónapban az érkező turisták száma.
1: Általában ilyenkor azzal szoktam magát vigasztalni az ember, hogy lehet, hogy ők csökkentek, de akkor helyettük jöttek más országból, akkor nem jellemző, hogy átrendeződött az utazás?
2: Biztos megfigyelhető ilyen trend, és én azt gondolom, hogy trendek ennyi idő alatt még nem feltétlen alakulnak ki. Tehát, hogyha ne adj Isten egy környező országban, mondjuk Horvátországban látnánk egy növekedést, az nem feltétlenül egy trendet mutat be, hanem így alakult mondjuk az elmúlt néhány hét történése. Tehát én még korai neki érzem, hogy ilyen trendváltozásról beszéljünk, de az látszik, hogy egyébként összességében az első 4 hónap konszolidált és stabil számokat hozott, tehát nincs egy drámai visszaesés az előző évhez képest. Kicsit optimistábban tekintettünk a 2026-os esztendőre, mint amit a valóság a végén visszaigazolt.
1: Nem tudom, hogy mi lesz a következő heteknek, hónapoknak a valósága, de volt még egy érdekesség turisztikai szempontból egy nyilatkozat. Viszonylag ritkán nézi az ember a Nemzetközi Energiaügynökségnek a nyilatkozatát, mert általában egy technikai nyilatkozat, de most például kerozinnal kapcsolatban azt mondták nagyjából egy hete, hogy 6 hétre elegendő kerozin mennyiség van repülés szempontjából Európában. Nem tudom, hogy mennyit javult a helyzet, vagy esetleg mennyit romlott. Magyarországon egy picit javult a Barátság kőolajvezeték újraindulásával. Mennyire lehet esetleg szállodai szempontból arra készülni, hogy lehet, hogy az idei nyár más lesz, esetlegesen nagyobb lesz például a belföldi turizmus, vagy mondjuk ilyen COVID időszakra jellemző átrendeződés is esetleg előfordul.
2: Hát először is abban mindenki szerintem nagyon is bízik, hogy ez a fenyegetés, hogy nem lesz kerozin, ez nem valósul meg, mert ez katasztrofális következményekkel járna a turizmus számára, nem csak a magyar turizmus számára, hanem úgy globálisan a turizmus számára, hiszen azért az érkező turisták döntő része a légiközlekedést igénybe veszi. A COVID-ról meg ne is beszéljünk, mert az szerintem mindenkiben olyan emlékeket ébreszt, amit újra átélni senki sem szeretne. Nehéz eligazodni a hírekben, mert ahogy említette, igen, megjelentek ilyen hírek, hogy már csak néhány hétre, hónapra való kerozin áll rendelkezésre, ugyanakkor én olvastam olyan híradásokat is, amiben kifejezetten megerősítették és megnyugtatták az utazókat különböző országok légitársaságai, hogy náluk ilyen probléma nem áll fönn. Tehát azt gondolom, hogy nehéz egyelőre eligazodni, de egyébként pont ez a bizonytalanság az, ami a legrosszabb, mert egy bizonytalan környezet az sose kedvez a turizmusnak. A bizonytalanság nem az, amit a turista kedvel. A turista azt szereti, hogyha egy nyugodt, kiszámítható, békés környezetben tudja a pihenését valahol az országától távol eltölteni, és ilyen értelemben biztos, hogy már a híreknek is valamilyen módon kedvezőtlen hatása van a foglalási kedvre. Egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy a többség kivár, és inkább későbbre halasztja a döntését. Nehogy Isten az utazását is elhalasztja. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy a nyári időszakban látunk majd változásokat, feltéve és megengedve, hogyha ezek a rémisztőnek tűnő előrejelzések valóságá válnak. Még egyszer mondom, mi nagyon bízunk abban, hogy ez az átmeneti kerozin hiány vagy rémület elmúlik, és hamarosan inkább arról beszélhetünk, hogy visszatért életünk a normális kerékvágásba. Ha nem így történik, akkor logikusnak tűnik az, hogy az utazók egy része legalábbis inkább a közelebbi autóval, vonattal elérhető desztinációkat részesíti majd előnyben. Ez akár azt is eredményezheti, hogy a belföldi turizmus újra felpörög, nagyobb mennyiségben, vagy nagyobb számmal maradnak a honfitársaink az országon belül, de persze az is lehet, hogy autóval a környező országokat fogják preferálni. Szóval ez egy bonyolult és összetett kérdés, amit mondjuk még a forint árfolyama is erőteljesen árnyalni képes. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy most a forint körülbelül 10%-kal erősebb, mint volt mondjuk a tavalyi nyár folyamán. Ez euróban azt jelenti, hogy ha ugyanannyiba kerül egy szállodai szoba a horvát tengerparton, az most magyar vendégeknek 10%-os árelőnyt jelenthet elvisíkon, feltéve és megengedve, hogy mondjuk a horvát szállodások, panziósok, éttermesek euróban nem emelték, nem változtattak az áraikon, ami egy ilyen időszakban, amikor az üzemanyagár így mértékben megdrágul, azért nehezen elképzelhető. Azért az inflációs nyomás az szerintem előbb-utóbb minden árban, így a szállodai és a vendéglátó árakban is visszaköszön.
1: És ezt gondolom még akkor is így van, hogy azt hiszem emlékeim szerint Horvátországban és meg Szlovéniában is bevezettek egyfajta, hát nem védett árat, de valami hasonló intézményt, mint amit Magyarországon. Ígérem, nem a háborúról fog minden kérdésem szólni, viszont azért 4 éve velünk van egy orosz-ukrán háború, ennek a hatásait már kiheverte a magyar turizmus? Tehát nincs már az, hogy hú, nagyon közel van a konfliktus zóna, és akkor bizonyos országokban nem annyira mernek idejönni?
2: Hát ezt egyértelműen azért nem tudnám így kijelenteni, hogy 100%-osan túl vagyunk rajta, mert biztos, hogy van olyan utazó, aki ránézve a térképre azt gondolja, hogy mi túl közel vagyunk a háború övezethez. És persze vannak olyanok is, akik idézőben hozzászoktak ezekhez a híradásokhoz. És hát, hogyha megnézzük a szalagcímeket, azért most már nem a legfelső, első hír az ukrán-orosz háború, hanem jóval lejjebb találkozunk ezekkel a híradásokkal. Így óhatatlanul is kevésbé van szerintem az utazó fókuszában. Ugyanakkor azért azt érdemes elmondani, hogy a háborút megelőzően nagyon nagy számmal érkeztek orosz, illetve ukrán vendégek Magyarországra, a fővárosba, és egyébként a vidéki, mondjuk hévízi szállodákba. Ezek a vendégek azóta nem jönnek. Ilyen értelemben ezeket vagy sikerült pótolni, vagy nem sikerült pótolni. Kiheverni nem gondolom, hogy egyértelműen ki lehet ezt heverni.
1: Határmenti hotelekben sem fordulnak elő? Azért kérdezem, mert tavaly évvégén voltam Hajdúszoboszlón, és ott megmondom őszintén, néha az volt az érzésem, hogy több az ukrán vendég, mint a magyar.
2: Hát bizonyára ilyen előfordulhat. Az, hogy ez mit képes kompenzálni mondjuk a magyar turizmus egészét tekintve, az egy másik kérdés. Általában minden konfliktusnak vannak nyertesei és vesztesei. Ebben az esetben lehet, hogy a hajdúszoboszlói szállodák relatív nyertesei tudnak ennek lenni. A más kérdés, hogy esetleg kik azok, akik azt mondják, hogy Hajdúszoboszló meg még közelebb van a konfliktushoz, és ezért nem mennek oda. Szóval ezt szerintem minden éremnek ennek is több oldala van.
1: Ha már itt említette Hévízt, a Balaton még nem említettük, de mondjuk az is egy nagyobb turisztikai térség Budapest mellett, még mindig nagyon-nagyon Budapest központú magyar turizmus, vagy azért már látszanak annak a jelei, hogy azért voltak fejlesztések Hévíz környékén és Balaton környékén is, közlekedési, turisztikai, és mondjuk könnyebben lecsábítani például a külföldi turistákat oda, vagy igazából még mindig a programturizmus, ami jellemző, ha a külföldieket nézzük, és az elsősorban Budapest.
2: Én azt gondolom, hogy volt változás, de elsősorban még mindig Budapest, ami az első számú attrakció, és ezzel nem lebecsülni szeretném semmiképpen se Hévíz, vagy a Balaton, vagy Tokaj hegyalja vonzerejét, de döntően és meghatározóan Budapest idegenforgalma az, a turizmus az, ami a nemzetközi relációban a legfontosabb. A belföldi vendégek szempontjából kicsit más a helyzet, inkább az ellentetje, a fordítottját látjuk, ott Balaton, Eger az, ami a belföldi piac számára kiemelten fontos. Kévíz egy ilyen vegyes halmazállapotú desztináció, sok magyar belföldi vendég is megfordul, és egyébként a környező országokból, Ausztriából, Németországból is, meg még Izraelből is egyébként sok-sok vendég érkezik oda.
1: Ha már itt a programokat szóba hoztam egy kicsit, azért lesz egy komoly program Budapesten májusban, a Bajnokok Ligája döntő. Ennek érződik a pozitív hatása?
2: Abszolút. A Bajnokok Ligája valószínűleg minden idők egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb olyan rendezvénye, olyan attrakció, ami több tízezer turistát vonz a fővárosba. Hosszú hónapok óta nem nagyon lehet szobát találni erre az időszakra, és hát ennek megfelelően a szobárak is a csillagos égig emelkedtek. Ugyanakkor az fontos elmondani, hogy ez egy háromnapos átlag tartózkodást jelenthet. Azért egy háromnapos tartózkodás az egész évet azért nem tudja meghatározni, és nem fogja tudni megmenteni, viszont azért ez nem azt jelenti, hogy ezeknek nincs jelentősége, fantasztikus jelentősége van. Ezt láttuk az elmúlt években is, amikor itt volt például a Coldplaynek az a tripla koncertje a fővárosban, az tavaly júniusban volt, ha jól emlékszem, vagy tavaly. Egészen elképesztő kereslet jelentkezett a fővárosi szállások irányában, de ugyanúgy a Sziget Fesztivál is minden évben meghatározó. Tudom, hogy az idén egy kicsit rövidebb lesz a Sziget Fesztivál, de ennek ellenére azt gondoljuk és azt várjuk, hogy abban az időszakban kiemelt keresleti időszaknak fogunk örvendeni Budapesten.
1: Nem sok idő telt még el azóta, hogy a 6. kerületben az Airbnb-t gyakorlatilag betiltották, de azért most már egy pár hónap, igen, mennyire érződik ez esetleg nagyobb szállodai keresletben, vagy mennyire nagyon nehéz ezt mérni, mert ugye végül is idézőjelben csak egy kerületről van szó, és hát nyilván, ha valaki a 6. kerületben nem talált Airbnb szállást, akkor lehet, hogy átmegy a másik kerületbe.
2: Ez így igaz, különös tekintetre igaz lehet ez az első negyed évre, ami nem arról híres, hogy foglaltság 100% közeli, ez azért a Budapest fővárosának legcsöndesebb időszaka, január-február és a március is. Ugyanakkor elképzelhető, hogy voltak olyan vendégek, akik a 6. kerületi tiltást követően egyrészt nem Budapestre jöttek, B. Budapestre jöttek egy másik kerületbe, vagy nagy Isten egy szállodába. Őszintén kollégáimmal gondolkoztunk ezen, hogy kimutatható ez bármilyen módon a forgalmunkban. Látunk egy enyhe emelkedést a szabadidős turisták számában az első néhány hónapban, de ezt egyértelműen azt mondani, hogy ez a Airbnb 6. kerületi tiltásával van összefüggésben, azt gondolom, ez bátorság lenne kijelenteni. Szóval van egy ilyen reménye a szállodásoknak, hogy az Airbnb-ből kiszoruló vendégek egy része szállodákban fog landolni, de ezt konkrét számokkal, kutatás nélkül alátámasztani szerintem nem lehet.
1: A reménykedés egyébként annak van alapja, tehát azok a típusú turisták, akik ilyen jellegű szállás után néztek, ha nyilván nem 5 csillagosba fognak megszállni, de mondjuk egy átlag 4 csillagost valószínűleg meg tudnak engedni maguknak?
2: Szerintem lesz ilyen is, és olyan is, hogy hány százaléka lesz azoknak a vendégeknek, akik eddig az Airbnb típusú szálláshelyeket keresték, és most ha nincs, akkor inkább szállodákba mennek. Ezt őszintén nem, én nem lennék olyan bátor, hogy bármilyen számot kijelentsek, és ebben spekuláljak. De hát igazából az embernek saját magából kell kiindulnia. Tehát én is talán ő is előfordul, hogy szállodában lakik, más alkalommal meg apartmanban. Attól függ, hogy mi a célja, vagy kivel megy. Tehát elmegyünk síelni a gyerekekkel, nem ugyanolyan, mint hogyha a feleségemmel elmegyek mondjuk egy hosszabb hétvégére. Egyik esetben lehet, hogy inkább a szállodát, mondjuk én alapvetően a szállodákat részesítem előnybe, ez talán nem meglepő a hallgatók számára tekintve a munkámat, de mondjuk örömmel megyek egy apartmanba síelni a gyerekekkel együtt. Tehát ugyanaz a vendég, azért csupán annyit akarok mondani, hogy ugyanaz a vendég dönthet eltérőképpen az utazási motivációtól függően is, így aztán azt kijelenteni, hogy ilyen vagy olyan százalékban fognak az eddig Airbnb-ben lakó Budapestre látogató turisták átmenni szállodai foglalásokba, hát ezt szerintem nem lehet megmondani.
1: Említette azt, hogy 10%, kb. 10%-ot erősödött a forint az elmúlt időszakban. Még gondolom ez akkor is így van, hogyha az iráni háború miatt egy kicsit ellentétes mozgás is volt. Olcsónak számít még mindig Budapest egyébként szállodai ár szempontjából?
2: Fogalmazzunk így, hogy jó
1: árért. Prágával, Bécsel összehasonlítva?
2: Nem. Prágával azt gondolom, hogy abszolút összehasonlíthatók az áraink. Bécs egy kicsit drágább. Én azt gondolom, hogy jó árérték arányt képvisel a főváros, de összességében az elmúlt években azért egy komoly áremelkedés volt Budapesten is, egyébként globálisan is a szállodai árak a Covidot követő években évről évre nagyon komoly mértékben emelkedtek, és nem csak a szállodai árakról érdemes beszélni, hanem az itt tartózkodás teljes költségéről. És hogyha megnézzük a budapesti éttermi árakat is, és egyéb szolgáltatások árait, azok is szépen kúsztak fölfelé az elmúlt években.
1: Elérte mondjuk a belföldi turistáknál egy bizonyos résznél a fizetőképesség határát?
2: Ez megint nagyon nehéz így általánosan kijelenteni, hiszen lesz olyan turista, akinek már eddig is nagyon drága volt a szállodai szoba, és lesz olyan, akinek az árérzékenységét ez nem befolyásolja. Szóval azt gondolom, hogy igen, bizonyára vannak olyan turisták, akik egész egyszerűen úgy érzik, hogy a belföldi balatoni, mondjuk a balatoni nyári szállodai árak, azok már a fájdalom küszöbön túlmentek. Mások számára meg ez simán megfizethető összehasonlítva mondjuk egy távolabbi nyaralás összköltségével. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy olyan nagy a turisztikai kínálat még a Balatonnál is, hogy a vékonyabb pénztárcájú turisták is biztos, hogy fognak találni maguknak alternatív szállás lehetőséget.
1: Szállodalánc vezetőjeként gondolom azért sokszor kell arról dönteni, hogy mit, hogyan fejlesztenek, nem csak Budapesten, nyilván más részeiben is az országnak. Mi az, amit, hogyha mondjuk fejleszteni kezdenek, ami egyértelműen mondjuk hiányzott a korábbi időszakból, és akkor a változás, hogy muszáj meglépni egy szállodai fejlesztésnél, egyáltalán van-e ilyen, vagy ha szállodát fejlesztenek, akkor jobbára technikai fejlesztésekről van szó, energetikairól, és nem arról, hogy mondjuk másképp szolgálják ki a turistákat?
2: Komplex kérdés, megpróbálok erre egyszerűen válaszolni. A Danubi szállodalánc életében az elmúlt néhány évben a szállodalánc történetének legnagyobb volumenű beruházásai sorozatát hajtotta végre. Körülbelül 50 milliárd forintot költöttünk a meglévő szállodáink korszerűsítésére. Ebből az 50-ből közel 10 milliárdot csak az elmúlt fél évben. Tehát egy nagyon intenzív beruházási időszak áll mögöttünk. Ezek a beruházások több célt próbálnak megvalósítani. Egyrészt a kor szellemével kell haladnunk, tehát van egy esztétikai megújulási igény, hiszen egész egyszerűen vannak esztétikai változások, és a vendégnek olyan várakozásai, elvárásai, aminek meg kell felelni. Van műszaki felújítás is, hiszen a dolgok egész egyszer elhasználódnak, elkopnak, és igen, az energetikai beruházás az pedig a harmadik olyan cél, amit meg kell valósítani. Nem kifejezetten a közel-keleten zajló konfliktus miatt, hanem az elmúlt jó pár néhány év tapasztalata azt mutatja, hogyha kiszámítható működést szeretnénk, akkor igenis ebbe investálnunk kötelező. Ez a mi esetünkben azért nem egy egyszerű dolog, hiszen a szállodáink döntő része nem új épület, hanem 10-20-30, nagy isten 100 éves épület, és nem egy zöldmezős beruházás, ahol már a legmodernebb energetikai szempontok alapján tudjuk megtervezni, majd felépíteni a szállodáinkat. A meglévő ingatlanokat utólag energetikailag korszerűsíteni, az komoly kihívással tud járni mondjuk a belvárosban, az Astoria szállodára gondol valaki a város szívében, az egy régi történelmi épület, annak megvannak a maga adottságai, azt utólag szigetelni, a nyílászárókat olyan korszerű, többkamrás, három tripla üveggel szigetelő ablakok, a nyilázárokra cserélni, ez nagyon nem egyszerű dolog. Hőszivattyút utólag ezekbe az épületekbe telepíteni, vagy napelemeket
1: telepíteni. Az sem mindenhova lehet, gondolom.
2: És az sem mindenhova lehet. Tehát pontosan így van, hiszen vannak előírásai a helyi önkormányzatoknak, hatóságoknak, aminek mindnek kell felelni. Szóval egyik oldalon van egy erős nyomás rajtunk, hogy a működésünk kiszámíthatósága miatt igenis ebbe investálni akarunk, a másik oldalon meg a realitásokkal is szembe kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezt egyébként piaci alapon működve reálisan megvalósítani. Ez azért nagyon-nagyon nem egyszerű, ezt a két szempontot mindig minden esetben figyelembe venni.
1: vendégek szempontjából, vendégkiszolgálás szempontjából van, hogy mondok példákat, jó, ami épp eszembe jött, mondjuk egy szállodát muszáj wellness jellegűvé fejleszteni, mert mondjuk az a trend, vagy mondjuk, ha már épületfelújítás van, akkor még nagyobb sávszélességű internetet számukra elérhetővé tenni. Vannak esetleg ilyen fejlesztési, hogy mondjam, döntési helyzetek, amikor ezeket is muszáj meglépni, nem csak energetikai, illetve technikai fejlesztést.
2: Hát esztétikai, technológiai és energetikai beruházások párhuzamosan kell megvalósuljanak, ahogy az előbb említettem. Utólag az, hogy egy épületbe komolyabb wellness részleg kerüljön kialakításra, az nagyon nehéz. Különösen egy medencet érnek mondjuk a kialakítása. Egy fitness termet, egy edzőtermet kialakítani az viszonylag könnyen megy. És azt gondolom, hogy itt megint azt kell nézni, hogy ez a szálloda hol helyezkedik el, milyen vendégeket céloz meg. A fővárosban jellemzően vagy van egy szállodának már valamilyen medencéje, mondjuk a Margit-szigeti szállodánknak, vagy a Hélia szállodának a Dunaparton nagyon komoly medencéje van, és akkor ilyen értelemszerűen ezek a felújítások során ugyanúgy korszerűsítésre, megújításra kerülnek, vagy maradva az előbb említett Astoria szállodánál nincsen, és nehezen elképzelhető utólag oda egy medence létesítése, de azt gondolom, hogy nem nincs is erre igénye a vendégeknek az Astoria szálloda esetén, oda nem azért érkezik a városlátogató turista, hogy wellness-eljen, hanem sokkal
1: inkább...
2: Hát igen, bizonyára vonzó lenne, tehát mondjuk a belváros közepén nagy attrakció lehetne egy ilyen medence, ennek a kialakítása azonban üzletileg nehezen értelmezhető.
1: Ez a kitermelés.
2: Hát persze, tehát azért ezek a beruházások nem öncélú dolgok, végeredményben azt a célt szolgálják a vendég kényelme és a vendég elégedettsége mellett, hogy jövedelmezőséget is termeljenek, magyarul profitot is szeretnénk ezekből a beruházásokból viszont látni, mert ellenkező esetben, ha csak a kiadásaink és a beruházásaink növekednek, és nem vagyunk képesek ezt valamilyen módon visszakeresni, akkor ez nem egy fenntartható üzleti modell. Egy időben valóban a wifi és a sávszélesség az egy óriási kérdés volt, és pont talán 2-3 hete beszéltünk a kollégáinkkal erről, hogy ez mennyiben nőtt ez az igény. Azt gondolom, hogy már nem annyira a sávszélesség a kritikus, hanem hogy olyan eszközök legyenek a szállodákba telepítve, amik elbírnak sok száz eszköz párhuzamos csatlakozásával. Mert ugye manapság már nem csak egy eszközzel érkezik a vendég egy telefonnal, hanem nála van egy tablet, nagy isten egy laptop is, ott az okos órája, tehát vendégenként arra kell fölkészülnünk, hogy akár 3, akár vagy 4 eszközzel akarnak párhuzamosan csatlakozni a hálózathoz. Ez nem ugyanaz, mint csupán a sávszélesség, tehát az eszközeinknek ezt is kezelni kell tudni. Ami nagyon erősen kezd megjelenni, hát ez az, hogy nagyon erősen inkább mondjuk azt, hogy egyre gyakrabban, az a különböző okos eszközök szállodai felhasználása, hogy a vendég a saját kontentjét akarja, tehát a saját képei, zenéjét, filmjét akarja a szállodai televízió monitoron keresztül nézni és élvezni. Az arra való csatlakozás megteremtése az egy komoly feladata a szállodák számára, hogy ezt egyszerűen mindenféle dugdosás, kábelek nélkül lehessen megvalósítani. Még az energetikára visszatérve, amin mi nagyon sokat dolgozunk, az különböző épületfelügyeleti rendszereknek a utólagos installálása és kiépítése, amivel úgy tudunk egyébként energiát megtakarítani, hogy ezt a vendég nem érzékeli. Magyarul, hogyha a vendég nem tartózkodik a szobában, akkor automatikusan lejjebb veszi a fűtést, vagy a hűtés nem olyan intenzív, a világítás lekapcsolásra kerül, és amikor a vendég megérkezik, akkor ezek automatikusan újra működésbe lépjek. Ne adj Isten, hogyha tudjuk előre, hogy a vendég délután 4 órakor fog a szállodában megérkezni, akkor be lehet programozni azt, hogy 4 órára legyen megfelelő hőmérsékletű a vendégnek a szobája.
1: Folytatjuk Kovács Balázsa, a Danubius Hotels vezérigazgatójával a híreket követően.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatjuk Kovács Balázsa, a Danubius Hotels vezérigazgatójával a nap vendégét, és amikor jön egyet, addig említettük az első részében a beszélgetésünknek azt, hogy milyen felújítási, nem azt mondom, hogy kényszerek vannak, de milyen felújítási opciók merülnek fel, amikor egy-egy szállodát renoválni kell. Említettük a háborús hatásokat. Még egy nagyon alkérdés a felújításokhoz, aztán ígérem más témára is rámegyünk. Van akár Budapesten, akár más területen az országnak skybar kényszer? Tehát, hogy annyi skybart látni mostanság jobb minőségű szállodáknál, hogy ha már felújítás, akkor ezen is el kell gondolkodni, hogy ez egy akkora attrakció, hogy akárki is tudja magát termelni?
2: Hát, hogy kényszer lenne, azt nem hiszem. Azonban kétségtelenül úgy tűnik, hogy egyre több beruházó érzi azt, hogy ez egy jó üzleti lehetőség. Mi is így éreztük, amikor pár évvel ezelőtt, egész pontosan 2021-ben a Hilton Budapest tetején megnyitottuk a White Raven tetőbárt, ami szerintem talán Budapest egyik legszebb panorámáját biztosítja, de hát ilyen városban élünk, és ennek örülni kell. Ez egy gyönyörű város, amit fölülről még jobban lehet élvezni, és szerintem ez az a felismerés, ami ahhoz vezet, hogy egyre több épület tetején helyeznek el skybarokat. Kényszerről semmiképpen nem beszélnék, én azt gondolom, hogy egy üzleti felismerésről csupán.
1: Mennyire hiányzik Budapest megközelíthetősége szempontjából az, hogy túl sok low budget légitársaság jön, magyarán nem annyira klasszikus, legalábbis én úgy tudom, nem annyira klasszikus a nagy hálózati légitársaságok számára Budapest, mert hallani olyat, hogy azért a minőségi turista nem a low budgeten szeret jönni, és mondjuk a minőségi turizmus kiépítése szempontjából ez is a szállodai szemszögből nyilván nehéz vele mit kezdeni, de ez egy adottság, egy hátrány. Mennyire érzékelik ezt?
2: Először is azt gondolom, hogy mi minden turistának kell, hogy örüljünk, aki a fővárosba jön, akár fapadossal, akár nem fapados légitársággal. Azonban kétségtelen tény, hogy a Malév csődje után nem volt olyan nemzeti légitársaság, aki a Malév szerepét átvette volna. Leginkább a Wizzert szokták példaként hozni, hogy ő

0: építi be ezt a Nemzeti Légitársaság funkciót. És az is igaz, hogy sok olyan turista lehet, aki úgy érzi, hogy inkább repül egy hagyományos légitársággal, de azért azt is látni kell, hogy a hagyományos légitársaságok meg erőteljesen a fapados irányba mozdultak el. Tehát bár a legtöbben még mindig megtalálható a business class, de ott is minden ilyen fapadosabbá vált az elmúlt időszakban, ha szabad így fogalmaznom. És a hagyományos légitársaságok a Lufthansa-tól a British Airways-en, az Air France-on át vezetnek be olyan jegytípusokat és szolgáltatásokat, ami leginkább a fapados légitársaságok árképzéséhez hasonlít. Szerintem itt a nagyon fontos dolog a fapadosok és a nem fapadosok között az átszállás kérdése, hiszen a fapados légitársaságok esetén a point to point, tehát hogy város és város összeköttetés van, átszálló utasok kiszolgálására ők kevésbé vannak berendezkedve. Tehát hogyha valakinek átszállással kell Budapestre jönnie, mert nincs közvetlen járat az adott városból, ott szerintem a fapados légitársaságok azok nem nyújtanak megfelelő megoldást, hiszen a vendégnek, az utasnak az átszálló ponton a bőröngyét föl kell vennie, utána újra be kell csekkolnia, ami meg idő, és hogyha bármilyen csúszás van, vagy késés van, akkor ezek ilyenkor a légitársaság nem garantálja a továbbutazást. Ezzel szemben a hagyományos légitársaságok esetén egy átszálló utasnak van egy biztonsága, hogyha valaki Frankfurton keresztül érkezik Budapestre, ugyanazzal a légitársággal, és valamiért lekésné a csatlakozó járatát, akkor a légitársaság automatikusan átfoglalja a következő járatra, vagy valamilyen más úton, de el fogja hozni a célállomására. Ez szerintem a fapados légitársaságok esetén nem elmondható, és ebből a szempontból egy üzleti utazó számára, márpedig általában, amikor minőségi utazókról beszélünk, akkor általában az üzleti utazókra, konferencia vendégekre szoktunk gondolni, az ő számukra, ő neki aznap kell itt lennie. Tehát neki az nem egy elfogadható megoldás, hogy majd másnap eljön. Hogyha neki aznap vagy másnap reggel tárgyalása van, és ezt azért nem tudja teljesíteni, mert mondjuk a légitársaság nem hozta el, akkor ez egy olyan kockázat, amit nem biztos, hogy képes és hajlandó fölvállalni.
1: Van elegendő 5 csillagos szálloda Budapesten, vagy akár Magyarországon, ami kiszolgálja az igényeket, vagy ebben is lehetne még hova fejlődni?
0: Én mindig a jelenlegi kereslethez, vagy keresletet érdemes a kínálattal összevetni. Én azt gondolom, hogy jelenleg a budapesti 5 csillagos szállodák száma a kereslethez képest kielégítő. Sőt, az elkövetkező időszakban még fog is nyitni Budapesten 1-2 5-csillagos szálloda, így nem gondolom, hogy ebből kifejezetten hiány lenne. Persze, hogyha sikeresen újra pozícionálja magát a város, és erről az elmúlt hónapokban, években nagyon sokan beszéltek, hogy érdemes lenne Budapest egy kicsit feljebb pozícionálni, megpróbálni, ahogy az ön is az előbb fogalmazott, minőségibb turistákat megcélozni, akkor lehet, hogy a magasabb kategóriai szállások iránt az igény az tovább fog nőni, és én abban egész biztos vagyok, hogy az ilyenfajta igényre lesz majd befektető és beruházó, aki észlelni fogja ezt a piaci részt, és építeni fog emiatt újabb 5 csillagos szállodát.
1: Még egy lábat szoktak említeni, a megfelelő étterem hálózatot, főleg a fine dining, tehát a kimagasló kategóriában. Budapest ebből a szempontból jól áll, vagy még itt is érzékelhető fejlődési tér?
0: Én szerintem nagyon sok kiváló étterem van a fővárosban, de olyan, hogy elég, vagy sok, vagy kevés, az nehéz. Ez ugye, ezek nagyon relatív fogalmak.
1: Mennyit tud megjelni?
0: Igen, mi ez? Én azt gondolom, hogy a jó éttermekből, ha van több, az sose árt. És azt gondolom, hogy a jövőben is ez így lesz. De van egy harmadik láb, ami a minőségi turistáknál és szerintem ez az a pont, ahol Budapest jelenleg a leggyengébben teljesít, az pedig a bevásárlási lehetőség. Tehát a kifejezetten magas árkategóriai üzletek.
1: Luxus üzletek hiánya,
0: fogalmazunk így, igen. Abból viszonylag kevés mennyiség van. Most márkák említése nélkül az Andrássy úton van néhány ebbe a kategóriába sorolható üzlet. Egyébként meg kevés, különösen összevetve Bécssel vagy Prágával. Bécsben nagyságrendekkel jobb bevásárlási lehetőségek vannak, márpedig ez egy fontos eleme a luxus turizmusnak, vagy a magasan költő turisták megcélzásának.
1: Mennyire érzékelhető az, hogy mondjuk közlekedési szempontból nem Budapest, hanem Magyarországnak még lenne hova fejlődnie. Arra gondolok, hogy azért az elmúlt időszakban sok autópálya épült, de például mondjuk tömegközlekedési vasúti szempontból gondolom még lenne hova fejlődni, és Például, hogyha mondjuk Nyugat-Európában, Franciaországban jár az ember, Belgiumban, meg gondolom Németországban, akkor összehasonlítanom pontosabbak, meg jobbak ezek a szolgáltatások, mert ugye nem mindenhova lehet elérni repülővel. Tehát mondjuk például csak egy példaként tipikusan ilyen érdekes pontja a politikai, meg a döntéshozatali turizmusnak Strasbourg, ahová hogy nem lehet mindig közvetlen járattal elin, vagy kicsit bonyolult, amíg Brüsszelbe eljutni. Tehát Magyarországnak ebből a szempontból kéne még, lenne még hova fejlődnie, akár autópálya, akár vasúti szempontból?
0: Nem tartom magam közlekedési szakembernek, inkább laikusnak, ha szabad így fogalmazni, de azt gondolom, hogy a vasút fejlesztése és a minőségi vasúti összeköttetés az feltétlenül segítség lenne Budapest számára. Autópályában én nem érzem azt, hogy rosszul állnánk, legalábbis ahogy közlekedek magánemberként az országba, nem érzem azt, hogy nem lenne elégséges az autópálya hálózat. Biztos ezen is lehet és érdemes javítani, és mondjuk jelenleg az M1-es felújítása az kifejezetten fejfájós a Nyugat-Magyarország irányába útlakelő belföldi turistáknak, vagy a Nyugat-Európából hozzánk érkező külföldi turisták számára. A vasút azonban egyértelműen olyan terület, ahol mi mindenképpen örülnénk, hogyha lenne fejlődés, hiszen pontosan egy ilyen helyzetben, ahol mondjuk a kerozin hiány réme fenyeget, ez lehetne egy alternatív megoldás, hogyha ez a vasúti összeköttetés már rendelkezésre állna. Feltételezem, hogy azért ez hosszú évek fejlesztési munkáját kívánja meg, mielőtt erre a kívánatosnak tűnő állapotra eljuthatunk.
1: Az elmúlt években kialakult, ha jól emlékszem, ENTAK-nak nevezik, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amiben azt ígérték, hogy mérik az adatokat, és ahol érzékelik, hogy milyen fejlesztési potenciál kellene még, ott fognak fejleszteni. Mennyire érzékelik a szállodai vezetőként, hogy ez a fajta ENTAK rendszer ez bevált, vagy mennyire kéne mondjuk döntéshozatali szempontból esetleg másra áttérni?
0: Ugye az ENTAK adatai az ugyan a szállodáktól és az éttermekből és az attrakciókból gyűjtődnek, vagy mi adjuk össze ezeket az adatokat, de az MTÜ-höz, a Magyar Turisztikai Ügynökséghez futnak be, ahol ezeket az adatokat értékelik, elemzik és utána felhasználják. Én úgy tudom, és ebben egész biztos vagyok, hogy nagyon gondosan felhasználják, legalábbis marketing tevékenység szempontjából, tehát amikor arról dönt a Visit Hungary, hogy mely országok, mely fogyasztói rétegeket célozzanak meg, akkor az ENTAK adatok ebben döntő szerepet játszanak. Aminek mi szállodásként nagyon örülnénk, hogyha az ENTAK adatokból sokkal több információ jutna a szállodák számára vissza, mert ezt mi is tudnánk ugyanilyen hatékony módon a saját marketing.
1: Ha kérik, nem kapnak adatokat?
0: Korlátozott mennyiségű adatot látunk, és ebben egyik oldalon a versenytörvény is akadály, vagy határt szabadnak, hogy milyen mélységű adatokat láthatunk, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha, és kívánatos lenne, hogyha a jövőben ennél szélesebb körű olyan adatokhoz juthatnánk hozzá, amit a szállodák utána a saját marketing munkájuk támogatására fel tudnának használni.
1: Említette a Visit Hungaryt, nyilván van egyfajta országmarketing is, de szállodaláncként milyen területekig kell most már bemenni a saját, az önmarketingben? Tehát mennyire napi használatú például a TikTok, a különböző közösségi oldalak, vagy mennyire inkább a Google-nak a különböző ajánlásai, amelyek jobban mennek?
0: Hát ugye ez is egy folyamatosan változó és dinamikusan változó tudomány. Most arra azt kell, hogy mondjam, hogy a marketing is egy tudománnyá változott. Én korábbi életemben foglalkoztam értékesítéssel és marketinggel, akkor nem volt se TikTok, Google már volt, de azóta egy csomó olyan social media felület jelent meg, ami akkor még nem volt releváns, vagy egyáltalán nem volt jelen. Most arra pedig az AI az, ami ebben a kérdésben újra megnehezíti a marketing szakemberek dolgát, hogy lépést tartsanak a legújabb trendekkel. Én azt hiszem, hogy egy nagy szállodalánc nem engedheti meg magának, így a Danubius se, hogy csak és kizárólag a Nemzeti Marketing Ügynökség munkájára támaszkodjon. Ez optimális esetben a kettő egymást erősíti és kiegészíti, de mi a saját értékesítési és marketing munkánkért mi vagyunk felelősek, nem más. Mi nagyon örülünk annak, hogyha a Visit Hungary eredményesen végzi a munkáját, és ennek köszönhetően az ország és ezen belül a főváros is ott van a turisták fejében, amikor azon gondolkoznak, hogy milyen desztinációkat keressenek fel az adott évben, de utána a mi feladatunk az, hogy az ide érkező turisták minket is megtaláljanak, ne csupán a desztinációt. Tehát azt gondolom, ez a két tevékenység egymásra épül. a Visit Hungary fölhajtja a vendéget, és utána nekünk pedig meg kell próbálni ebből a lehető legtöbbet a saját szállodáinkba megszerezni.
1: A mesterséges intelligencia nehezít egyébként a marketingen?
0: Átalakítja, én azt gondolom, átalakítja. Tehát ezek a videók, mondjuk az előbb említette a TikTok videókat, én azt látom, hogy eszeméletlen mennyiségű mesterséges intelligenciával készült videók készül már most, és valószínűleg fog még inkább készülni a jövőben is, amit akár turisztikai vállalkozások is könnyebben meg tudnak saját maguk, saját házukon belül készíteni. De mondjuk, hogyha a Google keresésekre gondolunk, ott is az látszik, hogy a találati lista tetején már az AI tartalmi összefoglaló kerül az első helyre, és sok turista vagy sok kereső nem is megy már lejjebb, hanem elolvassa azt az AI összefoglalót, és az alapján hoz valamilyen döntést. Tehát ez a fajta kereső marketing tevékenység az AI által átalakul.
1: Egyébként igen, ez média szempontból is igencsak visszavitt az olvasottságot az, hogy már nem linkeket, cikklinkeket tesz be a Google, hanem valóban egy pár mondatos összefoglalót kell. Vagy akár alkalmaznak is már influencereket?
0: Hogy kell-e, azt nem tudom. Mindenki másképp próbálkozik. A Dalobész is próbálkozott ezzel a múltban, meg szerintem fogunk foglalkozni, és próbálkozunk is ezzel a jövőben. De hát ez az influencer szó is ugye vegyes megítélésűvé vált az elmúlt időszakban. Én inkább azt mondanám, hogy megpróbálunk olyan úgymond személyekkel azonosulni, akiknek a megítélése összességében pozitív a társadalomban. Nem feltétlen vagyunk olyanok, akik a legfrissebb trendekre minden esetben föl szeretnénk ülni, mondom itt a Trend FM-en, de majd meglátjuk.
1: Csak azért kérdeztem, mert nem csak feltétlenül magyar influencerekre, vagy ismert személyiségekre gondol az ember, hanem múltkor, talán egy pár hónapja láttam egy olyan videót, amin egy ismert koreai fiatal hölgy bement a vásárcsarnokba, és ott végigevett mindent, és ezek a videók állítólag nagyot futtak. Bár nem tudom, mennyi plusz vásárló ösztönző ereje van egy ilyennek.
0: Tudok ehhez hasonló nagyon pozitív példát mondani a saját működésünkben is. Például a Hilton Budapest szállodában a kínai vendégek száma az látványosan megnőtt az elmúlt években. Nem csak azért, mert a kínai elnök és delegáció ott lakott, bár tehát ilyen értelemben ő is egy influencernek tekinthető, mert szerintem kínai vendégek tucatjait, százait befolyásolta az ő szálloda választása, de azt is láttuk, hogy volt olyan kínai influencer, aki elhelyezett videót a szálloda ablakából, és azóta a kínai turisták kifejezetten azt a szobát keresik. Tehát ez kiválóan működik, de ez egyébként évtizedekkel ezelőtt is működött, akkor még nem influencereknek hívtuk őket. Én emlékszem a 90-es években, amikor a Hilton szállodában volt szerencsém dolgozni, és egy reklámkampányt futtattunk Észak-Amerikában, és meg nem mondom, melyik szobából készült fotóval próbáltuk a szállodát bemutatni, és utána kifejezetten azt a szobát kérték szobaszámra az Amerikából érkező turisták. Tehát ez szerintem a múltban is, a jelenben is, a jövőben is jól működhet.
1: Mennyire kell abban az értelemben egyébként a gondolkodást átalakítani turisztikai szempontból, hogy akár arra is gondolni kell, hogy akár marketing szempontból, hogy mondjuk filmet forgattak itt, egy-egy szálloda környékén mit forgattak, és akár ezt beleszőni egy-egy üzenetbe, mert abszolút. Állítólag ez is nagyon sikeres szokott lenni.
0: Én egész biztos vagyok benne, hogy ez így van, hiszen számos hollywoodi filmben láthatunk gyönyörű jeleneteket a fővárosról. Nem minden esetben Budapest volt a helyszín, legalábbis a film forgató.
1: Volt, hogy Moszkvát
0: így igaz. De azért, hogyha ebben mi ügyesek vagyunk, és szerintem itt inkább a Visit Hungary-nek van ebben szerepe és feladata, hogy ezekre fölüljön, és kommunikálja, és erősítse ezeknek az üzeneteit és hatásait.
1: Még egy utolsó utáni kérdés eszembe jutott azért, és akkor tényleg ezzel zárnak a beszélgetést. Munkaerőpiaci, munkaerő közvetítő szakemberekkel beszélgetve, a következő időszakban fog ezek a 1+1 éves szerződések a külföldi munkaerőnél kifutni, állítólag nagyon sok ilyen munkaszerződés fut ki, és hát egy pár nap múlva, amikor ez az interjú adásba kerül, akkor már valószínűleg új kormányzat lesz, és nem tudjuk, hogy a külföldi munkaerő behozattal kapcsolatban milyen változások lesznek. Előzetesen inkább azt mondták, hogy ezt nem nagyon szeretnék. Mennyire nehéz ez szállodai működési szempontból bizonyos munkakörök menedzselése esetén?
0: Azt gondolom, a Danubius a szerencsések közé tartozik, hiszen az elmúlt évek szerintem nagyon tudatos HR munkájára köszönhetően nem állunk rosszul. Nálunk is vannak harmadik országból érkezett munkavállalók, de nem meghatározó az ő számuk. Tehát, hogyha ne adj Isten egy
1: tiltás lenne,
0: nem gondolom, hogy kétségbe esnénk, de ugyanakkor azért a piaci hatások összeadódnak. Tehát, hogyha a versenytársainknál most egyébként napi szinten munkát végző harmadik országbelieknek el kéne hagyni az országot, akkor nyilván a munkaerőpiaci verseny fölerősödne, és ez ránk is hatással lenne. Tehát ilyen értelemben én óvatos lennék ebből a szempontból, és remélem, hogy a kormányzat is ebből a szempontból egy óvatos, konzervatív álláspontot képvisel. Meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire lehetséges a magyar munkaerő keresletet lefedni belföldi munkavállalókkal csupán.
1: Ez automatikusan túlhajtaná a béreket is egyébként, mint amire volt példa?
0: Hát biztos, egész biztos. Tehát egy csökkenő kínálat az a bérekre mindig felhajtó erővel hat, persze. És azért és nem azt állítom, hogy a magyar bérszínvonal az kielégítő, de azért az elmúlt években nagyon komoly béremeléseket hajtott végre nem csak a turisztikai ágazat, hanem úgy általában az egész ország, és ezeket ki is kell tudni termelni. Tehát egy gazdálkodó számára egyik oldalon nagyon fontos, hogy jól képzett, jól fizetett, jól motivált munkavállalói legyenek, de a másik oldalon legalább ilyen fontos, hogy stabil munkahely tudjon lenni, amiben a Danubius azt gondolom hosszú évek óta, évtizedek óta bizonyított, és a stabilitáshoz az is hozzátartozik, hogy kiszámítható a bérnövekedés az elkövetkező években.
1: Kovács Balázsral beszélgetünk, a Danubius Hotels vezérigazgatójával. Köszönjük, hogy itt
0: volt.
1: Én
0: is köszönöm a meghívást.
1: Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt az adásunkat nem csak a honlapunkon hallgathatják vissza, hanem újra megnézhetik majd a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. További jó rádiózást!
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: why I'm heavy or the other way around now.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A tavalyinál többen kötöttek utasbiztosítást idén évelején. Újabb 70 km kerékpáros útvonal hálózatot jeleltek ki a Balaton felvidéken. Szombaton többnyire napos idő valószínű, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tavalyinál többen kötöttek utasbiztosítást az év elején idén. Az idén az első 4 hónapban csaknem 12%-kal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4%-kal 11.000 forintra emelkedett. A Netrix közleménye szerint a húsvéti időszakban hagyományosan erős az európai, azon belül is a közeli országok iránti kereslet. Az idén ez még markánsabban látszott, az utazók jelentős része autóval vagy rövidebb repülőúttal elérhető célpontokat választott. A legnépszerűbb országok között az első helyen Olaszország állt 19%-os részesedéssel, ezt Ausztria követte 14%-kal. Szlovénia és Horvátország egyaránt 8%-ot képviselt az utazási célpontok között. Mellétei Barna Mártont, a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter Leendő miniszterelnök csütörtökön. Igazságügyi miniszterként felel majd a jövőbeni jogállam és jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról. Ezt írta a Facebook oldalán Magyar Péter. A rendvédelmet és a sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetését pedig Pósfai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel. Újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigánt Petenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 kilométerrel. Moszkva hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe. Vélekedett Vladimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában. Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat és ne engedjenek Moszkva enyhítési kéréseinek.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a 94.2.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A botanikus vagy fűvészkertek különleges típusa az arborétum, amely kifejezetten fás szárú növények rendszerezett bemutatására, fajok fenntartására, tudományos célú kutatásra szolgál. Hazánk egyik legidősebb növénygyűjteményeként tartják számon az Őrségi Nemzeti Parkban található Sárvári Arborétumot. A parkosítás kezdete Habsburg Ferdinánd, modenai főherceg nevéhez fűződik, aki 1803-ban látott hozzá az uradalom átalakításához. Míg

0: Annak a kertben a platánokon kívül több faj képviselői is. Fekete fenyők, tiszafák, japán akácok, cédrusok is kiállták az évszázadok próbáit. A park pompás látnivalói között érdemes meglátogatni a 100-130 éve ültetett liliomfákat és a közel 1 hektáron elterülő halastavat is. A Sárvári Arborétum kedvelt Nordic Walking terep az elcsendesülést és az aktív kikapcsolódást keresőknek egyaránt ajánljuk.
1: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanceért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Night.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A tavalyinál többen kötöttek utasbiztosítást idén évelején. Újabb 70 km kerékpáros útvonal hálózatot jeleltek ki a Balaton felvidéken. Szombaton többnyire napos idő valószínű, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tavalyinál többen kötöttek utasbiztosítást az év elején idén. Az idén az első 4 hónapban csaknem 12%-kal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4%-kal 11 000 forintra emelkedett. A Netrix közleménye szerint a húsvéti időszakban hagyományosan erős az európai, azon belül is a közeli országok iránti kereslet. Az idén ez még markánsabban látszott, az utazók jelentős része autóval vagy rövidebb repülőúttal elérhető célpontokat választott. A legnépszerűbb országok között az első helyen Olaszország állt 19%-os részesedéssel, ezt Ausztria követte 14%-kal. Szlovénia és Horvátország egyaránt 8%-ot képviselt az utazási célpontok között. Mellétei Barna Mártont, a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter Leendő miniszterelnök csütörtökön. Igazságügyi miniszterként felel majd a jövőbeni jogállam és jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról. Ezt írta a Facebook oldalán Magyar Péter. A rendvédelmet és a sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetését pedig Pusfai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel. Újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigánt Petenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 kilométerre. Moszkva hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe. Vélekedett Vladimir Zelenszky ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában. Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat és ne engedjenek Moszkva enyhítési kéréseinek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
0: Trend Night.
1: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam ébe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajtad.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Ismételte meg kampányígéretét Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook videójában. Közölte azt is, felülvizsgálják a Magyarországon működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét. Azt ígérte, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, az indokolatlan túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban az ország legszegényebb 178 településén a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére.
0: Időjárás jelentés.
1: Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Szomó Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Szumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Nights.
1: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagyszínház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamaraszínházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült napos, száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

különleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy züriki producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait, az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
2: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki.

time has come to release your soul and let your spirit

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalski meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalski meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Nights.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban. Na, na.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: McDonald's. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
0: Trend Night.
1: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

Csak egy legény vatapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Csak egy legény vatapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él.

0: Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere, tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.